0: veszélyesnek tartja. Tehát ő neki Oroszország iránti külpolitikát neki úgy kell megfogalmazni, hogy ezt tudomásul veszi, és ezt magáévá teszi. És nem arról van szó, hogy nekünk normális kapcsolat. Nincs normális kapcsolat egy háborús, népírtó hatalommal.
1: Van viszont 16,4 milliárd euró, aminek a megszerzését, vagy annak a reményét bejelentette Magyar Péter a belgiumi, brüsszeli tárgyalásai nyomán. Nem mindegy, hogy ezt mire költjük. Nem mindegy, hogy hogy költjük. Nyilván nem költhetjük arra, amire egyébként a leginkább kellene, hogy valahogy egyensúlyba hozzuk a magyar gazdaságot, mert hát ez nem így működik. Ezek célzott támogatások. De mire kellene költeni? Jónak látja azt az irányt, amiket eddig bejelentettek?
0: Igen. Összességében igen. Én úgy vélem, hogy Magyarországnak szüksége van egy gazdasági modellváltásra. Tehát az összeszerelő üzem típusú modellnek vége. Nem érdekes. Nekünk nagyon hatékonyan előre kell lépni, és el kell indulni egy tudományos technológia és technológia irányában. Ki kell alakítani azt a képességet az egyetemeken, ami elvisz minket ebbe az irányba, és be kell kapcsolódni az európai vérkeringésbe ezeken a területeken. Tehát az, hogy mi egy összeszerelő üzemmé silányultunk az rendszerváltás óta, ez egy tragédia. Nekünk igenis megvolt, és meg is van a szellemi képességünk arra, hogy ennél sokkal többet teljesítsünk, és sokkal magasabb színvonalon teljesítsünk. De ahhoz egy egészen más egyetemi rendszer, oktatási rendszer szükséges, egy egészen más iparpolitikára van szükség, mint ami idáig zajlott. Tehát támogatnunk kell a magasabb hozzáadott értékeket, képes termelő üzemeket, vállalkozásokat, stb. És a mögötte álló szellemi tőke fejlesztést.
1: Na de mit kezdjünk azokkal az üzemekkel, amik viszont az összeszerelő üzem mi voltunk miatt ide települtek? Ugye rengeteg kínai, őket szokták említeni, de nem csak kínaiak ilyenek.
0: Igen, most a kínai akugyárakkal, a kínaiaknál is van autógyár és van akugyár. Az ide telepített üzemekkel kapcsolatban nekünk, mint ahogy a csehek annak idején ezt meg is tették, ragaszkodnunk kell a külföldi anyavállalatnál, hogy magasabb hozzáértéket tudjunk beszerelni azokba a készülékekbe, autókba, stb., amiket mi összeszerelünk. Tehát
1: tőlünk vegye, és ne otthonról hozza.
0: Tehát az itteni magasabb hozzáadott érték részesedése a kész termékben nőjön, erősödjön. Ezt csinálták a csehek. Nagyon jó.
1: Erre mi ma készen állunk?
0: Hát ez az, ugye? Tehát és a csehek, de is nem emlékszem, hogy jól ismerem ezt a történetet, a csehek először azzal álltak elő, hogy jó, Volkswagen jöhet, övé a Skoda, rendben van, de az ablaktörlőket mi fogjuk gyártani, mert nekünk van egy ilyen kis gyárunk itt Csehországban, amelyik ablakkötőket gyártott, a Tátra, meg is ilyen hasonló modellek szám, és ők tudják csinálni. Németek azt mondja, hogy jó, legyen, tehát jó, megveszük tőled az ablaktörlőt. Hát jöttek az ablaktörlők, nem volt jó. Ja? És akkor nagyon ügyesen a csehek azt mondták a németeknek, figyelj, megtanítanál nekünk, hogy kell ablaktöltőt gyártani? És azért hogy megtanítjuk. Ugye? Megtanulták, most már ők a világpiacon az ablaktörlő technológiának egy vezető.
1: A legendás cseh ablaktörlő.
0: A legendás. Ugye? Tehát ez egy nevetséges kis példa.
1: De nagyon plastikus példa, ugye? Érthető.
0: De ez a lényeg, hogy akkor mi azt mondjuk, hogy jó, akkor mi azt mondjuk, hogy jó, figyelj, akkor a teherautók esetében rába tengely. És mi most rászállunk arra, hogy mához 10 évre Európában a rába tengely domináns szerephez jusson. És ehhez szükséges fejlesztés, stb. Megcsináljuk.
1: Így legyen. Most talán forrás lesz hozzá, hogy,
0: és van, és most van,
1: hogy valamit kezdjünk ezzel a hiánnyal. Róna Péter, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: A Mohácsi Dunahídról már többször volt szó, és úgy tűnik, hogy még többször lesz, csak egészen más összefüggésben, mint korábban. Arról már megjelentek elemzések, hogy vajon indokolt-e akkor a hidat építeni, lesz-e ott valaha akkor a forgalom, összeköte két olyan pontot, ahová egy ilyen hídra van szükség a térségnek a logisztikában, vagy akár az országos logisztikában pontosan milyen helyet foglal el ott azon a helyen egy ilyen híd, és most kiderült, hogy csak úgy röpködnek a 100 milliárdok. Még annál is jobban, mint hogy eddig gondoltuk, vagy hittük volna. Bucski Péternek, a G7 újságírójának köszönöm már előre is, hogy itt vagy. Szervusz, jó reggelt!
3: Reggelt.
2: Mert hogy most vannak fejlemények, például az, hogy Lázár János nem sokkal, vagy a választások előtt arról döntött, hogy 20%-ról 98%-ra emelik az előlegnek az összegét, és hát azt rögtön át is utalták, és 100 milliárdos
3: jelentétel. Igen, 155 milliárd forintot utaltak át. Két fontos tétel volt, ugye ez, hogy az előleg összegét módosították, és módosították a szerződést is. Egy kormányhatározatot hoztak arról, hogy a hídnak az alföldi felén a kétszer egysávosra tervezett utat, amire leszerződtek, azt rendkívüli gyorsasággal, hogy nincs már ugye lehetőség közbeszerzés kiírására, a Duna Aszfalt Szíj László cégének a cégével módosítják a szerződést, hogy akkor azt még 60 milliárd forintért, ezt a 19,5 kilométert kibővítik kétszer két sávosra, és hát emellett ugye az előleget is egészen döbbenetes módon megemelték, amire példanélkül és gazdaságilag, jogilag teljesen indokolhatatlan ez a helyzet.
2: És akár fogható is jogilag, hogy 98% előleget fizetnek ki?
3: Ez olyan kockázatot jelent a beruházó számára, tehát a magyar államnak, ami fölvetheti a jogi kérdéseket, és akár bírósági eljárások megkezdését, erre utalt már Vitézi Dávid miniszter úr is. Emellett ugye azért azt se felejtsük el, hogy itt 60 milliárd forintért, nettó 60 milliárd forintért hozzáépítenek kétszer két sávosra ezt az utat. Most ez 3 milliárd forint per kilométer. A szomszédos Horvátországban ennyire építenek körülbelül völgyhidakkal tűzdelt autópályát. Nem egy főútnak a második.
2: Az Alföldön.
3: Tehát, hogy az Alföldön gyakorlatilag a semmiben, hogyha őszinték vagyunk, tehát itt nincsen semmilyen olyan műtárgy, amit így jelentősebben körforgalmakat kell építeni. Tehát annyira döbbenetes ez az árazás önmagában, ami teljesen védhetetlen. És hát itt valójában látszik, hogy ennek a hídnak tulajdonképpen ebben a formájában egyetlen értelme van, az, hogy a Szíj László tulajdonában lévő Duna csoport nagyon sok megbízást kapjon, hiszen semmi nem indokolja itt a kétszer-két sávos kiépítést. Ugye most sikerült nekünk is elolvasni ezeket a megvalósítható tanulmányokat, amik egyértelműen leírják, hogy itt akkora forgalom várható 2050-ig, hogy még akkor is nem az, hogy épp hogy elég, hanem bőven sok még az a kétszer egy sávos kapacitás is. Tehát itt nem arról van szó, hogy építsünk vagy ne építsünk hidat, ez egy külön kérdés, tehát hogyha épül itt egy híd, akkor teljesen egyértelműen csak is kétszer egy sávot lehetett. A kormány által megrendelt, kifizetett összes tanulmány, megvalósíthatóságú tanulmány, egy későbbi forgalmi modell is egyértelműen leírja, hogy kétszer egy sáv az, ami indokolható.
2: Ja, 600 autó per nap, erre kalkulálják.
3: 2015-ben készítetett a Mohácsi önkormányzat egy megvalósíthatósági tanulmányt, ami 600-ról szólt. Később 2020-ban készült egy újabb megvalósíthatósági tanulmány, ez kb. 6000 körüli forgalmat vetített előre, és 2026-ban...
2: Ez tízszer akkora, tehát az, hogy készül két tanulmány, és tízszeres az eltérés.
3: Más típusú forgalmi becslést végeztek, más hálózati fejlesztéseket, tehát itt azért lehetnek ennek hatása. Az, hogy melyik lesz a valósabb, az is egy jó kérdés. És utána még ott van az, hogy készítettek itt a szerződésmódosítás előtt pár hónappal egy forgalmi becslét, ez nem egy teljes megvalósíthatósági tanulmány, ez arról szól csak, hogy milyen forgalmak várhatók. Ez is egyértelműen azt írta le, hogy itt ez a 6000-es nagyságrend, ami egy ilyen közepes főúti forgalom, tehát Magyarországon a főutakon, a kétszer egysávos főutakon van körülbelül ekkora forgalom. És ugye ezek a ezek a teljesen légből kapott bemondások, hogy majd Szerbia fölül óriási kamionforgalom várható, ezeket semmilyen vizsgálat nem húzza alá, és hát nem is várható, hiszen a teljes szerb-magyar összforgalmat, határforgalmat ráterelnénk erre az útra, akkor is elég lenne kétszer egy sem, tehát nincs olyan nagy forgalom magukon ezeken a szerb-magyar autó a közúti határátkelőkön. Tehát, hogy ez tényleg minden elemében rossz ez a dolog, ahogy csinálták. Ugye itt próbálják arra terelni, hogy hát aki bármi kritikát megfogalmaz, az nem szeretné, hogy vidéken fejlesztések történjenek. Ez nem igaz, hiszen egy hitat meg lehet építeni, de nem kell kétszer kétsávosan, és amíg úgy is gondoljuk, hogy egyszer a jövőben
4: hát, erre nem kell, lehet. Nem kell a hegyen, völgyön keresztül haladó horvát autópályának az áráért megépíteni, hát, egy sima országutat.
3: Ez a tehát ez
4: kevés, hogy 6000 autó per nap, az ott azt mondod, az egy főúti forgalomnak felel meg. Hogyha kétszer két sáv, azt lehet mondani, hogy jaj, biztonságosabb, meg nyugisabb rajta közlekedni. A közlekedőknek a szempontjából, aki ott van a kocsi úton, abból a szempontjából meg lehet magyarázni, hogy a kétszer kettő az kényelmesebb, mint a kétszer egy. Az, hogy annyiba kerül az országút, mint Horvátországon, hát az autópálya, az már
3: lehet, mert mondjuk nem sokkal gazdagabb országokban, mint Németország vagy Svájc, úgy gondolják, hogy ezt nem lehet, hiszen ezzel elveszünk máshonnan forrásokat. Ezért is ilyen borzasztó a magyar közúthálózat, hiszen nincs pénz a normális karbantartásra, hiszen értelmetlenül építünk projekteket, tele van a gyors.
4: Ez az egy hír, ez ilyen 300 milliárd környék.
3: Ez 360 milliárd forint nettóban ez a teljes projekt. Tehát azért, ha belegondolunk, a magyar országos közúthálózatra évente 100 milliárd forintot költ a magyar közútra a magyar állam.
4: Tehát, hogyha a teljes magyar közúti hálózat
3: 32 000 kilométernek, ebben vannak gyorsforgalmi utak is, mert nem mindent adtak koncesszióba, tehát a gyorsforgalmi utak is 32 000 kilométer közútnak a fenntartására. Tehát amikor arról beszélünk, hogy miért értelmetlen itt kétszer kétsávos, és valaki azt mondja, hogy hát kényelmesen. Hát lehet, hogy neki éppen a kényelmesek, mikor arra jár pár percig, de mindenki másnak az országban ez óriási problémát okoz, hogy közben baleseti gócpontok fejlesztésére nem jut forrás, tehát itt nem arról van szó, tehát ennek megvannak a szakmai kritériumrendszere, hogy hogyan döntjük el, hogy hova kellene forrásokat biztosítani, és milyen kiépítés szükséges, ezt a kormány teljesen keresztül húzta, politikai döntéseket hoztak, mindig avval kapcsolatban nagyon több száz milliárd forintos projektek hogyan valósulnak meg és hol, és nem a szakmai, minimálisan elvárható feltételeknek feleltek meg. Ebben az esetben az is különösen érdekes, hogy ugye ezek a tanulmányok nem csak a forgalomról szóltak, hanem a várható költségekről is. A kétszer egysávos hídnek a megépítése 60 milliárd forintban került volna a tanulmányok szerint, ami úgy reálisnak is tűnik, azóta volt infláció, mondjuk akkor a megépítés kezdetekor körülbelül ez nagyságrendileg legyen 100 milliárd forint, és ehelyett a 100 milliárd forint helyett mi elköltöttünk rá 360 milliárdot. Tehát ez a 260 milliárd forintból olyan óriási változás lehetett volna egész Baranya, vagy megye, vagy az alföldi térségnek a közlekedésében elérni, amit minden arra lakó érzékelhet. Ehelyett egy óriási gigaberuházást végeztünk, aminek viszont nem sok haszna lesz ebben a formában.
4: Mit és mivel köt össze ez a híd?
3: Hát tulajdonképpen Mohácsot új Moháccsal, ez volt az elsődleges cél, ami érthető, hogy ott szerették volna, hogy a városnak a két fele fejlődhessen, és hát távlati elképzelése az ugye, hogy Pécs és Szeged között is lehessen erre közlekedni, de tulajdonképpen ezzel az új híddal ez nem feltétlenül
4: ezer éves gyorsabb. Kívánalom egyébként nem csak annak, aki ott helyben van, hanem országos közlekedési.
3: Így van, csak ugye ez az útirány nem lesz alapvetően gyorsabb, mint a meglévő bajai kapcsolat. A másik pedig ugye az a várakozás, hogy majd épül egy gyorsforgalmi út Szerbiában a meglévő autópályáról, tehát Belgrád, Újvidék, Szabadka autópályáról Zombor felé, amit Vajdaság mosolyának hívnak, egyébként ez rendkívül sok korrupcióval és problémával terhelt projekt. És
4: hú, ezt sose gondoltam volna.
3: És hogyha majd egyszer oda jön az út, akkor majd erre jönnek a kamionok, de hát azért olyan gigantikus mennyiségű kamion nem jár Szerbia és Magyarország között, hiszen Szerbia nem az Európai Unió része, aki csak teheti, az inkább megpróbálja elkerülni ezt a nagyon problémás határellenőrzést ezen Szerbián keresztül, ugye ki- és belépéskor. Tehát továbbra se várható, hogy itt olyan óriási tranzitforgalom lesz, inkább a térségi forgalomban lehet fontosabb szerepe.
4: Bucski Péternek, a G7 újságírójának köszönöm.
0: Műsorajánló. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Indul a foci VB, az idei torna több szempontból is történelmi jelentőségű lesz. Először rendezi három ország közösen a VB-t, most először szerepel 48 válogatott, és először rendeznek összesen 104 mérkőzést egy világbajnokságon. A döntőt július 19-én tartják, a VB ezzel minden idők egyik leghosszabb futball eseménye lesz. Hegyi Ivánnal beszélgetünk.
2: Aki az összes előző VB-ről könyvet írt, hát erről az egyről még nem tudott, de majd ez is eljön. Szervusz Iván, örülök.
3: Szia, jó estét a kedves nézőknek.
2: Mexikó, Dél-Afrika, Dél-Korea, Csehország, Kanada, Bosznia, Hercegovina, Egyesült Államok, Paraguay. Ez az első négy meccs, nem tudom mekkora izgalmat okoz ez.
3: Értelek. Hát izgalmat inkább az okoz, Egon.
2: Hogy fent tudunk-e maradni?
3: Nem, ennél súlyosabb a helyzet. Szerintem, hát ma hallottam, hogy csapás, éjszaka csapás következik.
2: Mármint Iránban.
3: Igen. Egy olyan országban kezdődik a VB most, pillanatokon belül, amely bejelentettem, ugye? Tehát elnök által bejelentettem, csapásra készül. Ezt az elnököt, egy olyan elnök, egy másik elnök, a FIFA elnöke, aki akkor, amikor a FIFA megannyi vezetőit elvezették, nem elnök, egy másik elnök, a FIFA elnöke, aki akkor, amikor a FIFA

0: helyzet egyáltalán nem vicces.
1: Még a két dolgot hadd jegyezzek meg, az egyik az az, hogy az az ország, amelyik csapást akar mérni, vendéglátója annak a világbajnokságnak, ahol az az ország szerepel, amelyik ellen csapást mér. De egyébként Trump bejelentette egy friss hír szerint, hogy elhalasztja. Talán éppen a világbajnokság kezdete miatt ezt a csapásmérést a mai éjszakán.
0: Csak üdvözölni tudom ezen a napon.
1: Térjünk vissza a futballhoz. Igen. És reméljük, hogy nem fogja semmilyen politikai és hadászati esemény befolyásolni.
0: Hát én békeidőben azt szoktam mondani, hogy békeidőben semmi sem mozgatja meg jobban a világot, mint a futball VB.
1: Talán most.
0: Kérdezem tőled, hogy van-e békeidő most? Mert szerintem a kérdésre az a válasz nem biztos, hogy
1: azt szokták mondani, hogy a Földön soha nem volt béke a 20. század eleje óta, de lehet, hogy régebb óta.
0: Hát de van, akkor, tehát én nem akarom ezt a középpontba helyezni, és természetesen a futball imádatom azt mondja, hogy szóljon a világbajnokság Nuno Mendesről, Vitinháról, João Nevesről, Dembeléről, Doueról és Bappéról, Luis Enriqueről.
1: De jó, hogy ezt elkezdted sorolni. Az öregekről szólhat még? Ronaldóról, Messiről, azon kívül, hogy felmutatják a csapatok, hogy ők is itt vannak. Szólhat még?
0: Hát nézd, egy kicsit mindenképpen. Én azt gondolom egyébként, hogy hát szólhat öregekről. Mondok egy nevet, vagy több nevet, De La Fuente például, nem olyan fiatal, vagy Ancelotti.
1: Hát igen.
0: Tehát, hogy de csak ide, az nem olyan öreg.
1: De ők máshogy lépnek pályára.
0: De azért van hatásuk, Scaloni. Mert Scaloni nélkül Argentina nem lett volna világbajnok. Még Messivel sem. Ugye Messi 4 VB kudarca után lett világbajnok.
1: Azért, ha belegondolsz, 6. VB-je.
0: Igen.
1: Az nagyon komoly.
0: De most, hát tud leégni? Hát ne viccelj. Hát tehát így, hogy világbajnok már. Ha nem lett volna, az egy más dolog. A Cristianónál más a helyzet. Egyébként...
1: Nála hiány van.
0: Na jó, de hiány, de ugye nem ugyanaz a helyzet, mert Portugália soha nem volt világbajnok.
1: Ez így van.
0: És azok közül, az országok közül, amelyek nem voltak világbajnokok, szerintem Portugáliának a legjobbak az esélyei. Nem mondom, hogy Portugáliának a legjobbak az esélyei, de azok közül, akik nem voltak világbajnokok, Portugáliának a legjobbak.
1: Van, aki a franciákat mondja, van, aki a spanyolokat, valahogy nem mondja senki a németeket, ami felelőtlenség, mert őket soha nem lehet leírni, mint tudjuk. Messi azt mondta, hogy Argentina világbajnok lesz, hát mit mondaná más a torna kezdete előtt? Te meg ilyenkor azt szoktad mondani, hogy majd jönnek a brazilok.
0: Jönnek? Azt szoktam mondani, nézd, ha amennyire Brazília technikailag a világ fölött volt évtizedekig, akkor 10-szeres világbajnoknak kellene lennie, és akkor tehát Franciaország szerintem is messze a franciák állítják ki a legtöbb jó játékos. Tehát ha arra a 26-os keret mélysége és erőssége alapján, akkor oda lehet adni. De ez nem így dől el, mert Brazília nem lehet. Még 5-szörös világbajnok ugyanis listavezető, de mégse 10-szeres. De Brazíliának ez a technikai fölénye, ez véget ér. Ennek vége van. Itt visszakapcsolódok ahhoz, amit az előbb mondtam, hogy persze Brazília Ancelottival erősebb, mint Ancelotti nélkül. Az egy aduász a brazilok szempontjából. De én azt gondolom, hogy De La Fuente ugyanez a spanyoloknál, és hát Deschamps se akárki, ugye azon kevesek egyik, aki világbajnok volt játékosként is, meg szövetségi kapitányként is. Tehát, hogy nyilvánvaló, az nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy olyan lesz, a csapat lesz a világbajnok, amelyik már volt világbajnok. Ha csak nem Portugália lesz. Különben elképzelhetetlennek tartom, hogy ne Franciaország, Brazília, Argentina, és így, hát Olaszország nem lesz, abban
1: hát
0: biztos
1: nem.
0: Lehet.
1: És mi sem.
0: Mert hát de mi nem is voltunk világbajnok.
1: De se az olaszok semmi, tehát akik, meg a dánok, akiknek nagyon fáj, hogy lemaradtak, mert hogy ugye őket is oda várják mindig.
0: Hát tudod...
1: Minket senki nem vár oda, csak mi magunk, de mi nagyon szeretjük.
0: Hát ezzel meggondolod, ezt akartam mondani, hogy azért az, hogy most 40 éve van. És én ott voltam Mexikóban, a 40 évvel ezelőtt.
1: Én meg a tévé előtt sírtam, hogy mi ez.
0: Hát ha akkor te azt mondod nekem síró kisgyerekként, hogy 40 év lesz,
1: és még úgyse.
0: Hát ez
1: 40 év, és még úgyse.
0: Az drámaibb, sokkal drámaibb, még talán a csapásnál is drámaibb.

0: Menjünk vissza a mostani tornára. Nagyon sokan mosolyognak például azon, hogy ott van Curaçao. Ami hát tényleg vicces, egy 170 ezeres picike kis ország, akkora, mint mondjuk kisebb, mint Debrecen a lélekszáma, de abban a válogatottban bár amatőrök, de Hollandiában edzett amatőrök játszanak, mert ott mindenki hollandiai. Tehát futballt láttak. Nyilván nem ők lesznek a világbajnokok. De le lehet-e becsülni ma valakit, aki bárhogyan is, de ki tudott jutni erre a tornára?
1: Hát a mai futball általános tapasztalata szerint egy meccsen senkit sem érdemes lebecsülni, mert nagyon komoly. Amikor a 32-es egyenes kiesés lesz, akkor a 16 meccsből lesz 2-3 olyan, amit fogadjuk le előre, hogy ami meghökkentő eredménnyel zárul. Ez hát valószínű.
0: Ők szegények pont a németekkel kezdenek, eznek sok jót nem ígér.
1: Általában mondom, nem Curaçaóra, hogy lebecsülni valakit, az nagyon veszedelmes. Ma nincsenek olyan különleges különbségek. Ráadásul ez egy nagyon... Tehát én voltam világbajnokságon az Egyesült Államokban és Mexikóban is. Ez három országban lesz, olyan körülmények között, ahol a tojás megfő a tyúkokban. Tehát a klímaváltozás ezen csak rontott. Tehát amikor én voltam Mexikóban és az Egyesült Államokban VB-n, akkor még ide, még Chicagóban is olyan meleg volt, hogy a Soldier Fieldem, ez nem tudom elmondani. Tehát ezek nagyon hosszabb lesz a torna. Sok csapat van. Nagy a sérülés veszély.
0: Azért... És van még valami, a sztárok, azok agyon vannak játszatva. Tehát 80-90 meccseket játszottak.
1: Ezt jól mondod, amikor
0: és arra jön rá most ez a torna.
1: Amerikában volt, és sikerre volt ítélve. Ma is azt mondanám, hogy sikerre van ítélve, de a Trump miatt nem lehet mondani, hogy sikerre, mert nem, ha ma azt mondod, hogy sikerre van ítélve, akkor nem veszed észre, nem veszed figyelme a realit. Akkor biztos lehettél benne, hogy a Rothenberg megcsinálja, mármint a szervezőbizottság, és hát igen, soha annyi nézője nem volt a futball VB-nek, mint akkor.
0: Na, talán ez a mostani, ez egy kicsit felülmúlja majd, ugye. Mexikó bekapcsolása jó ötlet volt például, hát ott láz van.
1: Jó, hát Mexikó hagyományos részevő, és hát Mexikó, hát Mexikóban, egy mexikói, hát Mexikóban emlékszem, kirajzott egy Mexikó-Bulgária meccs után mondjuk Mexikóvárosba a tömeg, fölmentek az autók elejére, átmentek az autók, hátul leventek. Na most ez több millióan, vagy több százezren. Tehát a Mexikóban, hogy egy gól mit jelent Mexikóban, az annyit jelent, amennyit Brazíliában, bár már ez is furcsa, mert nekem, én emlékszem, mikor a 2014-es Brazil VB előtt tüntettek Brazíliában, hogy miért van ott a VB, emlékszel?
0: Igen.
1: Brazíliában, ahol a...
0: Most is volt ma este is tüntetés a megnyitó előtt. A megnyitóban egyébként Shakira lépett fel, és az egész negyed óra volt. Ilyenkor mindig mindenki elfelejti, hogy itt ezen a pályán utána melegíteni kezdenek a csapatok. Tehát itt a sípszóig nem lehet megnyitót rendezni. Itt sem rendeztek.
1: Én szerény megjegyzésem, vagy véleményem szerint, hogy a Shakira közülünk van, nem? Az futball. Szóval a futballból jött. Tehát belülről, ugye? Tehát ez rendben van, abszolút. Úgyhogy mégiscsak egy világbajnok, ugye?
0: Jó, hát ezt most nem úszod meg, kinyeri a VB-t?
1: Jó kérdés. Hát akkor mondom, akkor azt mondom, itt az angol fogadóirodák, jó? Első helyen ők a spanyolokat, másodikén a franciákat.
0: Milyen jó döntő lenne?
1: Spanyol-francia?
0: Te jó, te egy brazilt szívesen látnál a döntőt?
1: Persze, szívesen látnék. Na, te se, ahogy ismerlek, te se kapcsolnád ki, hogy hát ezek már megint ezek a unalmas brazilok.
0: Nem, ez biztos.
1: Rendben van, tehát de Anglia, Portugália, Argentina, Brazília.
0: Anglia, Portugália, Argentina, Brazília. Ez egy jó névsor. Mondjuk, ha bejön a végén a Curaçao Kanada BB döntő, akkor együtt sírunk majd, jó?
1: Hát, eszel iszol.
0: Hát ennyi. Ennyi, Iván, köszönöm szépen. 108 meccs lesz, kérem szépen, 108. Hogyha valaki virasztani akar, most lesz mire foglania, mert hogy valami majd 4-kor kezdődik, valami 3-kor, valami hajnali reggel 6-kor, szóval be lehet osztani a következő 6 hetet. Most viszont aktuál következik itt az egyenes beszéd után, úgyhogy már szólítom, és itt is van Feri. Szervusz, Lazsánszky Ferenc.
2: Szervuszágon köszöntöm a kedves nézőket. Súlyog Tamás az Alkotmánybírósághoz fordul az állami tisztségviselők elmozdítása miatt. Budapest októberig kapott haladékot a szolidaritási adó befizetésére. Matolcsy György végkielégítése miatt vizsgálat indult a Nemzeti Bankban. és több száz milliárd forintot vár a kormány a vagyonadótól. Ezek a tervezett témák. Murányi András, Szirmai Dávid és Üveges Gábor jönnek, hamarosan kezdünk.
0: Én meg holnap este térek vissza, ismét az Egyenes Beszédben 19 óra 25 perckor várom önöket, akkor is Feri, neked köszönjük az ajánlást, önöknek pedig szép estét, jó éjszakát!

műsorajánló. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30 a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 14:00. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15:00 a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3:00. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Felfüggesztik a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, tovább a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat, így döntött a kormány többség. Ezzel kapcsolatban megjelentek kritikus megjegyzések is, majd mindjárt mondjuk, hogy miért, de tulajdonképpen kire és milyen hatás fog gyakorolni ez a rendelkezés. Tóth Levente, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértője a vendégünk, akit kapcsolunk. Jó reggelt, szervusz Levente! Több szereplős történetek ezek. Van nyilván a pénzintézet, amely folyósította a hitelt, van az adós, aki azt fölvette, és adott esetben egy végrehajtási eljárás keretében belép a végrehajtó is. Mindenkire hatni fog ugyanakkor ez az új rendelkezés, de kire, hogyan?
2: Ez az új törvény valójában időt nyer. A kormány most időt adott magának, és egyébként az érintetteknek is arra, hogy valamilyen új szabályozást hozzon. Hiszen ebben az ügyben az Európai Unió bíróságának az ítélete egy új helyzetet teremtett, ez egy tavalyi ítélet, és most azt kell eldöntenie a kormánynak, hogy milyen új szabályozást hoz. A magában a törvényben az van, hogy felülvizsgálja az eddigi szabályozást és a törvényi kereteket, de azt nem mondja meg, hogy mi lesz majd ez a döntés. Arra lehet számítani, hogy valamilyen új szabályozást hoz ezekre a devizahitelekre és deviza alapú ügyletekre, azonban azt most még egyetlen egy ügyfél vagy bank sem tudja, hogy ez kire lesz kedvező. Tehát ezzel vajon az ügyfelek fognak a végén nyerni, az érintett ügyfelek, vagy a bankok, de az biztos, hogy azokat a peres ügyeket, illetve végrehajtásokat most megállította, amelyek már folynak. Itt amióta megszületett ez az európai bírósági ítélet, az ezeket alkalmazó magyar perekben különböző ítéletek születtek, és jogászok körében is eltérő annak az értelmezése, hogy pontosan ebből a EU-s bírósági ítéletből mi következik.
1: Bocsáss meg, csak mondjuk el a nézőknek, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, ez az EU-s bírósági ítélet nagy vonalakban természetesen, de lényegében azt tartalmazza, hogy azoknál a devizahitel szerződéseknél, ahol megállapítható, hogy nem tájékoztatták megfelelően az ügyfelet az árfolyam kockázatról, ott ennek az ügyfélnek a folyósított tőkén felül nem kell fizetnie semmit, árfolyam kockázatot, egyebek, és erre alapítva ezek az ügyfelek később is akár indíthatnak pereket a bankjuk ellen, hogy azt mondják, hogy öregem, háromszor annyit fizettem vissza, mint amennyit kellett volna, tessék csak szépen nekem visszaadni a pénzt. Tehát ezeknek az ügyfeleknek az esetleg célegyenesben lévő eljárásaik, amelyek az Európai Unió Bíróságának az ítélete alapján nagy győzelmi reményekkel kecsegtetnek, ezek az eljárások is megállnak. Egyáltalán tényleg megállnak-e, vagy akár ők tovább vihetik-e?
2: Itt az eljárásoknál, a bírósági eljárásoknál megvan az a lehetőség, hogyha az ügyfél kéri, hogy folytatódjon a bírósági eljárás, akkor ez folytatódhat. Azonban hozzá kell azt tenni, hogy a jelenlegi bírósági gyakorlat, és egyébként ez az egyik legvitatottabb része ennek a helyzetnek, különösen az ügyfeleket képviselő ügyvédek, vagy a Európai Bíróság előtt eljáró ügyvédek részéről, hogy itt egyedi ügyek vannak, amelyben egyedileg minden egyes szerződésnél vizsgálni kell azt, hogy a érintett pénzintézet az megfelelően tájékoztatta az ügyfelet, vagy sem, vagy valójában van ennek a bírósági ítéletnek, uniós bírósági ítéletnek olyan értelmezési lehetősége is, amely szerint az összes ilyen szerződés ez alapján semmisnek kellene tekinteni. Magyarországon most egyedileg minden egyes szerződésnél vizsgálja a bíróság, hogy ennek a semmiségnek a feltételei fennállnak-e. Tulajdonképpen ilyen több évtizedes távlatból azt tudja tenni a bíróság, hogy megvizsgálja magát a szerződést, hogy abban milyen szöveg szerepel, az megfelelő tájékoztatásnak minősül-e, ezt aláírta-e megfelelően az ügyfél, és ez alapján dönt vagy az ügyfél, vagy a bank javára. Születtek olyan ítéletek, számos olyan ítélet is született már, amikor kimondták a szerződésnek a semmiségét, ami azt eredményezte, hogy mivel csak a felvett hitellel tartozik a banknak az ügyfél, tehát úgy mondják ezt, hogy vissza kell menni az eredeti állapothoz, tehát az ügyfélnek vissza kell adni azt a pénzt, amit kapott, de egy forinttal se többet, tehát ha ő ezt idáig már törlesztette, jellemzően egyébként így van, hiszen itt több évtizedes hitelről van szó, akkor a banknak van fizetési kötelezettsége vele szemben, hiszen a kamatokat azt vissza kell fizetnie.
1: Na most azért de ez az, egy érdekes hogy... helyzetet állít elő, bocsáss meg, hogyha mondjuk egy olyan jogszabály születik Magyarországon, amelyik az Európai Bíróságnak az ítéletét egyfajta ilyen egységes szabályba foglalja. És az van, hogy a bankoknak nincs itt vacakolás, egyedi szerződések, külön-külön döntések, az, hogy vissza kell fizetniük ezeket az összegeket. Ez mekkora tétet? 100 milliárdokat, 1000 milliárdokat róhat a bankszektorra? Mert ez az eset viszont már azt vetíti elő, hogy itt a gazdasági működéssel kapcsolatban egyéb problémák is felmerülhetnek.
2: Hogyha születne egy ilyen jogszabály, az nagyon komoly hatással lenne, nyilván nem csak az ügyfelekre, hanem a bankszektorra is, ez több 100 milliárdos tétel lenne. És itt azt is figyelembe kell venni, hogy mivel itt több évtizedes ügyekről és hitelekről van szó, szóval ezeknek a hiteleknek az egy része az már ki is futott, tehát törlesztette az ügyfél, hogy emlékezhetünk, hogy több jogi megoldás is volt arra, hogy mit lehet tenni, voltak ugye végtörlesztéses esetek, az összes devizahitel most már forintosított lett, tehát ez egy nagyon komoly gazdasági hatással járó döntés lesz majd a kormány részéről, akkor is, hogyha ilyen döntést hoz, természetesen minden más esetben is, és ráadásul nem csak a jelenleg folyó pereket érintheti ez, hiszen azért összességében a devizahiteleknek egy nagyon kis részében folynak most perek, illetve végrehajtások, ez sokkal nagyobb kört érint, sokszorosan nagyobb kört érinthet egy ilyen döntés, és még azt is felveti, hogy azok az adósok, amelyek így úgy, vagy végtörlesztéssel, vagy egy normál törlesztéssel már lezárták ezt a hitelt, akkor ilyen helyzetben velük mi lesz, hiszen hogyha azt mondják ki, hogy ezek a szerződések semmisek, vagy ők ezekben a szerződésükben nem kaptak megfelelő tájékoztatást, akkor nem tűnik méltányosnak az, hogy aki már kifizette a hitelt és lezárta ezt a hitelszerződést, az akkor így járt, aki pedig még nem, az esetleg kap egy valamilyen kedvezményt, vagy arra már ez a döntés vonatkozik. Tehát itt az, hogy a kormány most ezzel az idővel, amit magának nyert ezzel a jogszabállyal, ezt az időt hogy használja fel, és ennek a végén milyen szabályozást hoz, ez mindenki számára a konkrét ügyben, és az egész bankrendszert érintőleg is, sőt, bátran ki lehet jelenteni, hogy az egész gazdaságot érintően is súlyos kihatása lehet. Ugyanakkor az mindenképpen jó lenne, hogyha ezeket az ügyeket, amelyek több évtizede húzódnak most már, hiszen itt nem olyan hitelekről van szó, amit mostanában vettek föl, hanem ezek a 2010 előtt fölvett hitelek. Tehát azt mindenképpen jó lenne rendezni végre ezt a helyzetet egyszer és mindenkorra fix módon. A ügyfelek, a bankok és egyébként mindannyiunk számára is, hiszen egy ilyen döntés arra is hatással lehet, akinek soha az életében nem volt devizahitele.
1: Tóth Leventének, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértőjének köszönöm. Örülök, hogy ezt elmondtad.
2: Köszönöm.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ma este 9-kor, itten idő szerint ma este 9-kor kezdődik a labdarúgó világbajnokság. 3 ország rendezi, először történik ilyen, hogy 3 ország rendezi. Megyünk északról délre, Kanada, az Egyesült Államok és Mexikó. Házigazdák játsszák a nyitó meccset. Tóth Viktor youtuber, a Spirit FM műsorvezetője a vendégem. Jó reggelt, örülök, hogy eljöttél hozzánk.
2: Szép reggelt, köszönöm a meghívást.
1: Mire számítasz, milyen lesz ez a foci VB?
2: Hú, igazából pár percben ezt nyilván nehéz kifejteni, de...
1: Muszáj lesz hát, beletérni.
2: Gyorsan igyekszem. Igazából én nagyon a minőségre leszek kíváncsi, mert az embernek már megint van egy ilyen repetitív érzése szerintem ezzel a világbajnoksággal kapcsolatban. Megint alig lett vége itt a budapesti BL döntőnek, így elröppent az egész, és már is ott tartunk, hogy világbajnokságban. Majd vége lesz a világbajnokságnak, és már fordulunk rá a következő szezonra. Tehát tényleg az embernek az érzése, hogy egyszerűen nincsen fújás, nincsen pihenő, és az a baj, ezt mi nézők is megsínyjük, mert az a baj, hogy a minőségen ez borzasztóan meglátszik, és rengeteg 0-0-es meccset látunk ilyenkor ezeken a nyári tornákon, Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon, mert mindenki sérült, mindenki fáradt, és ez a minőség.
1: Ezt lehet feloldani, ez mindig így lesz, tehát mindig lesz nyár. Nyárig tartó szezon, aztán szeptembertől kezdődő új szezon a bajnokságokban, meg az egyébként nemzetközi kupákban is, hát valahova be kell, hogy férjen egy VB is.
2: Igen, az a baj, szerintem ezt már sehogy se fogjuk megoldani, mert ugye a pénzdíjak miatt, a tévés jogdíjak miatt annyira kisajtolják a játékosokat és a szezont, és minél több meccs legyen, nemzetközi kupák, mindenből egyre többet csinálunk, hogy egyszerűen ez így fog már zajlani.
1: Jó, akkor ez egy adottság.
2: Ez sajnos ilyen lesz.
1: Ez egy adottság. Az viszont nem föltétlen adottság, hogy 104 meccs lesz, 72 meccs lesz a csoportkörben, több meccs lesz most a csoportkörben, mint 2022-ben az egész világbajnokságon volt, és 48 csapat van a korábbi 32 helyett. Ez újabb lehetőséget, nézői élményt nyújt, vagy pedig a business faktort növeli, akár a pályán látható minőségnek a rovására is.
2: Hát én itt az utóbbira tudnék azért fogadni sajnos, mert tényleg még régen visszagondolok, mit tudom én, 2010-ben egy dél-afrikai csapatra, hogy tényleg kuriózumnak számított, vagy 14-ben arra a Kosztarikára, aki Uruguayt, Olaszországot, Angliát megelőző csoport első lett, tényleg egy kuriózumot láttál, és tudtál nekik szurkolni, hogy ez tényleg egy jó élmény. Még idén látunk Haiti, Zöldfokik szigeteket, Üzbegisztánt, Kuraszót, tehát olyan válogatottakat látunk itt a kibővítés miatt, hogy már kicsit szerintem a varázsa is el fog menni ezeknek a kis országoknak, és...
1: Egész addig, amíg valamelyik nem okoz egy, legalább csak egy pici meglepetést, és azonnal várni fogják a következő meccsét, ez benne van?
2: Hát benne lehet, igen, csak ugye matematikailag is jóval nagyobb az esély, hogy benne van, mert régen tényleg volt egy-két ilyen válogatott, akire így felemelted a szemöldököt, hogy ez mit keresít, most van körülbelül 5-6-7 ilyen is, aki ilyen, és nem tudom, ez a varázsából el fog-e veszni, meg... Hogy fogja érdekelni az embereket, amikor látunk egy Kongó-Üzbegisztán csoportmeccset? Tehát arra azért nem hiszem, hogy a hajnali 4-kor, de sokan fel fogunk kelni szerintem.
1: Én egészen biztos, hogy nem fogok ezért fölkelni. nagyon szélsőségesek lesznek a körülmények, most itt az időjárási körülményekre gondolok, nagyon meleget várnak sok helyen. 3 perces ivószüneteket is be fognak iktatni a meccseken, aminek persze a reklámozók már is örülnek, mert kapnak egy extra lehetőséget, de ameddig a torontói stadion az tengerszint fölött nagyjából 70 méter környékén van, és egyébként északon, ahhoz képest az Azték stadion az 2200 méteren van, és délen. Szóval itt ez nagyon próbára fogja tenni azokat, akik elég sokáig játékban maradnak, mert nagyon különböző helyszíneken kell játszani. És utazni is rengeteget.
2: Igen, ugye maga az utazáshoz talán már hozzászoktak itt a játékosok, ugye, mert tényleg járják egész Európát, meg világot itt egész szezonban, de ahogy te is említetted, itt azért a hőmérséklethez, a magasságkülönbségekhez azért a szervezetnek brutál nehéz lesz hozzászoknia, ami viszont pozitív hozaték lehet szerintem, hogy mivel nagyon sok időzónáról beszélünk, és láthatunk olyat is, hogy este 7-kor, vagy esetleg másnap reggel 6-kor kezdődik egy meccs, szerencsére így ki lehet tenni a meccseket olyan időzónákból, tudjuk, hogy ebbe az időzónába ezt a válogatottat itt hátha többen nézik meg, tehát ilyen tévé szempontból egész jól jött ki, hogy legalább ezzel tudnak majd játszani a szervezők.
1: De hogyha már az Azték stadion, de az meg egy legendás stadion, tehát 70-ben Pelé emelte ott magasba a világbajnoki trófeát, 86-ban pedig Maradona. Tehát ugyanakkor meg az Egyesült Államok már rendezett egyszer foci VB-t, de ettől függetlenül a labdarúgásnak a világtérképen nem foglal olyan nagyon erős helyet, Kanada az végképp nem, ugyanakkor meg ott van Mexikó, és ott van nekik egy ilyen stadionjuk. Tehát azért itt lehetnek majd nagyon szép pillanatok.
2: Abszolút, ilyen szempontból ez egy tök jó futballkultúra lesz szerintem, tehát ilyen szempontból nagyon örülök, hogy nem csak például Amerika kapta meg itt a rendezési jogát, mert tényleg itt láthatunk majd ilyen nagyon emocionális pillanatokat, és ott tényleg biztos lesz olyan, akinek ez életeseménye lesz, hogy ki tud majd oda menni.
1: Óriási show lesz a stadion. Már láttunk egyébként látványterveket, hogy a vizuálok hogy lesznek megcsinálva, meg minden. Tehát ebből a szempontból nagyon amerikai lesz.
2: Abszolút, ilyen szempontból, meg tényleg kicsit ez nagyon érdekes, hogy te is említed ezt a mexikói világot, ahol tényleg arról beszéltek, hogy mindenki élhal a futballért, és kicsit ott a szegény emberek sportja is ez, miközben átmegyünk mondjuk az AT&T stadiumba, ugye több mint 100 000-en vannak, és Jerry Jones-ék felhúzták azt a óriási stadiont, meg pont kicsit a másik véget. És
1: picit a szórakoztatóipari komplexum, az amerikai Tales stadion.
2: Igen. Tehát kicsit
1: a mexikóiak meg hősök születnek.
2: Igen, egy kicsit érdekes ezt a két világot nézni, de talán pont ezért is lesz színes majd.
1: Átrajzolja a foci VB-knek a képét az, amit az amerikaiak most itt villantani fognak, vagy legyünk úgy vele, mint annak idején a pekingi olimpiával, hogy ott is mindent beletoltak a kínaiak, de ettől függetlenül egy olimpiai szellemiség az megbírt maradni, anélkül, hogy egy országnak az egyszeri bizonyítási kényszere rányomta volna a bélyegét.
2: Én picit azért talán ehhez tartanám közelebbinek a valóságot, amit utoljára mondtál. Azért Amerikában még mindig nem az első, nem a második és nem a harmadik opció a labdarúgás. Azért tudjuk, hogy a major sportok vannak igazán nagy rivalda fényben. Nyilván nagy nézettség lesz, nyilván rengeteg ember ki fog látogatni ezekre az eseményekre, de összességében ez egy tök jó ilyen státuszszimbólum Amerikának, hogy ezt is elintéztük, ez is itt van nálunk, de összességében azért nem ez mozgatja meg legjobban szerintem ott a helyeket.
1: Tóth Viktornak, a Spirit FM műsorvezetőjének, youtubernek köszönöm szépen.
2: Köszönöm a lehetőséget.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Szeretnénk visszafordulni, de most már nem lehet. A társadalom Isten törvényével szembe megy. Nem védhetnek ember kézalkotta rendszerek. A technológia nem oltja meg a szellemet. Csapások jönnek és az egész világ megremeg, miközben a király az övéivel mennybe megy. A nap sötét lesz, földre hullanak a fellegek, az utolsó háborúban nem győzhetnek emberek.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni. Spirit FM.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, ez a Multidéző adása, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban sorra vesszük a múlt történéseit. Most 2025. május 20-áig utazunk vissza. Ezen a napon terjesztette ki az Orbán kormány az árréstoppot a drogériai termékekre. Itt többek között a pelenkákra, fogkrémekre, tusfürdőkre, mosogatószerekre és a mosóporokra is. A Spirit FM-en pedig szintén 2025. május 20-án a Három dühös ember című műsorunkban Boros Tamás, Egri Viktor és Dévényi István beszélgetett Edith Éger kijelentéséről, miszerint a stressz igazából jó dolog. Azt kívánja, hogy nézzünk szembe egy kihívással, találjunk kreatív megoldásokat és bízzunk magunkban.
2: Edith Éva Eger. A stressz igazából jó dolog, azt kívánja, hogy nézzünk szembe egy kihívással, találjunk kreatív megoldásokat, bízzunk magunkban. Felelőtlenül, de a tűzijáték kategóriába tettem ezt, István a fene tudjába, Tomi pedig kultúrbörtönbe. Beszéljünk akkor erről, ez egy kicsit békésebb témának tűnik.
3: Ajaj.
2: Kiderülhet, hogy mint Edith Éva Eger is politikailag motivált.
4: Figyelj, egy lépésből Magyar Péternél fogunk kikötni. Kettőből, legyen kettő.
3: Uti, valami relativizálást vigyünk bele mindenképpen. Nem tudom, most így közben gondolkodtam rajta, annyira nem tudtam így eldönteni, mert hogy a stressz, de én is inkább a kettesben csúszok lefele, most így mélyebben átgondolva, hogy végigcsináltam veletek ezt a stresszes délelőtt, nem olyan pozitív, és nem olyan hatékony, és nem olyan jó. Persze, igen, a stressznek így nézve lehetnek ilyen hatásai, de hol van az a szint, amikor a stressz már átmegy rombolóba, meg pusztítóba, és nekem ezért volt ez a fene tudja kategória, vagy ezért adtam ebbe a fene tudja kategóriába, ezt senki nem tudja magába igazából eldönteni, hogy most ez egészséges stressz volt még, ahogy készültem egy műsorra, vagy készültem egy fellépésre, vagy hogy írtam egy cikket, vagy pedig már, mit tudom én, az, amikor már sokadikat vállalod, meg már túl sokat akarsz beletenni, és ez még csak a munka, aztán ott még az életnek egy rakás eleme, ami talán fontosabb is, sőt, biztos vagyok benne, hogy fontosabb, mint a munka, és hogy ott is mennyi stresszel találkozol. És egyébként Magyarország az egy rohadt stresszes ország. Uh-huh. De azzá tették. Aha. Hogy a tényleg 2010 óta, de 2015 óta aztán turbóra kapcsolva úgy stresszesítenek mindent, de ezt én rideg polgárháborúnak szoktam hívni, uh-huh. amit nem nagyon szoktak megérteni az ilyen Viktor féli. Vicc volt. Tehát, hogy nem nagyon szoktak megérteni, akik hallják vagy olvassák, mert csak a polgárháború van a fejükben, hogy mi az a rideg, mert milyen polgárháború jó. Nem, a rideg polgárháborút azt úgy tekintem, mint annak idején volt a hidegháború. Uh-huh. Hogy már olyan a hangulat, már az eszközök hasonlóak, legalábbis a kommunikációban, uh-huh. de nem jut el nyilván a háborúig, mint ahogy nem jut el sem a polgárháborúig, de az eszközök, a módszerek, hát pont amiről beszéltünk ugye az első témánál is, azok már olyanok, és egy az egyben. És itt volt ez a vagy nem is a harcosok klubja, mert az viccesre sikeredett az a show műsor, vagy leginkább groteszkre, vagy ironikusra, vagy nem is tudom, milyen volt ez a műfaj, amit ott megvalósítottak a fideszes politikusok. De egyébként az egésznek a körítése, meg ahogy beszéltek, ahányszor elmondták azt, hogy harc, harc, háború, csata, harc, nem tudom, 5 milliószor körülbelül, szerintem kvótába ki volt adva, az már egy ilyen stresszes. És azt nem tudom, megfigyeltétek-e magatokon. Én magamon megfigyeltem, hogy ha kilépek Magyarország területéről, és már 2-3 napot valahol vagyok külföldön.
2: Mondjuk Ukrajna felé.
3: Akkor hát...
2: Gondolom, te oda jársz.
4: Oda sűrűn jársz.
3: Egyszer
2: voltam. Vagy Brüsszelbe.
3: Egyszer voltam életemben.
4: Ma délután mész valamit tárgya, azt most mondtad az adás előtt. Átveszel valami pénzt.
3: Nem, viszek.
4: Viszel.
3: Ja, várjál. Még egyeztetnem kell a tartótisztemmel. Szóval, hogy amikor itt hagyja az ember a magyar valóságot egy kicsit, és 2-3 nap múlva így megnyugszol. Uh-huh. És nem azért, mert most épp nem a híreket nézted meg, hanem egyszerűen nem vesz körül ez az egész. Tehát, hogy tudom, én autóztunk Szlovéniába, és éreztem, hogy valami hiányzik idézőjelbe téve.
2: Stressz. Hol hagyta?
3: Nincsenek óriás plakátok. Hát hogy? Tehát, hogy annyira a hétköznapod részévé válik az, hogy Magyarországon kikerülhetetlen az a fos, amit a politika rádönt. Teljesen abszolút kikerülhetetlen. Nem tudsz megnézni egy YouTube videót, persze tudom, hogyha előfizet, azért se kapják meg a pénzünket. Adjanak ők, ugye?
2: Na jó, de hogy... legalább tudod, hogy milyen hirdetések mennek a YouTube-on, tehát azért nem.
3: De hogy abszolút nem tudod kikerülni. Kilépsz az utcára, már ott van az óriás plakát. Nézzel a sportközvetítést, jönnek a hírek. Ha médiát fogyasztasz, akkor értelemszerűen, de bármit, egyszerűen nem tudod kikerülni. És ez az egész benne van a közhangulatban, és ez az egész, amiről beszéltünk az elején, az, hogy ketté van választva a nemzet folyamatosan. Igen. Bár a fideszes nemzet részen kívül a többi az mindig változik, mert épp aktuálisan hova kell ketté választani, milyen ellenségkép mentén. És ez folyamatosan benne van az emberekbe. És amikor ezt le tudod tenni egy kicsit a válladról, akkor rájössz, hogy bassza meg a Fidesz, hogy ez egy tök jó hely is lehetne ez az ország.
2: Szerintem így is jó hely.
3: Kimondtam?
2: Csukott szemmel.
3: Kimondtam?
2: Nem a... Igen, kimondtad ugyanazt a szót egyébként, ezt a csatban is elmondtad most ma egyszer.
3: Ott komolyan.
2: Tényleg.
4: Nem.
2: De ezt. Hát egy nagyon hasonlót. Tehát a töve ugyanez volt. De mi is hagyjuk ezt. Képzeljétek el, hogy most valamelyik sporteseményen a reklámtáblák között volt már kint a Vox 2025. Tehát már nem kell megvárnod az egyperces híreket, hanem csak nézel egy sporteseményt, és a reklámtáblán politikai hirdetés fut. Tehát ideig jutottunk, ilyen szinten elkerülhetetlen Magyarországon a politika. Nagyon érdekes, hogy egyébként én nekem a stresszről eredetileg nem ez jutott eszembe, hogy nem a politika, aztán belegondoltam a saját életembe, és végülis az én életemben is a legnagyobb stressz nyilván ez okozza néha. De amiért én tűzijáték... Hát a boros igen, de ő is összefüggésben van a politikával. De a tűzijáték kategóriába azért tettem, mert egyébként ebben a hosszabb részben, hogyha a kontextust nézzük, akkor Edith Éva Eger különbséget tesz a stressz és a distressz között, tehát a rossz stresszt, azt külön veszi, és ő a jó stresszről beszél, uh-huh. Ami ugye azt mondja, hogy hogy a distressz állandó fenyegetés és bizonytalanság, a distressz toxikus, jelentheti, hogy sosem tudod, mikor hullik bomba a házadra, sosem tudod, hol alszol aznap éjszaka. A stressz viszont igazából jó dolog. Azt kívánja, hogy nézzünk szembe egy kihívással, találjunk kreatív megoldásokat, bízzunk magunkban. Tehát ő azt a pszichológiai vonalat képviseli. Egyébként az írásainak egy nagyon nagy része az pont a stresszel foglalkozik, és a stressz okozta traumákkal, hogy kétféle stressz van. Van a jó stressz, és van a rossz stressz, és itt ő a jóról ír. Ami ugye igazából...
4: Trauma. Nem trauma
2: okozta. Nem trauma okozta stressz. És tehát, hogy azzal foglalkozik ebben a mondatban, ami mondjuk ő úgy írná le, mert máshol leírja, hogy mit ért jó stressz alatt, hogy amikor valami új dolog történik az életedben, amit eddig nem tapasztaltál, az izgalmat okoz, és az egy jó stressz, nem tudom én, új helyre költözöl, és akkor abban van egy stresszfaktor, de várod és meg akarod oldani. A másik, amiről beszél, az meg ez a gyakorlatilag szorongás, a distressz, amikor tudod, hogy bármelyik pillanatban bekövetkezhet valami rossz, mert olyan a környezeted, Magyarországon ezt a distresszt fokozza a politika, hogy állandóan érezd magad bizonytalanságban és fenyegetve, hát a kormánynak a propagandája, a migráns válságos propagandája, az előző 2022-es választás hajrájában, hogy elviszik a gyerekeidet majd Ukrajnába harcolni, meg a mostani is, hogy az ellenzék az ukrán titkosszolgálattal együtt akarja tönkretenni Magyarországot azzal, hogy Ukrajnát be akarja léptetni az EU-ba. Ezek mind erről szólnak, hogy te érezd magad fenyegetve, legyen egy szorongás benned. Tehát ezek mind distresszre játszanak. És a én nálam azért tűzijáték, mert ez a másik stresszről szól, a jó stresszről, amikor az ember életében történik valami, egy változás, amire reagálunk. Igazából lehet, hogy azért nem tudunk éjszaka aludni, mert várjuk a másnapot, hogy akkor már megcsináljuk azt, ami jön. Akkor holnap jönnek a festők az új lakásba, és akkor kiválasztjuk a színeket. Most ezt...
3: Mi kiválasztunk azt, hogy narancssárga?
2: Nyilván narancssárga.
3: Ezen agyolni, egész éjszaka ezen pörögni.
2: Várjál, de több árnyalata van a narancssárgának. Tudod, hogy van...
3: Most vérvörös
2: narancssárga. Van ez a színskála, amin nagyjából 10 000 szín van, és akkor gondolkodnod kell, hogy melyik hasonlít leginkább.
4: Hogy egy férfi 10 000 színt tud háromban látni.
2: Igen, hát mi mondjuk azt látjuk, hogy piros, zöld, narancssárga.
3: Hát ez fehér.
2: Fehér, azt még megismerjük.
3: De jó, már mint, hogy igen, a pozitív stressz az egy más, de azért is kezdtem én is ezzel. A
4: pozitív stressz.
3: De van, mert a kihív, de tényleg van olyan, hogy ilyen egészséges izgalmat érzel. Például, amikor tudom én, megyek a csatba, és látom, hogy kik lesznek a fideszes vendégek.
2: Az egészséges.
3: Az nem, az akkora distressz, hogy...
2: Hát azt tudom, olyankor szoktunk így felnyalábolni a sminkbe,
3: befelé,
2: hogy István befelé még sírok. A stúdióig el kéne jutni valahogy.
3: Befelé zokogok.
4: De István, hogy... minden meghívást önként fogad el. Azért ezt rögzítsük gyorsan.
3: Mert hogy lehet még elfogadni?
4: Hát, hogy azt vagy jössz, vagy kiteregetem a mocskos múltadat.
3: A fideszest?
4: Az ott van a nyilvánosság.
3: Szóval, hogy tényleg van ez a pozitív kihívás, és az tényleg jó tud. Én ezt akkor szoktam érezni, amikor írnom kell, és amit úgy írnom, hogy épp valamit le kell adni, vagy meg kell csinálni, és tudom, hogy ott van a határidő, meg a labzárta, és mondjuk épp nincs ötletem. És akkor van egy ilyen felpörgött állapot, és így, de közben van egy ilyen nyugalom is, hogy tudom, hogy úgyis eszembe fog jutni valami, és tudom, hogy úgyis meg fogom csinálni, de az tényleg az egy ilyen, azt én szeretem azt az állapotot.
2: Na, várom, az
3: hogy
2: tök jó.
3: Lesújtson rám most, az ihlet, és akkor beindítson, és akkor megérjem a...
2: Most képzeljétek el,
3: az a furcsa, hogy mindig jön. Ez egy tök rejtélyes dolog. Volt sógorom, ő zenész, és... kérdeztem egyszer tőle, hogy el tudja mondani azt nekem, el tudja magyarázni, hogy születik meg a fejében egy darab. Uh-huh. Egy sor, egy zenei futam, bármi. És így gondolkodok, és mondta, hogy nem. Egyszer csak úgy van. Uh-huh. De ilyen az írás is.
2: De akkor nálad van egy ilyen gomb?
3: Nincs, pont ez az izgalmas benne, hogy napról napra,
2: de mindig
3: cikről
2: jön
3: cikre.
2: Akkor mi az izgalmas?
3: Most nem akarok szerény lenni, de hát ezt hívják tehetségnek, tudom, akkor mindig jön.
2: Azt akarom még a mondatról elmondani, hogy itt szépen ezt kiválasztottuk ezt az idézetet, és utána a neten elkezdtem utána nézni, és a legtöbb helyen valóban így szerepel, és egy helyen találtam meg, úgyhogy kiderüljön, hogy ami itt zárójel pont, zárójel bezárva, az pusztán egyetlen szó, hogy viszont. Aha. Tehát a stressz viszont igazából jó dolog, és ugye...
3: Ja, azért van kihagy, hogy ne kezdjen az ember utána járni.
2: Hát
3: hogy...
2: persze. És közben ez meghatározó, mert ez azt jelenti, hogy a jó stresszről beszél ebben a pillanatban, és már leírta előtte a rossz stresszt, a distresszt. És így nem lehet elítélni ezt a mondatot. Hát olyan nincs, hogy ez kultúrbörtönbe kerüljön így.
3: Az olyan ez a distressz, mint egy német újság, nem?
2: A Die Zeit és a distressz.
3: Na.
2: Igen. Egyébként az Das Lande szerintem, de...
4: A stressz az nem egy külső esemény, hanem egy belső ellenállásnak a következménye. Tehát a jele annak, hogy valamihez ragaszkodunk, egy képhez, egy ideológiához, valami ideál dologhoz a mi életünkben. Például képzeljük el, hogy reggel nagyon sietünk, valahova dugóba keveredünk, ott ugye a külső ok az, hogy dugóba keveredtél, de a stresszt nem a dugó okozza, hanem az a kép, amihez te ott ragaszkodsz, hogy én nem késhetek el. Vagy az, hogy én miért ettem meg reggel még a műzlimet, és miért nem indultam el időben, és miért vagyok ilyen léha, miért nem vagyok jobb, amikor jobbnak kellene lennem. Tehát ez a ragaszkodás egyfajta belső harc, hát nem engedett, hogy a helyzet egyszerűen olyan legyen, amilyen. Ez szerintem a kiinduló pont. Tehát a stressz önmagában nem jó vagy rossz, hanem mert nincs jelzője, hanem maga az ellenállás az, amivel valamit kezdenünk el. És ez azért fontos, mert egy csomó stresszt azért élünk át, és akkor induljunk ki a kormányból, mert kihelyez minket vagy a jövőbe, vagy a múltba. Ugye a múlt bűnei, és ami a stresszei, mert hogy emiatt most szörnyű helyzetben van az ország, vagy a jövőbe helyezi ki, hogy ha Ukrajnát megszavazzák az EU-ba, akkor és felrajzol nekünk egy festményt, hogy akkor ez lesz. A Gernikát mondjuk. Akkor itt elszabadul a pokol. És nekünk ezekkel az ideálképekkel kellene leszámolnunk, kvázi azzal a mitológiával, amit egyes politikusok megpróbálnak belénk táplálni, és el kellene fogadni, tudom, hogy nagyon furcsán hangzik, és nagyon ezoterikus, de hogy éppen abban, amiben vagyunk, ha mi azt maximálisan elfogadjuk, hogy oké, itt a dugó, akkor nincs stressz, mert a stressz igazából egy érzelmi töltet, vagy éppen gondolatok. De előfordul, hogy az, ami egyik pillanatban, vagy egyik nap még stresszel, az lehet, hogy a következő héten, vagy a következő órában már nem stresszel annyira, mert már akkor nincs egy azonosulás, egy identifikáció azzal a gondolattal, vagy érzelemmel. Vagy éppen fellazul, mert változunk. Tehát az ideálkép, amit kialakítottam saját magamról, az is változik. Elengedem például azt a képet, hogy nekem mindig pontosnak kell lennem, és én egy ilyen gentleman vagyok, akkor onnantól kezdve már nem fog zavarni engem, és nem fog stresszelni azt, hogy mondjuk dugóba került.
3: Nekem ez nagyon tetszik, és már az elején is nagyon tetszett, mert én pont mostanában kezdtem el elmúlt időben foglalkozni a sztoikus filozófiával, és ugye a sztoikus filozófia az pont azt mondja erre a te dugós képedre, hogy nem a dolgok zaklatnak fel, hanem ahogy a dolgokra reagálunk. Nem maguk a történések zaklatnak fel, hanem
4: igen, azok
3: hogy mi reagálunk rájuk. És ugye az alapvetés meg az valahogy úgy szól, hogy csak azokkal a dolgokkal foglalkozunk, amelyekre hatással vagyunk. Hiszen a többire nem vagy hatással. Úgy, mint az időjárás, úgy, mint a dugó adott esetben. Nekem ez nagyon tetszik ez a gondolkodás, és most tényleg így elkezdtem egyre jobban elmélyülni benne, de fogalmam nincs, hogy lehetne ezt átvinni például a politikába, a közéletbe, neked, nekem, nekünk, mint viszonylag aktív szereplőinek. Amit a közéletnek és a politikának. Uh-huh. Politikának határmesdjén vagyunk, média, újságírók.
4: Az a politikai
3: erő. Hogy tudod ezt a fajta gondolkodást átvinni? Miközben te hatni akarsz ugye a történésekre, nyilván olyan szándéka, hogy pozitív irányba haladjanak a dolgok, de akkor nem tudod azt megtenni, hogy nem foglalkozol olyan dolgokkal, amikre adott esetben nem vagy hatással. Tehát itt nekem nagyon nehéz, tehát én ezt nagyon szeretem a hétköznapokban ezt a gondolkodást, egyre jobban szeretem, egyre jobban tetszik, de a munkámba, a hivatásomba, a közéletben, nyilvánosságban nem tudom, hogy lehet átvinni.
2: Na de gondolkodni lehet így, és attól te nem biztos, hogy úgy is érzel. Tehát te persze nagyon erős aggyal rá tudod egy idő után kényszeríteni magad, hogy belásd, hogy erre nem vagy hatással, tehát akkor ezzel ne zaklasd fel magad, de azért az ember a hétköznapi rohanásban nem feltétlenül...
3: De nem kell 0-24-ben tökéletesnek lenni. Hát csak ez egy önismereti út, ahol te megtalálod a
4: de mi a tökéletes? Saját
3: de, hát Orbán Viktor... Tegnap estig, már tegnap nem volt jó. Nincs olyan tökéletes. Csak azért mondom, hogy nem is kell
4: valaki
3: annak
4: számára lenni. Ez valaki számára meg az. Az elme mindenkinek egy más identitást teremt.
3: Abszolút.
2: Tehát én mondom, szerintem de a buddhizmussal nekem az a problémám, hogy nagyon nehéz ebben a világban buddhistának lenni. Tehát úgy, hogyha el tudsz vonulni valami helyre, ami nyugodt hely, akkor könnyű, meg ha van időd, de ha nincs időd, tehát az emberek többsége állandóan rohan, olyan helyeken jár, ahol zaj van körülötte minden tekintetben, tehát egyrészt dobhártyára ható zaj, másrészt meg fölösleges információk tömege, az szintén zaj, és hogy abban a világban buddhistának lenni, mert ehhez valahol buddhistának kell
4: lenni. Nem kell buddhistának lenni, hát és a buddhizmushoz sem kell sehova elvonulnod.
2: Jó.
4: Ez egy jó hír neked, mert lehetsz úgy buddhista, hogy nem lesznek kifogásaid.
2: De bocsánat, tehát, de akkor is nehezebb, tehát lehet az ember az, de én nem tudom, hogy honnan lehetne azt a koncentrációt venni, mert ez
4: nem koncentráció.
2: Hát akkor nem
4: ez az elméje a koncentráció.
2: Na de valami állapot kell, amit te nem feltétlenül tudsz ebben a világban, ebben a környezetben.
4: De tudsz. Ez a tudatosság.
3: Szerintem is egyébként.
2: Én, bocsássatok meg, az én tudatomat, és szerintem az átlagembernek a tudat, én átlagember vagyok, sok tekintetben intellektuálisan is, remélem, hogy elérem azt a szintet, de hogy próbál, tehát az emberek többsége az egyszerűen olyan helyzetben van, hogy sem ideje, sem energiája nincsen feltétlenül arra, hogy ezzel foglalkozzon.
3: De az, hogy idő, az sok idő, az nem kell ahhoz, hogy elkezdjen
4: ebben a
2: pillanatban.
4: Ebben a pillanatban is át lehet váltani arra, hogy hirtelen arra kezdesz el figyelni, hogy te mondjuk beszélsz. Vagy
2: de akkor nem tudom, hogy mit mondok.
4: És figyelsz, de hogy nem.
2: Tényleg? Aha. Én ezt nem tudom megcsinálni, hogy arra figyelek, hogy beszélek, és közben tudom is, hogy mit beszélek.
4: Legyél tudatában annak,
2: kívülről kell néznem magamat. Ennyi.
4: Nem hát kell kívülről nézni. Nem tudod. Hát hogy? Nem, csak legyél, te tudjad. Ez csak egy tudás. Tudás arról, hogy én vagyok. Ennek a el nem felejtése, és ez párhuzamosan működhet azzal, hogy egyébként te bármit csinálsz, hogy mosogatsz, hogy beszélsz, hogy írsz, és átalakít, mert a gondolatokkal és érzelmekkel való folyamatos azonosulás szűnik meg.
2: Tomi, nekem az az érzésem, hogyha a gondolatokkal és az érzésekkel tudatosan, mert most gyakorlatilag te egyébként ezt mondtad az előzőnél is, hogy ezekkel szüntessük meg a kapcsolatot, vagy legalábbis válasszuk le magunkat róla. Én azt gondolom, hogy ha a gondolataim és az érzéseim nincsenek, akkor nincs életem.
4: Nem azt, hogy
2: hát nekem vannak, ez az életem, vannak, hogy vannak gondolataim jó, és érzéseim.
4: Majd akkor ezt egy másik adásban.
2: És én ezekről jó, nem akarok.
3: Majd valami ízével, valami okos műsor.
4: Nem szűnnek meg ezzel, Viktor. Nem szűnnek
2: hát jó,
4: meg.
2: De érzelmileg el kell távolodnom a saját érzéseimtől.
3: Nem.
2: Hát de ahhoz, hogy ne legyek, stresszes,
3: már a piros lámpa sem világít.
2: Igen.
4: Nincs idő erre.
2: És amikor mondjuk bent ülök a dugóban, és egyszerre 8-an dudálnak, és nekem sietnem kéne valahova, akkor persze én tudatosan tudhatom, hogy nekem most ezen nem kell idegeskednem.
3: Rendben,
4: mi a
3: megoldásod ilyenkor?
4: Nem, de arról beszélsz, hogy
2: nekem az, hogy
4: gondolat,
2: ideges vagyok, és kiabálok. Tehát én azt szoktam
3: mondani, megszüntettől a dugó?
2: Hogy ahol nagyon... Jó, de ettől... De ja, igen. Hát,
3: de ezt nem lehet mondani, nem lehet 0-24-ben is nyilván nem lesz soha igen, senki igen, tökéletesen igen. Bölcs és nyugat. És
4: persze.
3: De igenis vannak olyan szituációk, amikor ez segít, és tök egyszerű, nekem is segít. Például most már én bedugulok, akkor nem. Igen.
2: Tényleg? Meg tudod csinálni?
4: Én ez csak ha nem ilyen vagy, mondom... Viktor, akkor nem vagy önmagad, és akkor automatizmusok alapján működsz. Tehát, hogy megnyomnak rajtad gombokat, 3 millió gombot nyomnak meg rajtunk, és mindig ugyanaz a reakciónk, kvázi mint egy gépezet úgy működünk, és erről való leválás az, hogy te megérkez, mint saját.
3: Értek, tudom, hogy hülyén hangzik. Így,
2: le kell kapcsolni a magát,
3: mert nem
2: az idegrendszeréről.
3: Mert 15 órára oda kell érni.
2: Én azt mondom, hogy az ember az egy állat, csak nem olyan szép, és ezért nagyon nehéz nem állatnak lennie, hanem minden tekintetben tudatosnak. De most ezt lezárjuk, ezt a,
3: jó, hova szavaznak,
2: ezt a részt,
3: hogy
2: és miután ez a mondat szerintem különösen a kontextussal tényleg igaz, ezért én nem tudom. Tehát kultúrbörtönbe sehogy nem tudom tenni.
3: A négyes.
2: Még a fene tudjában...
4: Bármi jó, mert István megy.
2: Jó, de ezzel ilyen. Így akkor komolytalanná teszitek, de akkor legyen tűzijáték, egy komolytalan tűzijáték a mai napon.
4: Örülök, hogy egy jót beszélgettünk erről.
2: Igen. Köszönjük a figyelmet, és jövünk szerdán.

0: műsor ajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását, amiben a múlt eseményeit tallózzuk. 2025. május 20-án járunk. Ezen a napon Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Kanada is csatlakozni kíván az Aranykupola nevű rakétavédelmi programhoz. A Spirit FM-en a Mi és Más című műsorban pedig Márton György vendége Palkovics László akkori mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos volt, akivel a mesterséges intelligencia jogi, etikai kérdéseit, valamint a humanoid robotok, az önvezető autók és az avatárok témakörét járták körbe.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más valamennyi kedves hallgatóját, nézőjét itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify-on, és nagy örömmel köszöntöm a stúdióban Palkovics Lászlót, mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztost. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
3: Köszönöm a meghívást, én is köszöntöm a hallgatókat. Mit mondott, mi a műsor címe?
2: Mi és Más, úgy, mint MI.
3: Úgy, ezt akartam mondani, hogy akkor a megfelelő műsorba jöttem.
2: Igen, szerencsére abba hívtuk. Nagyjából pontosan három hónapja tölti be a kormánybiztosi pozíciót, vagy egy héttel több, mint három hónap, ami tulajdonképpen nem egy nagy idő, de ha önt idézhetem, akkor azt mondta tegnap a Facebookon, hogy a mesterséges intelligencia olyan ütemben halad előre, hogy a mai elképzeléseket holnap már újra kell értelmeznünk. Remélem ez még igaz ma.
3: Ez még igaz ma mindenképpen, de lehet, hogy holnap már nem lesz igaz. Hát elég gyorsan változik a mesterséges intelligencia, ugye azok a fajta új megoldások, a technológia, ami megjelent, ezek elég gyorsan átrajzolják ezt a világot. Maga a mesterséges intelligencia, mint olyan, vagy ennek az eszközök nem újak ennyire, hát én emlékszem, valamikor 93 írtam egy néhány cikket, ami a mesterséges intelligencia egyik komoly matematikai apparátusát, a neurális hálókat használta, akkor is tudtuk, hogy mi az. Hát ma ez most úgy néz ki, hogy már mindenhol meghatároz az életünket.
2: Ezzel tulajdonképpen megelőzte a felvezető kérdést, mert mindenkit meg szoktam kérdezni, hogy ő személy szerint mióta foglalkozik mesterséges intelligenciával.
3: akkor 93 óta, akkor szemtán Kanadában dolgoztam, és elektronikus stabilitás program motokot találtuk ki egyébként, az volt az első világon, és teherautókra, és azt próbáltuk megnézni, hogy tudjuk-e a jármű fedélzeti számítógépen a gumiabroncs karakterisztikáját becsülni, szükség volt rá pont emiatt az ESP miatt, és többfajta megoldást megnéztük, az egyik az a mesterséges neurális háló volt, a választ tudtuk erre használni, viszont nem tudtuk futtatni az egyet a járműnek a saját fedélzeti számítógépen, mert nem volt meg a szükséges számítási kapacitás. Úgyhogy ez két dolgot jelez, amit most mondtam, az egyik, hogy maga a technológia az nem új, de viszont ami nagyon gyorsan fejlődött, és ez ugrásszerűen fejlődik, ez a szükséges számítási kapacitás például.
2: Az ön nevéhez fűződik Magyarország mesterséges intelligencia stratégiája, amit 2020-ban fogadtak el, akkor még mint miniszter.
3: Megtisztelő, hogy úgy gondolja, minden esetre azért ez többen
2: hoztak. Nyilván létre. Többen, de az ön
3: miniszterség. Akkor én voltam a miniszter, aki egyébként valóban kezdeményezte, hát részben annak a társaságnak, a mesterséges intelligencia koalíciónak a létrejöttét, ami nagyon gyorsan népszerű lett egyébként, hogy 2020-ról beszélünk, az EMI területén már az őskor volt, hogyha úgy
2: tetszik. És még a nagy nyelvi modellek előtti.
3: Hát az még bőven előtte volt. Hát amire emlékszem, talán akkor a ChatGPT-nek akkor ilyen beta verziója volt egy, tökében akkor az gegnek szántam, de hát nem az volt. Ugye akkor dühöngött még a koronavírus járvány, és az OTP akkor adta át az új számítógépet egyébként, tehát ez egy nagy méretű számítógép, 26 petaflopsos kapacitással, amit arra béreltek, hogy létrehozzák a magyar nyelvnek az első modelljét, ugye, és akkor még a ChatGPT-nek ezzel a kezdeti változatával generáltat a beszédet, és az is mondta el, én meg csak úgy tátogtam a maga a maszk alatt, és hát ezzel jelezve azt, hogy azért az a világ, ami következik, az egy bonyolult és összetett világ lesz, de egy csomó lehetőséget tartalmaz, amivel megélni kell.
2: Most készül az új mesterséges intelligencia stratégia. Hogyan áll? Jól tudom, hogy a kormány előtt van?
3: Igen, tehát most készül, ugye 3 hónap és 1 héttel ezelőtt lettem felelős ezért a területért. Ez persze nem azt jelenti, hogy az ezért felelős minisztérium, az NGM, az ne dolgozott volna ezen a stratégián, tehát viszont könnyű dolgunk volt, egy kicsit fel kellett gyorsítani, főleg a partnereket, hogy akkor most az idő gyorsan telik, technológia gyorsan változik, az alkalmazások nem várhatnak tovább, ne legyen egy üres terület, úgyhogy nagyon gyorsan megnéztük a stratégiát, kézbe vettük, megnéztük, hogy mi az, ami ténylegesen beleírandó, és aztán bevittük a kormány elé, a gazdasági kabinet tárgyalta, elfogadta, és a kormány előtt van, tehát szerintem ez néhány nap kérdése, hogy el is fogadja a kormány.
2: Mielőtt belemennénk a részleteibe, talán kicsit komolytalanul kérdezem, hogy egy mesterséges intelligencia stratégiát a mesterséges intelligencia alkot?
3: Hát ez egy igen jó kérdés. Most ha
2: elvileg lehetőség lenne, kérdése, nem?
3: Tehát ha megkérjük a ChatGPT-t, és mondja, a hallgatók éppen otthon vannak, és van idejük, üssék be, hogy néz neki Magyarország mesterséges intelligencia stratégiája a ChatGPT-be. Szerintem egészen komoly kérdésekre kapnának választ. Nyilván nagyon sokat írtunk erről, meg minden országnak van valami fajta viszonya stratégiája a mesterséges intelligenciához, tehát ez viszonylag gyorsan megalkotható lenne. Nyilvánvalóan azért egy sor olyan dolgot, amit el kell határozni, szélszerűbb, hogyha egy szélesebb kör határoz el, de valószínűleg nem lenne rossz a ChatGPT által létrehozott stratégia sem.
2: És milyen lesz az önök által létrehozott?
3: Ugye alapvetően a 2020-as helyzetet kell érteni, hogy a 2020-ban Magyarország az Európai Unióban a 4. ország volt, aki létrehozta ezt a fajta stratégiai dokumentumát, aztán talán a finnek, svédek és Anglia előzött meg bennünket. Ez akkor egy nagyon komprehenzív stratégia volt, ugye 2020-ban még nem volt Európai Uniós jogszabályi környezet, tehát nekünk ott létre kellett hozni magát azt a jogszabályrendszert, ami egyáltalán arról rendelkezik, hogy hogyan lehet adatokhoz hozzáférni, hogyan lehetett ezeket az adatokat valamilyen formában rendelkezésre bocsátani, hogy indítjuk el az adatgazdaságot, megnéztük azt, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy értelmezhető legyen, tehát hogy legyen támogatás, mit kell tenni az államnak, mit kell tenni az oktatásnak, illetve kijelöltünk területeket, meg olyan projekteket, amikre azt mondtuk, hogy ezen keresztül be tudjuk mutatni magát a mesterséges intelligenciát. Nagyjából ezt a logikát követtük most is, csak más tartalommal. maga a stratégia az két fő elemet tartalmaz. Az egyik elem az úgynevezett alapozó pillérek, hát ezek azok, amiket meg kell csinálnunk ahhoz, hogy részben jogilag, részben pénzügyileg, részben tudás szempontjából, de legyen egy alapunk. Ez jelentős részben egyébként a közösségnek a dolga. A másik része, ez viszont ebben az értelemben új, ott csoportosítottuk azokat az alkalmazásokat, amelyeket most látunk, hogy a közösségünknek szüksége van rá. Ezek a különböző fókuszterületek, hát ebből hármat határoztunk meg. Ugye van egy társadalmi fókuszú csoport, van egy üzleti terület, illetve van egy technológiai terület, és ezekbe rendeztük be azokat az akciókat, amit végre kell hajtanunk annak érdekében, hogy legyen egy hatékony működő környezetünk.
2: Ha mondjuk ezt a három területet nézzük, akkor mennyire vagyunk most felkészültek, bár nem a rajt pillanatában, mert azon már túl vagyunk, de az új stratégia megszületésekor.
3: Hát a rajton bőven túl vagyunk, persze azért még ennek a nagy technológiai váltásnak az elején tartunk. Most mondhatnám azt, hogy meglepően jól, a meglepő nem lenne teljesen őszinte, hiszen ugyanakkor miniszterként utána ezen a területen tevékenykedő szakemberként azért ezeket követtük, de nagyon sok helyen, nagyon sok alkalmazásunk van. Azt gondoltam, hogy az elmúlt három hónap jelentős részben arra fordítom, hogy nézzük azt meg, hogy Magyarországon hol, ki, mivel foglalkozik, tehát milyen alkalmazással, milyen fejlesztésekkel foglalkozik. És tulajdonképpen azt mondom, hogy azért meglepőjekről jöttek elő olyan ügyek, amikre azt mondtam, hogy tulajdonképpen ez a helyes irány ennek a dolognak, tehát ezeket támogatni kell. Ezeket be is mutatjuk egyébként, tehát én folyamatosan beszélek arról, hogy mondjuk a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinikájában télőtt voltam ott. Ott milyen kiváló mesterséges intelligencia alkalmazásokat hoztak létre, és használják egyébként a gyógyításban, de ugyanez igaz mondjuk az oktatás területére, ugyanez igaz a nagyvállalatoknál, a közepes vállalatoknál, akár a termékekbe, akár a termelési folyamatban használt ügyekről. Tehát én azt gondolom, hogy felkészültek vagyunk, ugye itt az a szép ebbe, amit most csinálunk, hogy természetesen a nagy országoknak sok szempontból egyszerűbb a helyzetük, nagyobb számítási kapacitásaik vannak, nagyobb adatbázisokkal rendelkeznek, némelyik könnyebben hozzáfér az adatokhoz, de amikor arról beszélünk, hogy a saját ügyeinkre vonatkozó alkalmazásokat hozzunk létre, egy kutatás támogató rendszert, egy oktatási rendszert, de akkor viszont nem vagyunk semmiben lemaradva mögöttük, hiszen az adataink nekünk is megvannak, az adatokhoz való hozzáférés biztosítja az a törvényi háttér, amit a stratégiával leírtunk. Nekünk is van számítógépünk, vagy ha nem, akkor éppen most beszerzünk egy még nagyobb képességű számítógépet, és ez nem egy bonyolult alkalmazás. Tehát itt nem arról van szó, hogy űrrakétát kell fejleszteni, hanem arról van szó, hogy egy jó meghatározott környezetben tudunk olyan modelleket elkészíteni, ami mód ebből aztán egy alkalmazás lesz, ha megtanítjuk neki azt, amit meg kell tanítani, egy megfelelő géppel. Maga az eszközrendszer meg nem túlzottan bonyolult.
2: Hol fogunk ezzel elsőként találkozni?
3: Hát ma is már találkozunk nagyon sok helyen.
2: Legfeljebb
3: nem tudunk róla. Igen. Most ugye, ha megnézzük a nagy nyelvi modellek alkalmazását, szerintem a ChatGPT az nagyon sokat segített ennek az egész EMI-nek az elfogadásán. Itt van egy félelem az emberekbe, hogy úristen, mit tudok én ezzel kezdeni, az egyik fajta félelem, hogy tudom én ezt kezelni, tudok-e valami jót okozni ezzel, a másik meg, hogy nem okoz ez nekem gondot, nem beszél a munkámat, vagy nem ver át, tehát ebben nagyon sokat segítenek ezek a fajta eszközök, tehát ha kezünk veszünk egy a nyelvtanuló szoftvert, az biztos, hogy mesterséges intelligencia alapú, hogyha fölhívjuk az OTP-t, és egyébként ott beszélünk egy ügyintézővel, és valamilyen olyan kérésünk van hitelt felvenni, az biztos, hogy mesterséges intelligencia alapon fogjuk vagy fogják ők ezt elbírálni. Ha valamilyen különböző kereskedelmi oldalra kerülünk, ott egészen biztos, hogy 3 perc alatt már tudják azt, mivel foglalkozunk. Ez mesterséges intelligencia. Ha beülünk a mondjuk néhány éves autónkba, és abba valamelyik vezető támogató rendszer éppen beavatkozik, abba is mesterséges intelligencia van. Tehát ezek ma is létező ügyek, és hát egyre inkább látni fogunk ilyeneket, ahol szembesülünk mondjuk az én avatáromban,
2: Ez nagyon következő kérdés.
3: Tehát ezek a látványosabb ügyek, ezek is folyamatosan jönnek.
2: De nem arra gondoltam, mondjuk az egészségügyben mikor találkozunk?
3: Ott ma mindenhol találkozunk vele. Hát ugye ha bemegyünk és mondjuk elvégeznek egy emlőszűrést, vagy egy vastagbélszűrést, akkor igen nagy valószínűséggel ott már mesterséges intelligenciát használnak, de a leletező orvos mellett, vagy gyorsítandó a folyamatot helyette, hogy fölismeri azokat az eltéréseket, amik ilyenek. Ha bekapcsoljuk a tévét, és mondjuk Kraus professzor urat látjuk a tévében, ugye a legutóbbi Nobel-díjasunkat, akkor őnek a mostani kutatásai azok azért már AI alapúak, tehát olyan üggyel foglalkozik, ahol mesterséges intelligenciát alkalmaz, hogy Peták István ugyanide tartozik, de ha már egészségügyről van szó.
2: Jó, gyógyszer, ő is orvosi. Őt jósolta a következő Nobel-díjasnak. Ugye?
3: Nem, őt a harmadiknak jósoltam, a második az Roska Botond, ezt akartam most mondani, aki ugye retina előállítással, tehát ő retinával kapcsolatos kutatásokat végezne, az is erőteljes EMI alkalmazású, tehát nagyon sok minden van az orvosi területen, ahogy mondtam ma reggel a Szemüveges Egyetem rehabilitációs klinikáján, ott szintén ilyen alkalmazások vannak, tehát hogy ezekkel találkozunk már ma is egyébként, és hát nekünk van egy adatbázisunk, ez az EST nevezető adatbázis, na az meg azért jó, mert azt lehet használni arra, hogy az ott lévő adatokat, azokat használjuk például, és itt az eszköz az maga a mesterség, az meg azért jó, mert azt lehet használni arra, hogy az ott lévő

0: Nézzünk egy olyan érdekeltségi kört, egy most ökoszisztémának, de ahol az abban résztvevők, ezek lehetnek kutatóintézetek, egyetemek, gyárak, vállalatok, ők használják ezt az infrastruktúrát, és alkalmazásokat generáljanak. Tehát ez egy nagyon fontos elem.
1: Mert... Ezekre minden országban szükség van, vagy Európa egy nagy egységként is?
0: Hát úgy. Én azt gondolom, hogy ezekre minden országban, mert itt azért általában itt, nyilván vannak olyan alkalmazások, Krangs professzor alkalmazása, vagy Peták István, ami nem Magyarországról vonatkozik, csak itt csinálják, mert itt jönnek a körülmények, de például a hogyan támogatunk egy vállalati menedzsmentet mesterséges intelligencia asszisztenssel, az mondjuk nyilván azért tipikusan egy országnak a feladata, hiszen az itteni vállalatok adatait tanítjuk meg valaminek, és használjuk aztán utána egy tanácsadási funkcióra. Azért mondom azt, hogy itt ebben nem vagyunk lemaradva, vagy nem vagyunk hátrányos helyzetben azért, mert az ország az kisebb, mindenfajta alkalmazást tudunk, de itt van viszont jelentősége annak, hogy hogyan csináljuk ezeket.
1: Na, akkor pillanatra lazuljunk, tehát ennek van avatárja.
0: Igen.
1: Ha tippelek, nem önmaga csinálta, de meg is tudnál csinálni?
0: Hát én szoftverfejlesztőként kezdtem a mérnöki karrieremet, és miután az a tudás az valami hasonló irányba mutat, ha elegendő energiát fektetnék bele így 60 évesen, akkor tulajdonképpen azt tudom, hogy kell megcsinálni, és ha akarnám, akkor lehet, hogy persze igen.
1: És az, hogy önnek van egy avatárja, túl azon, hogy ön a területért felelős kormánybiztos, és mondjuk, hogy illik, vagy nem tudom, illik-e, hogy legyen, de olyan úgy illik, ha illik hozzá, hogy önnek van.
0: Illik hozzá inkább ez a helyes kifejezés, illik, hogy legyen, az nem
1: szükség. Nem feltétel.
0: Mondjuk illik a feladathoz, ezt kevésségeknek szántuk, tehát ezt inkább arra próbáltuk meg használni, hogy egy ilyen eszköz, egy ilyen avatár, ugye az avatár az a nekem a digitális leképeződésem, úgy néz ki, mint én, úgy beszél, mint én, csak nem én vagyok. Tehát ez az avatár. Ez arra jó, hogy ha egyszerre több helyen akarok lenni, és ez most néha jó lenne, ezt ugye nem tudom megvalósítani, ezért van olyan hely, ahol elküldjük az avatáromat,
1: most
0: leírjuk. Most én vagyok itt. Persze egy kérdés, hogy mikor lesz olyan állapot, hogy valóban egy ilyen felületen rendelkező robot majd itt ül, és akkor beszélget helyettem. De beszélni azt egyébként már tudna, tehát egy konverziót lehet folytatni, hogy elküldjük, és az avatár tartja mondjuk a megnyitó beszédet, és lesz olyan pillanat, remélhetőleg nem a túl távoli jövőben, amikor már beszélgetni is lehet vele adott témáról. Tehát itt azt akartam bemutatni, hogy te nem kell félni. Rá kell írni, hogy ez egy avatár, az fontos dolog, hogy nagyon élethű, tehát ha valaki megnézi a Facebookon, ez nagyon élethű.
1: Igen, én láttam, úgy néz ki, mint ön.
0: És úgy is beszél, nekem nincs zalai akcentusom, bár zalai vagyok, azt kiszűrni. Egyébként érdekes, ez egy fura funkció ennek a dolognak, hogy beszédhibának érzékel a csegy.
1: És kijavítja.
0: Nekem is van beszédhibám, gyorsan beszélek, ezt is kijavította. Lassabban beszélek, mint normálisan, de nem lehet össze...
1: Tehát... De honnan fogjuk azt tudni, hogyha ön beszél, és kellően lassan beszél, hogy az ön, és nem az avatar?
0: Ráírjuk.
1: Önök ráírják, hogy ez az avatar.
0: Most a kérdés arra vonatkozik, hogy ha nem akarjuk, hogy átverjenek erre, ugye nyilván majd szabályozást kell hozni, vagy szabályozást kell létrehozni, szóval azért mondjuk egy ilyen avatar, de általában ezek a deepfake ügyek, tehát ez lehet kép, szöveg, bármás. Ezek alkalmasak azért megtévesztésre, és ezt senki nem szereti, tehát erre azért majd minősítési rendszert kell valamilyen formába kitalálni, és hát ezt egyértelműsíteni kell a jogszabályokban, hogy mondjuk egy ilyen avatar, ha valakivel beszél, vagy valaki ezt beszél, képes arra, hogy meggyőzze különböző dolgokról, és hogy ezek nem jók, akkor viszont ezt tényleg el kell kerülni. Ugye ezek a hát magas rizikói ügyek, amit egyébként az Európai Unió jogszabályrendszerével.
1: És talán ezek azok, amiért nagyon sokan tartanak a mesterséges intelligenciától, mert eddig se tudtuk feltétlenül minden hírről, hogy igaz vagy nem igaz, de úgy, hogy már mondja valaki. És nem is ő mondja, az úgy azért egy komoly probléma.
0: Hát igen, ugye minden ilyennél persze azért mi intelligensebbek vagyunk, mint az az eszköz, ami előttünk van. De, tehát akkor ilyenkor kapcsoljuk le, húzzuk ki a konnektorba, hogyha nem akarunk vele beszélgetni, de viccet félretéve az oltatlanul igaz, hogy ezt a fajta megtévesztést ezt tényleg el kell kerülni.
1: És erre vannak-e uniós jogszabályok? Vannak. Magyarországon hogy áll ez a jogalkotás? Nem tudom, ehhez egyébként mennyi nemzeti jogalkotás szükséges?
0: Gyakorlatilag ezek európai rendeletek, ez nálunk törvénnyé válik, tehát az automatikusan átkerül, illetve ennek vannak különböző úton munkálatai, de ezek mind ebből a

0: jogszabályrendszerből levezethetőek, tehát gyakorlatilag nálunk ezek a jogszabályok ugyanolyan, mint az Európai Uniós AI Act-nek a jogszabályai.
1: De az per pillanat még csak a fokozott kockázatúakat tiltja.
0: Hát arra vonatkozik egyelőre, de ugye ezek folyamatosan bevezetésre kerülnek, illetve idén augusztustól eldől az is, hogy hogy néznek ki azok a szervezetek, akik meg azzal fognak foglalkozni, hogy minősítsék például az adott mesterséges intelligencia alkalmazást, ugye ez az AI Office, vagy mesterséges intelligencia irodának többfajta módja lehet. Esetünkben ez úgy fog kinézni, hogy maga a piacvédelmi hatóság, vagy piacellenőrzési hatóság, ez a minisztériumban lesz, és egyébként pedig az akkreditációs hivatal lesz az, aki egyébként ezeket az eszközöket, illetve hozzátartozó új megoldásokat akkreditálja. Na, ott van egy nagyon fontos pont egyébként, hogy nem kerülhet olyan eszköz piacra, ami például ezt az átverés dolgot teszi. Ugye azért ezt még gyakorolni kell, mert egyelőre még nem nagyon látunk, de nem látunk ilyeneket.
1: De hogyan lehet megtiltani, meg lehet persze, tehát azt lehet mondani, nem szabad. De mondjuk hogyan fogja, nem tudom, egy bíróság egy becsatolt fotóról eldönteni, hogy az igazi, vagy
0: arra
1: nem?
0: Arra vannak technológiai módok, tehát ugye alapvetően az a kérdés, hogy az a, ugye ez lehet kép, lehet film, ami szinte képkockából áll, lehet hanganyag, arra vannak technológiák, hogy hogyan lehet megnézni azt, hogy ezeket manipulálták-e, tehát hogy a kép az egy fényképpel készült kép, vagy pedig a fényképpel készült képbe kerültek olyan elemek, amik nem valódiak, tehát ilyenkor például éleket keresnek, tehát olyan éleket, ami utólag került bele, és akkor ezt az AI hozta létre, és ugyanez igaz egyébként a hangba is vannak olyan elemek, amik nem oda tartoznak. Persze itt azért mindig van egy ilyen rabló-pandúr játék, hogy ki van előbb, mert ha mondjuk megnézzük a nyelvi modelleket, amit szoktunk használni, ott azért már vannak olyan eszközök, amik felfedezik, hogy mondjuk azt a fogalmazást, azt mondjuk a ChatGPT-vel írták, meg vannak olyan rendszerek is, amik a ChatGPT-t humanizálják, tehát átalakítják úgy, hogy emberben. Tehát ez egy ilyen fajta játék lesz, de ez minden esetben így van, hogyha valaki egyébként egy 99%-ban jó ügyet szolgáló eszközt, azt nem jó ügyre akarja használni. Vannak ilyen részei, de én mindig azért tartsuk azt szem előtt, hogy ugyanaz az eljárás, ami egyébként egy ilyen képet csinál, ugyanaz az eljárás képes arra, hogy felismerje mondjuk az onkológiai elváltozást, amit az orvos nem vesz figyelem, vagy nem vesz észre esetleg, vagy nincs rá, hosszabb ideig tart. Tehát ezek meg a jó részei a dolog, és ebből van sokkal több. Tehát a félelem azt szerintem itt sokkal kisebb kell legyen a negatív ügyektől, mint egyébként a pozitív dolgok miatti várakozás.
1: Az, hogy ez a félelem a társadalomban megszűnjön vagy csökkenjen, ezért mondjuk a stratégia tesz?
0: Abszolút ez része, tehát ugye itt a tudatosítás, vagy az oktatás, inkább hívjuk így, az egy nagyon fontos elem. 2020-ban azt hiszem, hogy Svédország kezdte meg az úgynevezett AI Challenge, ez a mesterséges intelligencia kihívás kezdeményezést, ugye azt mondták, hogy azt szeretnék, hogy Svédországban 10%-a a svéd embereknek a szembesüljön valamilyen formában a mesterséges intelligenciával, és 1%-uk pedig szerezzen olyan képzettséget, ami valamilyen módon dokumentált. Na, ezt mi is megcsináltuk, és ez sikerült. 100 ember volt az, aki valami fajta papírt kapott arról, hogy ő elvégzett egy ilyen fajta kurzus, és azt hiszem 4 millió nézték meg azt a YouTube, vagy 4 millió meglátogatottsága volt annak a YouTube videónak, ami az akkori állapotokat elmondta. Most is ezzel kezdjük, június 5-én fogunk bemutatni egy olyan, ez most már egy hosszabb és komolyabb oktatási anyagot, amit meg lehet nézni csak úgy, tehát valaki megnézi leül, vagy meg lehet nézni úgy is, hogy utána válaszol a teszt kérdésekre, és akkor kap egy úgynevezett mikrokredit alapú képzettséget, mert hogy akkor ez utána beszámítható az
1: egyetemébe.
0: Hát ez több helyen lesz elérhető, alapvetően ezt a Gábor Dénes Egyetemnek a mesterséges intelligencia laborja hozza létre, és több csatornán keresztül részben ott direktbe megállapodtunk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, hogy ez az anyag ott is megjelenik, de megállapodtunk másokkal is. Most maradjon ennyire titokzatos, dolog, tehát nagyon sok formában direktben is el fogunk kérni sok embert, és hát miután ennek a szereplő is olyanok, akik hiszem celebnek hívják őket, akiket az emberek kedvelnek és hisznek is, nekik, tehát ezért ez egy ilyen anyag lesz. De erről most többet nem mondanék, mert ez lenne akkor ott a meglepetés. Jó.
2: Köszönöm a figyelmüket, ez volt a Múltidéző adása, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb. Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Paplászló Arénában. smartsportexpo.hu.
3: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz, mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Megnyílt az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-nél nem születtek meg a vállalt gyermekek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetne majd reklámplakát. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál egy sáv járható burkolatjavítás miatt. A 6. kerületben az Aradi utcában a Szinyei Merse utcánál, illetve a Lövölde téren a Király utca felé útszükletre kell számítani vízvezeték javítása miatt. Mától napközben a 8. kerületben a Fiumei úton a Festetés-György utcánál lezárják a külső sávot az Orci tér felé, mert csatornát javítanak. Lezárják ma 17 órától szombaton 6 óráig a Hősök terét és a Kóskároly sétányt rendezvény miatt. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.
1: A Hannon System dolgozói a pécsi, utána a székesfehérvári üzemben is 2 óra hosszás figyelmeztető sztrájkot tartottak. A dél-koreai hátterű cégtől 10%-os béremelést kérnek. Ebben a megmozdulásban egyébként az ott dolgozók több mint 90%-a részt vett. Így szólnak a hírek. László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke, akit kapcsolunk valamilyen elektronikus formában. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: 10%-os béremelés nem kap sehol senki.
2: Hát ez sem állja meg így a helyét, de...
1: Igen, vannak olyan, ekkora bérfejlesztések?
2: Vannak ekkora bérfejlesztések, illetve hogyha egy hosszabb időintervallumot vizsgálunk, akkor ez a 10%-os bérfejlesztés sem lenne elég arra, hogy mondjuk a bérek értékét, vásárlóértékét meg tudja őrizni, hiszen az elmúlt években minden évben az inflációtól elmaradó bérfejlesztést hajtott végre a munkáltató.
1: Ugye tavaly egy 3%-os béremelés volt, idén egy 4%, ezt közlik önök is, csak hogy ezt nem is kapta meg mindenkit, volt benne egyfajta differenciálás. Hogy áll most a helyzet?
2: Valóban ezt tapasztaltuk a munkatársakkal beszélgetve, hogy a 4% meghirdetett bérfejlesztést a székesfehérvári telephelyen sem mindenki kapta meg, a pécsi telephelyen pedig egyáltalán nem került még sem szerződés módosításra, a munkavállalóknak a szerződése, sem pedig kifizetésre a 4%-os béremelés. Amit a székesfehérvári kollégáknál tapasztaltunk, hogy egy erősen differenciált béremelésben gondolkozik a munkáltató, tehát a 4% az ilyen átlag kellene, hogy legyen, viszont akikkel mi ott beszélgettünk a sztrájk alatt, azoknak az átlagát megnézve nem nagyon érte el még a 3-at sem.
1: Ami azt jelenti, hogy van, akinek meg több lenne a cég szerint legalábbis, mint a kollektíven felajánlott 4%.
2: Igen, a differenciálás általában ezt jelenti, hogy valamilyen alapon megkülönböztetik a munkatársakat, teljesítmény, szenioritás, sokféle lehetőség van, és akkor az az átlag, amit ilyenkor meg szoktak állapítani, az úgy néz ki, hogy van olyan, aki ennek akár a dupláját kap, és van, aki pedig semmit. Mi ezt nem szoktuk támogatni a bértárgyalások során. Szeretjük azt, hogyha a kialkutott bérfejlesztés legalább egy része az garantáltan mindenkire vonatkozik. Általában azt is fel szoktuk tenni kérdésként, hogyha valóban a teljesítmény tesz különbséget a munkatársak között, és évek óta differenciálunk teljesítmény alapján, akkor a rosszul teljesítő kollégák mit keresnek még bent a gyárban?
1: Akkor ezek szerint volnának olyanok, akik megkapnák ezt a 10%-os emelést, csak nem általában mindenki.
2: Hát, hogy 10%-ot kapott volna, bárki ezt nem állították, azt senki nem állította. mi a 10%-ot átlagosan egységesen gondoljuk, ez a tárgyalási alap, de azt, hogy 4% átlag ígéret mellett az egyik telephely kapcsak, és az sem kapja meg a mi ismereteink szerint még azt a 4%-os átlagot, az semmiképpen nem elfogadható. Ezeknek a munkatársaknak a bére évek óta veszít az értékéből, miközben a terhelésük nem csökken, miközben a megélhetésük nem lesz könnyebb, tehát ezen a ponton nem állhatunk meg, itt valamit változtatni kell.
1: A 2023-2024-es esztendőt összehasonlítva viszont ennél a 10%-nál nagyobb mértékben, vagy nagyjából ilyen mértékben nőtt a cégnek az árbevétele, ugyanakkor a nyereségessége, az elégen radikálisan romlott egy közel 2 milliárdos nyereség után, egy csaknem 6 milliárdos veszteséget könyvelt el a cég, miközben egyébként volt egy több mint 5 milliárdos állami támogatása is. A cég az, én nem tudom, nem ülök ott, nem is akarok ott ülni, de mondhatja azt, hogy hát nem vagyok annyira nyereséges, miből tudnám kifizetni ezt a bérigényt.
2: Ennek a mondatnak az első részéig visszamegyünk, és a cég az bármikor mondhatja azt, hogy veszteséges vagyok. A számokat ők látják, a számokkal ők varázsolnak. Mi ezt nagyon gyakran megtapasztaljuk, hogy amikor megnézzük azt, hogy mit teljesített pénzügyileg egy munkáltató, akkor az nem áll szinkronban azzal a terheléssel, nem áll szinkronban azzal a mennyiségű termeléssel, amit egyébként a munkatársak év mint év megtapasztalnak. Csak egy példát mondanék, multinacionális nagyvállalatoknál rendszeresen előfordul a transferálozás, és most nem azt állítom, hogy itt erről van szó, de azt sem állítom, hogy nincs ilyenről szó. A transferárazás azt jelenti, hogy a vállalatcsoporton belül egyik vállalat, egyik gyár, másik gyárnak valamit legyárt és leszámláz, és az bizony sokszor köszönő viszonyban sincs a valós értékkel. Tehát ha a magyar gyár egy 100 forint értékű terméket 80 forintért ad oda a, mondjuk a németországi gyárnak, akkor ő veszteséget termelt, valójában pedig bőven nyereségben vannak, hiszen egy jóval értékesebb termék fog a végén kikerülni a gyárkapun.
1: Az elbocsátások azok felmerülnek a cég részéről? Mondhatják-e azt, hogy jó, emelek, viszont akkor ez abba fog majd kerülni, hogy X dolgozót, ha megválunk?
2: A Hanon System életében volt már többször elbocsátás, tehát ők azok a munkáltatók, abba a körbe tartoznak, akik ha kell, akkor megválnak dolgozóktól. Időnként ezt sajnos el kell fogadni, tehát ez benne van a pakliban, az üzleti élet az hozza magával. De jelen pillanatban nem lenne egy jó stratégia részükről, hiszen most is kevesen vannak, hiszen most is keresnek bizonyos pozíciókra embereket, hiszen most is azt látjuk, hogy bizonyos munkaköröket nem tudnak betölteni, amelyek rendkívül fontosak lennének ahhoz, hogy biztonságos, jó minőségű termelést tudjanak folyamatosan fenntartani. Karbantartókról, különböző szakmákhoz tartozókról beszélek. Ebben a pillanatban sem az a jellemző, hogy tengenek-lengenek a dolgozók a gyárban. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel lehet fenyegetőzni, és lehet gondolkozni azon, hogy majd elbocsátásra meghozom a többlet kiadásomnak az árát, de hogy ez a működés rovására mehet, az szinte garantálható.
1: Hol vannak most az álláspontok, tárgyalnak-e a cégvezetéssel? Itt a következő lépcső az egy teljes műszakos 8 óra hosszás munkabeszüntetés volna, és most ebben a 2 óra hosszás figyelmeztetőben nagyon nagy volt a részvételi arány, 90%-ot meghaladta.
2: Valóban sokkal nagyobb volt a részvételi arány, mint amit akár mi is gondoltunk. Ázsiai munkáltatóknál nem nagyon szoktak ennyire bátrak lenni a munkatársak, bár én már vettem részt olyan sztrájkban, ahol 100%-ában minden egyes dolgozó részt vett egy kínai cégnél, de valóban számunkra is meglepő volt ez a hatalmas arány. A figyelmeztető sztrájk előtt, a pécsi figyelmeztető sztrájk előtt volt utoljára egy egyeztetésünk. Mi most azt várjuk, hogy a munkáltató valamilyen módon reagál arra, hogy milyen látható következménye van annak, hogyha nem tudunk egyességre jutni. Természetesen mi sem fogunk békésen ücsörögni a fotelben, hanem be fogunk kopogni a következő egy hét során, mindenképpen megpróbálunk kikényszeríteni egy újabb egyeztetést. És igen, amennyiben nem tudunk elmozdulni, amennyiben nem látjuk azt, hogy bármilyen irányban gondolkozik a munkáltató a helyzet rendezésén, akkor jöhetnek a hosszabb megállások. Erről mindig a helyi kollégák fognak dönteni, soha nem mi kívülről, hiszen az ő bőrükre megy. De most úgy tűnik, annak alapján, amit személyesen én magam is megtapasztaltam, a kollégáinkkal megtapasztaltunk a sztrájkok alatt, hogy az emberek nem akarnak most nagyon visszalépni, nem akarnak meghátrálni, bármennyit. Tehát innétől kezdve bejelenthetünk 2 órás, 8 órás, 10 órás határozatlan idejű, bármennyi idejű sztrájkot, aztán meglátjuk, hogy ennek a birkózásnak mi lesz a következménye. Én azt szoktam mondani, hogy az a jó sztrájk, amit meg sem kell tartani, úgyhogy remélem nem lesz erre szükség.
1: László Zoltánnak, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnökének köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: két párhuzamos jogszabályváltozás történt. Tavaly egyrészt az Európai Uniónak van egy olyan rendelkezés, amit Magyarországon is bevezettek, el tudom mondani, angolul is le van ide írva, de egy kicsikét komplikált. Ez 2025. július, tehát tavaly július 1-jével lépett hatályba, és a magyar törvénymódosítás is megtörtént, amely új felügyeleti rendszert vezetett be a kriptokereskedelemmel kapcsolatban. Ugye az Európai Uniós rendelkezés is egy kriptokereskedelmi szabályozás, meg van egy magyar is, és a magyar, sokak azt mondják, hogy tulajdonképpen kiszorított a piacról mindazokat, akik nem megfelelő pozícióban feküdtek bizonyos döntéshozóknál, hogy ezt nagyon le akarom egyszerűsíteni. Glázer Anita, a kriptoszabályozások szakértője, a vendégem, jó reggelt kívánok, kezit csokolom, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Szóval BTK-ba iktatták, ez még az előző kormányban volt, hogy a kriptovaluta jogosulatlan felváltása, az egy üldözendő tényállás. Ez mit jelentett akkor egész pontosan?
1: Így van, lényegében nem magáról a kereskedelemről, hanem egyetlen egy aktusról beszélünk, ami az a teljes kriptó életút, tranzakciós életút egy köztes szakasza, maga az átváltás, amikor valaki hagyományos fizetőeszközről, forintról, dollárról, valutáról vált kriptóeszközt, vagy visszaváltja azt. Ez a cselekmény került bele a BTK-ba tavaly, július 1-től egy teljesen váratlan módon, úgy, hogy senki nem számított rá, a szakma abszolút meg volt rökönyödve, ez kb. Mint a derültékből villámcsapás, kriminalizálódott ez a teljes terület, a teljes piac, és lényegében ez oda vezetett, hogy a legnagyobb szereplők, köztük a Revolut évvégén kivonultak a piacról.
0: De ez úgy, tehát hogyha én X forintért szeretnék valamilyen kriptóeszközt venni, akkor az alapból üldözendővé vált, vagy BTK-sá, vagy hogyha volt nekem kriptoeszközöm, és azt szerettem volna eljutni vele odáig, hogy még egy bankautomatából készpénzben kivegyem, akkor arra is már gyanúsan néztek.
1: Így, pontosan így. Lényegében egy összeghatár a jelentős bűncselekményi érték fölött vált ez büntethetővé, de hogyha ez alatt váltott valaki sok kis apró összegben, akkor nyilván ezzel is elérhette ezt az összeget, igen.
0: Ez a felhasználó részéről vétség volt, bűncselekmény, az pedig a kriptobrókernek vagy magasabb összegnél.
1: Igen. Illetve a szolgáltatót is kriminalizálták, nem csak a magánszemét, bár igazából a meglepőbb rész az, hogy a magánszemét kriminalizálták, ami sehol nincs ilyen Európában, sehol máshol.
0: De volt egy megoldás, az, hogyha validátor cégek belépnek a rendszerbe, ezek a validátor cégek, így ne kezd el bonyolódni. Ezek a validátor cégek azt csinálják, hogy ők tulajdonképpen jóvá hagy, ráütik a kóser pecsétet a tranzakcióra, most tényleg ne bonyolítsuk ennél tovább a dolgot. Ezek nyilván elektronikus alapon mennek, és a kriptobroker cégeknek össze kell hangolniuk az informatikai rendszerüket a validátor céggel, az pedig majd nyilván megfelelő algoritmusok alapján eldönti, hogy melyik tranzakció van rendben, melyik nincs. Darabját 5000 forintért.
1: Ez így van, és azért azt is hadd tegyem hozzá, hogy a kripto szolgáltatók, akik egyébként Magyarországon engedéllyel működtek addig, ezzel az Európai Uniós szabályozás által a Magyar MNB-hez paszportált engedéllyel, az ő rendszerükbe kívülről belenyúlni nem olyan egyszerű, és ők nagyon ezt nem is szerették.
0: Hát persze.
1: És hogy ennek ez is oka volt annak, hogy lényegében azt mondták, hogy köszönjük szépen, akkor inkább nem kérünk ebből, a költségekről már nem is beszélve.
0: 20 ezer forintnyi kriptoeszköz szerettem volna egy bankautomatánál kivenni, és azért 5 ezer forintot kellett fizetni, vagy kellene, vagy kell még a validátor cégnek, hogy azt mondja, hogy ez így rendben van.
1: Majdnem.
0: Ennél ez összetettebb?
1: Ennél egy picit összetettebb, mert közben ott volt a háttérben ez a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága is, aki engedélyezte ezt a validátort, hogy végezze a tevékenységét. Itt van egy nagyon érdekes háttér összefonódás és egy gyanús momentum, amit nagyon sok kriptópiaci szereplő már a kezdetekkor, a törvény létrejöttekor gyanúsnak érzett, és ezért készült rögtön egy elemzés, egy nyomozás, hogy kik állhatnak ennek a csapatnak a hátterébe. Ezt egyébként ezek a általam sem ismert konkrétan piaci szereplők feltették egy weboldalra, aminek majd meg tudjuk mutatni. Ezek a általam sem ismert konkrétan piaci

0: legesztetőgép biznisz, és akkor itt vannak például olyan átfedések személyi tekintetben, amelyek esetleg segítenek egy kicsikét elhelyezni a képben azokat a cégeket, amelyek azután jöttek létre, hogy a rendelkezés életbe lépett.
1: Konkrétan csak egy cégről beszélünk.
0: A Kabuceu ZRT.
1: Nevezzük kaktusznak, mert kimondhatatlan neve van a piacon. Egyébként így hivatkozott rá az összes kriptós érintett, akit lényegében kb. 600 ezer embert érintett ez a sztori. Érdekes módon ez nagyjából egyenértékű volt ezzel a szavazati nagyságrenddel, amit elveszített ez a kormány, mert mindenki ellene volt ennek a teljesen értelmetlen validációs kötelezettség bevezetésének. Tehát visszatérve, a hatóság adott engedélyt ennek a vállalkozásnak arra megfelelő feltételek mellett, hogy nyilván pénzmosási fókusszal végezze ezt a validációs tevékenységet, és a legizgalmasabb az, hogy nem közvetlenül kellett fizetni ezért a validációért, hanem azáltal, hogyha a szolgáltató, és egy darab szolgáltató lett végül, aki le tudott ezzel a validátorral szerződni, konkrétan a Bitpanda, megjelent osztrákok. A validátor, az osztrák szolgáltató, aki teleplakátolta az országot decemberben, hogy ha kriptó, akkor Bitpanda. Tehát, hogyha megjelent a validátor szolgáltató honlapján a partnereink között egy kriptotőzsde, az jelentette azt, hogy ez legális, a váltás. Nem pedig az, ami a törvényben benne volt szó szerint, hogy minden egyes tranzakció esetében kellett volna, hogy készüljön egy úgynevezett megfelelőségi nyilatkozat. A törvény még él, bár benyújtották a módosítási csomagot.
0: Most jutottunk el oda, igen, azt mondja a technológiai miniszter, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását.
1: Ami teljesen normális, és egyébként így is kellett volna lennie, semmi, de semmi szükség nem volt el a validálásra.
0: Bocsánat, ez a validátor cím, most én tényleg nagyon egyszerűen bírom csak fölfogni, mint hogy ilyen vámszedőt beraktak volna tulajdonképpen a láncolatba, a tranzakciót végzők közé, és én értem a pénzmosás elleni harcot, de itt mondjuk ezt egy magáncég végzi a pénzmosás elleni harcot, hogyha jól látom. Egy jó helyre bekötött magáncég végzi a pénzmosás elleni harcot. Másfelől meg egyébként is megvannak azok a hatósági meg törvényi szabályozások, amik pontosan arra vonatkoznak, és ezek Európai Uniós szinten is működő szabályozások, amelyek ezen célok elérését segítik.
1: Így. Tehát amikor ez az egész kijött, és értelmeztük a jogszabályi környezetet, a változó, újonnan kialakuló jogszabályi környezetet, akkor hiába volt leírva a törvény indoklásában, hogy pénzmosási fókusz, szakmailag ennek nem volt értelme, mert ugye ez ugye az Európai Uniós rendeletben, amit annó bevezettünk és egy-egyben implementáltunk, ebben benne van. Tehát felesleges volt, redundáns volt, duplikált volt, tehát a valódi cél, a valódi értelem csak és ez maradt a háttérben, amire tudtunk gondolni, hogy de mégis miért vezették be ezt a validátor
0: szolgáltatást. Viszont minden egyes tranzakción valaki keresett 5000 forintot. Egy olyan cég, ahol néhány ember a bejelentett munkavállaló, ha jól tudom.
1: Még akkor az elején nézték meg ezt ebben az elemzésben. A fiúk lehet, hogy azóta változott, de valóban nem volt túl sok kapacitása sem arra, hogy ezt végezze ilyen nagyságrendben.
0: Önmagában az, hogy ha azt mondják erre a rendelkezésre törvényhozói szinten, hogy eddig volt, eztán meg nincs, akkor a probléma megoldódott, vagy kell valamilyen szűrő, ami egyébként szakmailag indokolt lehet, és a szakmával együtt dolgozva ki lehetne ezt találni?
1: Nagyon örülünk ennek a módosításnak, mert igazából ez nem volt egy bonyolult sztori. Annyit kellett csak csinálni, és én olvastam a tegnap kijött rendelettervezeteket, és csak tényleg annyiról van szó, hogy a korábbi behelyezett jogszabálypontokat, tehát a BTK 394A 408-at fogták, kihúzták, hatálytalanították, illetve a kriptotörvényben is utaltak arra, hogy a tavalyi módosításokkal beillesztett paragrafusok hatályát vesztik. Tehát ennyi az egész. Itt nem kell semmi más tenni, meg kell szüntetni a felesleges és értelmetlen plusz adminisztrációt.
0: Ennek a validátortének, a cégnek a részvényeire ne pályázzanak most már, ezek szerint nem ez lesz a legjobb befektetés.
1: Szerintem nem volt ez egy jó biznisz eddig sem, de
0: így másik kérdés. Most meg már múlt idő. Vagy legalábbis nagyon hamar valószínűleg, hogy múlt idő lesz. Glázer Anitának, a kriptoszabályozási szakértőnek köszönöm szépen, megtisztelt.
1: Én is köszönöm.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Egy új Armani ruha a nyári estékre. Egy gyönyörű kocsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
3: Június 10-e és 13-e harmadika között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod, és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással, és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Te kóstoltad már a Pizzami megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz, mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: 3,6 milliárdot költenek a kórházi klímákra. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Változékony időre készüljünk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. Az Alkotmánybírósághoz fordul Súlyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvény módosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. A jelzálog hitelek referencia kamat stopja szeptember 30-áig marad érvényben a kormány törvényjavaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamat stop nem tartható fenn. A tárcavezető jelezte, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget fognak kidolgozni. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés rekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Alacsony szinten stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja szennyvízben országszerte, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészet központ. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég, főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb záporzivatar. Napközben 20-24, késő este 11 és 18 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
7: A fővárosban baleset történt a 16. kerületben a Rákospalotai határúton a Késmárk utca közelében. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Lezárják szombatra a 8. kerületben a Népszínház utcát a Csokonai utca és a József körút között a rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felé lesz egy irányú. A 99-es autóbusz Blaha Lujza tér megállóját áthelyezik a Rákóczi útra a Héte autóbusz megállójába. Hétvégén az 51-e a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves-Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223-e, a 224-es és a 224-e autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Várhatóan október végéig elfogadják a vagyonadóval kapcsolatos törvényi szabályozást, erről beszélt a miniszterelnök. Hogyha ez megtörténik, akkor 2027. január 1-től alkalmazhatóvá válik, de hogy pontosan milyen vagyonelemekre vonatkozna majd ez, ezt nem tudni. Kettő számot, igen, kettő darab egyest. Azt, hogy 1 milliárdos vagyontól, és a vagyonértékének az 1%-a. De hogy ebben mi fog beletartozni, erről egyelőre még nincs sok fogalmunk. Radnai Károly, az Andersen adótanácsadó ZRT ügyvezető partner a vendégem. Jó reggelt kívánok, köszönöm reggelt szépen, kívánok, hogy eljött hozzánk. Azért remélem, hát ha többet tud, sőt, hát biztos vagyok benne. Én idáig jutottam, ami konkrétunként megfogható.
2: Igen, azért nem előzmények nélküli, tehát hogy nyilván a választási kampányban megtudtuk ezt a két számot, hogy 1 milliárd forint meg 1%, és szakmai berkekben akkor elindult egy háttéregyeztetés, hogy ebben mi fog bele tartozni. Vagyonadót nagyon sokféleképpen be lehet vezetni csak az ingatlanokra, tehát hogy egyes vagyonelemekre, be lehet vezetni a holisztikusan, hogy mindenre vonatkozzon, be lehet vezetni úgy, hogy ilyen kiajánlós módszerre, be lehet vezetni úgy, hogy önbevallásos, tehát hogy rengeteg módja van. Most az látszódik, hogy a teljes vagyonra szeretnék vonatkoztatni, tehát ez ugye benne van ebben a likvid vagyon, tehát ami mondjuk a bankszámla, értékpapírok, értékpapírszámlán lévő pénz, benne vannak az ingatlanok, és benne van, ami a legnagyobb, a neuralgikus pontot jelenti a céges vagyon is, mert hogy ezt a legnehezebb felmérni, ugye egy cégnek az érték az nagyon dinamikus, az állandóan mozog, egy ingatlannál még helyjel közel van valami egész jó megfogható érték, bár az is nagyon bonyolult lehet, de a céges vagyon az, ami a legnagyobb mozgást tudja adni, és egyébként a vagyonnak a legnagyobb részét ez adja.
1: De a céges vagyon az nem feltétlenül azt jelenti, hogy a tulajdonos nagyon gazdag. Persze valószínűleg nem áll olyan nagyon rosszul, vagy mit tudom, de nem fő. Egy kis és középvállalkozásnál a vagyonba beleszámít az, hogy mondjuk mekkora megrendelés állománya van, és abból kivonjuk mondjuk a hiteleit, vagy a vagyonába majd azt fog beleszámolni, hogy ott van az Esterga gép, de egy cégnek, mint működési szempontból, ha nézzük, a vagyon az is, hogy az Esterga gépen folyik-e munka, van-e megrendelése neki. Szóval ez sokkal összetettebb annál, mint hogy én ezt így értsem azonnal.
2: Igen, egy piaci vagyonértékelésbe ez beleszámít, az nagyon valószínű, hogy az, ahogy a jogszabály majd a vagyont értékelni akarja, ott viszont ezeket nem fogják beszámítani, tehát egy sokkal egyszerűbb módszert fognak alkalmazni.
1: Ez mi lehet? Ez mi lehet? Megnézik az átcímkéjét az Esterga gépnek?
2: Igen, a tegnapi a miniszterelnök úr által tartott sajtótájékoztatóban elhangzott egy svájci modellre való hivatkozás. Ez a svájci modell, ez lényegében a korábbi évek, az elmúlt 3 évnek a nyerességességét veszi alapul, és ez súlyozza az aktuális vagyon a saját tőke értékéhez képest, de nagyjából a korábbi évek nyerességességéből indul ki, tehát egy múltbeli helyzetet értékel, tehát az, hogy éppen jelenleg milyen a vagyoni helyzete, vagy a megrendelés állománya egy cégnek, ez nem, emiatt itt nem lesz figyelembe véve. Viszont, hogyha a svájci modellre hivatkozott, akkor a svájci rendszernek pontosan az volt a lényeg, hogy ez egy vélelem. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy így kell fizetni, hanem lehet ellen bizonyítani. Na most itt lesz a kérdés, hogy hogyan állítja be ezeket a paramétereket a jogszabály, hogyha jól állítja be a paramétereket, tehát mondjuk azt mondom, a jót az úgy, hogy kellően alacsony szintre, hogy ez alapvetően mindenkinek kedvező legyen, akkor elég kevesen lesznek abban érdekeltek, hogy ellen bizonyítsanak, hogyha ez nagyon közelíti azt a, vagy meg is haladja azt a piaci értéket, amit a vállalkozók magukra nézve érvényesnek tekintenek, akkor viszont nagyon sok dolga lesz az adóhatóságnak, és szerintem itt az a pont, ahol nagyon bölcsnek kell majd lenni a jogalkotónak, hogy megtalálja azt az egyensúlyt, hogy mennyire terheli le az adóhatóságot. Valamennyire mindenképpen kell majd ezzel foglalkoznia, mert nyilván a visszaéléseket azt el kell hárítani, de hogy azzal meg az nagyon rossz lenne, hogyha lényegében az adóhatóság teljes állománya a vagyonadóval foglalkozna.
1: Mi van akkor, hogyha az egyébként itt lévő golfklubot valaki ráíratja egy, tudom én, egy Pakisztánban bejegyzett cégre, ami egy szomáliai alapítvány tulajdonában van?
2: Hát igen, ezek pontosan azok a kérdések, amire jelenleg a jogalkotónak nincsen válasza, de ha valami nagyon jó dolgot ki kell most emelnem, az az, hogy a tegnapi sajtótájékoztató az június 11-én volt, tehát, hogy, és azt jelentették, hogy októberben lesz ebből jogszabály. Tehát van még 4 vagy 5 hónapunk addig, hogy ezeket a szakmai egyeztetéseket lefolytassuk. És
1: elnézést, ez egy olyan szép volt ennek a mondatnak az a része, hogy szakmai egyeztetéseket lefolytassuk egymás között, vagy pedig a minisztériummal van szakmai egyeztetés?
2: Is. Tehát itt a szakmán belül sincsen egyetértés, tehát hogy nem kell azt gondolni, hogy az adótanácsadók azt gondolják, hogy fekete, a pénzügyminisztéri azt gondolja, hogy fehér, és akkor ezt kell ütköztetni, hanem szakmán belül is azért.
1: Jó, de akkor ezt a kormányzattal van egyeztetés, hogy van kapcsolatfelvétel az ügyben?
2: Van. Egyébként hát egy sokkal nagyobb nyitottság van most a pénzügyminisztérium részéről, mint korábban. Én azt gondolom, én nagyon optimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy itt a szakma meghallgattatik, és aztán utána hoz a politika majd egy döntést, és nyilván vannak szakmai érvek, meg vannak politikai érvek, tehát én ezt teljesen jól látom, meg értem, hogyha ez egy választási kampány ígéret volt, akkor azért ebből illik betartani az ígéreteket, és megvalósítani. Itt arra kell figyelni, hogy nemzetgazdaságilag ez hosszú távon mi az érdeke az országnak, és ezt hogyan valósítják meg, és azon belül, hogy most ez 1 milliárd forint, meg 1%, rengeteg megoldás létezik.
1: Azt mondja, hogy jó megoldást találni. Ez a cél 12 EU-s országban volt, 90 ezek közül már nincs vagyonadó. Különböző okok miatt. Ezek okok miatt szerepelt az is, hogy a végén az államnak többe került a leves, mint a hús. Annyira komplikált volt, annyira nehezen volt ellenőrizhető, annyi vitát, annyi bürokráciát, annyi bizonyítás, ellenbizonyítás, és a többi, hogy oké, volt belőle bevétel, de hát az egésznek a bonyolítása az el is vitte.
2: Igen, és hát most egy nagyon messziről indulunk, tehát hogy Kármán András miniszter úrnak a bizottsági meghallgatása még 200 milliárd forint hangzott el, aztán ez felment a múlt héten 300 milliárd, de a tegnapi sajtótájékoztató már 600 milliárd forint hangzott el, tehát hogy én azt látom, hogy itt még azért nagyon, nagyon képlékeny az, hogy mire vonatkozna ez a vagyonadó. A legnagyobb problémát az okozza, hogyha ezt a 20-30 ezer fős adózói réteget nézzük, hogy ez a magyar kis- és középvállalkozás rétegnek a gerince. Tehát nyilván vannak benne nagyvállalkozók is, meg ugye sajnálatos módon sokszor összekeveredik a neres vállalkozókkal, de hát az egy pár tucat vállalkozóról beszélünk, azért itt meg egy 20-30 ezeres adózói rétegről, de nagyon fontos azt látni, hogy ha mondjuk egy olyan jogszabályt hozunk, ami ennek a 20-30 ezer családnak, háztartásnak hosszú távon nem jó, akkor az kontraproduktív lehet. Rövid távon lehet, hogy realizálódik belőle 300-600 milliárd forint bevétel, de lehet, hogy mondjuk egy 5 vagy 10 éves távlatban ennél sokkal többet fogunk veszíteni. Tehát ezek azok a dolgok, amiket nagyon bölcsen kell kezelni a pénzügyminisztériumnak, és nagyon sok véleményt meg kell, hogy hallgassanak. És nem tudom én se, hogy mi az igazság. Azt én látom, hogy ez egy darásfészek. Tehát, hogy ebbe nagyon könnyű rosszul dönteni. Tehát nagyon egyszerűen ki lehet mondani azt, hogy ez a 30 ezer ember, ez fizessen jó sok adót. Ez egy könnyű választási ígéret egyébként abból a szempontból, hogy van 3 millió szavazója a pártnak, akkor ez a 30 ezer, ez nem oszt, nem szoroz. De hosszú távon ez a 30 ezer ember ad munkát nagyon sok embernek, és határozza meg a gazdasági fejlődését. Hogyha a kormánynak az a célja, hogy a kis- és középvállalkozásokra sokkal jobban odafigyeljen, márpedig ez elhangzott, és ez többször elmondott, és szerintem hosszú távon abszolút ez a jó cél, akkor arra is oda kell figyelni, hogy ne hozzon olyan jogszabályt, ami mondjuk ennek a vállalkozói szektornak a teljesítményét az károsan befolyásolja. Mondok egy nagyon egyszerű példát, nem hiszem, hogy ez lesz, de hogy ha mondjuk határozottan súlyozottan az eredményesség a korábbi évek profitja alapján fogják meghatározni a céges vagyonnak az értékét, akkor egyes vállalkozók abban lesznek érdekeltek, hogy hát olyan nullszaldós eredményeket hozzanak. Tehát ha nullszaldós eredményeket hoznak, akkor nem fognak fizetni jövedelemadókat. Ha nem fizet jövedelemadókat, akkor nem csak a társasági adó, hanem később az SZIA is kiesik. A személyi jövedelemadót azt azért nagyon nagy részben a felső 10% fizeti. Az egy olyan 5000-6000 milliárd forintos bevétel a személyi jövedelemadó. Az egy nagyságrenddel több, mint a vagyonadó. Tehát, hogyha itt valamit rosszul állítunk be, és ez továbbgyűrűző hatásokkal jár, akkor ez az a pont, ahol sokkal többet tud bukni egy költségvetés. És szerintem ezek azok az okok, amiket nagyon jól át kell gondolni. Szerintem az egyáltalán nem baj, hogy a vagyonadó jó sok országban már elbukott, mert ezekből lehet tanulni. Arra kell nagyon odafigyelni.
1: Bocsánat, mit tudunk ebből tanulni? Az, hogy ez egy ilyen műfajában olyan, ami bukni szokott, vagy pedig a bukás okaiból meg tudjuk tanulni, hogy hogy lehet jól csinálni?
2: Igen, ez egy műfajában általában olyan, ami bukni szokott, de hogy arra nagyon oda kell figyelni, hogy nagyon sok vagyonadó a 20 évvel ezelőtti világban bukott meg, amikor nem voltak még olyan gyors és hiteles nyilvántartások, mint amilyenek ma rendelkezésre állnak. Tehát az információ hiány és ebből adódó adóelkerülési praktikák azért az sokkal jobban jelen volt. Tehát lehet, hogy a mai digitális környezetben azért azok a korábbi törekvések már nem buknának el úgy. De tehát, hogy ez a kockázat benne van. Be lehet vezetni a vagyonadót elég egyszerűen, abból nem lesz biztos 600 milliárd forint bevétel, hogyha 600 milliárd forintot ambicionál a kormány ebből a bevételből, akkor az azt jelenti, hogy a céges vagyonokat mindenképpen megadóztatják, akkor azt viszont nagyon ügyesen és óvatosan kell csinálni.
1: Radnai Károlynak, az Andrezen adótanácsadó ZRT ügyvezető partnerének köszönöm a mai beszélgetést is, biztos lesz még erről szó addig, amíg ebből pecsétes törvény lesz. Köszönöm, örülök,
2: hogy... Köszönöm a meghívást.

0: megállapodás az Európai Unióval, a forrásokról, aztán megállapodás az ukránokkal, az ott élő magyar kisebbségnek a jogairól. Volt itt Varsói út, Bécsi út, Berlini út, Párizsi út, és a V4-eknek az újrakalibrálásáról is szó van. Orbán Anita legutóbb éppenséggel ő és Berlinben beszélt erről, meg hát akár terve bővíthető is volna a V4-ek, szóval itt vannak komoly külpolitikai ambíciók, úgy néz ki, mintha megvalósulna egyfajta nyugati nyitás politikája, de nem tudom, hogy ez még stratégiai szintű, vagy egyszerűen csak próbáljuk a kicsikét az elmúlt éveknek a romjait eltakarítani. Szent Iványi István külpolitikai szakértő a vendégem, jó reggelt kívánok.
1: Jó reggelt, köszönöm.
0: Örülök, hogy eljött hozzánk. Ebből már irány látszik, vagy egyszerűen csak visszapozicionáljuk magunkat oda, ahova papíron egyébként is tartoztunk eddig is.
1: Valójában erről van szó, visszatérés, tehát ugye ezt is mondták, hogy visszatérünk Európába, de ez egyúttal egy újrapozicionálás is, hiszen az elmúlt 16 évben, és különösen az elmúlt 10-11 évben a meghatározó irány az a keleti nyitás volt. Tehát ehhez képest ez egy döntő fordulat, és ez egy, én szerintem egy nagyon helyes fordulat, hiszen mi ide tartozunk, ebben a szövetségi rendszerben, itt vannak a gazdasági partnereink, a magyar gazdaság 75%-a az Európai Unióhoz kötődik, és még a maradék 25%-nak egy része is nyugati országokhoz, Nagy-Britanniához, Kanadához, Egyesült Államokhoz, stb. Tehát én azt mondom, hogy ez egy nagyon várt és szükséges fordulat volt, amit ígértek is a választási kampány során. Nem véletlenül, hogy sokan úgy fogalmaztak, hogy kelet vagy nyugat, hogy ez a tét, és hát itt a döntő többség a magyar választóknak nyugat mellett döntött. Ez folyik. Szerintem rendkívül sikeres két héten vagyunk túl, vagy három, most már három héten vagyunk túl. Tehát egy diplomáciai nagyüzem zajlik. Nyilván nem lesz ez ilyen intenzív a későbbiekben. Most nagyon fontos, hogy az első üzenetek azok egyértelműek legyenek és világosak. Ezt megtették. Én egyelőre azt látom, hogy a külpolitikában az irányokat tekintve a dolgok jó irányba mennek.
0: De akkor, amikor meghirdette az Orbán kormány még a keleti nyitás politikáját, akkor mindig hozzátették azt, hogy de ez nem jelent nyugati zárást, hanem ott is vannak lehetőségek, és hogyha vannak lehetőségek, ott lóg a gyümölcs a fán, akkor miért ne sétáljunk el odáig, és szakítsunk belőle mi is. Ez nem jelenti azt, hogy a nyugat felé bezárkózunk. Az, hogy mondjuk egy gazdasági értelemben pragmatikus döntések születnek a kelettel való kapcsolatokban is, az nagyban üdvözlendő, sőt ösztönzendő, de az, hogy hol jön az a pont, amikor ebből politikai, és aztán később pedig már ideológiai átfordulás is lesz, az egy másik.
1: Igen, és nagyon hamar bekövetkezett ez a pont. Ugye 2014 nyarán az ön Tusnádfürdői beszédben ez egy szimbolikus pont volt. Ez volt az, amikor egyébként az illiberális államépítést is meghirdette Orbán Igen. Viktor. Ekkor mondta azt, hogy most a nyugat hanyatlik, és a sztárországok az Oroszország, Kína, Törökország. Tehát innentől kezdve ez egy ideológiai elköteleződés is volt, teljesen egy és egy nyugattal való szembefordulás. Hát hányszor láttuk a plakátokon, és hallottuk, hogy Brüsszel a hibás, Brüsszel az, ami mindent elront, folyamatosan Brüsszelt szidalmazták, és a kelettel kapcsolatban semmiféle kifogás nem volt. De most ugye Martonyi János, aki az első ciklusnak volt a külügyminisztere, és ő maga egy elkötelezett atlantista, ő mindig kerülte a keleti nyitás kifejezést, és ő mindig arról beszélt, hogy globális nyitásra van szükség, ami egyébként egy nagyon helyes gondolat volt, mert ez azt fejezte ki, amire szerkesztő úr is utalt az imént, hogy a magyar külpolitikának is, és különösen a külgazdaságnak is érdemes nyitnia kiegészítő módon. Tehát ez egy komplementer, ez nem helyettesítheti a nyugatot. Ugye itt nagyon ambiciózus tervek voltak, 14 végén meghirdette Orbán Viktor, hogy a ciklus végére a magyar gazdaság külforgalmának egy harmadának a keleti nyitás országaival, tehát nem is az EU-n kívüliekkel, hanem keleti. Semmit nem változott a 10 év alatt ez az aránya magyar külgazdaságban is.
0: Viszont romlott a pozíciónk abban a szövetségi rendszerben, amelyben voltunk, politikai és ideológiai okok.
1: Igen, hát és az igazság, hogy ez aztán egy nagyon komoly gyanút ébresztett a magyar kormánnyal szemben, ez a keleti nyitás politikája. Nem véletlen, hogy amikor az első alkalommal, most legutóbb nem vett részt az Európai Tanácsülésen Orbán Viktor, ugye Cipruson, akkor azt mondta Donald Tusk, hogy végre magunk között vagyunk, és nincsenek itt az oroszok a teremben. Tehát idáig jutott ez a keleti nyitás politika, hogy valójában orosz csatlósnak tekintették a magyar kormány.
0: Ha már Donald Tusk lengyel miniszterelnököt említi, ugye egyrészt oda vezetett Magyar Péter első hivatalos miniszterelnöki útja, de lesz még itt, hát persze, hogy lesz még több találkozó is, a Grassalkovics kastélyban Gödöllőn, ott a V4-eknek lesz egy csúcs találkozója, Orbán Anita külügyminiszter beszélt erről, ahol ott lesz a lengyel miniszterelnök Donald Tusk, aki nem áll olyan nagyon acélos lábakon egyébként a saját belpolitikai közegében. Aztán ott lesz Andrej Babis cseh miniszterelnök, aki éppen most nyerte meg a választást már megint, és egyébként tele volt zűrös ügyökkel korábban. Robert Fico, ő nem most, hanem a közelmúltban nyert választást, ő is tele volt egyébként zűrös ügyekkel. Tehát Babis és Robert Fico, ők ideológiai szövetségeseinek tűntek Orbán Viktornak, persze az is kell, hogy Orbán Viktor stabilan miniszterelnök legyen Magyarországon. Ettől persze még nekik lehetnek politikai céljaik az Európai Unión belül a saját hazájuk vezetőiként, de ez egy ideológiailag heterogén társaság. Viszont egy szóra igent mondtak, legalábbis úgy tudjuk, a jelenlegi magyar kormánynak, és fontosnak érzik ezt az együttműködést.
1: Igen, és én ennek nagyon örülök, mert azért legyünk őszinték, a visegrádi együttműködést az előző magyar kormány ítélte halálra, vagy inkább azt mondanám, hogy tesz halotti állapotban. Ez ugye akkor vált teljesen, hát akkor dermedt meg ez az együttműködési forma, amikor 2022-ben az orosz agresszió kapcsán, akkor egyedül Magyarország foglalt el egy orosz párti ukrán ellenes álláspontot, és ezt az egyre markánsabban is egyértelműen tette, és ez itt ketté váltak az utak. Azóta gyakorlatilag nem működött. Most magyarországi a felelősség, hogy ezt felé lesz-e. Én nagyon örülök ennek, hogy ezt az új kormány a zászlajára tűzte. A visegrádi együttműködés a magyar külpolitikának, a rendszerváltás utáni külpolitikának az egyetlen komoly innovációja. Olyan, aminek nemzetközi jelentősége volt, és létezett egészen 2022-ig, most újból van egy esély. Úgy látom, hogy annak ellenére, amit szerkesztő úr említett, hogy van egy heterogenitás, ez nem vitás.
0: Ebben korábban is volt, tehát ez sose mindig így
1: van. Így van, hát volt itt Klaus is, aki ki is akart lépni, tehát ezért sok minden túlélt már ez a visegrádi együttműködés. Ennek ellenére most mindenki úgy tűnik, hogy ezt akarja. Én nem venném egy kalap alá Babist és Ficót, ők azért két külön kategória. Egyébként a Fico is nagyon gyenge lábakon áll, legalább annyira, mint Tusk, vagy még jobban. Ugye jövőre ott is választások lesznek, lehet, hogy még addig se bírja ki, mert egy nagyon ingata koalíció élén áll, és azért ott a progresszíveknek nevezett liberális párt vezeti a közvéleménykutatásokat, tehát valószínűleg lesz ott egy fordulat, ami jó irányba mehet Szlovákiában. Lengyelországot nem tudjuk megítélni. Babis, ő egy dravasz taktikus. Persze ő patrióta, úgymond, de hát előtte a liberálisoknál volt, azért ne feledjük el, igaz, Orbán.
0: Igen, ilyet is látunk
1: már. Ilyen is volt, igaz, így van. De ő azért orosz ügyekben nagyon tartózkodó, tehát ő egyáltalán nem csatlakozott az Orbán-Ficó féle orosz pártisághoz, kínaiakkal szemben különösen, az van egy személyes oka is, neki volt egy valós sikerült kínai üzleti vállalkozása, és azóta ő nagyon nagy fenntartásokkal van a kínaiakkal szemben. Tehát őt azért nem venném ide, és ő rögtön kijelentette, hogy ő nem akar, még amikor Orbán volt, hogy ő azért nem akar mindenben együttműködni vele, tehát patrióta, de nem, hát majd meglátjuk, egyébként most lesz a patriótáknak is egy ülése, amire Orbán Viktor is kiutazik a jövő héten, hát majd meglátjuk, hogy ez...
0: Ahol viszont van egyfajta nyitás a centrum felé, vagy legalábbis ez megfogalmazódik, de ez most messzire minne, inkább maradnék még egy kicsit az Európai Uniós magyar viszonynál és az ukrán-magyar viszonynál. Itt milyen szintű lépések történtek? Mert igazából azt látjuk, hogy megállapodtunk az Európai Unió, jó, hát ezt már megcsinálták mások is, tehát most vagyunk a nullponton, és az, hogy az ukránokkal sikerült megállapodni, az is, hát ott meg az ukránok részéről egy minimum feltétel, hogy komolyan vegyék az ő európai ambícióikat. Tehát mindenki egy nullpontra küzdötte vissza magát, és ez talán jó jellemző, hogy ezt már eredménynek tekintjük.
1: Hát persze, sőt az Európai Uniónál azt kell mondjuk, hogy még 0.-1-nél vagyunk, mert ugye az végrehajtási tervünket még nem hagyták jóvá, azt majd a júliusban fogják, de ezt jóvá fogják hagyni, én abban biztos vagyok. Ugye föl kellett vizsgálni a végrehajtási tervet, amit korábban az előző kormány nyújtott be, itt egy teljesen új terv készült el, de én biztos, hogy benne jóvá fogják hagyni, tehát jó ponton vagyunk. Szerintem ez óriási eredmény ahhoz képest, hogy itt mínusz 100-on voltunk, tehát most 0 ponton, és most indul az óra, és a végén behozzuk a többieket. Ukrajna esetében igen, hát ezt már régen meg kellett volna tenni, és létrejöhetett volna a megállapodás, ezt sok forrás jelezte, elemzők is mondták, hogy éppen két olyan pontja volt annak a magyar követelés listának, ami ezt akadályozta, és amit ezt valószínűleg azért tettek bele, hogy ne lehessen megállapodni, a 8. és a 11. pontja a 11 pontnak. Én nem tudom, én nem láttam.
0: Ugye az, hogy legyen a magyar kisebbségnek például például Szui Júrisz képviselete
1: az igen, ez a 11. pedig az, hogy az egész Kárpátalja területén hivatalos nyelv legyen igen. a magyar, ezt ebben nem akartak belemenni.
0: Most bocsánat, azért rakták bele ezt korábban Orbánék, hogy ne lehessen megállapodni róla, vagy azért, hogy legyen két olyan pont, amiben na jó, ebben tudunk engedni, hogy az ukránok is érezzék, hogy van egy, tehát vannak mindig ezek a beépített kompromisszumok.
1: Ez így van, ez ugye egy tárgyalási tartalék, így hívják a diplomáciában. Igen, de nem azért tették ők bele, mert akkor engedtek volna. Ugyanis összes többében már kialakulni látszott egy egyetértés. Ugye most egyetértés van, a 8. pont, ez az egész Kárpátalja, most én azt veszem ki, bár norma szöveget nem láttam, de azt veszem ki Orbán a szavaiból, hogy visszatérnek ahhoz, ami a korábban volt a 10%-a, ahol 10%-ot meghaladja a magyar része, és én ezt reálisnak tartom. Mert ott lehet biztosítani azt, hogy valóban az intézményekben is beszéljenek magyarul, és a magyar nyelvet elfogadják. Tehát én ezeket én eredménynek tekintem. Tudom, hogy most itt van fanyalgás, Moszkvában már jelezték, hogy ez csak hazugság, ígértek mindent, semmi alapja nincs sem. De ez...
0: Jó, ez nem meglepő. Nem meglepő. Szent Ivány István külpolitikai szakértőnek köszönöm.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.
1: Több pontban is feljelentést tett a fővárosi főügyészségen Lakatos Ádám gyermekvédelmi aktivista. A Pest vármegyei gyermekvédelmi központban történtekkel összefüggésben. Ezek, ahogy ő állítja, meg ahogy ezt le is rakta a hatóság asztalára, dokumentált esetek, és az elkövetők is beazonosíthatók, akiket nyilván addig, amíg erre a megfelelő nyomozati szakban a feljogosított szervek nem mondanak ki egy nevet, vagy legalább egy monogramot, ettől tartózkodni fogunk, de ettől függetlenül az ügyről, ügyekről tudunk beszélgetni. Itt van Lakatos Ádám, jó reggelt kívánok, köszönöm, örülök, hogy eljött hozzánk. Milyen bűncselekményekről van szó, és milyen időszakban történtek ezek?
2: Kiskorú gyermekek veszélyeztetése, szexuális bántalmazás, rendőri bántalmazás, tétlen szemlélése, megfelelő gyámhatósági papír hiányában történt áthelyezés, szexuális bántalmazások eltusolása, sokasága vannak ezekben a dokumentumokban benne. Ugye itt ebben a dokumentumban pontról pontra le vannak bontva bizonyos esetek, 7 pontban történt a feljelentés, ez összesen 10 oldal lett, hiszen a bántalmazásokról, a veszélyeztetésekről, valamint az a bizonyított tét, hogy a nagykörösi szakmai egység bizonyos gyermekotthonai nem tudják biztosítani a gyermekek számára az alapfeltételt sem, ezek mind fénykép formájában megvannak jelölve a dokumentumban.
1: A sértettek beszélnek?
2: A sértettek beszélnek, több, ugye itt nem arról beszélünk, hogy vannak ezekben a dolgokban olyan esetek, ahol van egy-egy sértett, ugyanakkor akkor van olyan eset is, ahol akár 15-30 gyerek a sértett, de természetesen erről beszélnek.
1: Egy esetnek van 15 kötője, 30 sértettje, az...
2: Hát abban az esetben, amikor összevontak 3 lakásotthont, hiszen nem volt...
1: Tehát olyan nem megfelelő körülmények,
2: igen.
1: Nyilván annak igen sértettje.
2: Igen.
1: Nem csak erre gondoltam, meg ezek tényleg dokumentálhatók, hanem azok a fajta súlyos dolgok, hogy mondjuk erőszakos rendőri fellépésnek a tétlen szemlélése, vagy szexuális abúzus, kizsákmányolás, meg egyéb esetleg erőszakos cselekmények. Tehát ezek, talán ezek azok, amik a legsúlyosabbnak tűnnek. Ezeknek vannak-e olyan beszélő sértettjei, akik a tanúvallomásukkal előre tudják mozdítani az ügyet?
2: Természetesen maga a fiatalkorúak is beszélnek, valamint a gyermekfelügyelők, nevelők, valamint sok esetben még szakmai egységvezető is vel is sikerült egyeztetnem, és azt mondta, hogy áll a bíróság elé, vagy a rendőrség elé, és megteszi a tanúvallomást. Gondolok itt annak a 15 éves lánynak a bezárására, amit a nevelő, illetve az egyik gyerekfelügyelő követett el, hogy egy 15 éves lányt bezártak a lakás otthonba, erről a lány ugyanakkor nem tudott, majd később nyomásgyakorlásra azt mondta, hogy tudott. Ebben az esetben több kiskorú egyébként a sértett itt is, hiszen többiek viszont nem tudtak bemenni addig a lakás otthonban, de itt például több fiatalkorú gyerekfelügyelő, nevelő is, még szakmai egységvezetővel is sikerült egyeztetnem.
1: Ha azt nézzük, az elkövetői kör, vagy az elkövetők személye, most tényleg nem mondjuk neveket, mert nehogy ezért járkáljon maga.
2: Ha azt nézzük,
1: az elkövetői kör, vagy az elkövetők

0: a szexuális bántalmazására, abban az esetben a kisfiú több gyerekfelügyelőnek is jelezte azt, hogy őt szexuálisan valóban bántalmazták. Az egész gyermekotthon, lakásotthon tudott arról, hogy ezt a kisfiút milyen formában és hogyan bántalmazták. Ennek ellenére bizonyos vezetők olyan vizsgálatot csináltak, amivel nem bizonyították. Maga a feljelentés a két idősebb fiú ellen is csak hónapokkal később következett be.
1: A mikori időszakra datálhatók ezek az események?
0: Vannak, igazság szerintem egy olyan max 3 évre visszamenőleg vannak itt egyébként a bűncselekmények felsorolva, de vannak olyanok is, amik egy éven belüliek.
1: Felsőbb szinten, az ellátási rendszernek a felsőbb szintjein tudtak-e ezekről?
0: Én úgy gondolom,
1: vagy legalábbis hogy... arról, hogy fölmerültek kritikák, problémák, gyanús körülmények. Mentek ezek a jelentések? Nem tudom, hogy pontosan hogy néz ki a jelentési lánc, kinek, mikor, mit kell.
0: Hát a gyerekfelügyelő az intézményvezetőnek jelzi, és akkor onnantól kezdve...
1: És az intézményvezető kinek kell, hogy jelezze?
0: Az igazgató helyettesnek, valamint az igazgatónak.
1: Nyilván, hogy a szükséges, akkor a hatóságnak, rendőrségnek.
0: Így igaz, ott a gyermekvédelmi gyám az, aki megteszi a feljelentést, vagy maga egyébként az igazgató és az igazgató helyettes is megteheti a feljelentést. Szóval ilyenkor kellene tenni egy feljelentést. Ilyenkor van egy belső vizsgálat, amikor mindenkit a megfelelő jogszabályoknak meg kell hallgatniuk. Ők készítenek egy belső vizsgálatot, és a belső vizsgálatnak az eredményét is nagyon sok esetben átadják a hatóság részére.
1: Jó, ezek megtörténtek?
0: Nem. Van olyan eset, ahol egyáltalán nem történt belső vizsgálat.
1: A találkozót kért a szociális területért felelős minisztertől, Kátai Németh Vilmostól, hol tart ez az ügy? Egyébként az államfőhöz is fordult, tőle is kérte, ha jól tudom talán.
0: Igen, én Sülyog Tamás köztársasági elnöktől is kértem egy személyes találkozót, ugyanakkor tegnap előtt kaptam vissza válasznak a Sándor Palotától azt, hogy nem fogadnak, nincs erre most lehetőség. Ugyanakkor a szociális minisztertől még jelen pillanatban még várom a választ. Én nagyon reménykedem abban, hogy sikerül ezt a találkozót megejtenünk. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy amit egyébként az új kormány folyamatosan mond, hogy a civilek és a kormány közti kapcsolat az meglegyen, és a folyamatos párbeszéd az ki tudjon alakulni. Reménykedem benne, hogy fogadni tud, és tudunk beszélni a jelenlegi gyermekvédelmi helyzetről.
1: Egy felhívást tett közzé ön a kontroll.hu-n, hogy várja a gyermekvédelmi dolgozók meg az ott nevelkedettek történetei.
0: Nagyon sok esetben megkeresnek, csak a tegnapi napon 15 megkeresés érkezett, folyamatosan érkeznek a megkeresések, és továbbra is arra buzdítok mindenkit, hogy nyugodtan keressenek meg, az e-mail címem nyilvános, Facebookon vagy bármilyen platformon nyugodtan keressenek meg, és állok rendelkezésükre.
1: Megkeresik önt, áll rendelkezésükre, és mit tesz ezekkel az információkkal? Szűri, hogy mondjuk ez bűncselekmény gyanús, vagy nem
0: ez
1: bűncselekmény
0: így,
1: gyanús?
0: Igaz, ezeket mind külön választok, nyilvánvalóan felveszem velük a kapcsolatot, és részletesebben átbeszéljük, hogy hol mi merülhetett fel. Ahol bűncselekmény történik, ott természetesen feljelentést teszek, ahol pedig nincs bűncselekmény, csak éppenséggel a papíroknak az értelmezésében van szükség segítségre, akkor abba is segítünk.
1: Lakatos Ádám gyermekvédelmi aktivistának köszönöm.
0: Köszönöm.

0: teljes tiltás és a kriminalizálás ezzel, és hát ha már egyszer kriminalizálva, akkor persze a büntető szabályoknak a szigorítása nagyjából innen nézve, aki semmilyen módon nem érintett a témában, ennyi látszott az előző kormányzat drogstratégiájából. Az új időszakban vajon mire lehet számítani? Sárosi Péter, a drogriporter szerkesztője, a vendégem. Jó reggelt
1: kívánok! Jó reggelt kívánok!
0: Ahhoz, hogy egy új fejezetet tudjunk nyitni, valószínűleg ugye ez szükséges, föltétlenül szükséges-e értékelni a múltat, vagy az már a múltban el lett úgy is mondva, hogy mikor mik a problémák?
1: Szerintem az a nulladik lépés, hogy értékeljük, hogy mi történt itt az elmúlt 16 évben, és ehhez be kell vonni a szakmát, be kell vonni a civil szervezeteket, tehát ez egyfajta nulladik lépésként fontos, hogy az új kormányzat leüljön szakmai szervezetekkel, felmérjék azt, hogy milyen károkat okozott az elmúlt időszak, mert azért ezt már tényleg el kell mondani, hogy romokban van gyakorlatilag az addiktológiai ellátórendszer, és akkor velük együtt leülve kell kialakítani

0: egy új drogstratégiát, egy új kormányzati drogadminisztrációs rendszert, szükség lenne háttérintézményre, amit ugye 2016-ban még volt, és azt megszüntették, ez a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet volt, és úgy alapvetően azt gondolom, hogy fontos lenne, hogy átfogóan és integratívan kezelje a kormány ezt a kérdést, tehát hogy nem csak és kizárólag az illegális drogról beszéljünk az a legális szerekről is, tehát az alkoholról, dohányzás, akár a viselkedési függőségek, szerencsejáték, videójáték függőség, mindenféle hasonló dolgokról. Ezek igazából, ezek a függőségek nagyon hasonló természetűek, tehát logikus lenne, hogy a kormányon belül is egy valamilyen egy egységben kezeljék ezeket a dolgokat.
1: Ami a kriminalizálni volt, tehát érinti a drog kérdésnek, ott bizonyos szempontból egyszer a dolog, az alkohol nem illegális, a videójáték nem illegális, a dohány nem illegális, a drogok azok viszont illegálisak, tehát ott mindenféleképpen a büntető törvénykönyv oldaláról is kell beavatkozás.
0: Szükség lesz egy büntetőjogi reformra, ugyanis két fázisban is ugye szigorították a büntető törvénykönyvet az elmúlt években, és ezzel gyakorlatilag Európa legszigorúbb büntetőjogi szabályozása van Magyarországon, aránytalanul szigorúak a büntetési tételek, meg kell ezt változtatni az alkotmányba, és ugye beleírták, hogy az a kábítószer használat tilos, ami az egész világon egyedülálló, egyfajta ilyen hungarikum. Tehát szükség lesz erre, arra is, hogy a rendőrség az erőforrásait a valóban komoly problémákra összpontosítsa, tehát például mondjuk a erőszakos kristálydílereket próbálja elkapni, ahelyett, hogy mondjuk bulizó fiatalokat vegzáljon. De egyébként, ha már itt tartunk, akkor azért az alkohol szabályozásában is komoly változásokra lesz szükség. Szerintem elég volt már a pálinka liberalizációs politikából is, amit láthattunk. Tehát ott viszont komolyabban és egy kicsit szigorúbban kell az alkohol szabályozásra megoldanunk.
1: Mi az, amit először megváltoztatnának önök?
0: Hát a legelső lépés az lenne tényleg, hogy üljünk le szakmai szervezetekkel, alakítsa ki a kormány az új nemzeti drogkoordinációt, nevezzen ki egy nemzeti drogkoordinátort, akivel aztán mi tudunk tárgyalni, létre kell hozni egy nemzeti drogstratégiát. Egyébként ugye felmerülhet a kérdés, hogy hát biztos nagyon sok ügy verseng most a viszonylag korlátozott forrásokért, honnan lesz mindenre pénz, amire kellene fejlesztésekre. Erre van egy javaslatunk, ami a nemzeti addikciós alapnak a létrehozása. Ez egy olyan alap lenne, ahol a szenvedélykeltő termékeket forgalmazó vállalatok, iparág az adójának egy részét dedikáltan vissza kell, hogy forgassa az addiktológiai ellátórendszer támogatására. Szerint számításaim szerint alkohol, szerencsejáték, dohányipar egy évben körülbelül 678 milliárdos jövedéki adót termel. Ennek, hogyha csak az 1%-át visszaadnák az addiktológiai ellátórendszernek, akkor az már is egy 6-7 milliárd forintos bevételt jelentene drogambulanciáknak, rehabilitációs otthonoknak, utcai megkereső munkák, mindenféle dolognak. Tehát, hogy akkor nem csak azzal foglalkoznánk, hogy eltüntessük úgymond a szerhasználat az utcáról, az is, hogy hova fog ő kerülni, hogy fog támogatást kapni a felépüléshez, lesz-e otthon, ahova esetleg őt be tud majd csatornázódni. Tehát, hogy ezek nagyon fontos kérdések, vannak megoldások, tehát nem kell feltalálni a spanyol viaszt.
1: Jó, itt most elmondja, én meghallgatom meg mindenki, aki a képernyő túloldalán ül, abban kell reménykedni, hogy a kormányzat részéről is nézi valaki a műsort, hogy vannak direktebb kapcsolódásai.
0: Én is most tudtam meg, hogy már megtörténtek bizonyos tapogatózások, vagy kapcsolatfelvételek. Van olyan addiktológus, aki már bekerült egy ilyen tanácsadói szerepbe az új egészségügyi minisztériumba, ugye a magyar közlöny szerint az egészségügyi minisztériumhoz fog tartozni ez a terület. Tehát valóban már történtek már ilyen megkeresések vagy leülések, de hogy hát azért azt gondolom, hogy valamilyen szinten türelmet is kell adnunk ennek az úr kormánynak, nagyon sok feladata van. Amikor elkezdenek ezzel komolyan foglalkozni, akkor viszont valóban az elvárható, hogy tényleg üljenek le a szakmai szervezetekkel beszélni.
1: Hogy áll a kábítószerfogyasztás Magyarországon? Csökken, stagnál, nő?
0: Hát például van egy olyan felmérés, ami 16 évesek körében méri a szerhasználatot egész Európában, az összes országban. Az azt mutatta, hogy 2019 és 24 között majdnem az összes Európai Uniós országban stagnált vagy csökkent a mondjuk a kanabisznak a fogyasztása a 16 évesek körében. Magyarországon viszont nőtt, romlott a helyzet. Tehát ez is mutatja...
1: Bocsánat, ott, hogy csökkent a kanabisznak a fogyasztása, ott helyette mié nőtt? Vagy nem nőtt semmi másé?
0: Nagyjából ez egy általános trend volt az illegális szereknél, tehát hogy stagnálás vagy csökkenő trendek voltak. Magyarországon szinte romló trendeket láttunk, ami mutatja ennek a bizonyos szigorú, szerintem képmutató drogpolitikának a kevés vagy alacsony hatékonyságát, ugyanis hát azokban az országokban, ahol sokkal enyhébb a jogi szabályozás, ott mégsem
1: voltak romló trendek. Jogi szempontból a fogyasztóra vonatkozóan, tehát ezt azért tegyük hozzá.
0: Hát például ecstasy használatban Magyarország élre tört Európában.
1: Ezt szerint honnan tudjuk?
0: Ezt ebből a kutatásból.
1: De értem, a kutatás az hogy készül? Mert hát ez ugye illegális szerek illegális fogyasztásáról van szó.
0: Középiskolás tanulóknak a kérdőíves vizsgálatával készül ez, ami minden európai országban ugyanazzal a módszertannal történik. Magyarországon egyébként, ha valami, akkor inkább alulbecsli ez a valós trendeket, ugyanis a szigor miatt inkább akkor ugye kevesebben vallják be, mint mondjuk Csehországban vagy Hollandiában.
1: A termékekben mi az, ami megfigyelhető? Említett, hogy a kanabiszt, vagy mit tudom én, tehát füves cigi. És akkor, de azt tudjuk, az legalább valaha fotoszintetizált, levágták, besodorták, elszírt, ez nagyjából követhető dolog. De most már, amiket nem is tudom, hogy talán designer drogoknak hívjuk őket, de azok a fajta kutyulékok, amikről igazából nem lehet tudni, hogy mi. És mondjuk egy orvos is adott esetben sokáig vakarja a fejét, hogy azzal a szegény kölyökkel mit lehet csinálni, hogyha mondjuk olyan állapotban találják meg. Szóval mit látunk, mik azok a szerek, amik leginkább kint vannak az utcán?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. A drogpiac az nagyon sokat változott az elmúlt, akár csak 10 évben is. Az elmúlt éveknek a trendje az úgynevezett kristálynak a terjedés. Ez egy designer drog. Ázsiában állítják elő, onnan hozzák be, és utána itt hígítják, felütik, és akkor így kerül az utcákra. Ez gyakorlatilag egy pörgető, tehát ilyen stimuláns típusú szer, és erről lehet sokat olvasni, hallani médiában is, hogy különösen a szegényebb lakosság körében ez nagy problémákat okoz, és hát egyébként meg egy kokain hullám is van jelenleg Európában, az viszont a tehetősebbek körében terjed.
1: Remélem, hogy mi hamarabb sikerül a kormányzattal aktív kapcsolatba lépni, és megfelelő lépéseket megtenni. Sárosi Péternek, a Drug Reporter szerkesztőjének köszönöm.
0: Köszönöm is.
2: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
5: Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu. Szemét.
6: Levittem.
5: Villany.
6: Befizettem.
5: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: kaisai.hu.
7: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kuponnapok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
9: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
10: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
12: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
10: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
13: Sólyog Tamás az Alkotmánybírósághoz fordul az eltávolítását célzó módosítás miatt. Meghosszabbítják a jelzálog hitelek referencia kamatstopját, változékony időre kell számítani. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az Alkotmánybírósághoz fordul Sólyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvény módosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni, a pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. A jelzálog hitelek referencia kamatstopja szeptember 30-áig marad érvényben a kormánytörvény javaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamatstop nem tartható fenn. A tárcavezető jelezte, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget fognak kidolgozni. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés rekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Az elmúlt napok esőzései miatt több vármegyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Visszavonták az intézkedést a többi közt a fővárosban, Békésben, Hajdúbiharban, Komárom-Esztergomban, Nógrádban, Somogyban és Tolnában is. Nem mindenhol hullott azonban elegendő csapadék, így 6 vármegyében továbbra is érvényes a korlátozás. Ezeken a területeken továbbra is tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, valamint fásításokban, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket. A kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb zápor, zivatar. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
2: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A
5: legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
14: A fővárosban baleset történt a 10. kerületben, a Noszlopi utcában, a Gergely utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton, az Illatos útnál. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a Budai alsó rakparton és a Műegyetem rakparton a Petőfi hídtól északra, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál csak egy sáv járható burkolatjavítás miatt. A 6. kerületben az Aradi utcában, a Szinyei Merse utcánál, illetve a Levelde téren a Király utca felé útszűkületre kell számítani vízvezeték javítása miatt. Németh Luca, BKK Info.
5: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.
1: Tanács fiaimnak és persze minden magyar fiúnak nőügyben. Hát van nekem otthon kettő, mármint fiúból. Úgyhogy lehet, hogy majd eljön az idő, hogy odaadom nekik is ezt a könyvet, és akkor olvassák el, hogy Joseph Hargitay mit tanácsol a saját fiainak, amerikai Stahanov. Joseph Hargitayt, akik követik régóta, egyébként éppenséggel az internetes hírszolgáltatásnak a kezdete óta a magyar közvéleményt még az internetó idejéből is ismerhetik, hiszen nem is tudom, hogy tudósításnak, vagy benyomások gyűjteményének, vagy mi mindennek lehet nevezni azt, amit Amerikából küldött. Itt van nálunk Joseph Hargitay, jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt van. Nagyon régóta Amerika, Debrecenből indult, egyfajta ilyen kádári útkeresésből, aztán meg egy nagy szabadságban történő útkeresésbe torkolt ez a dolog. Mennyi minden van abból ebben a könyvben?
2: Hát ez van. Én Budapesten születtem, és Debrecenben, Szamoskéren nőttem föl egy kis faluban. Mindig szerencsésnek éreztem magam, hogy láttam még egy magyar falut, és sokan New Yorkban New Yorkot egy nagy falunak nevezik, mert mindenki egy ilyen közegben szeretett élni. És ez a könyv erről az útról szól. A menekülés, Zindorf, Németország, a táborokban, és utána Amerikában elkezdem a munkát, a Stahanok munkát, 12-16 órás munkaidők, biciklis futár voltam az első pár hónapban. Szóval így kezdődött az amerikai sztori.
1: Van egy barátom, aki nagyon sokat utazott, és kérdeztem, hogy na is milyen, és azt mondja, bárhová megyek, ugyanolyan. Mondom, és miért? Azt mondja, mert mindenhol én vagyok ott. Tehát az, ő nézi a világot, az a világ, ami körülötte van, az az ő világává válik, nyilván mindazzal együtt, amit megélt. Ez egy, nem tudom, hogy ez mennyire vesz széles spektrumot egy ilyen gondolat, de ez azért megfogható így?
2: Ez megfogható, igen. Szóval így érzi az ember. Van egy pár hely, egy város, ami nagyobb hatással van az emberre. Nekem Isztambul volt talán az a város, ami a legérdekesebb volt az utazásaim alatt. Még gyerekkoromban voltam ott.
1: A Kádárkornak a beszűkültsége az nyilvánvalóan nagyon próbára tette az embereket, de amikor hirtelen ott van az összes lehetőség, az is nagyon próbára teszi az embereket.
2: Hát ezen sokat gondolkoztam, szóval a Kádár dolog, ez szubjektív volt, szóval én nem tudom, hogy milyen volt az ország maga, én csak úgy éreztem, hogy nekem itt vége van. Szóval ez egy nagyon erős érzés volt, hogy nem találtam utat. Lehetett volna, hogy ha más emberek között vagyok, vagy Pesten élek, akkor lehetett volna több út, de ott Debrecenben nem láttam, hogy itt még egy napot el tudok tölteni.
1: Humor is, meg keserűség is, meg cinizmus is, meg önirónia is, elég sok minden található ebben a könyvben. Ezek kellenek ahhoz, hogy reálisan tudja magát elhelyezni az ember?
2: Igen, ez mind kell. És a humorérzék kell. És persze az is kell, hogy Stahanov legyen az ember Amerikában. Ha nem dolgozol, akkor az egy nagy probléma.
1: Tárcák, novellák, naplójegyzetek, mi ez? Mert a vége meg lehet, hogy egy fejlődésregény.
2: Hát ez jó, ez egy jó, ezt nem hallottam meg, egy fejlődésregény, igen. Szóval ez egy visszaemlékezés, a kis történetek sora, ahogy én láttam abban a pillanatban. Én az érzelmi dolgokat próbáltam megformálni. Szóval sok minden van. De szerintem az alapvető dolog az, hogy éreztem, és hogy éltem meg azt a pillanatot.
1: Visszaolvasva is? Most nem mindegy, vannak melyek ezek viszonylag régebbi írások, akár életszakaszok telhetnek el, vagy életszakaszokra reflektálhatnak?
2: Hát én már gyerekkorom óta írok, szóval sok minden megvan bennem. A Szamoskéri a fejezet például az egy régi. A nagyapám mesélt nekünk dolgokat a torockói medvéről, szóval ez volt az egyik kedvencem. Igen.
1: Hogyan változott önben az Amerika kép és a Magyarország kép?
2: Ez az utolsó fejezetben van meg, szóval először az ember menekül, és akkor utána meg fél, hogy nem tudok hazajönni. Szóval ezek a rémálmok sokáig megvoltak, hogy próbálok hazajönni álmaimban, és valahol Frankfurtnál megáll a vonat, és nem tudok hazajönni. Szóval ez megváltozik, mint az amerikai kép, és mint a magyar kép. Szóval így teljesen leülepszik mind a kettő, és akkor az ember rájön, hogy én innen való vagyok. Szóval egy szamoskéri gyerek vagyok, és ez a hazám.
1: Minden gondolata magyarul születik meg?
2: Hát ez is egy emigráns dolog, és hogyha beszélünk emigráns írókkal, vagy aki máshol volt, az rögtön mondja, hogy az első 5-6 évben, talán 10 évben az ember elfojtja a magyarságot, és megpróbál 100%-osan beilleszkedni egy új világba. Nem akar magyart hallgatni, nem akar egy magyar könyvesboltba bemenni. És akkor utána az egész megfordul.
1: És egyre fontosabb lesz.
2: És egyre fontosabb lesz, igen.
1: Na és miért lesz egyre fontosabb, az meg többek közt ebben a könyvben benne van. József Hargitainak nagyon köszönöm, hogy itt volt.
0: Támogatott tartalmat hallottak. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, Napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs. Világnappá ezt a dátumot. Start 1. 1972. Start 2. 1989. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a június 9-én megrendezésre kerülő Nemzetébresztő című történelmi lovasok musicalre az Orfűi Lovaspályán a Széchenyi produkció jóvoltából. Valamint egy páros belépőjegy az Anconai Szerelmesek zenés komédiára Tokajba a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Könyvvel megyünk tovább, ez majd ilyen reggel. Tepli Tamásnak a kötete van itt a kezemben, Majdnem egészségügy címmel. Nem megpróbálom úgy megmutatni, hogy ne nagyon csillogjon, hát ha sikerül, mert, és két dolog azonnal föltűnik. Az, hogy a majdnemben a nem az zárójelben van, és az egészségügyben az ügy az is zárójelben van. Tepli Tamás van itt nálam, jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Na ezt a rejtét, ezt oldjuk meg gyorsan, ami a címben van.
3: Hát azért majdnem egészségügy, és majd azért vannak benne a zárójelek, mert lassan az egészségügy konformálódik, és mi emberek ügyé válunk, aktává, akit valahol ugyan kezelnek, de aztán csak papírmunka maradunk meg valahol. Úgyhogy nagyon érdekes a fejlődése ma nem csak az orvostudománynak, hanem az egészségügynek önmagának. És ahogy a végén írom, nagyon hiszek benne, hogy utána megváltozott Magyarországon a politikai élet, hogy az egészségügyre egy picit másképp fognak ráfigyelni, másképp fognak oktatni főleg, hiszen az oktatás az alapja az egészségügynek, és ott lesz egy olyan, nem tudom, tanszék, vagy ahol oktatják azt, hogy hogy kell érezni azt, hogy emberekkel állnak szembe.
1: Hogy de úgy gondolja, hogy ez nincs így? Hogy ez hiányzik, ez a szemlélet?
3: Ez a szemlélet nem csak Magyarországon hiányzik. Az én könyvemben három kontinensen kisebb regény részletekben mutatom be azt, hogy sajnos az egészségügy, mint olyan, az nem csak Magyarországon egy probléma, hanem az egész világon.
1: Miből adódik ön szerint elsősorban ez a probléma? Személyesen ismerek orvosokat, akik nagyon lelkiismeretesen, nagyon a bizalmat megszolgálva fordulnak a betegeikhez. Sőt, azt is halljuk sokszor, hogy bár az egészségügy az romokban van, de akik benne dolgoznak, azok tartják össze, és azok lelkiismeretesen dolgoznak. Érteni vélem, amit ön mond, mi az, amiben ön a problémát látja?
3: Hát én abban látom a problémát, hogy először is az egyetemen az empátiát kéne tanítani, ami nem tanítják. Mert amikor egy orvos szembe áll egy pacienssel is, én sokszor voltam paciens sajnos az életemben, akkor nem csak a saját maga szemszögéből, hiszen ma már úgy dolgoznak az orvosok, hogy nem úgy, mint régen, amikor még az én házi orvosom ismerte még a kutyám nevét is, hanem eljutunk egy orvoshoz, aki egy szakterületnek valószínű a tudósa, és az alapján megítéli azt, amit esetleg másképp kéne megkezdeni, másképp kéne átélni, másképp kéne az embert megfogni, aki vele szembe ül.
1: 43 fejezet, hogyha jól látom, 43 fejezeten keresztül. Egyébként személyes történet, személyes a tónus is, amelyben ír, és élményszerű írások vannak benne, úgyhogy ne gondolják azt, hogyha egyrészt tessék szívesnek lenni belelapozni, másfél meg ne gondolják azt, hogy száraz olvasmány lesz, nem. Egy nagyon olvasmányos könyvről beszélünk, és tényleg három kontinenst ölel fel, tehát azért ez egy szélesebb perspektívája, de egy kicsit mindig az egészségügyön belülről hát, van a látásmód, mert hogy erről szól. Az egészségünk az akkor lesz fontos, amikor be kell mennünk egy rendelőbe?
3: Az egészségügy fontos mindannyiunk számára, és a rendelőbe se kell bemenni, mert az emberek, amikor hallják, hogy esetleg rosszabb, nehezebb életekkel találkoznak, akkor úgy ítélik meg, mint egészében az egészségügyet, ami valóban, ahogy ön mondja, nem mindig így van. Mindig vannak kivételek, mindig vannak orvosok, asszisztensek, ápolók, mert nem csak az orvosok vannak, hanem több mindenki, akit körülöttünk dolgozik, és emberek maradnak. Ez a legfőbb, hogy emberek maradnak. Mert ha emberek maradnak, akkor tudnak gyógyítani.
1: Tepli Tamás új könyvéről, a Majdnem egészségről beszélgettünk magával, a szerzővel. Tudom ajánlani. Érdekes az a látásmód, amihez az kell, hogy valaki nagyon sok ilyen intézményt lásson meg, lehet, hogy az is kell hozzá, hogy sok országban, sok kontinensen találkozzon vele. Nyilván a különbségek, meg az azonosságok is jobban kijönnek. Tepli Tamásnak köszönöm, örülök, hogy itt
3: van. Én is köszönöm.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs. Június 5-e a Környezetvédelmi Világnap, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a környezeti problémákra, és ösztönözze a világ országait a fenntartható jövő alakítására. Melyik évben nyilvánította az ENSZ világnappá ezt a dátumot? Start 1. 1972. Start 2. 1989. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a június 9-én megrendezésre kerülő Nemzetébresztő című történelmi lovas rock musicalre az Orfűi Lovaspályán a Széchenyi produkció jóvoltából. Valamint egy páros belépőjegy az Anconai Szerelmesek zenés komédiára Tokajba a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Guzi Blanka világranglista vezetővel, de Gulyás Michel olimpiai bajnok nélkül, ugyan de az öttusa világkupa döntője itt lesz Budapesten. Itt már zajlanak már versenyek, aztán jön a mai nap, jön a holnapi nap, ez lesz igazából a nagy üzem. Gyenesei Leila, a Nemzetközi Öttusa Szövetség elnökségi tagja, korábbi világbajnok a vendégem. Jó reggelt, örülök, hogy itt vagy.
2: Jó reggelt, köszönöm a meghívást.
1: Nálunk ugye a női döntők azok lesznek ma, délután 3-ra már lehet menni kapunyításra, aztán utána mi az, ami várja majd az érdeklődőket?
2: Nagyon sok minden várja, hát leginkább ugye a versenyzők várják a nézőket, mert szerintem egy sportesemény azért akkor jó, hogyha nagyon sokan kilátogatnak, és van ehhez egy nagyon jó szervezés, és vannak ehhez nagyon jó magyar versenyzők, és azt hiszem, hogy itt kezd így minden összeállni, mert hogy nagyon jó a szervezés a bokcsarnokban, tehát már az elődöntőkön, meg a selejtezőkön látszódott, hogy tényleg nem csak egy sportesemény van, nem csak egy verseny van, hanem tényleg próbálunk szórakoztatni is a fényekkel, a hangulattal, a zenével.
1: És ez húzza a sportolókat is?
2: Szerintem igen, és egyre inkább hozzá is szoknak a sportolók ahhoz, hogy nem kizárólag az van, hogy egy pálya van és ott a teljesítmény, hanem ez egy sokkal komplexebb dolog, tehát a mai világban már mindennek meg kell felelni, és én azt látom a mai magyar versenyzőkön, hogy tökre élvezik is, és nem csak a magyarok, hanem a külföldiek is nagyon szeretik azt, hogy egy ilyen innovatív versenyt fejlesztett a Magyar Öttusa Szövetség. Ugye ez tavaly mutatkozott be, mert alapvetően az öttusa az kültéren volt korábban, de most viszont meg már beltéren is meg lehet rendezni, és ott voltak először ilyen fények, hangok, mindenféle, és az volt a leginnovatív versenye a Nemzetközi Öttusa Szövetségnek a tavalyi évben, azt lemásolták aztán a litvánok a világ bajnokságon, és most ezt próbáltuk még egy picit emelni.
1: A olimpiai világ meg Európa bajnoki szinten is érdekelt versenyzők, tehát a rangja az a gárdától, vagy a gárda által meghatározottan önmagában is igen magas. Egyébként a nagy tornákhoz hogy illeszkedik?
2: Elképesztően bővül az öttusának a mezőnye, és ez azért van, mert hogy elérhetőbbé vált a lovaglás kiemelésével, és az akadályos...
1: Na, erről majd külön is beszéljünk, majd erről lesz szó, de figyelek, igen.
2: Tehát, hogy sokkal több olyan ország is tudja űzni a sportágat, amelyek korábban nem, soha nem láttam Fülöp-szigeteki öttusázókat, most viszont vannak, és bekapcsolódnak az öttusának a vérkeringésébe, ami az öttusa megmaradásának szempontjából a globalitás az elengedhetetlenül fontos. Tehát ez nem hogy be kell vonni olyan országokat is, és nagyon örülünk, hogy itt vannak. Az idei évben az első világkupán Kairóban megdőlt a nevezési rekord, aztán utána a bolgár világkupán megdőlt az a nevezési rekord, és most pedig még az is megdőlt. Tehát elképesztően sok versenyző van. Nagyon szeretnek szerintem Magyarországra jönni mindenféle
1: nagyok a tradícióink.
2: Igen.
1: Már mindenféle sport tradíció, az öttusában is ott is nagyok a tradícióink. Ezt tudják a többiek? Hát azok, akik nem. Most csekkolnak be ebbe, hogy most már lehet öttusa. Fülöp-szigetekről tudják, hogy Magyarország öttusa szinten az milyen magasan jegyzett?
2: Szerintem igen. Tehát, hogy aki ezt a sportágat űzi, annak Magyarország az az etalon.
1: Szóval a lovaglás kiesett. Itt azért volt egy nagyon súlyos nem is tudom azt, hogy bakja. Tehát az a kockázat az mindig benne volt, hogy fölkészül a versenyző az egy olimpiai döntőre, úgy mondjuk, hogy az egész életét rárakja 5 éves korától kezdve, és a ló megmakacsolja magát. Lesz egy hascsikarása, bármi, és megy a levesbe az egész. És tulajdonképpen egy ilyen esemény volt, aztán egy arra adott versenyzői és edzői reakció a ló irányába, ami miatt jelentősen megváltozott a dolog, és ilyen akadálypályás szám került be inkább. Mennyire hiányolják a régi öttusázók a lovat?
2: Nem csak és kizárólag annyi kiegészítést hadd tegyek hozzá, hogy nem kizárólag az az egy darab esemény vezetett odáig, hogy meg kellett változtatni.
1: De az csak az nagyon kint volt a kirakatban.
2: Nyilván az egy ilyen gyújtópontja igen. volt az egésznek, hogy onnantól kezdve már visszafordíthatatlanná vált. Szerintem nem kell már hátrafelé nézni, hanem én az a típusú ember vagyok, hogyha megszületett egy döntés, ezen már régen túl vagyunk, akkor viszont most a mi versenyzőink, az öttusázók, illetve az öttusa is megérdemli azt az esélyt, hogy talpon maradjon, és ugyanúgy adjon egy esélyt ennek az újfajta öttusának a közvélemény, mert hogyha gyerekeket hívunk, hogy próbálják ki az akadálypályát, hogyha oda megy valaki és megnézi ezt a fajta új versenyt, akkor szerintem egy nagyon jó élményben fog gazdagodni. Én úgy érzem, hogy az, hogy a lovaglás nincs, ne az keresse benne a néző, hogy mi nincs, hanem hogy mi van helyette.
1: És így is fogadják a nézők? Nagyon dimonális, de ez kétségtelen, tehát igen. Tényleg nagyon a tradicionalitásból nyilván itt most történt egy másfajta pozíciónak a megjelenítése, de ezt a nézők szeretik?
2: Szerintem ez talán azt lehet
1: a másfajta pozíciónak a megjelenítése, de

0: lesz. Itt van a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak az elnöke, legalábbis amennyire tudom, ő az, akit képviselteti magát, ilyen még nem volt, hogy itt legyen. Eldől most, hogy lesz-e jövője az öttusának az olimpiákon? Kirsty Coventry.
1: Igen, ez egy óriási sportdiplomáciai találkozó is, tehát nem csupán Kirsty Coventry a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, hanem 80 IOC tag is tiszteletét fogja tenni a mai versenyen. Hát ez egyfajta bemutatása is a sportágnak, tehát ezért is nagyon fontos, hogy nagyon jól sikerüljön minden, úgyhogy tényleg én nagyon szorítok, hogy a lehető legjobb legyen, legyen magyar siker, legyen jó szervezés. Azt nem mondom, hogy ezen áll vagy bukik az öttusának a sorsa, és kicsit igazságtalannak is érezném azt, hogyha mielőtt bemutatkozna olimpián az új öttusa, azelőtt döntenének a jövőjéről. Egyébként pont most van egy reggelije az elnökasszonynak, és éppen Albert herceggel reggelizik, akik szóval egy ilyen kis kulisszatitok, mert a monakói herceg a Nemzetközi Öttusa Szövetség tiszteletbeli elnöke, és ő is próbál szerintem segíteni.
0: Hova kell küldeni a paparazzókat, hogy ezek olyan jó képek lennének. Ma betétszámként a női döntőben világcsúcs kísérlet az akadályán pályán, mégpedig férfi világcsúcs kísérlet, aztán holnap pedig férfi döntő. Azért, hogy lássál ez a népes delegáció egyébként, hogy mennyire fontos az öttusa, legyenek már olyan jók, és menjenek el a döntőkre, szurkoljanak hangosan,
1: köztikáventőnek
0: elén, és egyébként jól fogják érezni magukat, úgyhogy legyen ez egy ilyen közösségi összefogás is. Gyenesei Leilának, a Nemzetközi Öttusa Szövetség elnökségi tagjának köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
0: Önöknek pedig az egész héten át tartó figyelmüket, hétfőn Negon várja majd önöket, mindenkinek szép hétvégét.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
2: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
3: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
4: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: Lóerő készakája. Június 13 Tököli reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerő készakája. Június 13 Tököli reptér. Start 15 óra.
7: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
8: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
9: Szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei költségvetés módosítása. Két ismert tartalomgyártó eltitkolt bevételére bukkant a NAV. Változékony lesz az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig megtörténik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, a közteher csökkentéséről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, közép és hosszú távon is működőképes megoldást keresnek, ami biztosítja, hogy az önkormányzatok el tudják látni a törvényes feladataikat, és tudjanak fejleszteni is. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köbből Anita kormány szóvivő. Az MNB előterjesztése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-nél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönnél alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Az egyházi iskola fenntartók képviselőivel tárgyalt Lannert Judit oktatási miniszter. A találkozón szó volt a köznevelés aktuális kihívásairól, a pedagógus értékelésről, a finanszírozásról, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról is. A résztvevők a többi közt javaslatot tettek egy probléma és értékközpontú térkép megalkotására. Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén. Több millió forintos bevételük után nem fizettek adót. A pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével. A NAV közölte, folyamatosan figyelik a digitális térben megjelenő új jövedelemszerzési formákat, a bevételeiket eltitkoló influencerek akár 200%-os mértékű bírságra és késedelmi pótlékra is számíthatnak. Ma rendezik a mozgásügyi szakályát, csak nem 90 településen várják a mozogni vágyókat, akik több különböző sportágat is kipróbálhatnak. A budapesti programok már délben elkezdődnek a Dagályuszodában, este pedig a Hősök terén és a Városligetben. A részvétel ingyenes, de a regisztráció megkönnyítheti a programok követését. A kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb zápor, zivatar. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
10: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Szabó Betti szerkeszti, és Kárpáti György producerrel indítjuk a műsort, meg egy filmmel, ami thriller, és hát az mindig izgi, mert magyar thriller, és ez mostanában kezd ismét létjogosultságot nyerni, vagy hogy egyáltalán, mert hát azért a thrillerekkel mi nem voltunk nagyon árasztva eddig. Az Örökség a címe, és hát hogy alakult ez a történet, hogy születik egy ilyen film, arról beszélgetünk Kárpáti Györgyel, mert hiszen a filmet még nem láthatják, csak az előzetesét. Szervusz, Gyuri!
11: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
10: Szóval, amikor megjelenik egy előzetes, meg jön egy plakát, akkor az, annak nyilván az a funkciója, az a célja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy majd lesz valami. A thriller az egy speciális műfaj, annak van egy nagyon, nagyon konkrét, nagyon komoly közönsége. Mennyire számítotok rájuk, és mennyire nyitjátok ki ezt úgy, hogy hát ez thriller, de hát nem kell azért félni annyira.
11: Hát kétféleképpen thriller volt az elkészítése is. De a nézők szempontjából ez egy olyan bűnügyi történet, amire nagyon széles közönség tud kapcsolódni. Tehát egyrészt van egy ilyen klasszikus műfajisága, ahogy azt megszoktuk Hitchcocktól, és mostanság szeretjük David Finchertől, és általában szeretjük a thrillereket, hogyha ezek skandinávok vagy amerikaiak. Ahogy mondtad, ennek Magyarországon nagyon széles a közönsége, viszont a hagyománya kevesebb.
10: Bizony.
11: Nálunk kevés készült, azok között sem volt minden jó. Szerintem itt nekünk tényleg hiányzik mondjuk az a több évtizedes tapasztalat, ami mondjuk a vígjáték esetében megvan, de ahogy te is említetted, az elmúlt időszakban azért voltak ígéretes próbálkozások, és szerintem mi ezt a sort tudjuk gyarapítani, gazdagítani, remélem legalábbis, hogy majd a nézők utólag ezt fogják gondolni.
10: Mondod, hogy thriller volt az elkészítése is, ez megint egy független film, ugye?
11: Igen, és ez most tényleg egy nagyon rendhagyó, szóval több szempontból is az ember ilyenkor elfogult a gyerekkel, és mondhatom azt, hogy ennek a filmnek az elkészítési körülményei tényleg hát abnormálisak. Tehát, hogy szeretném hangsúlyozni, hogy ahogy ez a film elkészült, az nem modellértékű, hanem a kényszer. Viszont a kényszer itt egy nagyon pozitív dolog volt, az alkotás, a létrehozás, közös vágya volt az, ami indukálta azt, hogy ez a gyermek megszülessen, és tényleg van egy ilyen vadromantikája is a dolognak, mert amikor másfél éve forgattuk a Szenvedélyes nőket, és abban Lengyel Tamás szerepelt, akkor a Tomi mondta, hogy hát van nekik egy szerelem projektjük Tasnádi Istvánnal, ő írta és ő rendezné, illetve Mucsi Zoltán és Molnár Áron főszereplőkkel, és ez egy ilyen közös gyerek, ami 8 éve nem akar megszületni.
10: Na jó, mondjuk ez a népsor viszont elég jó. Hát Tasnádi a sikerfilmek egyik letéteményese, a három színész pedig a legnagyobb sztárok egyike.
11: Na most az én visszakérdezésem az rögtön ez volt, hogy ez hogy nem tudott így 8 év alatt megszületni.
10: És
11: tehát, hogy mégiscsak itt, ahogy említett, Tasnádi István azért az Aranyélet és a Terápia című kultsorozatoknak az írója, meg csinált olyan csodálatos közönségfilmeket is, mint a Nyugati Nyaralás. Tehát igazából tényleg itt van egy nagyon furcsa helyzet. A történet tudnélik az öregezésről szól, és hát ugye az volt a mondás, hogy unokázás már volt, ugye Deák Kristóf az Unoka című filmje, és hogy ez nem nincs a téma átfedésben. Az én rövid válaszom az, hogy nem, nincsen. Minden esetre egy zseniális forgatókönyv született, ami aztán, ahogy az nagyon gyakran megesik, jobb és rosszabb forgatókönyvekkel fiókba került, és várta a jobb vagy rosszabb sorsát. És akkor én mondtam a csapatnak, hogy ugyan a történet fantasztikus, de van egy icipici félszünk, hiszen függetlenben alapvetően azért inkább a vígjátékok fele törekszünk, mert annak biztosabb közönségét látjuk. És akkor mondták a társaság tényleg nagyon elkötelezett volt, hogy bármi áron vállalják, és egy egészen rendhagyó dolog volt, ami szóval megható volt ez a fajta elköteleződés, hogy mindenki, tehát a rendező, a három főszereplő, illetve az operatőr Csukás Sanyi is azt mondta, hogy ingyen megvállalják ezt, tehát 0 forint honoráriumot kaptak, hogyha a film gyártását meg tudjuk oldani, és ők nem terhelik ezt a költségvetést. Én nem szeretek ilyet kérni, továbbra is tartom, hogy a munkáért pénz jár, és ez nem lehet egy modell, hogy valaki pro bono dolgozik csak azért, mert valami a szívügye. Ezért volt az a közös döntés, hogy legyártjuk a filmet, és ezért cserébe az osztozkodás az közös lesz. Tehát gyakorlatilag az, hogy a forgalmazó ennek csak a egy hatodát fogja a bevételből megkapni, ezt mi vállaltuk azzal a felkiáltással, hogyha sokan nézik meg a filmet, akkor az alkotógárda magára fogadott, hogyha pedig nem, akkor azzal nem merünk számolni.
10: Hát, akkor így jártak, de hát ne ebből induljunk ki, de most, ahogy ezt így mondod, azért itt álljunk meg egy picikét, mert ez valóban egy abnormális helyzet. Tehát kezdjük eleve azzal, hogy Tasnádi István, aki sorra gyártotta a sikerkönyveket, hát nem is tudom, egy évtizede nem készített film. Filmet, valami ilyesmi. És akkor itt vannak ezek a sztárszínészek, akik akarnak egy filmet, van hozzá egy rendezőjük, aki maga tudja, hogy hogyan kell filmet készíteni, és nincs hozzá pénz. Miközben tudjuk, hogy... És most nem ülök rá arra a hintára, ami most mindenhol azt a pénzt keresi, amit különböző mondva csinált okokkal kiosztottak, de azért azt tudjuk, hogy az elmúlt években a magyar filmgyártás pont ezzel nézett szembe.
11: Én azt gondolom, hogy egy olyan formátumú alkotó, mint Tasnádi István, akinek, ahogy említetted, itt nem csak egy jelentős televíziós filmes karrierje van, hanem színházban is egy megkerülhetetlen figura, és drámaíróként is, tehát hogy gyakorlatilag itt azt gondolom, hogy nem nagyon kell ajánlgatni a portékát, hogy egyértelmű legyen, hogy itt minőségről beszélünk, ami a magyar kultúrának egy nagyon fontos szerves része lehetne, nagyon fontos témáról, ami azt gondolom, hogy hiánypótló, és ez a legmagasabb színvonalon teljesítő művészek vannak. Őszinte leszek, értetlenül állok az előtt, és én nagyon remélem, hogy ez olyan szempontból optimalizálódik, hogy a minőség és a színvonal az objektív szempontok szerint megmérhető teljesítmény az utat fog törni magának. Eztán most itt egy ilyen kényszer szülte megoldás volt, amit még egyszer hangsúlyozom, hogy nem vehetünk normának, mert ez nem várható el, tehát hogy...
10: De tőletek sem. Egyébként hozzáteszem, hogy beszélsz a művészekről, de ti producerek, forgalmazók, ti is kiszolgáltatott helyzetben vagytok, tehát hogyha ez bukás, akkor ti is úgy jártatok, hogy beletettetek csomó energiát, nyilván pénzt is, És hát akkor most mi van? Oké, hogyha államilag finanszírozott, vagy támogatott, akkor is benne van ez a pakliban, de hát végül is ezen ti meggazdagodni, akkor sem fogtok, ha ez egy sikerfilm, ha jól értem a konstrukciót.
11: Ez lehet, hogy a mai világban ez egy furcsa szó, de ez egy misszió. Ez így van. Tehát jól mondod, itt tényleg úgy voltunk vele, hogy azt a költségvetést el lett költve, nagyon-nagyon szépen látszódik a film minden egyes képkockáján, nemzetközi színvonalú produkciót hoztunk létre, ezt bátran merem mondani, ez szerintem talán már az előzetesből is látszódik, és gyakorlatilag valóban, hogyha a végén boldogság van, akkor mi nekünk arányaiban a kockázatunkhoz képest kisebb boldogság, viszont a siker annál nagyobb örömet jelentene. Én tényleg azt gondolom, hogy kell a filmes sokszínűség, az, hogy ezt az alkotást megcsináljuk, és ha ez eredményes lesz, akkor ez másokat inspirálhat arra, ahogy te is említetted, hogy a bűnügyi filmben, a thrillerben egy kicsit kinyíljon az univerzum, fiatal filmesek is kedvet kapjanak ehhez a műfajhoz, és elhiggyék azt, hogy ezt nem csak tőlünk nyugatra vagy északra lehet eredményesen és sikeresen csinálni, hanem Magyarországon is.
10: Itt ugye arról van szó, hogy van egy idős ember, aki egy fiatal, nehéz sorsú lánynak odaadja a pénzét. Amit mások pedig a fiatal fiúk, vagy a mondjuk középkor felé hajló fiúk kétkedéssel fogadnak, azt gondolják, hogy ez nem szerelem, ez nem egy kapcsolat, itt átverés van, és egyáltalán hol van ez a lány? És ez a lány egyszer csak ott van.
11: Az a helyzet, hogy az öregezés az sajnos nem csak Magyarországon, hanem Kelet-Európában, de a világban egyre több helyen okoz komoly problémát. Ugye ez egy büntetőjogi kategória, ahol arról van szó, hogy egy idős, gyakran férfi, de azért nem kizárólag, tehát nők is lehetnek, tehát idős, kiszolgáltatottabb állapotban, egészségi vagy fizikai állapotban lévő embereket behálóznak bűnszövetkezetek úgy, hogy fiatal férfi, egy fiatal nő hát elcsavarja az időseknek a fejét, vagy megtéveszti őket, és gyakorlatilag azért nagyon nehéz ennek a bűncselekménynek a tetten érése, mert amíg önszántából vesz ebbe az idős ember részt és beszámítható, addig független attól, hogy marhaságnak tűnik, hogy egy alig ismert emberre átírja mondjuk akár az egész házát vagy lakását az ember, de hogy ez nem tekintendő bűncselekménynek, és itt ugye ezt a történetet úgy fogtuk meg, hogy az idős apát egy fiatal hölgy hálózza be, és ezt a két fia már akkor tudja csak meg, amikor kikapcsolják az öregnél az áramot, mert eltűnt a pénz a számlájáról, és akkor így próbálják meg felfejteni a szálat, és derül ki, hogy hát itt feltűnt egy hajnalka, aki először csak ruhákat, aztán körömlakot, aztán wellness hétvégét kér, és aztán utána elfogy a pénz, és hát valós veszélye van annak, hogy megy a drága ingatlan is, és mit tud tenni a két fiú, akkor, amikor az apa meggyőződéssel állítja, hogy a fiatal lány őt nem használja ki, hanem szerelmes belé, és ez kölcsönös, és a két fiú pedig csak jót akar, de úgy tűnik, minthogyha az ingatlanra, az örökségre hajtanának, és az apa boldogságának, késői boldogságának az útjába akarnának állni.
10: Hogy lesz ebből thriller? Szerintem hagyjuk meg, az alaphelyzet ez. És innentől kezdve tessék beülni a moziba. Egyébként az előzetes elég sokat mondó, és elég sokat elárul a film hangulatáról, úgyhogy a YouTube-on azt a kedves hallgatók megtalálják, azt kell odaírni csak, hogy örökség. Viszont tudod, minek örülök még különösen? Mucsit nagyon gyakran egy poénkodó, mindig csúnyán beszélő, vicces, keserűfejű figurának mutatják. És Mucsi egy fantasztikus színész. És én azt remélem, miközben nem láttam a filmet, hogy ez a film ez pont arra lesz jó, hogy erről mindenki megbizonyosodjon, hogy alapvetően nem csak az, amit egyébként a vicces rövid szkecsekben látunk, hanem ő egy nagy művész.
11: Az a helyzet, hogy, és megint csak elfogadottság nélkül mondhatom, hogy mindenkit meg fognak lepni az alakítások, mert amennyire Mucsi Zoli, főleg aztán ugye a késői korszakában, a Jancsó késői korszakában a Kapa Pepe filmekből
10: hát igen.
11: Egy ilyen tényleg egy harsány, trágár karakterként ismertek meg, itt valóban egy nagy, magas színvonalú színészi játék van, teljesen visszafogott és trágárság nélkül, és ugyanez a visszafogott alakítás lesz Lengyel Tominál is látható, akit szintén különféle sorozatokban, vígjátékokban egy kicsit a harsányabb oldaláról például a mi kis falunkból ismer a közönség, és Áron, de mondhatom, hogy a mellékszereplők is, akiknek kisebb, de annál fontosabb szerepe van, is csodásak. Stau Viktória játsza a fiatal lányt, és nagy örömömre egy kisebb szerepbe Udvaros Dorottya is feltűnik a filmbe, illetve mellette Mátrai László Orosz Ákos. Szóval nagyon szuper, hogy mindenki kisebb vagy nagyobb szerepbe a maximumot nyújtotta, és teljes odaadással első szóra jött. Szóval igazából ilyenkor, ezt hideg örömfilmezésnek, csak tudom, hogy ez állati nagy közhely, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy tényleg ez egy olyan szituáció, amikor egy szerelem gyerek születik, és annyi pozitív energia van, aminek az eredménye egy emlékezetes film lehet. Az egyetlen fájdalmam, hogy mi most erről úgy beszélünk, hogy muszáj azt mondanom, hogy a kedves nézők ezt majd csak október 22-től fogják tudni megtapasztalni a mozikban, de
10: megőrzik az emlékezetükben, hogy mi már beszéltünk erről. Ja, ez az örökség, igen, tudom.
11: És éri számon kérni rajtam.
10: Oké, az lesz. Meg fogjuk tenni, jó? Szóval október 22-től lesz majd a mozikban, tessék moziba menni egyébként is, és hát most meg csak a trélert, az előzetes lehet látni a YouTube-on az Örökség című filmből. Kárpáti György, az egyik producer, Gyuri, köszönöm.
11: Köszönöm, szép napot kívánok, és a hallgatóknak pedig előre is köszönöm.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatva a kultúrát, Barnák Lászlóhoz fordulunk, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatójához, aki egyúttal a Szegedi Szabadtéri Játékoknak is igazgatója, gazdája, hogy érdeklődjünk a nyári program iránt, meg a tavaszi pénzek iránt. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Egy erős kifakadással hívta fel a figyelmét arra, hogy a közönségnek, hogy hát a Szegedi Szabadtéri Játékoknak egyetlen fillért sem ítélt meg a kulturális tárca, miközben ugye az elmúlt héten elég jelentősen kilátszott a takaró alól, hogy ki mindenki, mi mindenre kapott 10 meg 100 milliókat. Tudta, hogy folyik a pénz, csak éppen önöknek nem jut, vagy ez most derült ki?
2: Az elmúlt napok hírei, többek között akár az egyenes beszédben elhangzott riport is rávilágított arra, hogy itt a közpénzekkel nagyon sudar módon és érthetetlen módon bántak a döntnökök. A Szegedi Szabadtéri Játékok szempontjából ez azért nagyon bosszantó, vagy felháborító, vagy méltánytalan, mert itt sok száz olyan előadó művészeti szakember dolgozik, műszaki kolléga, rendező, Kossuth Díjas művész, pályakezdő fiatal, akik itt keresik meg a nyári kenyerük egy részét, akik folyamatosan egész évben a kőszínházak mellett a nyári színházakban, szabadtereken is dolgoznak, nem beszélve arról a több tízezer nézőről, aki jegyet vált ezekre az eseményekre, tehát pontosan lekövethető, pontosan vizsgálható szakmai paraméterek alapján történt meg a pályázatunknak a beadása. Itt annyi a különbség.
1: Lehet, hogy ez volt a baj, most már tudjuk, hogy erre nincs szükség.
2: Hát azt láttuk, hogy milyen lehetőségeket próbáltak meg jól kitömni, de hát nehéz szóhoz jutni, amikor az ember ezeket olvassa. Mert én intézményvezetőként természetesen nem csak magamat képviselem, hanem az egész intézményt, egy 300 főből álló nemzeti színházi társulatot, mindazokat, akiket már itt az előbb is felsoroltam. Mi az előadó művészeti többlettámogatási keretpályázatra pályáztunk, aminek december 23-a volt a beadási határideje, a megvalósítása pedig január 1 és szeptember 30-a közötti időszak. Ez tavaly december 23-i határidővel kellett beadni, egy nagyon szűk időintervallum alatt, és egy kb. 3 milliárdos keretről beszélünk, ahol itt szakmai fesztiválok megvalósítására volt egy 200 milliós beadható keret. Mi ezt meg is pályáztuk, nyilván azzal a tudattal, hogy nem fogjuk megkapni ezt az összeget, de bíztunk benne, hogy a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok, a jubileum, a kulturstratégiai intézményekkel való együttműködés, az opera, a táncjáték, a néptánc műfajának beemelése a jubileumi programba, az találkozik a kiíró nemzeti identitás erősítő szándékával, az együttműködéseket elősegítő szándékával, szóval elvileg mindennek megfeleltünk, de valamiért mégsem.
1: Hazaszeretet, életigenlés és hagyományok, ezt mondta Hankó miniszter úr az ATV-n arra a kérdésre, hogy mi alapján osztották a pénzt. Hát a Szegedi Szabadtéri Játékoktól ezeket, mondjuk a hagyományokat, az életigenlést és a hazaszeretetet elég nehéz elvitatni. Úgyhogy valószínűleg mégsem ez volt az alap. Én Denis pályázatát szeretném itt most idézni, mert szerintem a pályázatot ronthatták önök el. Ő ugye a következőt írta, most a teljes pályázati anyagát szeretném felolvasni, ne ijedjen meg, senki nem lesz hosszú. Rizner Dénes Denis néven új dalszövegeinek és zenéinek megírása a 2026-os évben. Pont. Ez a pályázat.
2: Hát ahhoz képest, hogy 5000 karakter állt rendelkezésre, ez viszonylag szűk. Nem meríti ki ezt.
1: Ugye? De ő kapott, valószínűleg senkinek nem volt türelme az önök alapos pályázatát végigolvasni. Hagyjuk ezt, mondták, és arrébb rakták. Nem, nyilván nem, de egészen döbbenetes, valóban döbbenetes. Viszont ha nincs támogatott forrás, akkor miből és hogyan lesz Szegeden szabadtéri játékok idén?
2: Hát alapvetően a mi fenntartónk a Szegedi Önkormányzat, akik azért igyekeznek szinte erőn felül támogatni a Szegedi Nemzeti Színház, illetve a Szabadtéri Játékok munkáját, és ne felejtsük el, hogy a Regionális és Művészeti Központ a Rögpalota is hozzánk tartozik. Az önkormányzati támogatásnak egy része, az kb. van vele több mint 650 millió forint a szegedi szabadtéri játékok lebonyolítására címzett támogatás, ezen felül a jegybevételeink is a szabadtéri megvalósítását szolgálják, illetve az egyéb olyan barter szerződések, marketing megállapodások, esetlegesen az áfa visszaigénylés, hiszen költségvetési szervről van szó, vagyis mi nem cég vagyunk, nem tudunk profitot termelni, nincs is rá lehetőségünk. Tehát mindezeket a forrásokat megpróbáljuk úgy hasznosítani együttműködésben, nyilván a Szegedi Nemzeti Színház kőszínházi ágával, hogy valahogyan ki tudjuk egyenesíteni ezeket a hiányokat. Nem könnyű, és évek óta elég, hogy mondjam, komoly idegörlő munka az, hogy egyáltalán meg tudjon valósulni ilyen módon a fesztivál, de addig jó, amíg a néző ebből nem érez semmit, tehát hogy a szakmai színvonalat semmilyen módon ez ne befolyásolja.
1: Sőt, hát tavaly is ugye arról számolból tódultak a nézők, és hát miért lenne ez idén másképp? Azt nézem, hogy mi a műsor, a Hősök hajnalával nyitnak július 4-én, aztán jön a Három testőr jó néhány előadása, lehet látni a Carmen Juronics Tamás rendezésében, és a Wickeddel érkezik az Erkel Színház augusztus 14-én, 15-én, most csak itt néhányat is, aztán ők maradnak 22-ig, szóval azt gondolom, hogy mindenfélét talál megint a néző, de leginkább zenést.
2: Így van, ugyanakkor a szabadtéri játékok azért nem csak a domtéri programból áll, hanem az újszegedi szabadtéri színpadon is láthatnak koncerteket és előadásokat. Például Geszti Péternek van már egy dupla teltházas koncertje, Charlie-nak egy teltházas koncertje, de érkezik Galusz Nikolett és Jan Zakata egy Abbasóval, Gubik Petra az önálló koncertsójával, lesz Dixielandest, a Honeybeast zenekar turnéjának utolsó állomása Újszeged. Gyakorlatilag Szeged abban a kivételes helyzetben, hogy két teljes értékű szabadtéri helyszíne van. Az újszegedi szabadtéren is mintegy 1300 főt tudunk fogadni, ráadásul most újítottuk meg a nézőteret, szintén önkormányzati segítséggel.
1: Menő, meg hát a műsor is az. Úgyhogy egyfelől minden jót kívánok, anyagi gondok nélkül boldog nézőket és szereplőket, mert az sem mindegy. Másfelől meg hát egy olyan pályázati rendszert, ahol nem fordulhatnak elő olyan dolgok, mint amikről most beszámoltunk a kedves hallgatóknak. Na, még valamit nem bírom ki, Barnák úr. Igen. Itt van egy pályázati szöveg, amivel lehetett pénzt nyerni. Ezt azért még megosztom a kedves hallgatókkal és önnel, jó? Megérteni a háromdimenziós létezést és elfogadással élni. Vállalva a húsvér emberi buktatók hiányosságainak vanságát.
2: Jó Istenem!
1: Ez egy művészeti pályázat. Ez sem hosszabb, egyébként 15 sor az egész. Na jó, hát szóval hajrá a szegedi szabadtérinek.
2: Bízunk abban, igen, hogy ez meg fog változni, az biztos, hogy nagyon sok szakmai szervezet azon lesz, hogy segítséget nyújtson ebben a fölálló új minisztérium.
1: Hogy más legyen a vanság mostantól, igaz?
2: Így van, igen.
1: Bármit is jelentsen az. Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A mozikban május 21-től látható a Budapest Film forgalmazásában egy film, ami hát kifejezett... A mozikban május 21-től látható a Budapest...

0: családról szól ez a film, a nyilván saját a szabályok szerint működő viszonylag zárt közegben. Egy testvérpárról beszélünk, akiknek egy elrontott spirituális rituálé után összekapcsolódik a sorsuk, mert a fiú halála után a lelke a nővére testébe kényszerül.
1: Tehát ez egy fantasy is egyúttal.
0: Igen, ez egy fantasy dráma. Egész pontosan keverednek a realista és a szimbolikus elemek ebben a műben, de azért van benne humor is. Nem is kevés.
1: Aki a rendezője ennek a filmnek, remélem jól mondom, hogy Zhang Ge,
0: igen.
1: Ő kínai, de hát gyakorlatilag magyar. Itt nőtt föl, és érti a magyar közeget, és érti a kínai világot. Ez a kettő keveredik is a filmben?
0: Természetesen. Igen, ő 4 éves kora óta van Magyarországon, itt végezte el az egyetemet. Igen, ez egy hatalmas közösség, 20 000 kínairól beszélünk egyébként Magyarországon hozzávetőlegesen, és ő bejár mind a két térbe, és aktív résztvevője az életnek. Nagyon-nagyon sok érdekes dolog kiderül, minden autentikus, a spirituális jelenetektől kezdve az opera jelmezekig, minden igazi és valóságos, a film pedig a Monori Centerben és a Ganz telepen lett felvéve.
1: Arról is szól, hogy milyen itt a kínai közösség élete, sorsa, vagy igazából ez egy keretet ad csak, egy kulisszát teremt, és valójában ez két ember egyéválásának története?
0: Inkább a harca, mint az egyéválása. A család életébe alaposan belelátunk, az ő viszonyaikat, drámaikat, azt jól megismerjük, és a lehetőségekhez képest a legtöbbet mutatja a film erről a közegről, és ezeknek az embereknek az életéről. Egy picivel kevesebb piaci, vagy hát a kínai negyedes felvételre volt lehetőségünk, mint tervezve volt, de hát tulajdonképpen 3 magyar szereplőt kivéve mindenki kínai a filmben. Igen, átjárunk ezekbe a világokba, és keverjük őket, és a találkozási pontok is nagyon izgalmasak szerintem.
1: Hogy lettek ehhez színészek? Kínából érkeztek, Magyarországon találta meg őket, amatőrök vagy profik, mit lehet róluk tudni?
0: A rendező találta őket a kínai közösségből, egyet kivéve majdnem mindenki, őt kivéve mindenki teljesen amatőr, és 12 hónapot próbált a két főszereplővel. Az egyik főszereplőt azt meg is kellett egy kicsit tanítanunk magyarul, úgyhogy ők itt élnek, itt dolgozó és élő, nagyon-nagyon helyes kínai emberek.
1: Csomó produkcióban benne volt ön is már, rengeteg tévéműsornak volt a producere, olyanoknak, amik előtt egy egész ország ült. Egy játékfilm az ehhez képest mennyiben más? Hogy szeretett ebbe bele? Miért vállalt el, hogy ennek is a producere lesz?
0: Hát egyrészt a televíziózásban már nem veszek részt, hanem egy produkciós céget viszek 10x évvel ezelőtt. Egyrészt nagyon szerettem a forgatókönyvet, ez egy nagyon különleges történet, nagyon szerettem a rendezőt, aki tulajdonképpen a családomba tartozik, és sok éve dolgozunk a cégeimben együtt. Igazából azért én egy multikulturális ember vagyok, szeretem, hiszek a sokszínűségben, a városok etnikai összetételét fontosnak gondolom. Ugye itt van ez a rengeteg kínai ember, akiről nagyon keveset tudunk. Én ezt nagyon fontosnak és aktuálisnak gondoltam Magyarországon, ahol igenis romlott a nyitottság, a kíváncsiság, a tolerancia ezekkel a kultúrákkal és etnikai csoportokkal szemben. Kicsit olyan befelé fordultunk, nem tett jót az elmúlt 10 év, szerintem nem segített a nacionalizmus, úgyhogy ezek a legfontosabb okok, azon kívül, hogy csodálatos dolog a történetmesélésben részt venni. A televízióhoz

0: képest ugyanúgy az ember nagyon sok embert koordinál. Produceri feladat az nem az, hogy az ember mindenhez nagyon jól értsen, hanem hogy tudja, hogy kik azok az emberek, akik jól értenek hozzá, és azokat maga köré gyűjtse.
1: A 45. játékfilm szemlén, filmszemlén, egész pontosan ennek most ugye ez a hivatalos neve, bemutatták már a filmet. Hogy fogadta a közönség?
0: Nagyon szerették, versenyben voltunk, lemaradtunk a díjról, de hát ez nem baj. Megosztó film, nagyon nagy rajongó tábora lett már most, mind a két vetítése az teltházzal ment. Úgyhogy én bízom benne, a fiatalok rendkívül jól reagálnak rá, és nagyon jól értik ezt a forma nyelvet, értik ezt a hangot, ezt a hangulatot. Úgyhogy nagyon izgatottan várjuk a mozi sugárzást, és várjuk sok szeretettel a nézőket.
1: Május 21-től látható az a cím, hogy Nem én vagyok, és hát ezek szerint ez egy testvérdráma egyfelől, másrészt pedig egy fantasy, úgyhogy szerintem mind a kettőnek külön-külön is megvan a maga közönsége, hát akkor most együtt is lehet. Csényi Kati, köszönöm szépen, a producer beszélt nekünk erről az új magyar filmről, magyar-kínai filmről, ez tulajdonképpen így lenne igazságos.
0: Igen.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon köszönöm. Köszönöm, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra, Kati. Elköszönök önöktől is, kedves hallgatók, a Kultúrát hallották, a mikrofonnál Rónai Egon ült, a szerkesztő nevében is búcsúzom, aki Nagy Angéla volt, töltsék kellemesen a hétvégét, és találkozzunk a jövő héten ugyanígy, ugyanebben az időpontban minden hétvégén. Minden hétvégén, de hogy minden hétköznap. A hétvégét pedig töltsék nélkülünk, de sok kultúrával. Minden jót, viszont hallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Haladékot kapnak a babaváró hitelesek. Augusztusban lejárnak a régi papíralapú személyigazolványok. Változékony lesz az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek. Így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. A jelzálog hitelek referencia kamatstopja szeptember 30-áig marad érvényben a kormány törvényjavaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, később azonban többször meghosszabbították, legutóbb idén áprilisban határozatlan időre. A jelenlegi módosítás javaslat indoklása szerint a kamatstop nem tartható fenn. Enyhén nőtt az építőipari termelés áprilisban, a márciushoz képest csaknem 7, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig több mint 2,5%-os bővülést mért a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb növekedést az egyéb építmények csoportjában regisztrálták. Kevesebb mint 2 hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi, könyvformátumú, határidő nélküli személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. Az érintett állampolgároknak nem küldenek külön értesítést a változásról. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmánnyal rendelkeznek, személyesen új, elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük. Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén. Több millió forintos bevételük után nem fizettek adót. A pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével. Több vármegyében, köztük a fővárosban, Békésben, Hajdú-Biharban, Komárom-Esztergomban, Nógrádban, Somogyban és Tolnában is megszűnt a tűzgyújtási tilalom. 6 vármegyében azonban továbbra is érvényes a korlátozás, részletek a katasztrófavédelem honlapján olvashatók. Mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A Gazdasági Magazin mai szerkesztője Szakál Erzsi, én Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok valamennyiüknek. Tudom, hogy a legtöbb ember számára nem ez a hétköznapi probléma, de egyébként meg kifejezetten komoly divat lett aranyba befektetni. Akár kisebb összegekkel, kisebb tételekkel is megpróbálkoznak nagyon sokan, hogy aztán majd ebből építsenek maguknak valamiféle ilyen típusú portfóliót, hogyha ezt egyáltalán annak lehet nevezni. Éppen ezért szerintem elég sokakat érint az is, hogy esik az aranyára, és hogy mennyire esik, meddig fog esni, és mennyit veszítenek a saját kis vagyonukból, ami lehet, hogy tényleg pici, aztán lehet, hogy másoknál meg kifejezetten nagy. Virovácz Péterhez fordulok ebben az ügyben, hogy adjon nekünk arról valamiféle tájékoztatást, merre felé halad az arany, és hogyha az az irány, akkor az miért az. Az ING Bank vezető elemzője tehát a vonalban. Jó napot kívánok, szervusz Péter!
3: Jó napot kívánok, szervusz!
2: Szóval, hogyha esik az arany, akkor valószínűleg valahol máshol valami más erősödik, emelkedik, vagy hatással van a gazdaságra világszinten. Ez most ez esetben gondolom leginkább például a kőolaj és körülötte a hormuzi szorosban kialakult hadihelyzet.
3: Így igaz, és bármennyire is érdekes, ugye mindig arról szoktunk beszélni, és bármikor az ember belefut az arany, mint befektetés témájába, előkerül, hogy hát az a legtutibb dolog a világon, mert ugye, hogyha bármiféle gond van, akkor az arany ára az kilő az egekbe. És ugye ezen logika mentén azt gondolnánk, hogy hát kitört az iráni háború, lezárták a hormuzi szorost, itt most megint mindenki lövöldözik a másikra, hát akkor egy ilyen helyzetben az arany biztos, hogy egy tuti befektetés, és nem. És pont azt látjuk, hogy gyakorlatilag az ilyen 5300 dolláros csúcsokról most már éppen közelítjük itt a 4000-es szinteket lassan, és nagyon-nagyon furcsán hathat, hogy akkor mi történik, és valóban mi az, ami ilyenkor értékesebb. Hát az a helyzet, hogy a dollár, és pont ez a fonákja ennek az egész helyzetnek, hogy mivel mennek fel az energiaárak, ezért dollárban többet kell fizetni, ugye mondjuk az olaj hordonkénti áráért, és innentől kezdve több dollárt kell vásárolni bárkinek, aki olajat szeretne venni, és ezáltal a zöldhasú felértékelődik, drágább lesz maga ez a fizetőeszköz, ez pedig pontosan azt hozza magával, hogy az arany pedig leértékelődik, tehát már nem annyira vonzó, arról nem is beszélve, mindenki ilyenkor attól tart, hogy akkor ez az olaj árrobbanás, ez majd csinál egy nagy inflációs sokot, a világban minden sokkal drágább lesz, és ugye a kamatokat föl kell emelni, tehát hogyha magasak a kamatok, akkor igazándiból ez kockázatmentesebb ebből a szempontból, mint egy aranybefektetés, és akkor ilyenkor átpörögnek ezek a pénzek aranyból más típusú befektetésekbe, például amerikai államkötvényekbe. Úgyhogy gyakorlatilag most azt látjuk, hogy van egy ilyen komolyabb átrendeződés, ami nem példa nélküli. 2022-ben egyébként ugyanezt láttuk, amikor az ukrán-orosz háború kitört, csak ott sokkal lassabban zajlottak ezek a folyamatok, itt pedig sokkal gyorsabban látjuk ezt a nagy felfutást, majd összeomlást az aranyárában.
2: Viszont hát ilyenkor lehetne mondani, hogy most kell aranyat venni, mert hát most viszonylag olcsó. Közben meg éppen nekünk magyaroknak, hogyha nem euróban tartjuk a pénzünket, vagy úgy kapjuk mondjuk, akkor éppen hogy nem, mert hogy közben meg az euró is átrendeződött árfolyamát tekintve a forinthoz képest, és most jóval kevesebbet ér viszont. Hát forintban vásárolni aranyat, az akkor is végül dollárban vagy euróban kifejezett érték, hogyha forinttal fizetünk.
3: Így igaz, és ugye ez megint csak egyfajta dupla spekuláció, ugye, mert hogyha aranyba tartjuk a pénzt, akkor egy spekulálunk magára az arany árára, dollárban számítva, és akkor még belekalkuláljuk azt is, hogy hát ugye a jó öreg forint az úgyis mindig gyengül, tehát innentől kezdve akkor egy dollárért több forintot fogok kapni, tehát ez a tuti befektetés, és hát bizony ez megint csak a visszájára fordult, hiszen az elmúlt nagyjából 3 hónapban a forint iszonyatos mértékben erősödött, ugye nem csak az euróval, de a dollárral szemben is, ami azt jelenti, hogy bármilyen dollár vagy euró alapú befektetés, az bizony most masszívan három hónappal ezelőtthöz képest 10-15%-kal akár kevesebbet ér. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon-nagyon sok mindent kell akár a kis befektetőknek is újra húzalozni a kis befektetői gondolatmenetükben, hiszen régen tényleg az volt a mantra, hogy bármi történik, inkább vegyünk eurót, az a biztos, abból baj nem lehet, a forint majd úgy is gyengül. De most kialakul egyfajta új szemlélet szerintem a gazdaságpolitikában, ami pontosan azt próbálja meg elplántálni mindenkiben, hogy itt ne alapozzunk arra, hogy a forint az tartósan gyengülni fog. Ez fontos üzenet az exportáló vállalatoknak is, és fontos üzenet bizony azoknak is, akik hát külföldön vagy devizában tartják a befektetéseiket. Nem ördögtől, ez természetesen érdemes ebben is tartani a befektetésünk egy részét, de azért most már érdemes abban gondolkozni, hogy itt bizony a forint az tartósan stabilan alakul, és hát az arany pedig egyelőre inkább talán lefelé tart, és hogyha lesz egy kis nyugalom a világban, bármennyire fura ezt kimondani, hogyha ezek a fegyveres konfliktusok megszűnnek, esetleg véget ér ez a nagy inflációs félelem, na akkor láthatunk majd egy felfelé mozdulást az arany árában. De hát amíg Donald Trumpnak hívják az amerikai elnököt, arra számít, hogy ennek a konfliktusnak hamar vége lesz, hát elég botorság lenne.
2: Igen, hát az eléggé kiszámíthatatlan, hogy merre felé tart a dolog. Ilyenkor szoktátok ti szakértők, akik a pénzzel foglalkoztok és ahhoz értetek mondani, hogy türelem. Mert hogy minden tartósabb befektetés, és hát általában az arany is például ilyen, az türelemjáték is. Nem kapkodunk, nem rohanunk, megvárjuk a magunk idejét. Ez most is így van?
3: Így igaz, természetesen nem érdemes ilyenkor kapkodni, ez is egyfajta tőzsdének számít, és mint minden ilyen kockázatos befektetés, ez persze, tehát ez ezzel jár, ezt tudnunk kell, hogy előfordulnak olyan epizódok, amikor lefelé mennek az árak, ezért érdemes mindig megfontolni, hogy a kis megtakarításunk, vagy akár nagyobb megtakarításunk van, annak milyen részét, milyen típusú eszközökben tartjuk, hiszen hogyha nagyon gyorsan változó, és akár az aranyára is tud nagyon gyorsan ingadozni, ha nagyon sokat tartunk ilyen eszközben, és közben azért tudjuk, hogy rövid időn belül szükségünk van mondjuk erre a tartalékra, akkor azért ott nagyon-nagyon meg tudjuk égetni magunkat. És persze van az a klasszikus hozzáállás is, hogyha elkezd aminek lefelé menni az el, és mi nagyjából a csúcson vásároltuk be magunkat, mert ilyennel is találkozni, ugye aki valamikor 5000 körüli aranyár mellett bevásárolt, mondván itt az előrejelzések 6500-ról beszélnek, tehát még bőven van ebben lehetőség, hát most ők nagyon-nagyon nagy veszteséget termelnek, de csak akkor, hogyha elkezdik eladni, ilyenkor ez a stratégia, olcsóbb lett, nem baj, akkor vásárolok még lejjebb, mert vásárolok még egy kicsit. És ezzel a bekerülési értéket tudom lejjebb és lejjebb faragni, majd egyszer csak tényleg elindulhat fölfelé az aranyára, és akkor viszont egy sokkal jobb pozícióból várhatjuk. De nyilván itt azért tényleg mindig érdemes megfontolni azt, hogy kinek milyen egyedi anyagi helyzete van, mi az, amit félre tud tenni olyan szempontból, hogy ez az a pénz, amire biztos, hogy évekig nem lesz szükség, és akkor lehet ilyen kockázatosabb játékokat játszani.
2: Hiszen ezt hívják befektetésnek. Virovácz Péter, köszönöm szépen, az ING Bank vezető elemzőjét hallották. Sok-sok jó tanácsal. Köszönöm.
3: Szép napot, minden jót.

0: ellen.
1: Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A következő beszélgetéshez egy közlemény címét használnám, de az egy kicsikét félrevezető, de azért elmondom. Benyújtották pénzügyi igényüket az EU-s keretre a hazai szakszervezeti konfederációk. Az EU-s keretre, de nem a mostanira, vagy arra, amiért most éppen küzd a kormányzat, hanem a 2028-2034-es több éves pénzügyi keretről van itt szó. Zlati Robert elnököt kerestük a Magyar Szakszervezeti Szövetségből, hogy elmondja nekünk, hogy mire gondoltak. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Valóban erre gondoltunk itt, nem a mostani keretre. Ugye elkezdődtek az ezzel kapcsolatos egyeztetések, tárgyalások, és hát a magyar kormányhoz fordultunk. A hazai, az Európai Szakszervezeti Szövetség hazai tagszervezeti konfederációi, az öt hazai konfederáció, hogy a magyar kormányt, mint akik részt vesznek ezeken az egyeztetéseken és döntéshozói ezeknek a döntéseknek, résztvevői ezeknek a döntéseknek, hát őket győzzük meg arról, hogy a több éves pénzügyi keretben nagyon fontos, hogy az a pénzügyi keret, az Európai Szociális Alap, illetve az ESZA plusz is egyértelműen önálló keretet, vagy keret álljon rendelkezésre a következő ciklusban is, hiszen akár a magyar munkavállalók számára is kulcsfontosságú, hogy ez megmaradjon, ennek a pénzügyi kerete fönnálljon, és ne vonják össze, mert hogy erről is van szó, hogy esetleg összevonnák ezeket a szociális és kohéziós forrásokat, mondjuk a migrációs, illetve védelmi kiadásokkal. Számunkra és az Európai Szakszervezeti Szövetség számára is fontos, hogy ez a forrás az önállóan megmaradhasson.
1: Igazából önök mire használnak ezeket a forrásokat, mert azt a végét értjük a történetnek, hogy felmerült, hogy a mostanában oly sokat emlegetett hadi kiadásai az Európai Uniónak igényelnének több forrást, tehát oda is át lehetne ezt mondjuk csatornázni. Önök mire használnak?
2: Mindenképpen fontos az, különösen Magyarországon, hogy mindenképpen több támogatás jusson a szociális párbeszédre, a szakszervezetek megerősítésére, amivel együtt persze a munkavállalók megerősítésére jönne ez a pénz, illetve lenne fontos ez a pénz, tehát kapacitás fejlesztésre. Ezen felül már a keret mértékén kívül fontos az, hogy ha lesz ilyen keret, és reméljük, hogy továbbra is lesz, akkor azt is meg kell valósítani, mert régóta nagyon fontos, hogy a szociális feltételek kapcsolódjanak az ilyen típusú kereteknek a felhasználására a munkáltatói szinten, hiszen fontos az, hogy csak olyanok részesüljenek állami vagy Európai Uniós támogatásban, akik figyelembe veszik, és betartják a munkavilágában használatos szabályokat.
1: És mennyi pénzről van szó, illetve önök mennyire számítanak Magyarország tekintetében ebből az alapból?
2: Ez az alap, ez 250 milliárd forintról, vagy mértékű pénzről szól. Itt az a fontos, hogy ez az egész keretben legalább 1%-nyi jöjjön a szociális partnerek kapacitás bővítésére. Ugye a jelenlegi keretből folynak azok a GINOP plusz pályázatok, illetve ezeknek a megvalósítása, amelyekből egyébként a hazai érdekképviseletek, akár munkáltatói, akár munkavállalói is részesültek, illetve hát remélhetőleg a jövőben is részesülni fognak.
1: Világos. A kormányzatnak ezt szinte követelésként vetették fel, legalábbis így fogalmazták meg a levelüket, amiket, vagy amit megírtak az öt nagy szakszervezeti szövetség nevében. Ez egy erős mondat, hogy követelik. Így is állnak hozzá?
2: Hát természetesen, hiszen legalábbis egy ilyen levél szintén nem gondolom, hogy lájtosabban kellene ezt megfogalmazni. Mindenképpen jó lenne, és jövőre nézve az is egy elvárásunk, hogy ezekről a témákról ne csak így levelezés szintjén tudjunk beszélni, hanem valós egyeztetés lehessen erről. Most ugye azt tudtuk csak megtenni, hogy három érintett miniszternek küldtük el ezt a levelet, ugye a pénzügyminiszter, szociális családügyi miniszter, illetve miniszterelnökséget vezető minisztereknek, és hát az lenne az igazi jó, hogyha a tárgyalások során, illetve hát az EU-s egyeztetések során már, hát nem biztos, hogy csak a levélen keresztül, hanem személyes találkozó kapcsán is megismerhetnék, vagy megismernék a véleményünket, illetve elvárásainkat, mondhatni követeléseinket.
1: Ruf Bálintól, Kelmen Andrástól és Kátai Németh Vilmostól három minisztertől várják a válaszokat, majd kíváncsian várjuk mi is, hogy mit felelnek erre. Zati Róbert, köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm, viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Ferdinánd hídon a Podmanicki utca közelében. Mától buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál egy sáv járható burkolatjavítás miatt. Mától napközben a 8. kerületben a Fiumei úton a Festetis György utcánál lezárják a külső sávot az Orci tér felé, mert csatornát javítanak. Lezárják ma 17 órától szombaton 6 óráig a Hősök terét és a Kóskároly sétányt rendezvény miatt. A 6. kerületben az Aradi utcában a Szinyei Merse utcánál, illetve a Lövölde téren a Király utca felé útszűkületre kell számítani vízvezeték javítása miatt. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
3: Lehet, hogy meglepő első hallásra, hogy mi dolga van egy biztosítónak a mesterséges intelligencia felfedezés, felismerése ügyével, már pedig ezügyben indította Generali egy kampányt, hogy a valóságot és a mesterségesen generált világot meg tudjuk különböztetni egymástól. Hogy miért, meg hogy mi módon segítik ezt, ez iránt érdeklődünk. Baka Anettnél, aki a Generali marketing vezetője. Szervusz, Anett!
4: Sziasztok!
3: Szóval miért pont ebbe vágtatok bele, vagy miért éreztétek úgy, hogy ti, mint biztosító, ezzel meg vagytok szólítva, és ti is úgy érzitek, hogy minket meg kell szólítani?
4: A Generali biztosító számára a kármegelőzés mindig egy alapvető küldetés volt, ma viszont a kockázatok egy része már nem a fizikai világban, hanem a digitális térben jelenik meg, és a mesterséges intelligencia ilyen szempontból egy új kihívást hozott az életünkbe, egyre többen használják napi szinten az AI-t, miközben kevés szó esik arról, hogyan lehet ezt tudatosan és biztonságosan tenni. Úgyhogy ezért indítottuk el a Generali az AI vakság ellen kampányt, hogy segítsünk észrevenni azt, amit egyszerre nem biztos, hogy látunk, és megerősítsük a tudatos döntéshozatalt a digitális térben.
3: Na tedd a szívedre a kezed, te meg tudod mindig különböztetni?
4: Nem, én sem tudom mindig
3: megkülönböztetni. Hát ez a baj. Mert hogy ez egyre profibb. Az első ilyen AI-ja készült képeknél az ember még csak nevetett, hogy na jó, ne szórakozzatok, hát látszik. Most meg már egy csomószor úgy ülök fölötte, én is pedig rengeteg ilyen anyaggal találkozom, hogy na ez most igazi vagy nem. És egyre nehezebb.
4: Abszolút, és szerintem pont ez a veszélyes, ezért veszélyes az AI, mert a legnagyobb ereje, igazából a legnagyobb kockázata is, hogy rendkívül meggyőző olyan válaszokat ad, amelyek logikusnak, jól megfogalmazottnak tűnnek, még akkor is, ha nem pontosak. És pont ezt nevezzük mi ugye AI vakságnak, amikor nem a tartalmat vizsgáljuk, hanem elhisszük, mert jól hangzik, és abszolút arra támaszkodunk, hogy két válaszokat kapunk, keveset ellenőrzünk, kevesebbet kérdőjelezzünk meg, és ez különösen veszélyes lehet olyan helyzetekben, ahol valódi következmények vannak, például egy pénzügyi döntésnél, vagy az egészséggel kapcsolatos kérdésekben.
3: Milyen mintákat tudtok mutatni azoknak, akik az oldalatokat felkeresik? Tehát hogyan tudom én azt detektálni, érzékelni, hogy ez nem igazi?
4: A kampány központ jelen egy ilyen játékos online felület, a generalelőrelátó.hu oldalon, bárki kipróbálhatja ezt a játékot, és az a lényeg, hogy megpróbálja megkülönböztetni a valós és az AI által generált tartalmakat. A felhasználók különböző képekkel, videókkal találkoznak, és el kell dönteniük, hogy melyik valódi és melyik mesterséges. És az a tapasztalat egyébként, hogy ez sokkal nehezebb, mint gondolnánk, és pont azt szeretnénk elérni ezzel a kampánnyal, hogy ráébresztjük az embereket arra, hogy ebben a digitális térben már nem minden egyértelműen valós vagy mesterséges, és hogy megérezzük, hogy mi a különbség. Ez a játék mindenki számára elérhető, ahol a játék végén hasznos tippekkel segítünk, hogy hogyan lehet magabiztosabban eligazodni ebben az új környezetben.
3: Ugye ti is úgy vagytok vele, hogy hát nem az a baj, hogy van ez a mesterséges intelligencia nevű izé, hanem az, hogy hajlamos becsapni minket, és nem ő maga, hanem az, aki mögötte áll, aki bizony minden esetben ember, aki valamilyen üzleti vagy másfajta hasznot remél attól, hogy mi át vagyunk verve. Hogyan tudunk úgy védekezni, hogy közben használjuk is? Ez mindig az alapkérdés.
4: Igen, és nagyon fontos, hogy mi sem azt mondjuk, hogy félni kell az AI-tól, épp ellenkezőleg, hiszen abszolút itt van az AI, használni kell, kísérletezni kell vele, be kell építeni a mindennapokban, hiszen támogat bennünket, de közben nagyon tudatosnak kell maradni. És egyébként ez sokszor ilyen veszélyes dolognak tűnik, pedig a gyakorlatban nagyon egyszerű, nem fogadunk el elsőre mindent, amit az AI mond, utána nézünk fontos állításoknak, ellenőrizik a forrást, külön kiemelem, szerintem nagyon fontos, és hogy időnként megállunk egy pillanatra, és átgondoljuk, hogy igazán amit látunk, például amikor a social media feedben valaki pörgeti a tartalmat, akkor legyen kritikus. És hogy az AI igazából egy eszköz, amit jól kell tudunk használni, nem pedig helyettünk dönt.
3: Nektek biztosítóként sok olyan esetetek van, ahol azzal találkoztok, hogy az AI belenyúlt a valóságba, és meggörbítette azt?
4: Egyelőre mi még így a gyakorlatban biztos testcímában kevésbé találkoztunk ezzel. Az biztos, hogy a jövőben figyelni kell arra, hogy például a biztosítási kérdésekben ne az AI válasza legyen a döntő, hanem mondjuk egy szakértő tanácsadója, aki személyre szabott ajánlatot tud adni.
3: Még mindig az ember, igaz?
4: Még mindig az ember, igen. Azt gondolom, hogy hosszú távon ebben lehet gondolkodnunk, hogy hogyan tud jól együtt dolgozni az AI és az ember együtt.
3: Ez a nagy kérdés. Oldjuk meg valahogy, mi ketten biztos majd sokat fogunk tenni ezért, vagy nem. Minden esetre a kampányotok figyelemfelkeltő és fontos, úgyhogy örülök, hogy meséltél róla.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Én is köszönöm. A generáli marketing vezetőjét, Baka Anettet hallották itt a Spirit FM-en.
5: Mondd meg, ki vagy, és hány darab

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Csütörtök délután beszélgetünk Németh Viktóriával, az Economus Senior elemzőjével a foci VB-ről, mert hogy ma este indul, és hát egészen fura, mert én nem gondoltam, hogy valaha izgalomba tud hozni egy világnyi futballrajongót egy Mexikó-Dél-Afrika mérkőzés, és most sem vagyok benne biztos, hogy ez egy őrület lesz. De hát aztán ezt még tudjuk fokozni, mert hogy utána következik holnap este például a Kanada-Bosznia-Hercegovina, és hát azért ezek a meccsek mutatják azt, hogy ez egy új világ kezd a világ labdarúgásában. 48 csapat, rengeteg mérkőzés, ugye 96, és hát egy olyan VB, ami leginkább talán, miközben mi a focit várjuk, mások számára a pénzről szól. Na ez lesz az, amiről mi igazából Németh Viktóriával beszélgetünk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm Önt is és a hallgatókat is.
1: Rosszul is mondtam, mert ráadásul ez összesen majd a döntővel mindennel együtt 104 meccs lesz, úgyhogy hűha, ezt a 104 meccset 48 válogatottal nyilván nem fogja a legtöbb ember végignézni, de aki a helyszínen van, neki is nehéz a helyzete, mert hogy úgy kell válogatnia, hogy az utazás is beleférjen, a költségekbe is beférjen, és egyáltalán tudjon jegyet szerezni. Hogy szervezték ezt meg?
2: Igen, ez az idei világbajnokság rendkívül izgalmas, hiszen három ország szervezi, és mind a háromnak rendkívül nagy területe is van. Az Egyesült Államokban összpontosul a mérkőzéseknek a nagyobb része, itt több mint 70 mérkőzés van. Az Egyesült Államokban összpontosul a mérkőzéseknek a nagyobb része,

0: Talán egy nagyon rövid kultúrantropológiai kitekintés Mexikó kapcsán mindig érdemes tenni, hogy ezért ez a futball egyik őshazája, a mexikói labdajáték, az egy nagyon mély gyökerű, több ezer éves játék, és ez mindenképpen a mai labdarúgás egyik forráspontjának.
1: Bizony, annyira így van, hogy stadionok is voltak, és sőt, fenn is maradtak stadionok, hát ne úgy képzeljük, mint a maiakat, de hát ezek ilyen labdaterek voltak lelátóval, és hát nem mindenki élte túl ezeket a meccseket.
0: Igen, igen, ez egy nagyon érdekes aspektus, erre világít rá a labdarúgásnak, az, hogy ma is sokan akár valláspótlékként használják ezeket a mérkőzéseket, azokat a bizonytalanságokat, azt a különböző felfokozott lelkiállapotot, akár a legnagyobb izgalomtól az eufóriáig, amelyek rendkívül módon hasonlítanak arra a rituális beillesztettségre, ami egyébként a korabeli labdajátékra jellemző volt.
1: Jó, hogy ezt említettem, már csak azért is, mert nagyon, nagyon könnyű arra gondolni, hogy ami most a szemünk előtt van, azt mindet mi teremtjük. Pedig hát nem a játékra való vágy az, ami ezt igazából életre hozta, de közben meg a háborúk is, mert hogy a falvak között, ugye az angol hagyomány, a középkori angol hagyomány ilyen volt, vagy éppen törzsek között, ez meg a mexikói példa, nagyon komoly csatákat jelentett egy-egy labdarúgó mérkőzés, amit hát persze nem ilyen szabályok szerint bonyolítottak, de mégiscsak labdajáték volt, és rúgták azt a labdát. Amik meg most vannak, ez meg azt mondják azok, akik kicsit csalódottak a körülmények miatt, hogy hát itt igazából semmi másról nem szól a dolog, csak pénzről. 104 meccs, 6 millió néző, 4-5 milliárd dollárnyi televíziós közvetítési jog, szóval itt irgalmatlan pénzek repkednek. Az egész egy nagy-nagy pénzügyi vállalkozás lett?
0: Igen, azért az Egyesült Államokban rendezett világversenyekre, legyen szó olimpiáról, vagy bármilyen más sportágról, jellemző az, hogy egy nagyon különleges üzleti modellt alkalmaznak, és általában rendre ezek a sportesemények lesznek a mintája a későbbi rendezéseknek. Megemlíthetjük most itt a nyári olimpiát is, hogy 2024-ben már milyen fontos szempont volt a pénzügyi fenntarthatóság, és ez pont egy Egyesült Államok beli eseményre, az 1984-es Los Angeles-i olimpiára kanyarodott vissza, ami pénzügyileg egy rendkívül sikeres esemény volt is. Most ez az Amerikában zajló labdarúgó világbajnokság is egy kísérlet, hiszen itt beszélünk például dinamikus árazásról, a stadionba bejutás vonatkozásában, hogy tudunk jegyeket vásárolni, vagy hogy tud valaki jegyeket vásárolni a mérkőzésekre, és hatalmas nagy bevétel növekedést tud elkönyvelni a maga a FIFA is, illetve a labdarúgó világ is lényegesen jobban megéri majd, mint a 2022-es katari világbajnokság a FIFA-nak, és ennek sok eleme van, benne van az is, hogy a szponzori támogatások is magasabbak, illetve az is egy fontos szempont, hogy a televíziós közvetítési díjak is rekordösszeget érnek el az idei foci VB alkalmával.
1: Azt kimondhatjuk, hogy ez a sportgazdaság csúcs eseménye és csúcs teljesítménye lesz egyúttal?
0: Igen, hiszen a legkonzervatívabb a becslés is azzal számol, hogy 5 milliárdan fogják megnézni ezt a futballtornát, és ez az említett időzóna, ez arra a különleges esetre is ráirányítja a figyelmet, hogy most már nagyon sok sporteseményt akár az okostelefonon, akár számítógépen néznek vissza, és akár csak rövid összefoglalók, illetve különböző közösségi médiás beszámolók keretében, és ilyen módon ez a futballvilágbajnokság mindenképpen legalábbis Európában át fog terelődni ezekre a platformokra, függetlenül attól, hogy a fanatikusok és a szurkolók meg fogják nézni a kedvenc csapatuknak a mérkőzéseit.
1: Hát itt az elején a csoportmeccsek komoly kihívásokat jelentenek valóban azoknak, akik tényleg fanatikusok, tehát most mit tudom, én nézem itt a vasárnapi programot, Brazília-Marokkó éjfélkor, aztán Haiti-Skócia 3-kor, Ausztrália-Törökország. Na kik azok, akik ezért a meccsért itt Magyarországon, vagy ezekért a meccsekért biztosan végigvirasztják az éjszakát? Ez egy nagy kérdés lesz, de hát ez nem csak minket érint, mert majd amikor a németek játszanak Kuraszóval a végén, ez este 7 órakor kezdődik a vasárnapi sorozatnak, az meg más időrendben, máshol a világon, ugyanúgy éjszaka. Szóval ezek a meccsek, ezek az egész világ számára ilyen módon kihívást jelentenek egy hónapon át.
0: Igen, hát talán majd az egyenes kieséses szakasz lesz az, aminek nagyobb lefedettsége lesz a világ különböző tájairól, többen fogják követni a mérkőzést.

0: ezeket minél nagyobb tétje is lesz ezeknek az eseményeknek. Talán azt érdemes még vizsgálni, hogy a FIFA-nak mi volt ezzel a célja. Már régóta törekvés az, hogy minél több országot bevonjanak, és minél jobban érintve érezzék magukat az emberek a különböző országokban, és ennek a törekvésnek volt az is egy-egy eleme, hogy például Dél-Afrikában is volt világbajnokság, vagy Brazíliában is. Ez pedig egy másik fajta kísérlet, aminek a keretében nagyon sok Európán kívüli ország tudott kijutni, és azért az európaiaknak pedig sok esetben csalódást okozott, nem csak a magyar válogatott, de Olaszország vagy Dánia is említhetjük, akik nem lesznek kint a világbajnokságon.
1: Hát igen, vigasztalódunk-e kuraszóval, hogyha nem látjuk az olaszokat, ez a kérdés, de persze ezt fel lehet tenni úgy is, hogy miért nem jutottak ki az olaszok, a magyarok vagy a dánok, és hát gratulálunk kuraszónak, akik egyébként leginkább hollandok, úgyhogy ez is egy vicces és fura történet, de majd megbarátkozunk vele, és lehet, hogy nekik fogunk, mint legkisebbeknek szurkolni a legvégén. Köszönöm szépen, Nagy Viktória, Német Viktóriát hallották, bocsánat, még át is nevezem, az Ökonomus szenior elemzőjét a foci VB-ről, meg a mögötte és körülötte lévő rengeteg-rengeteg pénzről. Viktória, köszönöm még egyszer.
0: Köszönöm, viszont hallásra,
1: és önöktől is búcsúzom, ez volt ma a Gazdasági Magazin. Kezdődik a foci VB, nézzék, és hát jó vírasztást mindenkinek, viszont hallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hívnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
3: Autódaru Kosvéber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Készülj fel a nyárra az Alli kuponnapokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Allé kuponnapok június 11-14. Részletek az allé.hu-n.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-éig érvényes!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Magyar Péter azonnali jelentést kér az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről. Adócsalókat fogtak el a NAV zalai nyomozói. Délután többfelé beborul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Azonnali jelentést kér az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután közölte, hogy reggel két halálos baleset is történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán. Először parkoló munkagépeknek hajtott, majd kigyulladt egy kamion a 114-es kilométernél. A sofőr a helyszínen meghalt. Nem sokkal később a 113-as kilométernél egy kis busz belehajtott egy teherautóba. A buszban utazók közül heten meghaltak. Mindannyian külföldi állampolgárok, két ember megsérült, a forgalmat a Győr-Szent Iváni csomópontban leterelik. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Duna híd ügyét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni. Közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Adócsalókat fogtak el a NAV zalai nyomozói. A 25 gyanúsítottat egy csaknem 800 millió forintos csalás ügyében állították elő. A bűnszervezet egy egymásra épülő, folyamatosan változó cégekből álló számlázási láncot hozott létre. Fiktív tevékenységekért számláztak az alvállalkozóiknak, amivel jelentős összegű áfa megfizetését kerülték el. A pénzügyőrök több mint 1,2 milliárd forint értékben foglaltak le vagyont. A bíróság 5 ember letartóztatását rendelte el. Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén, több millió forintos bevételük után nem fizettek adót. A pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével. Kevesebb mint két hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi, könyvformátumú, határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. A tárca nem küld külön értesítést a változásról, ezért arra kérik az érintetteket, hogy mielőbb ellenőrizzék iratukat. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmányokkal rendelkeznek, személyesen új, elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük. Ezt bármely kormányablakban megtehetik. A beteg, valamint mozgásukban akadályozott állampolgároknak mobil ügyintézést biztosítanak. Mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb zápor. A szél nagy területen megélénkül, napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
8: Üdvözlöm Önöket, folytatódnak a fórum beszélgetések. Börtön járhat, ha valaki hazudik a vagyonnyilatkozatában. Többek között erről is beszélt Magyar Péter, illetve arról, hogy a vagyonnyilatkozatok benyújtásának rendszerét is megváltoztatják, illetve az integritás hatóság, amely új jogköröket kap majd éppen a jogszerűség felügyelete céljával, hozzáfér majd a politikusok rokonainak vagyonnyilatkozataihoz is. Ezek ugye nem automatikusan nyilvánosak, az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozata, önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozata az abstart, de a rokonoké nem, bele lehet nézni, hogyha vizsgálat van. Az integritás hatóságnak Magyar Péter azt mondja, ezentúl joga lesz ezeket megvizsgálni. Ezen kívül klímapénzt kapnak a kórházak, egészen pontosan 3,4 milliárd forintnyi rendkívüli forrást biztosít a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására, ezt egy Facebook posztban jelentette be a miniszterelnök. Ugye már tavaly is, és tavaly előtt is tematizálta Magyar Péter a kórházi viszonyokat, nagy bajban van a magyar egészségügy, nagyon sok sebből vérzik. Ezek közül az egyik természetesen az a fajta, hogy mondjam, általános munkakörülményeknek a romlása, amik sok embert elüldöztek az egészségügyből, illetve amely sokszor veszélyezteti a betegek egészségét. Úgy tűnik most a klíma ügyhöz egy mozdulattal hozzányúlnak, kíváncsian várjuk majd a reformok további folytatását. Ezen felül megszűnnek a kekvák, és ez nem csak azt jelenti, hogy felszámolják a közfeladatokat ellátó intézményeket kezelő alapítványokat, hanem hogy a rájuk testelt állami vagyon, így például nagy mennyiségű MOL részvényt és ehhez hasonló dolgokat is vissza kell szállítani, illetve vissza kell adni az államnak. Ez lett volna a Fidesz gazdasági hátországa egy kormányváltás esetén, hát most úgy tűnik, hogy ezeket sikerül majd visszaszerezni az államnak. Lássuk meg a fejleményeket, és itt van már velem a vonalban Márton. Márton? Vagy Márta?
9: Márta.
8: Márta. Bocsánat, átkereszteltem, de nem operáltam
9: nem
8: át.
9: Nem baj. Nem fog sikerülni úgysem, mert már nagyon régóta Márta vagyok.
8: Meg jó valószínűleg, hogy gyorsabban is fut, mint én.
9: Hát lehet. Tisztelettel köszöntöm Önt és a hallgatókat is. Nagyon szeretem a okfejtéseit hallgatni, és engedje meg, hogy öreg tapasztalt közgazdász tanárként olyanokat mondjak, amit a saját bőrömön éltem meg és másképpen tudok fogalmazni, mint az, aki csak úgy olvasta hírekben. Örülnék tehát ez nem neki. Értékelés, hanem személy szerint érintés, és dühös vagyok.
8: Hallgatom.
9: Én nagyon sokáig tanítottam is, és gazdasági vezető is voltam cégnél, de mi 50 filléreket kerestünk egy mérleg egyezőségnél. Tehát annyira szigorú volt akkor a vagyonelszámolás, hogy senkinek eszébe nem jutott dühöngeni, hogy most keressünk valami pénzt. Nem tudom megérteni ezeknek a nagy összegeknek az ide-oda vándorlását. Tehát én ezért vagyok egy picit dühös, és csodálom ezt a Magyar Péter urat, hogy ilyen energiával, ilyen elánnal áll neki ennek az óriási feladattömegnek, de segíteni kell neki, mert ez nem mehet tovább. Tehát ilyen butaságot mondani, hogy egy közvagyon elveszti jellegét, ha alapítványba kerül. Én részt vettem az alapítvány törvényi szövegének kialakításában. A saját gyerekem nem lehetett annak a gimnáziumnak az alapítványból való részesedése, ahol volt, mert
8: összeférhetetlenség.
9: Így igen. Van, akkor ez volt a törvényben, hogy aki hozzájárul, annak a gyereke nem vehet részt. Tehát
8: ami egyébként, legyünk őszinték, nem egy óriási nagy tudomány, nem? Tehát, hogyha valakinek meghatározó szerepe van valamiféle például közfeladatot ellátó intézményben, annak a hozzátartozója is, hát hogy mondjam, valamiféle érdeket tud képviselni, úgyhogy akkor elküldjük onnan. Ez nem stipistopizás, hanem arra való, hogy az ember ne tudja több irányból a saját érdekeit képviselni, nem? Tehát azért ez nem egy bonyolult dolog.
9: Így van, pontosan ezt szerettem volna mondani. És ez az egész buta viselkedés, amit itt izgatás, meg hülye szöveg gyanánt átélünk már itt 16 éve, most tisztelettel kérem, hogy ne a Tisza rovására írják, mert nem ő volt az, aki izgatta itt az embereket. Nem tudom, Réka, ön emlékszik-e a COVID idejére?
8: Nem emlékszem, mert akkor éppen a vejemnek kiszerveztem a fél állami megrendelés készletet, úgyhogy azzal voltam elfoglalva.
9: Hát én akkor jobb dolga volt, mert én ezt egy válműtéten estem át, és kivágtak a rehabilitációról, mert ki kellett üríteni a 36 ezer ágyat.
8: Emlékszem pontosan, én 3 gyerekkel voltam karanténban, az is vidám volt, de azért egy műtét az ennél nehezebb.
9: Hát igen, és már öreg voltam, de hát nem is nagyon akarták vállalni. Mindegy, ez egyéni szociális probléma. De azt szeretném mondani, hogy akkor hallottam a saját miniszterelnökömet, és az osztrák miniszterelnök urat.
8: Hát a kettő beszéd... között egy világnyi különbség volt.
9: Köszönöm igen. Szépen. Hát óriási különbség volt. Az az ember az édi volt, hogy imádja az édesanyját, de nem látogatja meg. Na most erre föl az én gyerekeim se látogattak, megálltak a kapuba, és kiabálták, hogy itt vagyok, mama, jól vagyok.
8: Egy ideig.
9: Tehát... Na de mi meg miben éltünk? Hát örök stresszben, hát így nem lehet boldogan, kiegyensúlyozottan, egészségesen élni.
8: Tehetek itt egy kiegészítést, mert itt rátapintott valamire, ami nekem akkor, meg azóta is rettentően bántotta az igazságérzetemet, mert hogy böki a csőrömet, ez egy nagyon enyhe kifejezés erre. Én akkor Ausztriában dolgoztam egy osztrák cégnél, itthon voltam karanténben a 3 gyerekemmel, mert úgy ingáztam ki, és így nagyon, tehát pont a választóvonalon éltem ugye a két ország között, és azt az ordító, üvöltő különbséget látni a két ország járványkezelése között, az egészen döbbenetes volt. Csak hogy pár dolgot mondjak, amit egy idő után én már nem mondtam a Magyarországon élő barátaimnak, mert meg akartak lincselni, amikor felhoztam azt, hogy Ausztriában, aki nem tud bejárni dolgozni,
10: az 70-80 vagy 90% Kurzarbeit pénzt kap, tehát a fizetése ekkora részét kapja meg, az alacsony jövedelműek kapták a legnagyobb százalékot, a magasabb jövedelműek kevesebbet, hiszen hát nem haltak éhen 70%-nyi pénzből sem. Azért, hogy otthon tudjon maradni, hiszen muszáj. Ugye itt az induló rész. Magyarország semennyi ilyen pénzt nem utalt ki azoknak, akik nem tudtak pénzt keresni, tehát mindenki, akinek nem volt formális jövedelme, akinek nem volt félretett pénze, az így azonnal kiesett alul. Ugye? Ez rengeteg így ember. És kaptuk a feladatokat az iskolából, egyébként tök jó hiszem olyan, hogy ilyen feladatot csináljunk, meg olyan feladatot csináljunk, mert biztos unatkoznak otthon. Hát mi nem unatkoztunk, mert akinek viszont volt olyan munkája, amit otthonról lehetett végezni, az bele döglött úgy tepert, hogy megmaradjon neki a munkája. És miközben itthon 10 000 forintokban, meg ennél is többe került a tesztelés, és privátban lehetett elvégeztetni, addig Bécsben, a drogériában így dobtam be az ingyenes tesztet, és kiküldték online másnapra az eredményt, a megbízható PCR eredményt, csak hogy két apróságot említsek. Így és amíg van. Nálunk a második karantén alatt nyitva voltak a csokoládéboltok, meg a plázában az ilyen-olyan üzletek, ugye nőnapra megkaptuk ajándékba, hogy megint bezárták az iskolákat, itt nálunk a gyerekek voltak karanténban, és mindenki más megmászkált. Ausztriában ehhez képest nagyon szigorú karantén volt, szerintem egyébként túl szigorú karantén volt, de ez most mindegy, ezen lehet húzakodni. Azért, hogy a gyerekek igenis bemehessenek az óvodába, meg az iskolába, mert az a prioritás. Az a prioritás, és nem a csokoládébolt, és nem a butik. Na, csak hogy bocsánat ezért a nagy örjöngésért, de hogy tényleg olyan mérhetetlen kontraszt volt.
9: Nagyon köszönöm, mert nekem is személyes tapasztalatom van, hogy ott ingyen kapták a tesztet, a szájkosarat. Én megtanultam szájkosarat varni, mert nagy a család, és aki kért, annak vartam. Én nem kaptam egyetlen egyet se ingyen. Vagy meg kellett venni, vagy megvartam.
10: Igen.
9: Hát ez nem szociális ellátás, bocsánat.
10: Nem, magunkra lettünk hagyva, és ugye a gyerekesek triplán magukra lettek hagyva, mert hogy azt is mondták, hogy nyilván dolgozunk, éljünk meg, ahogy tudunk, és azért ez az emberek többségének írtózatos gondokat jelentett, tehát ennek az volt az eredménye, hogy egy csomóan akkor is elmentek munkába, amikor az veszélyes volt. Nekem személyes ismerősöm halt meg az első körös Covid-ban azért, mert nem engedhette meg magának, hogy ne menjen el dolgozni, miközben egyébként immun problémái voltak, és szegényt el is vitte még akkor március végén a Covid. Nem egészen 30 évesen. Tényleg a szívem szakadt meg érte. Tehát volt ez, hogy akkor is el kell menni dolgozni, és ha elkapod, úgy jártál. Volt az, hogy mellé old meg a gyereked oktatását, amit mi nem oldottunk meg, amit rálöcsöltünk a tanárokra, nem adtunk nekik hozzá infrastruktúrát, nincsen hozzá tanterv, és vasald be te magad a gyerekeden, mert úgy teszünk, mintha ez iskolába járás lenne, miközben, és itt most megint a személyes véleményem jön, bocsánat, kiúszta, hogy kiengedte a szellemet a palackból, nem lehet úgy tenni, mint hogyha a karantén időszak alatt valódi oktatás lett volna. És az összes felmérésben, az összes vizsgálatban azt látjuk, hogy az az idő a gyerekek elsőprő többségének egyszerűen kiesett.
9: Így
10: és
9: van.
10: Most úgy teszünk, mint hogyha lett volna iskola, és ez a szülő felelőssége lett volna.
9: Így van.
10: Nem is beszélve az idős otthonokról, az összes, tehát hogy nagyon-nagyon méltatlan szerintem ez az egész.
9: Így van. És ne haragudjon, ezért vagyok nagyon-nagyon dühös, hogy a gazdasági vezetők az én időmben pár tízezer forintért dolgoztak, és 3 milliót, ha véletlenül loptak, vitték azonnal a börtönbe. Mi az, hogy most végignézzük, hogy a MNB vezetőjének a gyermeke kamionokkal szállítja, és végignézzük. Hát azokat hogy fogjuk már visszaszerezni? Szerintem nagyon nehéz lesz.
10: Ugye hallottunk ilyen hangokat pár héttel ezelőtt, hogy a külföldre vitt vagyont is vissza lehet szerezni. Ugye Dubájnak, az Egyesült Arab Emírségeknek és néhány hasonló államnak az a sajátossága, hogy onnan nincsen például kiadatás Magyarország felé, tehát hogyha jogi eljárás van, akkor meg lehet kérni az államot, szépen könyörögni, hogy léci, adjátok ki nekünk ezt a gazembernek tűnő élőlényt, de nincsen ennek
8: szerződéses kerete.
9: Így talán van, ezért is lehet olyan vonzó. Nem lehet. Igen. És ez vagy sikerül akkor, vagy nem.
10: És itt hadd hívjam fel a figyelmet a kedvencemre, ugye még mielőtt a vasúti vagonokba vitték volna ki Matolcsi Ádám autógyűjteményét Dubajba, azelőtt a Direkt 36 megszerzett egy leltárt egy jelentős csomagról, amiben bútorok szerepeltek, meg ehhez hasonló mindenféle berendezési tárgyak, amit ugye kiküldtek Dubajba, csak a szállítás maga milliós fölötti tétel volt. Ebben a csomagban szerepelt dopergés, 3 darab, egy darabonként 1 millió forint fölötti értékű perzsa szőnyeg. Mert ha valahova exportálni kell a szőnyeget, az a Közel-Kelet.
9: Hát igen,
10: ez,
9: ott nincs.
10: Ez
9: igen.
10: Már csak egy ilyen kis kulturális, ilyen kis színes. Így. Ugye?
9: Igen. Szóval én azért sajnálom csak, hogy így öregen ezeket át kell élni, mert én április 12 óta újra tudok mosolyogni, újra optimista vagyok, újra imádom az embereket, és adják, hogy imádjam őket. Tehát nem lehetett emberekre rámosolyogni, mert akkor úgy néztek, mint egy pedofil
10: hülyére. Nagyon rosszat a közhangulat, valóban.
9: Igen.
10: És a fideszesek hangulata is rossz volt, én azt figyeltem meg, vagy nekem az volt a benyomásom. Márta, ha van kedve, folytassuk még ezt a beszélgetést, most tartanunk kell egy kis szünetet. Aztán jövünk vissza.
11: Nézőpont kérdése, ki Gyugyu én, vagy te, Piti Bunyó? Ez a megaszomó, kinek jó, fed a sötét leple, ránk szabták méretre, éres vagy fej?

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lezárták a 23. kerületben a Tarcsai utcát a külső Vörösmarty utcánál elektromos közműjavítása miatt. A 36-os és a 135-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent László utca és az Erzsébeti temető megállót. Már lezárják ma 17 órától szombaton 6 óráig a Hősök terét és a Kós Károly sétányt rendezvény miatt. Lezárják szombatra a 8. kerületben a Népszínház utcát a Csokonai utca és a József körút között rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felé lesz egyirányú. A 99-es autóbusz Blaha Lujza tér megállóját áthelyezik a Rákóczi útra a 7E autóbusz megállójába. Hétvégén az 51-a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 2-es villamos, a 23-as villamos, illetve a 223-e, a 224-es és a 224-e autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
2: Folytatjuk a beszélgetést, és itt van velem továbbra is a vonalban Márta, akivel hát a Covid-ra emlékeztünk, illetve azokra az közpénz jellegüket elvesztett közpénzekre, amikből Márta szerint a töredékét sem lehetett volna egy zsebre tenni korábban. Jól emlékszem?
3: Igen, igen, és hát ehhez szeretnék még egy mondatot fűzni, és nem venném el már a többiektől az időt, hogy ezért nagyon fontos lenne a számonkérés. Szóval minket akkor, még egyszer mondom, Réka, lehet, hogy hihetetlennek tűnik, gazdasági vezetőt 3 millió forint hiányért börtönbe zártak. Most a léptékek nem ugyanazok, én elfogadom, de akkor sem lehet e fölött ellépni. És minél több idő telik el, annál kevésbé lesz bizonyítható. Mert hát láttuk a iratledarálást.
2: Igen, a minisztériumi iratdarálást azt ugye a választás másnapján jelentette be Magyar Péter, hogy ő akkor úgy értesült, hogy Szijjártó Péter, akit a választás estén nem láttak, és többen hiányolták, hogy a kampánynak ez a fontos arca mégis hova lett. Magyar Péter értesülése szerint akkor éppen a külügyminisztériumban iratot darált. Én ezzel mindenkit bíztatnék, mert hogy nehéz ezeket a dolgokat adatolni, meg dokumentálni, de sokkal komolyabban rekonstruálhatóak ezek az ügyek, mint amit a Fidesz tudomásul szeretne venni, vagy mint amit sokszor látunk. Ehhez azért sokszor hibázott a politikai szándék. Én nagyon reménykedem, hogy Ruf Bálint összhangban azzal, amit eddig képviselt, kőkeményen fogja képviselni ezt az elszámoltatást. Lássuk meg!
3: Én is nagyon számítok erre, és nagyon-nagyon drukkolok, hogy így legyen, mert tényleg mi annak idején nagyon vigyáztunk az állami vagyonra. A szent és sérthetetlen volt. Ezt komolyan mondom a szakma nevében.
2: Ezt megértem. És azt is megértem, hogy sértő ezt végignézni.
3: Igen, igen. És Réka, még annyit mondok. 70-ben tetszik tudni, mennyiért kezdtem középiskolába tanítani?
2: No, mennyiért?
3: 950 forintért. A társadalmi ösztöndíjam 850 forint volt. Hát életszínvonal csökkenés volt, hogy megvolt a diplomám. És nem elégedetlenkedtünk, nem őbörögtünk, dolgoztunk tisztességgel.
2: Szerintem azért itt van egy jelentős különbség, amiről beszélnünk kell ebben az esetben, mert például a döntéshozók, hatalomgyakorlók illetményei, azok a közelmúltban sem voltak éppen elhanyagolhatóak, de például egy pályakezdő tanárnak, sőt, akár a pályája egészen előre haladott pontján lévő tanárnak a fizetése is most más kontextusban alacsony. Tehát egy olyan rendszerben, ahol például az olcsó, kifizethető lakhatást lehet, hogy nem tökéleteset, de valamilyet garantál az állam, az azért egy nagyon másik helyzet ahhoz képest, amikor a lakosság jelentős része konkrétan lakhatási szegénységben él, tehát a bevétele több mint 30%-át, időnként a bevétele több mint felét arra költi el, csak hogy lakjon valahol. Ezzel most nem kioktatni szeretném ön, csak hozzáteszem, hogy itt szerintem ezekben a szakmákban, amiknek a becsületét is elvették, meg a megbecsülését is, ezekben a szakmákban azért itt nagyon sok faktor van. A polgármesterek bérére lehet vitatkozni, szerintem az országgyűlési képviselők ki fognak jönni a valamelyes csökkentett illetményükből, és nem fog felkopni az álluk. Az a benyomásom.
3: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Nagyon köszönöm, hogy hívott, Márta. Én is önnek. Viszont hallásra, és itt van már velem vonalban István. Jó napot kívánok.
4: Jó, Réka. Először is a gondolatmenetet megvártam.
2: Nagyon
4: én egy
2: köszönöm
4: a
2: türelmet.
4: Konstruktív együttműködést, amit ön most itt végigvitt ezzel a kedves Márti nénivel, ha most ő hallja az ATV-ben, amit én mondok, gratulálok neki, hisz érdemes volt önöket hallgatni.
2: Ja, nagyon örülök. Mindig kicsit szégyellem magam, amikor így elkap a gépszi, például a Covid ügyében. De örülök, hogyha nem volt probléma, értelmetlen.
4: Nem probléma, én azért bemutatkozom a Rékának. Második alkalommal sikerült önhöz bekerülni. Én voltam az a személy, aki megjegyeztem egy-két dolgot, de most azt is megjegyeztem, hogy három családja van a Rékának. Nekem öt van, de én úgy érzem, hogy a Márti néni, amit mondott, a korrektség mellett meg kell jegyezni, hogy azokról a nehéz napokról beszélt, és való igaz, végigvázolta, végigfelvezette. És én külön megköszönöm neki, türelmesen végighallgattam, és örültem, hogy hallottam az oda-vissza beszédet. Kedves Réka, én az első gondolatot szeretném itt úgy mondjam, hogy...
2: Vagyonbevallásokat?
4: Igen, a börtön járat, igen. Én megmondom az igazat önnek, hogy az előbb is említették, nem kell itt polgármester választást csinálni, semmit nem kell. Ellenőrizni kell az önkormányzatokat, és ott, ahol baj van, azonnali hatályra el kell küldeni, és azonnal rá kezdi le a bilincset, aki nem azt a folyamatot tette, amivel megbízták a választópolgárok. Én nekem ez az egyik véleményem, ebből a szempontból. A másik
2: tehát ön nem szeretne előrehozott választást látni, például ugye ment erről a sutyorgás, sőt tulajdonképpen továbbra is megy erről a sutyorgás.
4: Az az igazság, hogy azért 33 évet leszolgáltam, de bevallom őszintén, akit megválasztottak, választási csalással választották meg, ezt én nem akarom részletezni, de mindent tudtam, csak nem akartam, bizonyítékok is voltak, egyéb dolgok, nem akartam megkeverni a dolgokat, de mai nap is fölvállalom azt, hogy ezt az embert, aki jelen pillanatban végzi a polgármesteri teendőt, én Magyarország nevében és a tisztelt miniszterelnök úrnak is gratulálok, de ezt az embert minél előbb vizsgálni kell, és ki kell állítani a sorból.
2: Ez én most egy konkrét ember? Bocsánat, ön melyik településre gondol?
4: Én Fejér megyem, Mátyásdomb.
2: Értem.
4: Mátyásdomb. És ezt nem szabad tenni. Való igaz volt ott a kis királyság, amit ott nyilatkoztak
2: előtte. Nagyon sok helyen.
4: Igen. És én azért nem értek egyet azzal, hogy most mindenkit leváltunk. Nem. Például én a Rékának elmondok egy nevet. Dr. Gémesi György, Tőszik László. Soroljam ezeket a polgármestereket, akivel együtt dolgoztam meg. Végig együtt tettük, amit kellett tenni. Itt nem szabad a béreket levenni ezektől az emberektől, hanem azoktól az emberektől kell elvenni a bért, akik ilyen munkafolyamatot végeztek, mint az én településem is, amin van. Kérem szépen, egyáltalán egy önkormányzatot tulajdonot képző traktor nincs a telephelyemben. Mindenhol be volt kamerázva, amikor én átadtam az egészet. Nincs sehol semmi. Ez az igazság, és én ebben nagyon egyetértek az egyébbel, és meg kell nézni a vagyonnyilatkozatot, nem utólag kitölteni, hogy a jegyzőasszony segít neki, hogy kitöltjük. Nem kell segíteni. Kérem szépen, a vagyonnyilatkozat minden családtag részére, tehát most is tesszük a vagyonnyilatkozatot, a feleségem, én nekem is ugyanúgy be kell számolni, mint a többiek, a családtagjainak.
2: Persze.
4: És én ezzel teljes mértékben egyetértek, nagyon egyetértek. A másik dolog, kedves Réka, hogy hát forrás kapnak a kórházak. Ez nagyon szép dolog és tisztességes. Én külön gratulálok miniszterelnök úrnak, az újonnan megválasztottnak, meg a képviselőknek is, azok, akik látom, hogy akarnak ezért a pici országért tenni. És én ezt nem tudom megérteni, hogy egy embert, akit megválasztottak, hogy nem az érdekébe teszi a településnek, vagy a kis országnak. Én ezért nem értettem egyet, például a Gulyás Gergely, nagyon értelmes, okos ember, de én egy kicsit mást vártam tőle, hogy a miniszterelnök úrra szemben is olyan hangnemet használ, mivel három gyereknek a keresztapja is, meg egyéb, hát azért bocsánatot kérek, meg én úgy érzem, hogy itt kell megfelelő iskolai végzettség is van, és azért most ne pártpolitikailag nézzük, de egy picit ő is visszavonulhatna, meg nagyon sokan a Fideszből, mert kedves Réka nem fogja ezt elfelejteni, amit én most mondok. Nagyon sokan vannak még, ami csak a bújtatott, tehát még mindig ott ül, benn, hallgat, nem szól semmit. Tehát én az ilyen nem szeretem. Ezt őszintén be kell vallani. Ez az egyik. A másik. Mondjuk ki van írva, hogy visszakerülnek. Egyértelmű. Teljes mértékben a közvagyon az államhoz vissza kell vinni. Ebben is vannak nagyon nagy téglák. Elmondom. Itt még a megyei földhivatalokat is be kell vonni. Mi jogon ad el egy területen lévő utat, ami útnyilvántartásban van. És hát a többiről azért nem akarok beszélni, kedves Réka, mert nagyon sokat tudnék mondani, de egy biztos. Én kíváncsi leszek, a Fejér megyében a Sárbogárdi járásban van ez a rendőrségi ügyem. Keresgetnek, kérdezgetnek, de még konkrét dolgot nem kaptam. De ha nem lesz a konkrét válasz, akkor még a parlament elé is képes vagyok elmenni. Miniszterelnök urat megkérem, egy levélben megírom, hogy tartok igényt, amikorra megjelzik, elmondom. Hisz olyan környezetvédelmi bírságot mutattam be is tetten éles volt, amiben kérem, semmi nem történt. 2022-ben ez az ember, aki most polgármester, annyiszor hozták. annyiszor hozták Réka Pórázon temetésre, iskolabalagás, óvodabalagás, ezt komolyan mondom, de most is mondok valamit. Akkor is lehet valaki becsületes ember. De ez az ember, ez egy tisztességtelen, és azt a települést, amit én fölépítettem, ez bitorolja csak. És most már érthet a lakosság is, hogy én miért vagyok fellázadva, meg miért van ez, hogy ezt engedik. Ezt ilyen nem engedtek meg soha, meg számon kértek bennünket. Kérem szépen.
2: Azt kell mondjam, hogy nem az egyetlen, aki ezzel hív fel, hogy feljelentést tesz konkrét korrupciós ügyekben, és azok elakadtak valamilyen ponton. Kíváncsi leszek, hogy ezek be fognak-e indulni, hogy fog-e történni valami ezekben az ügyekben most, hogy változott a kormányzat. Ha igen, az ugye egy újabb bizonyíték arra, hogy ezek politikai okokból nem haladtak korábban.
4: Igen. Réka, el tetszik inni most, amit mondok. Engem lehet fenyegetni a telefonon. Engem lehet, nem féllek. Nem féllek. Mert a való igazat mondom, meg akkor is, amikor a feljelentést megtettem, kérem, senki nem ad semmit arról számot, hogy hova került az ügy, vagy milyen megszüntetés alatt. Pedig a kormányhivatalba is megjárta. Kaptam a levelet, hogy majd intézkedünk. Azóta is intézkednek. 4 képviselőnek adtam oda az előző ciklusba. Úgy tessék elhinni, hogy mindegyik azt mondta, hogy ne haragudj, nem tudok tenni semmit, mert ezek nem engedik.
2: Ez azért nagyon érdekes nekem, mert annyival sokkal több ember mondja azt készségesen, hogy nem tud tenni semmit, mint ahányan azt mondják, hogy édesapám, megpróbáljuk, neki megyünk, vagy lesz belőle valami, vagy nem, de vegyük föl. Nem? Tehát azért van ennek egy ilyen, hogy mondjam, önmagunkra kiszabott tehetetlensége is.
4: Igen. Igen, én csak azért furcsálom ezt a dolgot, kedves Réka, már megmondom az igazat. Ha bárhol megjelent ez az egész anyag, amit odaadtam, meg elküldtem, miért nem kaptam rá egy elutasító határozatot, hogy uram, hát ez nem, ez semmi, ez nem bűncselekmény. Őszinte vagyok, amilyen kárt tett ebbe, és hirdette magát a Facebookon, meg az interneten, mert ugye vállalta a szemetek kivitelét is. Megkérdezem én a Grétát, tessék már nekem megmondani, ha én leadok valamit, ahova leadom, ott is igazolják, meg visszaigazol nekem. Mindenhogy. És ez az ember, ha most már kimondom a nev,
2: szerintem, nevet... Szerintem várja meg, folyik egy feljelentés, elhiszem, hogy fontos, de szerintem lehet, hogy jobbat tesz magának az ügynek, hogyha nincsen, hogyha ön nem, hogy mondjam, nem becsületperbe fogható ilyen kijelentésekért.
4: Igen.
2: De ezt önre bízom.
4: Igen. Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy még egyszer önhöz bekerültem, és örültem annak is, hogy végighallgattam a Martin énit és önt.
2: Nagyon kedves István, köszönöm szépen a hívást. Szép napot és sok sikert az ügyeihez. Itt van velem egy újabb István a vonalban, sajnos kicsike időnk maradt, de majd a déli híradó után folytathatjuk. Jó napot kívánok, István!
5: Jó napot kívánok!
2: Köszönöm a türelmét!
5: Jó napot!
2: Jó napot! Elmondja nekem, hogy miről szeretne beszélgetni, és akkor a szünet után ki tudjuk fejteni.
5: Nagyon rövid lesz, hogy így bele fog térni a dologba.
2: Igen?
5: A lélegeztető gépek raktározásáról szeretnék beszélni, hogy ugyan minek tartják? Miért nem 90 millió forintba kerül havonta a raktározása, akkor úgyis használhatatlan, mert azt mondták, de ami használható, akkor tegyék. Akkor úgyis használhatatlan, mert azt mondták,

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Magyar Péter azonnali jelentést kér az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről. Adócsalókat fogtak el a NAV zalai nyomozói. Délután többfelé beborul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Azonnali jelentést kér az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután közölte, hogy reggel két halálos baleset is történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán. Először parkoló munkagépeknek hajtott, majd kigyulladt egy kamion a 114-es kilométernél. A sofőr a helyszínen meghalt. Nem sokkal később a 113-as kilométernél egy kis busz belehajtott egy teherautóba. A buszban utazók közül heten meghaltak. Mindannyian külföldi állampolgárok, két ember megsérült. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi-Duna híd ügyét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni. Közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Adócsalókat fogtak el a NAV zalai nyomozói. A 25 gyanúsítottat egy csaknem 800 millió forintos csalás ügyében állították elő. A bűnszervezet egy egymásra épülő, folyamatosan változó cégekből álló számlázási láncot hozott létre. Fiktív tevékenységekért számláztak az alvállalkozóiknak, amivel jelentős összegű áfa megfizetését kerülték el. A pénzügyőrök több mint 1,2 milliárd forint értékben foglalt le vagyont. A bíróság 5 ember letartóztatását rendelte el. Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén. Több millió forintos bevételük után nem fizettek adót, a pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével. Kevesebb mint két hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket veszítik a régi könyvformátumú, határidő nélküli személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. A tárca nem küld külön értesítést a változásról, ezért arra kérik az érintetteket, hogy mielőbb ellenőrizzék iratukat. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmányokkal rendelkeznek, személyesen új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük. Ezt bármely kormány ablakban megtehetik. A beteg, valamint mozgásukban akadályozott állampolgároknak mobil ügyintézést biztosítanak. Mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég, főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül, napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak.
0: Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
3: Üdvözlöm Önöket, folytatjuk a délelőtt megkezdett fórum beszélgetéseket, és itt van már velem a vonalban László, akivel akár vagyonnyilatkozatokról, klímapénzről, de esetleg a közpénz jellegüket visszanyerő közpénzelemekről is beszélgethetünk. Üdvözlöm László!
4: Kedély csókolom!
3: Jó napot kívánok!
4: Ön az első, akivel még nem beszéltem.
3: Na!
4: Hogyha szabad. Ja, nagyon csinosnak tetszik lenni ez az első.
3: Köszönöm! Optikai illúzió.
4: De nem van. És maga 18 éves. Na most.
3: Egy párszor 18 éves.
4: Nem, az a másik, hogy félig meddig hallgattam az előbb azt a tájékoztatót a másik részen. Vagy most elmondták, hogy kísérjék ebben, és ebben meg amabban a kórházakban a klímákat. De hát csak hogy szerintem az egészségügyet, nem egészségügyis vagyok, nem is voltam, az rendszer szinten kell átalakítani. Jó, persze azt is ki kell cserélni, természetesen a karbantartásokat is végre kell hajtani. A második, az, hogy miért van három kormány szóvívő, amikor még eddig még egy is elegendő volt. Nem vagyok se fideszes, se tiszás. És az, hogy a Fidesz kormány szóvívő, ugye a Szent Királyi Alexandra, meg a Vita és Eszter, azok tragédia voltak, azok katasztrófa voltak. És az önök kolléganőjét is elvitték oda kormány szóvívőnek, de hát ők is azt csinálják, hogy felolvassa a papírból a dolgokat. Ez még magyar, és pont azért, hogy miért kell harmadikor, hogy Magyar Péter elmondja saját maga, hogy mit akar. A másik a vagyon.
3: Hadd vigyem meg egy kicsit a mundérbecsületét. Egyrészt Köbl Anita rendkívül gyakorlott előadó és moderátor, és én arra számítok, hogy azért ez a kormány szóvivői szerep alakulni fog. Ezt a legelején el is mondták, hogy még egy kis idő, amíg a kormány szóvivők alaposabban átveszik a szerepet, de alapvetően az ő funkciójuk itt inkább hasonlít műsorvezetőjére, tehát nem azt fogják csinálni, mint Gulyás Gergely, vagy mint Kovács Zoltán korábban, hogy ők maguk mondják el az igét, hanem ők prezentálják, tartják a kapcsolatot, és ehhez hasonlók. Lássuk meg, hogy mi lesz belőle.
4: Nem. Értem.
3: Szent Királyi Alexandrának valóban volt, illetve hát van is most is egy nagyon sajátos stílusa, ahol valahogy egy ilyen leereszkedés mindig jelen van mindenben, amit mond. Ezt hál' Istennek a jelenlegi kormány szóvévőkön nem látjuk.
4: Jó. Jó, rendben van, nem is azok szóval nem a megbántás szándéka volt a célom.
3: Nyugodtan kritizálhatja őket, hát hatalmas gyakorló pártot képviselnek.
4: Csinosak, szépek, gyönyörűek.
3: Na, okosak is, csak még most nem beszélnek sokat.
4: Úgy van, természetesen. Ön is, én meg egy buta ember vagyok.
3: Jaj, nem mondjuk.
4: A másik, hogy Ukrajna gyorsított csatlakozását, azt nem támogatják. Hát gyorsított csatlakozás is évekig tart.
3: Persze.
4: Évekig tart. És mivel Ukrajna az Európai Unió tagja lenne, az talán, hogyha lesz unokám, és ő is majd megnő valami, akkor talán. Nagyon szigorúak a feltételek, és Ukrajna egyetlen is feltételek nem felel meg. És ezt a háborút, hogyha már itt tartunk, azt ugyanis 10 nap alatt meg lehetett volna nyerni. 10 nap alatt. Hát bocsánatot kérek, a Vörös Hadsereg Stalingradtól Berlinig rövidebb idő alatt jutott el.
3: Arra gondolom, hogy az oroszok megnyerhették volna ezt a háborút?
4: Igen. És
3: hát ezt szerették volna, de ezzel ugye nagyon csúnyán befűröttek.
4: Igen, és félretésen eszik, és nem agresszort akarok védeni. Te magad, Putyin az orránál fogva vezette az egész országot, az egész Európát, mindenkit, az Unióban, NATO-ban barátai voltak, díszvendég volt, és aztán utána meg ezt csinálta. De hogyha konkrétan a Donbasszi helyzetben olyan bonyolult, hogy talán még azok segítik, akik ott élnek, és állítólag, mert a Donbasszban élő oroszok sem kének már a putyini féle Oroszországból. És egy csomó ember ott meghalt, megsebesült, megrokkant, és ez gondolja, hogy nem fog majd a nemzetgazdaságra kihatni, mert az oroszok gazdaságára.
3: Erre hogy reagáljak röviden, hogyha megengedi? Igen. Szóval nagyon sokan hagyták el Oroszországot éppen azért, mert vagy egyszerűen nem értenek egyet a rezsim működésével, vagy nem érzik biztonságosnak, nem szeretnének Oroszországban élni. A Putyin rendszernek egyáltalán egy pillanatig sem volt explicit célja a lakosság életszínvonalának általános növelése, az orosz közszolgáltatások stabilizálása, bármihez hasonló. Voltak nagy osztogatások a felső középosztály meg a gazdagok felé, ez valahonnan ismerős lehet, de az a fajta ilyen, hogy mondjam, államot működtető logika, amit mi egy jóléti szemléletben elvárnánk, az a Putyin országlására soha nem volt jellemző. Teljesen érthető, hogy nagyon sokan azok is, akiknek orosz nemzeti identitása van, nem akarnak ebben részt venni. Donbászban, ugye nem csak Donbászban, egész Ukrajnában jelentős orosz ajkú, orosz etnikumú kisebbség van jelen, és nagyon sokan, akiket úgymond eloroszosítottak, ez volt a birodalmi politikának az egyik fontos eleme, az ukrán nyelvhasználat visszaszorítása, a nemzeti identitás megkérdőjelezése. Ne is menjünk bele ennél részletesebben.
4: Igen, pontosan nem csak oroszt akart mondani, de ugyanaz a magyarra is jellemző.
3: Nem, most pont azt mondom, hogy a Szovjetunió és korábban az orosz cári birodalom teljesen nyíltan olyan kulturális elnyomásban és olyan oroszosítási propagandában, vagy inkább azt mondom, hogy kampányban részeltette az általa megszállott területeket, egyébként korábban például Lengyelországot is, vagy Lengyelország bizonyos részeit is, a balti államokat is, hogy a falatta a másikat. És nagyon érdekes látni, fájdalmas, de érdekes, hogy Putyinék tényleg arra számítottak, hogy ők itt egy hét alatt elfoglalják Ukrajnát, mert semmiféle ellenállással nem fogják szembe találni magukat. Számítottak ebben egyébként az orosz anyanyelvű ukrán lakosságra, és egyáltalán nem ezt kapták. Tehát el sem tudták képzelni azt, ami bárki számára világos, aki látott már közelről háromnál több oroszt, hogy egy csomó orosz nem akar Putyin hatalma alatt élni. Hát, nagyon érdekes, hogy ezt hogy nem értették meg.
4: Természetesen. Azt akartam, hogy a világ nem fehér, meg fekete. Tehát az ukránoknak is van nagyon sok tennivalók, a korrupció, meg minden a nyelvtörvény.
3: Igen.
4: És a többi. Na, minden is nem akarok visszamenni a második világháború ideire, csak azt mondja, hogy már a 5. éve tart az a háború, azt akartam mondani, hogy még orosz katonák is, még a háború kitörése után is azt nyilatkozták, hogy ez nem az ő háborújuk, ők reszerelnek, nem tudnak velük mit csinálni, nem őket támadták meg, és a többi, és jól tudom, akkor még állítólag 30 ezer orosz illető az ukrán hadsereg kötelékében harcol Oroszország ellen. És lehet, hogy ezek a háttérbeli támadások, amiket olajfinomítók, meg a katonai központok, meg orosz tábornokok kiiktatására, szóval nem ők vannak a háttérben.
3: Hát nagyon valószínűtlennek tartanám, hogy olyan emberek hajtják ezeket az akciókat végre, akik életükben nem jártak előtte Oroszország területén, valóban. Tehát minimum két lakói, két ajkú, többes identitású emberekben kell itt gondolkodnunk. És ugye volt korábban pókháló hadművelet? Vagy hogy hívták ezt, amikor ugye becsempészett drónokkal hajtottak végre egy egészen brutális csapást. Most ezek a hátországban zajló támadások, ezek is arra engednek következtetni, hogy ha nem is mondjuk dezertáló oroszokkal van dolgunk, de minimum olyan emberekkel, akiknek többes kötődése van.
4: Jó, köszönöm szépen, hogy meghallgatott sokan.
3: Nagyon érdekes témákat hozott fel, köszönöm.
4: Ezt komolyan mondja?
3: Igen. Hát nézze, engem kínban, de nagyon érdekel az ukrajnai háború, és hogy erről mire lehet számítani. Nagyon örülnék, ha nem ezzel kéne foglalkoznom, hanem azzal, milyen szépen nőnek a káposztáim. De hát... Most ez van
4: előttünk. Elköszönök, mert már más is el akarja mondani a véleményét.
3: Nagyon szépen köszönöm a hívást, és kiváló napot kívánok. Viszont hallásra. És itt van már velem a vonalban Miklós, igaz ez?
5: Igaz ez.
3: Kiváló hír. Jó napot kívánok.
5: Jani Csokrom. Hát egyrészt a tegnapi téma a PET palackokkal kapcsolatban, hogy ez 200 milliárd forint vesztességet termelnek vele, nem tudom.
3: Megkérdezhetem, hogy mi volt az első reakciója, amikor meghallotta ezt a hírt?
5: Én nagyon el vagyok szomorodva, hogy ez így ilyen formában így megkérdőjeleződik, mert szerintem egy rendkívül hasznos dolog, akkor is, ha vesztességgel jár. Na most egy ilyen állami cégeknél azért tudjuk, hogy egy 1000 forintos kalapács 40 ezer forint, tehát így a költségvetését, vagy nem tudom, hogy felül kellene azért vizsgálni. Nem tudom, nem is értek hozzá, hogy ez mennyire veszteséges, vagy nem. Nem innen kéne megközelíteni a dolgot, hanem onnan kéne megközelíteni a dolgot, hogy mekkora haszon az, hogy az útszéle, a Tisza, meg a nem tudom mi, nincs telepett palackokkal, hogy a komolyan mondom, olyan jó látni azt, hogy így elfogyott a szemét az útszéléről a kidobott PET palack, meg mindenféle ilyen visszaváltható üveg. Arról nem beszélve, hogy nagyon sok hajléktalan és szegény embernek az, hogy összeszedi a szemetet és keres vele pár ezer forintot esetenként, ez sem egy utolsó dolog, és megoldódik egy csomó szemét probléma.
3: De nem tudom, látott-e ilyet, de több helyen felszereltek például a köztéri kukákra, vagy közúti táblatartó oszlopokra ilyen hóbelevancot, amiben bele lehet rakni külön-külön a PET palackot, hogy az ember nem a kukába dobja bele, hanem ha valaki jön, és ezeket gyűjti, és menne visszaváltani, akkor ez megtalálja, nem kell a kukába belenyúlni. Ezeknek én nagyon örülök, vannak ilyenek Ferencvárosban is, a 11. kerületben is, Budapesten. Ha valaki tud ilyenről még országszerte, akkor szóljon, mert érdekel engem.
5: Hát én Kisfaluban lakok, itt nem jellemző ez, de egy nagyon jó kezdeményezés. Tehát a lényeg, hogy azt gondolom, és nem akarok ilyen okoskodni, hogy akár, nem tudom, valami némi pénzt is visszafoghatnánk azon, hogy nem tudom, 60 forintot fizetünk betétet, és 50-ért veszik vissza. Tehát, hogy megérde visszavinni, de a mohónak is legyen egy kis alamizsnája, de...
3: Ez nagyon nagy vonalú felajánlás öntől, de igazából nekem legalábbis az ügy jelenlegi állása szerint az a benyomásom, hogy itt a mohó ezt rettenetesen elbazsaválta, ezt az ügyet.
5: Igen, szerintem
3: kaptak
5: is.
3: Na, egy igen. Aránylag jól működő hulladékbegyűjtési rendszert, abban megkapták, mert hogy az akkori magyar hulladékkezelést, amiben egy ilyen példátlan és indokolatlan monopóliumot kaptak. Ez egyébként lehetőség lenne egy olajcégnek egy lassú profilváltásra zöldíteni a tevékenységét, bővíteni a tevékenységét, és ehelyett az általános hulladékkezelést is sokkal rosszabbul oldották meg, pláne az első időszakokban, most pedig ugye jön a panaszkodás. Én egy keserű röhögő görcsben törtem ki, amikor megláttam ezt a hírt, mert hogy ilyenkor nem panaszkodni kell, hanem optimalizálni kell a rendszereket. Az állam még hozzáfizet ehhez a feladathoz. Azért már szakadjon meg a szívem, hogy nem képesek ekkora erőforrásból kihozni valami fenntarthatót.
5: Számból veszik ki a szót, komolyan mondom, de... Szóval én már akkor is szelektív gyűjtöttem a hulladékot, amikor Magyarországon még ezt a szót nem is ismerték.
3: Hát mert faluhelyek akár... mindig szelektíve. Hát külön gyűjtöttük, és az egy részét megette a tyúk, a kutya, amaz beraktuk a sparhátba, nem? Ezért ez nem egy atomfizika.
5: Igen. De aki volt, én annak ellenére nem tudom, Ausztriában vagy Olaszországban, hogy úgy szétválogatják a szelektív izéket, hogy komolyan mondom, a fejemet vakartam most, hogy a 10 kuka közül most melyikben mit kell tenni.
3: Miklós, engem ez nagyon érdekel, most tartanunk el egy rövid szünetet, maradjon velem, és beszélgessünk a szünet után továbbra is erről.

Come on. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a 60-as villamos helyett a Széchenyi-hegy gyermekvasút és a Schwab-hegy között pótlóbusz közlekedik pályahiba miatt. Lezárták a 23. kerületben a Tarcsai utcát a külső Vörösmarty utcánál elektromos közműjavítása miatt. A 36-os és a 135-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent László utca és az Erzsébeti temető megállót. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál egy sáv járható burkolatjavítás miatt. Mától napközben a 8. kerületben a Fiumei úton a Festetics-György utcánál lezárták a külső sávot az Orci tér felé, mert csatornát javítanak. Lezárják ma 17 órától szombaton 6 óráig a Hősök terét és a Kóskároly sétányt rendezvény miatt. Lezárják szombatra a 8. kerületben a Népszínház utcát a Csokonai utca és a József körút között rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felé lesz egyirányú. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
2: Üdvözlöm Önöket, már is visszatértünk, és itt van velem a vonalban Miklós, akivel a hulladékkezelésről kezdtünk el beszélgetni, és csak hogy ne csak a levegőbe beszéljek, egy pillanat türelmet kérem csak Miklós, itt ajánlom mindenkinek a figyelmében, a figyelmébe irányulva a Telex vonatkozó cikkét, mutassuk meg kérem a kollégákat a cikkoldalt, azt írja a gazdaság rovat, Mohu, minél jobban megy az újrahasznosítás, annál nagyobb a veszteség, eddig 200 milliárdot bukott a cég, ez Brückner Gergely nagy áttekintő cikke, amiben többek között arról is ír, hogy egészen pontosan hogyan nem működik például a visszaváltási rendszer, mert annak ellenére, hogy mi a boltba befizetjük az 50 forintot a palack után, és az automatából visszakérjük, valahogy ez a rendszer mégsem tudja finanszírozni magát, sem a közfeladatot, sem az ezzel járó infrastruktúrát. A lakossági hulladék hasznosítással is gondok vannak, az újrahasznosítási, anyagfelhasználási célok is hát a távoli jövő homályába vesznek, és szerintem fontos azt tudomásul venni, hogy ez lehet egy tipikus tünete annak, amikor egy meglévő infrastruktúrát, például ugye a hulladékkezelés közszolgáltatását, azt egy ilyen őrült központosítással egyik pillanatról a másikra átszerveznek, amelyben nincsenek tekintettel sem a meglévő helyi működő gyakorlatokra, sem az esetleges problémákra, és akkor tessék itt egy ilyen óriási veszteség halmaz, mondom, nekem nem szakadt meg a szívem a MOL iránt, egyébként meg, amit főztek, 40 évre szerződtek, szerintem nagyon problémás körülmények között, de meglátjuk, hogy ezt felülbírálják-e. Mit gondol erről Miklós?
3: Hát nagy szakértelmem nincs, úgyhogy félek véleményt mondani.
2: Annyi
3: de az biztos vagyok benne, hogy nagyon nem kéne keseregni, és ezt a tendenciát ezt folytatni kéne. Én például nem nagyon értem, hogy az egyéb szelektív hulladékot, mint az üveg, ami egy ilyen könnyen úgy tudom, hogy visszafordítható.
2: És nagyon hasznosan, igen.
3: Igen, és tehát egyszerűen az üveget nem tudja az ember hova tenni, mert most már vannak ilyen üveg visszadobó helyek, de de
2: nagyon kevés üvegkuka van arányosan. Ahhoz képest, hogy ugye 20 évvel ezelőtt üvegpalackba vettük a kólát is nagyon sokszor, meg van, ugye a sörös üveg is eltűnt, tehát a visszaváltható üveg intézménye eltűnt. Ugye az üveg újrahasznosításának, bocsánat, csak egy technikai részlet, az egyik kulcsa az az, hogy minden olyan nyersanyag adag, amiben van újrahasznosított üveg is, a felhasználható hőmennyiség egy óriási részét megspórolja, mert az üveg alacsonyabb hőfokon olvad, mint a homok, amiből a nyers üveg készül. Tehát, hogyha van újrahasznosítható üvegtörmelék az adagban, akkor sokkal alacsonyabb a kiinduló hőmérsékletet, rengeteg energiát lehet megspórolni, ez csak egy dolog a sok közül. Bocsásson meg, hogy a szavába vágtam.
3: Egy dolog a sok közül, és arról nem beszélve, hogy milyen iszonyatosan veszélyes a természetbe kidobálni. Egy csernyő történetet hagyd meséljek el, lovagoltunk, és az egyik ló egy ilyen fölfelé álló törött üvegbe belépett, és így levágta a patáját. Elképesztő, és volt, el kellett altatni a lovat, és tehát ebbe egy tehát borzasztó dolgok történnek. Ebben arról nem beszélve, hogy még tűzveszélyes is. Egy rémálom volt, igen, borzasztó volt. Bevittük a kórházba szegényt a Landlerden utcába, de nem tudták megmenteni, elaltatták. Tehát, és arról nem beszélve, hogy tűzveszélyes, hát süti a nap, szárad a fű körülötte, tehát rengeteg veszélyhelyzetet teremtünk ezzel, és hát itt is az erdőben látom, hogy vödörszámra ki van dobálva az üvegcserép. Tehát borzalmas.
2: Az üvegcserép is, de azért ugye a legnagyobb problémát most a le nem bomló anyagok közül a műanyagok okozzák. A műanyag csomagolásoknak a szabályozása, az még mindig iszonyatosan laza. Én kölyök voltam, amikor bevezették a PET-palackos rendszert a visszaváltható üvegpalackok helyett, és elmagyarázta nekem a konzerviparban dolgozó mindkét szülőm, hogy nyilvánvalóan a logika ebben az, hogy sokkal nagyobb súlya van az üvegcsomagolásoknak, annak ellenére, hogy nagyon sokszor újra lehet őket használni, tehát nyilván van egy ilyen bekerülési-kikerülési költség. Ha mondjuk az állam támogatta volna az újra használható csomagolásoknak a használatát, és kivetett volna egy külön adót a műanyagra, hogy mondjuk abból finanszírozzuk a hulladékkezelést, akkor mindjárt nem érte volna meg annyira szemetet generálni.
3: Hát igen, hát valószínűleg amikor ez elkezdődött a műanyag divatba jött, akkor még az ember nem mértük föl ennek a veszélyét. Én még akkor nőttem föl, amikor az üveget kimostuk és mentünk a tejér, és akkor ottan ilyen kannából belemerték. Na mindegy. A másik dolog a börtön, hogy börtönbüntetéssel büntetnék azokat a honatyákat, akik nem vallják be a vagyonukat.
2: Elhazudják, igen.
3: Azt gondolom, hogy azok, akik a törvényt hozzák, azok, akik irányítják az országot, azok mutassanak példát, mert az elmúlt 16 évben, ami példát mutattak nekünk, szóval az ember nem szívesen vett semmit, amiért ráfát kellett fizetni, mert én nem akartam, hogy az adó, amit én befizetek, az elveszítse a közpénz jellegét. Ezzel szemben most könnyű szívvel ott hagyom a közérbe azt a 33 forintot 100 forintonként az államnak, mert bízom abban, nagyon bízom abban, hogy jó helyre teszik, és hogy talpára állítják végre ezt az országot. Egészen más lélekkel vásárolok ma, mint két hónappal ezelőtt ezért.
2: Ezt megértem. A vagyonbevallásoknak szerintem valóban van egy szimbolikus értéke, és nyilván alapvetően arra van kitalálva, hogy feltűnjön, hogyha valaki nagyon meggazdagszik hatalomgyakorlás közben, mondjuk aránytalanul ahhoz képest, amennyi pénzt neki keresnie kéne. De valóban van ennek egy ilyen szimbolikus jellege, hogy aki hatalmat akar gyakorolni, azt tegye oda a bukszáját, ahova a száját, és mutassa meg, hogy ő miből mennyit él, legyen transzparens. Szerintem ez teljesen korrekt elvárás. Nyilván abban a pillanatban, hogy a vezető politikusaink készséggel elkezdik befizetni az ingatlanadót, ne adj Isten az esetleges vagyonadót, ami például Kapitány Istvánt biztosan érintené, hiszen egy rendkívül magas keresetű vagyonos emberről van szó. Ha ő az boldogan kivágja az asztalra és büszkén leadózik, annak valószínűleg lesz jelentősége.
3: Igen. Hát a harmadik dolog a súlyok féle téma. Én nem tudom, hogy ezt népszavazással nem lehetne. Szóval megfordult a fejembe, hogy ezt népszavazással nem lehetne megoldani ezt a problémát. Mert
2: Súlyok Tamás lemondatását?
3: Igen, én azt gondolom, hogy ő azért lett ide téve, meg az összes többi ilyen bebetonozott honatja, hogy sárka legyen a köröm alatt, és annak idején a Fidesz is mindenkit, akit csak lehetett, leváltott, és én teljes mértékben egyetértek azzal, hogy Súlyog Tamás nem méltó erre a feladatra, főleg a jelent helyzetben, amikor nagyon fontos az, hogy gyorsan haza tudják hozni az uniós pénzeket. Tehát itt ne legyen szálka, meg külön között volt, meg semmi. Én azt gondolom, hogy egy sokkal jobban rátermett, megérdemeltebb embert kellene oda tenni, és bízom abban, hogy ezt tisztességesen fogják elkövetni.
2: Legyen önnek igaza, Miklós, én is bízom benne, hogy én leszek a következő köztársasági elnök, mert ez egy ilyen gyeses állásnak tűnik, nem kéne túl sokat dolgoznom, szülhetnék még pár gyereket.
3: Tanácsadónak mehetek magam elé?
2: Megbeszéljük, jó?
3: Jó, köszönöm, majd néztem.
2: Nagyon köszönöm, Miklós, a hívást. Szép napot, viszont hallásra, és itt van velem vonalban István. Jó napot kívánok.
4: A tegnapi témához, Havasi Bertalan témához, ugye feldobtam kérdést Havasi Bertalan kommunikációs igazgató számára, mert nekem nem volt életszerű az a 4-1 körül bejelentett hír, hogy tiszások miatt két fideszes aktivista öngyilkossal menekült. Miatt én nem néztem a politikát tegnap délután, meg ma nem tudom, én abba kérném a segítségüket, hogy tegnap délután volt a parlamenti ülés, és ma reggel több van-e, és a Fidesz ezt ordította a Tiszának, mert ezt kellett volna ordítani, hogy ti miattatok két aktivistánk az öngyilkosságban menekült.
2: Nekem nincs egyelőre tudomásom erről, bár bevallom, én ugye itt üldögéltem a fórumban, és nem a mód, szerintem a kollégáim fognak hamarosan összefoglalókat közzétenni, de...
4: Feszegetni tovább ezt a témát, igen, hogy pontosan, de csak úgy lehet, hogyha pontosan információ.
2: Nekem van. Is Isten igazából nagyon fura volt az első reakcióm erre a bejelentésre. Egyrészt...
4: Nekem nem életszerű.
2: Politikai eszközként, hogyha történik ilyen, politikai eszközként ezt felhasználni, és így ott hagyni lógni a levegőbe, ez rendkívül felelőtlen.
4: Azért megyek én ezt tovább, én napi szerettem volna egyből, ugye 4-1-kor hallottam futólag, de akkor nem kerültem be, és akkor délután tudtam ezt a témát feldobni, és ez kell, mert ez egy olyan erős, olyan súlyos vád. Hát ez megengedhetetlen jogállamban, hogy azért, mert politikai hovatartozása miatt valakit az öngyilkosságba kergetni, sőt, két ember is ezt így bejelentik, és azért kérem pontosan, mert ezt a délutántól a parlamentben üvölteni kellett volna a Fidesznek, még ma reggeltől is. Tehát én ezzel kapcsolatban kérném, hogy ezt informálják le, hogy történt-e ilyen.
2: Nézze, én annak szurkolok, hogy az derüljön ki, hogy nem történt. Elsősorban azért, mert nem szeretném, hogy ilyesmi történjen emberekkel.
4: Akkor feljelentem Havasi Bertalant, meg a Tiszának is fel kell jelenteni Havasi Bertalant abban a pillanatban, hiszen Havasi Bertalan ez a kijelentésével konkrétan tudja, ez azt jelenti, hogy információ van gyanúsított, ezt országvilágot előtt elmondtam, ez azt jelenti, és azt mondtam, kérem a Havasi Bertalan két időpontot, mikor történtek, és akkor itt tovább itt föl is dobom már, ha van rá idő még. Kérem Magyar Péter miniszterelnök urat, mint a Tisza párt vezetőt érintett személyt, kérem a belügyminiszter urat, kérem az országos rendőrfőkapitány, nyilatkozzanak, erősítsék meg, vagy cáfolják ezt a hírt, mert ez így felháborító.
2: Nagyon remélem, hogy még a hét végéig kapunk valami bővebb információt ezzel kapcsolatban, mert ez valóban nagyon felkavaró, minden értelemben hogyne. Problémás.
4: Ez minden ilyen problémás, de én tegnap elmondtam Havasi Bertalant országvilág előtt, hogy nyilatkozzon. Mondom, a Fidesz meghallotta. És most kezdik a probléma. Ha tegnap, meg ma ezt nem üvöltött a Fidesz, mert ezt kellett volna, akkor már igen nagy probléma van. Ennyi.
2: Ugye arról is beszélt Havasi Bertalan, hogy politikai diszkriminációt észleltek a felsőoktatásban. Nagyon érdekes, hogy a Fidesz feltalálta ezt az intézményt, mert eddig nem volt. És azt mondta, hogy ilyenek például a megszégyenítő megjegyzések a katedráról, vagy problémák a tanulmányi, vagy tudományos előmenetellel kapcsolatban. Érdekes lesz, hogyha ebből most egy újabb kultúrkámfot csinálnak, ahol például az oktatókkal szembe fordítanak hallgatókat, vagy se nem. De az nem nekem tudnak. Is az a benyomásom, hogy nincs annyi egyetemista korú támogatója a Fidesznek, hogy ez nagyon hatékony legyen.
4: Nem is. Itt az alaptéma azt nem tudom, ehhez képest egy mellékes szál, nyilvánvaló nem, de ez a legfontosabb, ezt megmondta ország világ előtt, hogy két ember öngyilkosságba menekült, ezt kimondta a Tisza miatt, a Tisza az öngyilkosságba kergetett két fideszes aktivistájukat. Tehát ez ki kell vesézni. Ez a legfontosabb. Ez nincs
2: ki kell vesézni, mert tegyük hozzá egyébként, hogyha bebizonyosodik, hogy ez tényleg így történt, akkor pedig sürgősen tenni kell valamit, hogy ilyen ne forduljon elő.
4: Hát ez nem egy... A Tisza párt, a miniszter érintés megvádoltak őket, hogy ők két ember haláláért felelősek, mondjuk ez a mondani valója, és Havasi Bertalan ezt elmondta, akkor neki konkrét tudomása van, információ van, hogy mi az eset, kik ők, mikor történt, és azért mondom, hogy tovább a belügyminiszter, az országos rendőrkapitány nyilatkozzanak, mert ez egy olyan fontos kijelentés volt, mert ha nem igaz, akkor Havasi Bertalant föl kell jelenteni a Tiszának is, feljelentem én is, és akkor elkezdődik az első mentelmi jognak a elvonás és felelősség lemonása, ez nem igaz.
2: István, ez lesz most a végszavunk, mert lejárt az időnk, de nagyon örülök, hogy ezt felhozta, és megjegyzem, maximálisan egyetértek a hozzáállásával, köszönöm a hívást. Én már elbúcsúzom, holnap délután találkozom Önökkel újfent, kollégáim várják Önöket, kiváló napot kívánok!

0: egy öreg fiatal. Most mi adtunk egy komoly esélyt az igazságnak. És most ezt a fákját kérlek, add tovább.
1: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Az autópálya terelések okozta a közlekedésbiztonsági helyzetről kért azonnali jelentést a miniszterelnök. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten, délután többfelé beborul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Azonnali jelentést kért az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután közölte, hogy reggel két halálos baleset is történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Töltéstava térségében. A tragédiában 8 külföldi állampolgár meghalt. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten. Az akció részeként jövő pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. Véget ért a digitális országos kompetencia mérés. Az idei tanévben csak nem 610 000 diák töltötte ki a feladatsorokat. Az előzetes eredmények már megtekinthetők az interneten. Az elért pontszámokat a mérési azonosító megadásával lehet lekérdezni. 4-től a 11. évfolyamig a tanulók matematikai, szövegértési, természettudományos és idegennyelvi képességeit vizsgálták, 5-től pedig a történelmi és digitális kultúra ismereteiket is felmérték. A diákok, valamint szüleik hétfőig tölthetik ki a felméréshez kapcsolódó háttérkérdőíveket. Elsősorban az olcsó görög és román import határozza meg a magyar eper nyomott árát, tájékoztatott a Fruit Web elnöke. Apáti Ferenc hozzátette, a hazai termés minőségét, a tavaszi fagykár és az aszály, betakarítását pedig a munkaerőhiány befolyásolja. A szakember szerint jelentősen segíteni az ágazatot az áfa csökkentés. Magyarországon többnyire mikro- és kisvállalkozások termesztenek szamócát, összesen csak nem 800 hektáron. Mindenütt sok napsütés várható, de délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A Sámán mondja. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel.
2: Sport, egészség, táplálékkiegészítők, fájó váll és térd. Hívtunk egy szakembert, aki segít nekünk megfejlődni mindazt, amiben éppen vagyunk. A szakember Nagy Zoltán, dietetikus hallgató a Semmelweis Egyetemen. Szia Zoli!
3: Hello, sziasztok!
2: És nem mellesleg a SciTech étrend kiegészítő specialistája?
3: Igen.
2: Ó, de jól levettem a beszélgetésből. Nagy. És hát természetesen itt van Kínából visszatért Vinink is, aki egy picit fújja az orrát.
4: Még egy picit, de nem fáj a vállam legalább mind neked.
2: Igen. Kezdjük azzal, hogy szeretnénk a mai műsorban és a mai adásban egy-két praktikus, használható tanácsot adni azoknak, akik hobbi sportolnak. Jó? És akkor ezt így életrendi viszonyban is osszuk ketté. Vini kerekítéssel 30, én kerekítéssel 50. Mind a kettőnek van valami nyomora, nyilván. A Vininek még kevesebb, mint nekem. Nekem sokkal több nyomorom van, mint neki. Nekem már fáj a vállam, a térdem, a mindenem. És nyilván majd te elmondod, hogy működik az én belsőm. De mind a ketten sportolunk, hobbi szinten, korábban még versenysport is volt, de most már csak hobbi szinten, mert a sport fontos része az életünknek. Majd kicsit osszuk meg, hogy mit kell a Vininek, hogyan és miképpen kéne sportolnia és táplálkoznia, vagy étrendkiegészítőt szednie, nekem mivel kéne a szervezetemet karbantartanom. Egyáltalán az első kérdés az, szükség van-e étrendkiegészítőkre, kedves Zoltán?
3: Ha most egy nagyon elválogos választ adnék, akkor azt mondanám, hogy nem. De modern emberek vagyunk, ezért ez egy tök jó kényelmi opció, hogyha adott rá a keretünk, mert azért van olyan termék, ami nem feltétlenül olcsó, hogy havi szinten be akarunk tárazni, akkor ilyen, hát nagyságrendek 20 ezer forinttól indul, mondjuk veszel egy fehérje kiegészítést, meg egy átlagos multivitamint, nem biztos, hogy mindenki megengedheti magának. Viszont ezek olyan tök jó kényelmi dolgok, amivel a saját életet könnyíted meg. Most is itt ülünk a stúdióba, nem tudom, mennyit ültök bent itt az asztal mögött, de az, hogy a napi mondjuk 4-5 étkezésedet nem biztos, hogy meg tudod oldani.
2: 4-5 étkezés kéne naponta?
3: Hát minimum, jó lenne. 3 főétkezés és 2 kisebb. Ezzel jelentősen meg tudjuk támogatni ugye a saját
2: metabolizmusunkat. Zoli, ez akkor, hogyha sportolsz? Vagy ez akkor...
3: Átlag embernek is mondanám, hogy ez naponta, ez minden, ez lenne az optimális, ettől el lehet térni. Ugye van, aki naponta csak egyszer eszik, van, aki naponta kétszer, háromszor, nem vagyunk egyformák. Az általános ajánlás az, hogy 3 főétkezés, és mellette lehet 2 kisebb étkezés. Könnyebb elosztani azt a tápanyag mennyiséget, ami ajánlott, tehát mondjuk egy felnőtt férfi embernek 2200 kalória, 2000 és 2200 között van valahol. Na most ezt megeszed 2 kajára, akkor jön az a szundi, ugye, hogy leülsz mondjuk egy babzsákba, kajakóma, jócakát, onnan nehéz felkelni.
2: Kajakóma formáj.
4: Ezt tőle tanultam.
3: Ugye, a vasárnapi ebéd, a rántott hús, meg a krumplipüré, és akkor megnézed a formájét, és akkor átalszol, hogy éppen arra ébredsz fel, hogy kibontja
2: az életemről beszélsz.
3: Ugye, imádtam, nagyanyámnál mindig ez volt, és hát ettől el lehet térni. A saját életünket könnyítjük meg, hogyha picit kisebb adagokat, de többet eszünk, mármint a nap folyamán többször, de ugyanazt a kalória mennyiséget visszük be, kijön a matek, és akkor így nem jön a kajakóma. Úgyhogy ez egy ilyen opció. Lehet kétszer is enni, csak akkor fennáll annak a veszélye, hogy annyi kalóriát viszel be, hogy az sokkal nehezebben dolgozza fel ugye a szervezeted, és akkor fennállhat az, hogy kicsit elálmosodsz.
4: Hogyan kell kiszámolni a napi kalória szükségletet?
3: Erre vannak
4: korosztály függvénye, magasság, testsúly, hogyan kell ezt számolni?
3: Igen, mindenre van megoldás. Én a legegyszerűbben azt mondanám, hogy ne kelljen nagyon matekozni. Vannak ilyen alap BMR kalkulátorok, alap metabolikus rátát számol, felmész az online térbe, Google-ba beírod, nem tudom, megkeresi, és akkor ennek van még egy extra szorzó száma, ami a fizikai aktivitást jelenti, uh-huh. az, hogy mennyit mozogsz a héten, 2-3 súlyzós edzés, vagy bármiféle mozgás, akkor mondjuk megszorzod másféllel, 1,7-tel, ha irodai munkát végzel többnyire, és nagyon keveset mozogsz, akkor 1,1-jel. Azért az, hogy a folyamat fókuszálsz valamire, az is energiaigényes.
2: Hát az agyad is egyébként sok minden, igen, sokat igen, fogyaszt, igen. Egyik legnagyobb fogyasztó,
3: így
2: az
3: van,
2: agy.
3: Aha. Így van, és ezzel megszorozzuk az alap metabolikus rátát, és így átlagosan kijön mondjuk a nők, felnőtt nők az ilyen 1800-tól 2000-2200-ig, a férfiak egy pár száz kalóriával igen. több, és vannak a gyerekek is, 1000-1300 kalória. Uh-huh. Ez korosztályfüggő. És ugye a dietetikai gyakorlatban, amikor mi étlapot vagy étrendet tervezünk, akkor tudnunk kell, melyik korosztály, melyik évszak, ugye a szezonalitást próbáljuk figyelembe venni, tehát mondjuk a dinnyét azt ne decemberben javasoljuk az étlapra, hanem akkor inkább ott azért fermentált ételeket, vagy a szezonális uh-huh. zöldségeket válasszuk. És ez alapján ugye tök jó be lehet lőni, hogy neked kb. Mennyire van szükség. Na most ezt tök jól hangzik papíron, meg így leírom, hogy nekem mondjuk az alap kalória bevitelem, egyszer kiszámoltam, 2700 valamennyi volt. Írtam róla egy hosszú cikket, hogy kell kiszámolni, ezt megtaláljátok azt hiszem a ShopBuilder oldalon, és ez így jól néz ki, viszont amikor elkezded válogatni az alapanyagokat, honnan tudod, hogy neked ez így pont passzolni fog? Uh-huh. Mert egy élelmiszer címke az tévedhet plusz 10 mínusz 10%-a. Tehát van benne egy 10%-os. Aha. Tehát lehet, hogyha megveszel egy 100 kalóriás valamit, abból csak 90 kalóriát fogsz hasznosítani, vagy éppen 110 van abban a zacskóban. Viszont ez akkora problémát nem jelent. Mindig inkább az annak függvénye, hogy mi a célod. Uh-huh. Ha fogyni szeretnél, akkor ez valószínűleg nagyobb gond, hogy az a plusz 10-20 kalória az összeadódik egy héten, és akkor az hónap végére, vagy három hónapos intervallumban jelentősebb kalóriafelesleget jelent. De hogyha éppen kákabéli vagy, mint én voltam, és hízni szerettem volna, 50-valahány kilóról indultam, mikor elkezdtem a súlyzós edzést, akkor az a cél, hogy minél több minőségi kalória.
4: Egy pillanatra én ezt lekerekíteném uh-huh. hétköznapi ember szintjére. Én azt hallom, hogy sokszor kéne keveset enni, ezzel szemben a magyar ember egyszer leül, de akkor tele. Családi probléma nálunk is, erdélyi família, egyén már edikém. Hát olyan vékony vagy. Igen. Nem vagyok vékony egy-kettő, nem vagyok ilyesse is. És valahogy teljesen máshogy vagyunk berendezkedve.
5: Mert az étel az más szerepet játszott, az egy közösségi dolog volt.
4: És
5: szerintem.
4: Nézd meg mondjuk egy kínai vagy egy spanyol, amikor forog az asztal, vagy tapászozik és körbeadja, tök máshogy rendezkednek be étkezésügyileg
3: is. Abszolút.
5: Az így van. Engem a táplálkozás az egy fontos dolog. Tegyük egy kicsit félre, mert most beszéljünk arról, hogy ugye sportolunk. Én a magam részéről elmegyek mondjuk futni egy héten mondjuk 3-szor, 5-10 kilométer között kimegyek a terepre futni, tehát kicsit azért a bokám és az ízületeim is úgy kapják, ahogy kapják, illetve mondjuk súlyzós edzés, attól függően éppen, hogy milyen lendületben vagyunk, mondjuk 1 és 3 között van. Tehát, hogy kb. Ezt hozzuk le, te mondjuk nem futsz, ezért vagy dagi. Ezért Dagi egyébként a videóban nem fut.
4: Étkezés, de én többet
5: edzek viszont. Mert a kalóriadeficit. Ehhez nyilván nekem kéne valami táplálék kiegészítőt szednem, meg kell is szedjünk, de valószínűleg az én 50-es korosztályom az már egy picit elhasználódott, ugye? Az én szervezetem jobban.
3: Igen, az nem akarlak így nagyon megerősíteni, és az 50-es korosztálya sincs semmi probléma.
5: Te is leszel egyszer 50, így van, úgy beszéljél.
3: Így van, élettanilag ahogy öregszünk, úgy egyre inkább kevésbé vagyunk fogékonyak olyan metabolikus jelekre, mint például az izomépítés. Tehát amikor 20 éves vagy, akkor a fejed kinő még egyszer szokták mondani, igen. De amikor már így egyre inkább halad előre az idő, akkor nem reagál úgy a szervezetünk, mint fiatalkorunkban, tehát nehezebb izmot építeni, nehezebben veszi észre azokat a jeleket, mondjuk heti 3-szor elmész edzeni. Vini, te is eljársz hetente edzeni, gratulálok mindkettőtöknek, a felső 1%-ban vagytok magyar viszonylatban. Nagyon kevesen járnak rendszeresen sportolni. Uh-huh. Az, hogy egyszer-egyszer leülsz ultizni, vagy elmész pingpongozni, az még nem rendszeres sport, és akik ezt heti szinten meg tudják tenni, ők nagyon kevesen vannak. Aha. A fiatalok most már egyre inkább. Tehát valahogy ez kezd
5: megvan változni. Ez az egészségtudatos, vagy a sporttudatos gondolkodás?
3: Meg hál' Istennek valahogy, ugye nekünk még gyerekkorunkban nem tudom most, hogy hogy zajlik egy általános iskolás vagy középiskolás oktatás ilyen testnevelés téren, de volt ez a zsámolyra ugrás, utálta mindenki, nem? Hogy beverted a térdedet, meg borultál, meg hogy menjél a padon, így, úgy, amúgy, meg bordásfal, mindenki focizni
5: volt,
3: akart. Igen, de hogy ez egy alapvető egészségnevelést adott, mint ez a régi szovjet módszer, vagy Amerikában is volt ilyen, mikor vagy a középiskolásoknak volt kötelező gyakorlat, vagy hogyha a japánokat nézzük, ugye felmennek a felhőkarcoló tetejére, vagy van nekik reggel kötelező gyakorlatok, igen, ami alapvetően egészség szempontjából nagyon fontos, de az, hogy felépítsünk egy alapvető izomtömeget, az kb. Ilyen 20-as éveink végére az úgy befejeződik. És onnantól kezdve, amit felépítettél, abból gazdálkodsz. És ezt tovább fejleszteni baromi nehéz.
5: Aha. Figyelj, Zoli, azt körülbelül meg tudnád mondani, hogy mondjuk az én 30 éves énem és az 50 éves énem között biológiai szempontból mekkora a különbség?
3: Óriási.
5: Ne!
3: Ez sajnos, ne! Sajnos azt kell mondjam.
5: Azt mondom,
3: hogy óriási.
5: Óriási.
3: Igen. És ez mind abból adódik, hogy 30 éves kor fölött, vagy minden évben 1-2%-ot csökken a tesztoszteron szinted.
5: 30 éves kor fölött minden évben
3: 1-2%-kal csökken az össztesztoszteron szinted, növekedik egy fehérjének a mennyisége a szervezetedben, ami köti a szabad tesztoszteront, ami azért lenne felelős, hogy extra izomzatot tudjál felépíteni. Mindenféle gyulladásos faktorok azok szaporodnak. Egyre közelebb van az, hogy rengeteg, tehát a dietetikai, ahogy mi táplálkozunk, abból adódóan van egy csomó ilyen nem fertőző betegség, ilyen inzulinrezisztencia, magas vérnyomás,
5: egyre több hasi a baráti elhízás.
3: Igen. Tehát, hogy ahogy idősödünk, sajnos ezek így jönnek magukkal. Nem lenne törvényszerű, tehát vannak olyan orvosok, akik ugye ez életmódorvoslással foglalkoznak, és ők már kijelentették nagyon régen, hogy ezeknek a nem fertőző betegségek, nek a relevanciája, az mind az életmódunkból fakad. És ha megnéztek a magyar statisztikát is, van ilyen országos tápláltsági állapot felmérés, ezt 6 évente végzik, a legutóbbinak az eredménye az 2019-es, és ott az első 3-4-5 helyen az olyan férfiak és nők körében is, első helyen van az elhízás, a szív- és érrendszeri problémák, dohányzás, alkoholizmus, és a metabolikus szindróma, tehát a túlsúly, ugye az elhízást már említettem. Szóval, hogy ezek ellen azért tudunk tenni. Tehát nem az van, hogy kötelezően rákos lesz valaki, hanem egyszerűen az életvitelünkből fakadóan nem mozgunk eleget, inaktívak vagyunk, a mozgás minősége sem mindegy. Tehát említetted, hogy futsz, és ugye amikor az embereknek azt mondom, hogy mozogni kéne, mi az első gondolat? Hát akkor én elmegyek futni. És akkor elindul a betonon, aztán csak gyűri magát, és akkor, hogy ezzel majd mennyit fog futni. De a hosszú élet titka a megfelelő izomtömeg. Azt viszont ilyen 20 éves korunk végéig fel kéne építeni. Lehet 30 fölött is, de sokkal nehezebb. És ilyenkor az étrendkiegészítő egy tök jó megoldás, egy tök jó praktikus segítség, hogy minőségi tápanyagot viszünk be kontrollált formában, és viszonylag tök egyszerűen. Tehát mondjuk egy csoki séket könnyen megenni, mint azt mondom, hogy napi fél kiló csirkemellet neked most meg kell lenni ahhoz, hogy fedezd a napi fehérje szükségletedet.
4: Zoli, én arra kérnélek, hogy egy ilyen alap étrend kiegészítő csomagot most állítsunk össze egy 30 évesnek, tegyünk különbséget egy túlsúlyos, meg egy normál súlyú 30 éves között, és ugyanezt tegyük meg a Gábor
5: korosztály. Akik mondjuk hobbi sportolók, tehát mondjuk így ilyen vegyes be, néha egy kicsit futnak, meg bicikliznek, néha meg egy kicsit...
4: Kétféle életút van, én azt látom. Vagy valaki egész nap irodában ül, vagy egész nap úton van. És ezeket is egy kicsit nézzük már meg.
5: Oké.
3: Hát gondoljátok bele, hogy aki vendéglátásban dolgozik, vagy váltott műszakban, nem mindegy az, hogy talpalsz egész nap, és ugye rengeteg kalóriát elégetsz azzal, hogy csak állsz egy helybe, és várod, hogy valaki bejön az étterembe, és le tud ültetni, az is energia igényes, meg az is, hogy ülsz egy Excel előtt, és folyamat bambulsz arra, hogy a megfelelő számokat lássad, és koordinálja vagy telefonálja. Szóval mind a kettőre egy picit másképp lehet reagálni, hogyha 30 éveseknek kellene ajánlanom valami alapvető étrendkiegészítőt, az első én azt mondanám, hogy a D-vitamin, a másik a magnézium, a harmadik a kreatin, és akkor utána lehet minden más, amire még van keret, és
5: megkérjük. Ez akkor, ha nem sportol, ez az, hogy a létezéshez, igen, ezek mind segítek.
3: Igen.
5: És itt a kreatint említetted, amiről most ne beszéljünk,
2: mert nekem van egy listám, amiket szeretnék veled átbeszélni egy következő műsorba, de akkor vitaminok és kreatin?
3: Igen. Én mondhatnám azt, hogy kb. Eszenciális. A 90-es évektől kezdve ismerjük egyre jobban magát a kreatin monohidrátot, a legtöbbet kutatott étrendkiegészítőt, és minden évben jön ki valami extra.
2: Uh-huh. Ne csúsz bele.
4: Ez majd a következő.
2: Ne csúsz bele, mert erre a következőről. Nagyon sokat
4: magnézium.
3: Magnézium, alvás, stresszkezelés, hormonális háztartáshoz nagyon fontos. Nem alszunk jól, nem alszunk sötétben, nem alszunk megfelelő hőmérsékleten, nagy általánosságról beszélek, én sem, és nem alszunk kellően sokat. Tehát, hogy a regenerációnk az már alapvetően a modern élet miatt korlátozott.
2: És honnan indul?
4: Ez egy gondolat. Nekem az én életemnek ez most a legnagyobb problémája, a rendszertelen alvás. Mert egyszer hazaérsz hajnali 2-kor, utána felkezd hajnali 3-kor, hogy kimenj a reptére, miközben ugye 10-től kéne 6-ig aludni, 7-8 óra az egészséges alvás időtartam, sötétben, kb. Mindig ugyanakkor, és látom, hogy utána is néztem, hogy ezt mondják a legnagyobb, vagy a legegészségtelenebb.
2: Egyébként, az is van. Egyébként én erre figyelek oda, az egyik legjobban.
4: Én is erre szeretnék a legjobban.
2: Ez nagyon, tényleg, és nagyon sokat, bocsánat, nagyon sokat emel. Tehát ugye hordjuk ezt a kütyüt, már akinek most rajta
4: most van
2: a kezén. Neked nincs ilyen? Te nem szoktad?
3: De van, viszont elfelejtettem egyszer feltölteni, 2 hónappal ezelőtt azóta nincs rajta.
2: Ezek fontos igen. dolgok, nem? Tehát ugye most miről beszélünk, aki esetleg nem látja, nem hallja. Vannak azok a sportórák, vagy kiegészítő szenzorok, amivel az élet folyamataidat tudod lekövetni, sportolásodat, alvásodat, aktivitásaidat, véroxigén szintet, stb. Ezek jó dolgok, nem?
3: Igen. Csak most, hogy idézném a bioelektronika tanáromat, Dió tanárul mondaná, hogy képes a szemünkbe hazudni. Ugye ezek nem orvosdiagnosztikai eszközök. Tehát, hogy nem pontos
2: mérés. De ezek messze vannak az igazság.
3: Nagyon.
2: Komolyan?
3: Nem az, hogy nagyon, hanem...
2: Engem
3: hogy
2: mindig nem, megdicsér. Nem akarom messze legyen.
3: Tendenciát lehet nézni. Tehát, hogyha egy eszközt hordasz sokáig, akkor a tendenciát tudod nézni. Nem orvosdiagnosztikai eszköz, nincs ilyen minősítése, tehát annyira nem pontos. De azért azt látod, hogy most itt magasabb volt a vérnyomásom. Ugye vannak ezek a folyamatos glükózmérő eszközök, igen. Azok. Annyira nem értek vele egyet, mert ne féljünk már attól, hogy valami megemeli a vércukorszintünket, valami étel, és akkor ezért megpróbáljuk kizárni, mert ez nem
2: természetes,
3: teljesen
2: nem?
3: természetes, de hogy azok már kicsit pontosabbak.
2: Menjünk úgy tovább, a vinni gondolatmenethez jobban. Igen, tehát azt mondta, ez az alapcsomag, ugye?
4: Ez volt a 30 éveseknek szóló alapcsomag. Kell különbséget tenni? Akkor egész nap álló munka, ülő munka, van valami eltérés?
3: Igen, melyik? Az, hogy még erre visszatérek, de akkor most az 50-es korosztálynak is ajánlanék még valamit, ami kb. Ugyanez, tehát azt mondanám, hogy D-vitamin, magnézium, kreatin, és hát a kicsit idősebb korosztálynak, mert a K2 vitamint azt kiemelném. Tehát vannak a zsírban oldódó vitaminok, DECA, DLKA, a K2 vitamin az, ami az ízületért és a csontok egészségért a leginkább felelős, hogyha ez D-vitaminnal vagy magnéziummal együtt van. Tehát egy idősebb korosztálynál a porckopás és hogyha esetleg van viscerális zsír, tehát a hasi zsír, a férfiak esetében ugye hasra hízunk, hát ez a tipikus sörhas. Ugye szokták mondani, hogy kockahasa minden hülye gyereknek lehet, de hát a sörhas az egy életmunkája, és ugye van benne igazság, de az, hogy...
4: Zeus, Zeus
2: mutogatta magát, igen.
3: Hát erre egyrészt azért is fontos, hogy ugye egy magasabb testsúly, az nagyobb terhelést jelent az ízületekre, és mondják, hogy erős csontozatú vagyunk, ez abszolút nem igaz. Tehát, hogyha egy dexába betesszük egy súlyosan elhízott obiz embert, és egy ilyen 80x80-as embert, ugyanaz lesz, tehát az erős csontozat az... Azt engedjük el, jó?
2: Ja, hogy ez a csontsűrűség mérés?
3: Igen, vagy? Igen. Aha. Tehát a DEXA az egy ilyen kettős dual X-ray absorption, mindegy, tehát az egy nagyon pontos eszköz, ami meg tudja állapítani, hogy milyen testtömeg, milyen testzsír összetétellel és izom összetétel rendelkezünk, de nagyon pontos. És ugyanaz lenne. Tehát az, hogy ugyanaz a váz, csak hogy mit pakolsz rá és mit hordasz magadon, nagyon nem mindegy.
2: Hát pláne, ha elmész futni.
3: Ugye? Abszolút.
2: Ahol az ízületeidet folyamatosan ütöd vered. Most itt háromunk közül mondjuk egy pici előnnyel te nézel ki a legatletikusabban,
5: egy pici előnnyel vagy felénk.
4: Köszönöm szépen.
5: Így kéne egyébként kinéznünk? Tehát ez lenne az ideális? Tehát mondjuk ki vagy pattintva, látszik, hogy lapos a hasad. Ez egy standard üzemmód? Ha normálisan táplálkoznánk és normálisan sportolnánk, akkor így néznénk ki? Ezt azért kérdezem, mert tudod, vannak azok a, gyakran látunk a régi videóbejátszásokat, hogy 100 évvel ezelőtt az emberek a strandon hogy néztek ki, vagy igen. Nem is csak 100 évvel, a 60-as években igen, hogy néztek igen. ki az emberek.
3: Pont ezt a példát akartam felhozni én is, mert valóban láttok ilyen régebbi adásokat. A Magyar Retro című műsort szerintem mindenki uh-huh. látta, meg fönn van a YouTube-on. Ott sem nagyon látunk elhízott embereket, de már kezdenek úgy megjelenni, tehát egy-kettő azért előfordul, és ugye az nem volt olyan régen. Ezelőtt viszont teljesen más volt az életmódja az embereknek. Van egy Angliában élő professzor, akitől én tanultam, Paul Claytonnak hívják, és ő megvizsgált az 1800-as évekbeli besorozási naplókat, meg ilyen füzeteket, és ott nagyon szigorúan számon tartották magasságot, testtömeget, meg hogy uh-huh. hogy néztek ki az emberek, és nagyon szembetűnő, hogy mondjuk 2-3 ember öltővel ezelőtt az emberek sokkal szikárabbak voltak. Ha én nagyapámra gondolok, aki egy paraszt ember volt, idézőjelben jó hasonlatként, tehát az egész életét végig dolgozta, ő hát nem tudom, milyen testzsír százalékon volt, de tényleg egy nagyon vékony volt. És a másik oldala, a másik nagyszüleimnél, ott már megjelent az elhízás, ők képviselték a városi életmódot, és ott megjelent a cukorbetegség, magas vérnyomás, a másik oldalon meg a paraszti sorból származó nagyapám, ő még 82 évesen is fölmászott a hektós tartály tetejére, és megmetszette a szőlőt. Tehát itt óriási különbség van jelenleg abban, hogy mennyire vagyunk elhízottak.
4: Egy picit oldozzuk már fel annyival a dolgot, hogy ilyen alaptippeket adjunk. Tehát az én személyes gondolatom az volt, hogy mindig rám jön a majszolás, hogy valamit rágni kell. Ezért vettem puffasztott rizst. És gondoltam, hogy
3: azzal... Na ez az extra kalória, amit azt mondod, hogy én alig eszek, és mégis hízok. Mert amikor odamész a konyhapulthoz, hogy csak egy csoki, az nem sok. 0 kalória, elláttatok már olyan videót, hogy fogja a csávó a mérlegre, teszi egyenként a chipset, hogy 0 kalória. Tehát akkor...
4: csak, hogy mégis, hogy akár étrend szinten, hogy vannak-e olyan, nyilván a zöldség, meg azt is vettem, hogy azt rágjam inkább káposztát, mert tökre ugyanúgy ropog meg hangja van, hogy vannak ilyen egyszerű praktikák, amikkel...
3: Van. Vannak, igen, és az okos tányér, ugye, amit a Dietetikusok Országos Szövetsége csinált, és használunk mi a dietetikai gyakorlatban, pontosan erről szól, hogy a napi rostbevitel az még mindig jelentősen elmarad attól, amit ajánlunk, 25-30 gram per fő, és ezt úgy tudod feloldani, hogyha mondjuk veszel magad elé egy tányért vizuálisan, és annak a fele zöldség és gyümölcs minden étkezés
5: a
3: esetén.
5: A rost az egyelő zöldség gyümölcsel, ugye? Az nem hús.
3: Nem csak zöldség és gyümölcsben van rost, mert mondjuk a teljes kiörlésű kenyérben is van, de
5: az nem hús alapvetően.
3: Igen, tehát hogy alapvetően még mindig azon aggódunk, hogy viszünk-e be elég fehérjét, uh-huh. ami egy átlagember szintjén nem biztos, hogy egy valós félelem a sportolóknál, akik aktívabb életet élnek, nektek, kettőtöknek például, meg nekem is már egy fontosabb tényező, uh-huh. de az, hogy nem viszünk be elegendő rostott zöldséget, gyümölcsöt, ezáltal vitaminokat, fitonutrienseket, amik az egészségünket befolyásolják, az egy óriási probléma. És a rengeteg ultrafeldolgozott, csomagolt étel, amik nem feltétlen gonoszak, könnyen elkészíthető, tehát zacskós leves kollégistaként azon éltem hetekig, imádtuk, meg az ilyen sajtos tészta, meg mit tudom én, de ennél van jobb opció, ami még lehet, hogy költséghatékonyabb is.
5: Lejár az időnk. Én azt szeretném, hogy a következő részben konkrétan beszéljünk kreatinról, fehérjeporról, beszéljünk ízületvédő, ízületjavító, mindenféle olyan dologról, ami egyébként a ti termékeitek között megtalálható. Mi minden nap szedjük őket, hogy ezzel mit érhetünk el, ha mondjuk már van valami állapotunk, tudunk rajta javítani, vagy mikor kell elkezdeni ezeket, jó? Tehát akkor egy következő adásba folytassuk. Jó. Nagy Zolinak köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Köszi.
5: És várunk vissza egy következő adásban. Sziasztok!
3: Sziasztok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Azonnali jelentést kér az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről a miniszterelnök. Augusztusban érvényüket vesztik a régi, könyvformátumú, határidő nélküli személyigazolványok. Szinte egy időben lépett működésbe három indonéziai tűzhányó. Mindenütt sok napsütés várható, csak a Nyugat-Dunántúlon lehetnek felhők. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Azonnali jelentést kér az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután közölte, hogy reggel két halálos baleset is történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán. Először parkoló munkagépeknek hajtott, majd kigyulladt egy kamion a 114-es kilométernél. A sofőr a helyszínen meghalt. Nem sokkal később a 113-as kilométernél egy kis busz belehajtott egy teherautóba. A buszban utazók közül heten meghaltak, mindannyian külföldi állampolgárok, két ember pedig megsérült. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Dunahíd ügyét, közölte a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni. Közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Dunaaszfaltnak. Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fent az adóhatóság szűrőjén. Több millió forintos bevételük után nem fizettek adót. A pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével. Kevesebb mint két hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi, könyvformátumú, határidő nélküli személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. A tárca nem küld külön értesítést a változásról, ezért arra kérik az érintetteket, hogy mielőbb ellenőrizzék iratukat. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmánnyal rendelkeznek, személyesen új, elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük. Ez bármely kormányablak megtehetik. A beteg, illetve mozgásukban akadályozott állampolgároknak mobil ügyintézést biztosítanak. Szinte egy időben lépett működésbe három indonéziai tűzhányó, a Dukuno, az Ibo és a Levotobi Laki-Laki vulkán Kelet-Indonéziában található, és mindhárom több száz méter magas hamuoszlopot lövelt a levegőbe. A 270 millió lakosú Indonézia 130 aktív vulkánjával a föld legaktívabb vulkanikus területének számít.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: Igen?
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A nagyváros.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: Sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni nem ő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Az autópálya terelések okozta a közlekedésbiztonsági helyzetről kért azonnali jelentést a miniszterelnök. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten, délután többfelé beborul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Azonnali jelentést kért az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután közölte, hogy reggel két halálos baleset is történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Töltéstava térségében. A tragédiában 8 külföldi állampolgár meghalt. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten. Az akció részeként jövő pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. Véget ért a digitális országos kompetencia mérés. Az idei tanévben csak nem 610 000 diák töltötte ki a feladatsorokat. Az előzetes eredmények már megtekinthetők az interneten. Az elért pontszámokat a mérési azonosító megadásával lehet lekérdezni. 4-től a 11. évfolyamig a tanulók matematikai, szövegértési, természettudományos és idegen nyelvi képességeit vizsgálták, 5-től pedig a történelmi és digitális kultúra ismereteiket is felmérték. A diákok, valamint szüleik hétfőig tölthetik ki a felméréshez kapcsolódó háttérkérdőíveket. Elsősorban az olcsó görög és román import határozza meg a magyar eper nyomott árát, tájékoztatott a Fruitweb elnöke. Apáti Ferenc hozzátette, a hazai termés minőségét a tavaszi fagykár és az aszály, betakarítását pedig a munkaerő hiány befolyásolja. A szakember szerint jelentősen segíteni az ágazatot az áfa csökkentés. Magyarországon többnyire mikro- és kisvállalkozások termesztenek szamócát, összesen csak nem 800 hektáron. Mindenütt sok napsütés várható, de délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten-keleten fordulhat elő kisebb záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorát hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez a Generátor legújabb adása. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és hát már megszokhattuk, hogy ebben az adásban minden olyan téma előkerül, ami az energetikával, környezetünkkel, a tudománnyal foglalkozik, és nem lesz ez másképp ebben az adásban sem, hiszen kicsit a településekre fogunk fókuszálni méghozzá azért, mert a települési szinten is van bőven miről beszélni, hogyha az energetikát hozzuk szóba, tágabb értelembe, szóba hozhatjuk a klímát, a fenntarthatóságot, és még oly sok minden, de hát én kevés lennék ehhez a beszélgetéshez, úgyhogy hívtam egy olyan vendéget, aki pedig nagyon is jól rálát a települések életében, úgyhogy őt üdvözölöm itt, megbeszéltük, hogy tegeződünk. Bartuszek Lilla, az Élhető Települések Országos Szövetségének alapítója, üdvözöllek.
3: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
2: Ahogy ugye a felvezetőmben is mondtam, a települések életében is van bőven miről beszélni, és készültem egy idézettel, amit a honlapotokon találtam, ami tőled eredezik. A fenntarthatóság ne elvont cél, hanem a mindennapi működés része legyen. Hiszem, hogy az élhetőbb települések nem csak környezeti, hanem gazdaság és társadalmi értelemben is erősebb közösségeket jelentenek. Mi is ez a fenntarthatóság egy település vonatkozásában?
3: Hát azt gondolom, hogy erre annyi válasz van, ahány embert megkérdezünk. Minden esetre azt azért látjuk, hogy az elmúlt években, évtizedben fogalmazzunk így, egyre komolyabb hangsúly helyeződött önmagában arra a tudatosságra, ami a fenntartható élhető települések kialakítását jelenti. Ugye sokáig a zöld volt a mindent vívő fogalom, ezt egy jó 5-10 évvel ezelőtt felváltotta a fenntarthatóság. Én a magam részéről sokkal jobban szeretem az élhetőség kifejezést, pont azért, amire te is utaltál a felvezetődben, hiszen ez nem csak egy környezetvédelmi kérdés, hanem nagyon fontos minden kérdéskörnek a társadalmi-gazdasági lábát egyaránt vizsgálni, és ha már a mai fő témánk az energetika, itt is azt gondolom, hogy szó esik majd arról, hogy a különböző egyéb, akár klímaadaptációs, vízgazdálkodási, közlekedési megoldások, amiről ugye már érezzük, hogy három különböző területről beszélünk, hogyan járulnak mégiscsak hozzá ugyanúgy az energetikai kérdésekhez. Én azt gondolom, hogy a fenntarthatóságnak egy stratégiai elemnek kell, hogy legyen a településen, és akkor, amikor egy település vezető egy 5 éves stratégiában gondolkozik, akkor nem külön-külön dobozokban, témakörökben érdemes gondolkodni, hanem abban, hogy hogyan tudja a fenntarthatóságot, az élhetőséget, mint egy gyakorlatilag keresztmetszeti gondolatot végigvinni a ciklusban, illetve én amellett is érvelnék, hogy ciklusokon átívelően.
2: Abszolút nem szabad, hogy az ember csak szűkkörűen a rövidtávú jövőre fókuszáljon. Te is említetted, ugye, hogy itt azért kb. Minden összefügg, és nagyon nehéz egy adott területtel foglalkozni, úgyhogy egy kicsit lehet olykor csapongani fogunk, de akkor nézzük, hogy egy település életében, amikor energetikai vonatkozásban, klímapolitikai vonatkozásban gondolkodunk, akkor talán az első, ami mindenkinek eszébe jut, hogy az önkormányzat rendelkezik egy épület állomány, kormánnyal, és azt fent kell tartaniuk, karban kell tartaniuk. Nyilván célszerű a klímapolitikai célkitűzések szem előtt tartása mellett mindezt végezni, de nagyon nem mindegy, hogy hogyan gondolkoznak az épületek tekintetében. De hogy látod, a településeknek mennyire fontos ez, hiszen amikor ők egy beruházásról beszélnek, az első szempont az a költség, és nem mindig az a megoldása a legolcsóbb, ami hosszú távon viszont egyébként akár vissza is hozhatja az árát.
3: Így van, én azt gondolom, hogy ez az egész fenntarthatóságra, mint szemlélet abszolút jellemző. Szerintem ezt rétegekben érdemes vizsgálni, mert ugye önmagában az energetika mindig nagyjából prioritásként szerepel az önkormányzatok radarján, és ennek az elsődleges oka nyilván a költségcsökkentés, ami egy természetes velejárója, azt gondolom, egy önkormányzat, vagy egyébként akár egy cég, akár bármilyen entitás működtetésének, ugye sokszor mondjuk, hogy kell egy másfajta logika, azt gondolom, ehhez az élhetőségi szemlélethez települési szinten is. De valóban, ahogy a felvezetődben is szerepelt, az első ok, amiért napirendre kerül az, hogy energetikailag korszerűsíteni szükséges mondjuk egy épületállományt, vagy önmagában foglalkozni szükséges az energetikával, az valóban a költségcsökkentés. Viszont ami szerintem nagyon fontos, az az, hogy felismerjék az önkormányzatok, hogy nem mindegy, hogy milyen energetikai beruházásban gondolkodnak. Nagyon sokáig volt egy olyan gondolat, és azt gondolom, hogy ez a mai napig még sok településen jelen van, hogy éppen azt valósítjuk meg, amire éppen pályázati forrás van. Hogyha éppen ez egy napelemes pályázat, akkor napelemet telepítenek az épületek tetejére, hogyha egyébként mondjuk nyilászgyáró csere indul el, akkor hirtelen mindenhol nyilászgyárót cserélünk. Viszont nagyon fontos, hogy ezt egy rendszerbe lássuk. És azt gondolom, hogy amikor valaki tudatosan áll neki energetikailag fejleszteni a települését, akkor az első lépés annak a megvizsgálása, hogy hol tudunk energiát megtakarítani. Itt még el kell felejteni a megújulókat, el kell felejteni a mindenféle modern megfogalmazást, energiaközösség és tesei, ezek később jönnek. Az első és legfontosabb annak a felmérése, ugye te is épületállományról beszéltél, hogy az az adott épületállomány, ami egy önkormányzat birtokában van, az egyébként milyen állapotban van, hiszen eltérő állapotban lesznek az eltérő épületek, milyen funkciót töltenek be egyébként ezek az épületek, milyen ütemben lehet esetleg korszerűsítést elvégezni rajtuk, hiszen ugye nyilván a legolcsóbb energia az a fel nem használt energia. És hogyha mondjuk meg tudjuk azt akadályozni, hogy a meleg kiszökjön az ablakokon, hogyha egyébként tudatosan megnézzük azt, hogy melyik az az épület, amely mondjuk ténylegesen hőszigetelésre szorul, melyik az az épület, ahol valóban elegendő mondjuk egy napelemes beruházás. Melyik az az épület, ami egyébként teljesen jó állapotban van, de mondjuk érdemes egy kicsit 21. századi technológiákban gondolkodni, gondolok itt az épület automatika kérdéseire, akkor sokkal-sokkal tudatosabban lehet ennek a folyamatnak nekiállni, és csak ezt követően, amikor egyébként van egy ilyen általános képünk az épületállomány jellegéről, akkor érdemes megnézni azt, már második lépésként, hogy akkor hogyan lehet valóban mondjuk megújuló energiák felé fordulni, vagy teszem azt, és ugye ez most már nem csak Magyarországon, de egyébként Európai Uniós indítatásból a teljes EU-ban egyre népszerű fogalom, hogy mondjuk energiaközösségekben gondolkodunk. És azt gondolom, hogy ha ez a folyamat tudatos, akkor sokkal-sokkal gyorsabban tud egy település is fejlődni.
2: A legutóbbi adásban Holoda Attila volt a vendégem itt a Generátorban, és vele sok mindenről beszéltünk, abszolút nem ez volt a téma, viszont megemlítette az egyik kérdésre reflektálva, behozta ezt, mint témát, hogy szerinte fontos lenne, hogy energetikai szakemberek segítsék az önkormányzatok életét, akár úgy, hogy azt a lakosság fele is megnyissák, mert nagyon fontos, hogy tájékozottan hozhassa meg a stratégiai döntést egy településvezető, ugyanakkor az is jó, hogyha a lakosság is tud ebből a tudásból kamatoztatni, hiszen az majd visszaköszön az önkormányzatoknál is, hogyha maga a lakosság is mondjuk korszerűbb és költségtakarékosabb fűtéssel tud élni, akkor lehet, hogy évközben kevesebbet kopogtatnak az ajtón, hogy segélyre van szükségük. És akkor sorolhatnánk hosszasan, nyilván azt is megjegyezte, hogy nem minden településméret azonos, így nem mindenki fog tudni 8 órába foglalkoztatni egy ilyen szakmát, szakember, de érdemes összefogásban gondolkodni. Te mit tapasztalsz a településeknél? Mennyire merül föl ez a kérdés, és mennyire mernek ebbe az irányba gondolkozni, hogy tényleg akkor vonjunk be egy szakembert, hiszen mondjuk a polgármester nem valószínű, hogy pont energetikai szakemberként végzett, és nem biztos, hogy a benn dolgozók között van olyan, aki minden kérdésre tudja majd a választ.
3: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb annak a felismerése, hogy nem is kell energetikai szakembernek lennie a polgármesternek, hiszen a polgármester azért van ott, hogy irányítsa a települést, és én azt gondolom, hogy ez egy teljesen más típusú feladatkör, és teljesen más koncentrációt igényel. Nem új keletű egyébként ez az ötlet a szakértői körben, és nem csak energetika területén merült fel az, hogy szükség lenne külső szakértői támogatásra, hiszen hogyha most jó pár lépést visszalépünk, és önmagában tekintjük az önkormányzatok helyzetét ma Magyarországon, akkor azt látjuk, hogy a szakember hiány, az a forrás hiány mögött a második legsúlyosabb probléma, és erre a leggyorsabb, vagy leghatékonyabb megoldás az az lenne, hogyha egyébként a környező települések valóban összefognának, és igénybe vennének olyan külső szakértői szolgáltatásokat, amit valóban nem kell napi 8 órában ott helyben, az önkormányzat épületében végezve tölteni, hanem nyilván, hogyha egy olyan pályázat van, amihez az adott energetikai szakembernek a szaktudása szükséges, ha egy olyan beruházás tervezése történik, ahol az ő tanácsai abszolút nagy értékűek, akkor valóban legyen kihez fordulni, legyen kit keresni. És igen, ugye szóba került, hogy egyrészt az önkormányzat döntéshozó állományának fontos, hogy megfelelő információkkal rendelkezzenek. Valóban, én azt gondolom, hogy a megfelelő döntés előkészítés az nagyon-nagyon fontos. Itt picit visszatérnék még a minden-mindennel összefüggre, mert hogy a másik nagy témakör, ami nagyon szorosan összefügg az energetikával, ez egyébként a digitalizáció. Olyan értelemben, hogy az adatvagyonra, mint a település, én azt gondolom, hogy egyik legnagyobb kincsére nagyon szükség van, mert nagyon sokszor azt látjuk, hogy még hogyha meg is van a tudatosság a település vezetése belül, hogy igen, foglalkozzunk az energetikával, igen, legyünk tudatosak, csökkentsük tudatosan a fogyasztásunkat, tervezünk tudatosan, ott állnak, hogy nincs meg az az információ, hogy egyébként milyen van egy településnek, milyen épületállománya, milyen energiafogyasztású épületállománya rendelkezik, és ebben azért manapság már nagyon-nagyon sok olyan abszolút megbízható cég létezik Magyarországon, akik nagy segítségére lehetnek az önkormányzatoknak. Külföldön ez már szinte természetes is nagyon-nagyon sok országban, hogy egy meghatározott rendszeren belül az adott település összes épületállományának, nyilván az önkormányzati tulajdonban lévő épületállományának a teljes fogyasztási adatai elérhetőek, és most kis túlzással, de egy gombnyomással lehívhatóak, és legyen szó egy pályázati előkészítésről, legyen szó egy beruházás előkészítéséről, ezek kulcsfontosságú információk. Úgyhogy igen, valóban az, hogy az önkormányzatok vezetésének mind szakmai, mind egyébként információs oldalról legyen megfelelő támogatása, ez szerintem elengedhetetlen, és valóban a lakosság bevonása, én azt gondolom, hogy más jellegű kérdéskör, de szintén ugyanannyira fontos, hiszen a tudatosság azt gondolom, hogy, illetve a tudatosságra nevelés, az azt gondolom, hogy egyébként az önkormányzatoknak abszolút egy feladatköre kell, hogy legyen, és erre is vannak egyébként már abszolút jó gyakorlatok. Nyilván lehet ezt, ahogy ugye te is utaltál arra, hogy különböző település, méret, különböző adottságok, különböző lehetőségek, nyilván nem elvárható, hogy ugyanolyan erőforrással álljon bele egy ilyen kezdeményezésbe, mondjuk egy fővárosi kerület és egy vidéki zsáktelepülés. Én azt gondolom, hogy azt kell felmérni, hogy amilyen erőforrás rendelkezésre áll, ezt hogyan lehet a leghatékonyabban erre fordítani. Lehet, hogy lesz olyan település, ahol ez egy egész egyszerűen egy lakossági fórum, vagy egy tájékoztató kiadvány. Vagy azért azt gondolom, hogy a közösségi médiának az eszközei ma már minden településen, ha kevésbé profin is, de ott vannak. Nyilván nem mindenhol van egy teljes kommunikációs stáb a polgármester mögött, de ettől függetlenül azért a különböző bejegyzések elérik a lakosságot, főleg mondjuk a fiatalabb, de azt gondolom, hogy ma már azért a szeniorabb korosztályt is, és tényleg csak néhány tudatosító bejegyzés, információ átadás, tudtuk-e, hogy hallottunk-e arról, hogy javasoljuk azt, hogy, és valóban nyilván nem mindenki fog ezzel azonnal élni, de szerintem lesznek olyan figyelemfelkeltő információk, ami valóban rá tudja venni a lakosságot arra, hogy átgondolja a saját egyéni fogyasztását, és emellett egyébként szintén az Európai Unió támogatásainak köszönhetően egyre több településen elterjedtek olyan pályázatok, olyan lehetőségek, amely kifejezetten a lakosság edukálását, tudatformálását szolgálja, legyen szó olyan energiapontról, és erre hamarosan itt Magyarországon is lesz példa, sőt, már egyébként van olyan település, ahol van is példa, ahol a lakosok oda mehetnek, bekopoghatnak, és megkérdezhetik, hogy akkor ők hogyan tudják csökkenteni a saját energiaköltségüket. És nyilván ez megint visszavezet oda, hogy kell, hogy legyen olyan szakértői állomány az önkormányzat mögött, aki segíti őket ezekben a folyamatokban, hiszen nyilván nem elvárható, hogy a polgármester egy személyben válaszoljon az összes kommentre, vagy épp az összes személyes kérdésre. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy valódi csapatmunka kell, hogy legyen.
2: Mikor egy beruházásról beszélünk, akkor nyilván a tervezés, az ötlet, az, hogy hogyan is nézzen ki a projekt, sok munkaórát igényel, hogy azt összerakják, de ahogy mondjuk az összeáll, jön a nagy kérdés, hogy honnan lesz rá forrás, és talán ez az egyik legfontosabb kérdés egy képviselőtestület életében. Már említetted, és kivettük azt így mi hallgatók, hogy uniós források is rendelkezésre állnak, de miben érdemes gondolkodni, honnan lehet erre pénzt előteremteni?
3: Ugye nagyon fontos kérdés, és nagyon sokszor felmerülő kérdés az önkormányzatok oldaláról, hogy jó, de akkor hogyan teremtsük elő a forrást. Fontos különbséget tenni nyilván az önkormányzat saját bevételei, amiből azért sajnos korlátozott elrendelkezésre, illetve a hazai források, illetve hogyha Európai Uniós forrásokról beszélünk, akkor a közvetett és a közvetlen Európai Uniós források között. És hogyha most átugrunk közvetlenül az Európai Unió szintjére, akkor azt láthatjuk, hogy akár vannak az önkormányzatok számára sokkal inkább ismert operatív programok, ugye ezek most korlátozottan voltak elérhetőek, de nyilván van egyfajta reménykedés, hogy a következő időszakban, illetve majd a következő uniós ciklusban pedig aztán pláne újra több forráshoz juthatnak ezen keresztül a magyar önkormányzatok. Ugye fontos, hogy ez központi elosztású, tehát mindig az adott tagállam kormányán keresztül irányító hatóságok közreműködésével történik az elosztás. Önkormányzati hallgatóink tudni fogják, hogy miről beszélek, amikor azt mondom, hogy top pluszos vagy keho pluszos pályázatok. Ugye alapvetően ezek azok a pályázattípusok, amik sokkal inkább infrastruktúra koncentráltak. De nem kell itt leragadni, és nem kell itt megállni, hiszen pont az elmúlt évek helyzetéből adódóan azért egyre több önkormányzat elkezdett kifejezetten a közvetlen Európai Uniós források irányába nyitni. Ugye ezek olyan típusú pályázatok, amelyre közvetlenül az önkormányzat, mint entitás pályázhat az Európai Uniónál, illetve különböző szerveinél. És nagyon érdekes látni azt, most jelentek meg például szintén nagy kategória, és megint egy rövidítéssel fogok élni, de a live pályázatok a következő ciklusra, a 2026-os kiírások, és ebben drasztikus hangsúlyjal jelennek meg az energetika támogatását, a különböző tiszta energia átállásra való felkészülés segítő pályázattípusok, és ugye itt az a nagyon előrehaladó vagy jó hír, hogy ezek viszont már nem csak infrastruktúrális támogatást jelentenek, sőt többségében nem infrastruktúrális támogatást jelentenek, hanem ezt a fajta tudatformálást, a lakossághoz való közeledést, az önkormányzat személyi állományának a fejlesztését teszik lehetővé, és azt gondolom, hogy ezzel mindenképpen szükséges élni. Az egy másik kérdés, hogy ez picit azért még távolabb áll a magyar önkormányzatok szellemiségétől, illetve sokszor, hogyha a tudat meg is van, és az elköteleződés meg is van az önkormányzatoknál, hogy éljenek vele, egész egyszerűen technikai akadályokba ütköznek, hiszen azt gondolom, hogy a különböző területek, legyen szó energetikáról, közlekedésről, vízgazdálkodásról, nagyon jó lenne, hogyha a korábban is említett szakértői modell kialakulna. Viszont a másik oldalon az önkormányzaton belül egy pályázatírói, pályázatírás támogató szakértői réteg is azt gondolom, hogy hiányzik jelenleg a legtöbb önkormányzatnál, hiszen ezeknek a pályázatoknak külön nyelvezete van, külön logikát igényel ennek a kidolgozása, és azt tapasztaljuk az önkormányzatoknál, hogy erre van a legnagyobb igény, hogy ebben segítsük az ő munkájukat, hiszen nyilván a helyi tapasztalat, a tudás, az, hogy mire van szükség, az ott van helyben a település vezetésnél, illetve a kollégáknál, de nagyon fontos, hogy ezt úgy tudjuk megfogalmazni, a megfelelő helyen tudjuk ezeket kihangsúlyozni egy adott pályázatban, ahol éppen szükséges, és talán ez az, ami visszafogja a legtöbb magyar önkormányzatot attól, hogy ezekkel éljen, én bátorítanék mindenkit, hogy merjen ezekkel élni, mert sok tapasztalat kell hozzá, de utána abszolút jövedelmező.
2: És hát ugye az sem mindegy, hogy milyen szakember az, aki nekik segít, mert ugye említed is azért ide a rutin és a tapasztalat is kell, nem egyszerűek ezek a pályázatok. Mennyire szükséges például a közvetlen uniós pályázatokhoz a nyelvtudás? Azért az is egy fontos kérdés.
3: Hogyha az önkormányzat saját maga szeretné ezt a pályázatot teljes egészében lemenedzselni, az megírástól a beadástól a megvalósításig, akkor elengedhetetlen, hiszen ezek angol nyelven zajlanak. Nem csak maga a pályázati űrlap, de nyilván a kezelőfelület is, amin ennek a benyújtása történik, ezek mind-mind angol nyelvű oldalak. Önmagában mi nagyon sokszor futunk bele abba, például az Élhető Települések Országos Szövetsége keretében, hogy csak és kizárólag a nyelvtudás az akadály, ilyenkor természetesen mi magyar nyelven dolgozunk az önkormányzatokkal, és a beadás előtt kerülnek átfordításra ezek a dokumentumok. Nyilván ez egy extra munka, nyilván extra idő, és ugye ezeknél a pályázatoknál azért legtöbbször az időfaktor is egy elég kulcsfontosságú tényező, mert a kiírás és a beadás között, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy a kiírás észrevétele és a beadás között azért általában kevés idő áll az önkormányzatok rendelkezésére, úgyhogy például igen, a nyelvtudás, a szaktudás mellett egy másik nagy akadály tud lenni.
2: Nekünk most nem akadályunk lesz, hanem csak egy röpke szünetünk, de innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Maradjanak tehát velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
1: Ahogy megígértem, már is folytatjuk a Generátor című adásunkat, amiben az első fél órában már kiderülhetett, hogy a településekre fókuszál ez az adás, méghozzá egy kicsit az energetika, fenntarthatóság, klíma ügyében, vagy azzal kapcsolatban. És hát még sok-sok kérdésem maradt, úgyhogy visszafordulok vendégemhez, Bartuszek Lilához, és éppen a pályázatokról beszéltünk, és ahogy a lehetőségek tárháza nyílik, és te magad is felsoroltál jó pár lehetőséget, akár közvetlen uniós támogatást, vagy pedig akár az országunk illetékes szervein keresztül igénybe vehető pályázaton keresztül, de felütött bennem a kérdés, hogy vajon mi lehet a jó településvezetői szemlélet, hogy rohanni a pályázatok után, vagy egy víziót felépíteni, és aztán ahhoz figyelni mindig, hogy milyen lehetőség nyílik, hogyan fogjanak neki. Mert egy kicsit ez kapkodásba is átcsaphat, vagy akár egy stratégiai gondolkodásba is.
2: Hát mindenképpen az a hatékonyabb, hogyha van egy felépített stratégia, aminek mentén tud haladni az adott település, mondjuk egy 5 éves ciklus alatt, és természetesen közben nyitott szemmel kell járni, hogy melyek azok a pályázati lehetőségek, amik ugye illeszkednek ehhez a stratégiához. Az adás elején beszéltünk arról, hogy sok helyen elterjedt volt, vagy talán még mindig elterjedt az a logika, hogy szaladunk a pályázatok után, és kvázi igazából a gombhoz varjuk a kabátot. Én abszolút ellene vagyok ennek a gondolkodásnak, mert így sincs elég humán erőforrás egy önkormányzatban, így is nagyon meg kell gondolni azt, hogy egy településvezető hova allokálja akár az embereit, akár önmagában az önkormányzat erőforrásait, és szerintem felesleges pályázati köröket futni úgy, hogy az sehova sem illeszkedik, és lehet, hogy érkezik támogatás, de igazából több lesz a probléma annak a felhasználásával, sem mint amennyi előnyt tud az önkormányzat ebből generálni. Én azt gondolom, hogy ez egy hibás gondolkodás. Nyilván maga a település tervezés, én azt gondolom, hogy egy kulcsfontosságú elem kell, hogy legyen akkor, amikor élhető, fenntartható településekről beszélünk. És itt jön be az, amire szintén utaltunk már az adás első felében, hogy mennyire összefüggnek egymással a különböző területek. Hiszen ugye nagyon sok esetben például olyan különböző megoldások, amik mondjuk a hősziget hatás csökkentését segítik elő, vagy adott esetben azok az átgondolt beruházások, ami mondjuk egy zöldítő beruházás, csak hogy éljünk egy általam kevésbé kedvelt kifejezéssel, zöldítő beruházás megelőzi mondjuk napelemek telepítését, akkor adott esetben például már a napelem hatékonysága is tud nőni. És ezek azok az átgondolt lépések, vagy fogalmazunk akkor úgy, ahogy te mondtad, stratégiai lépések, ami nagyon-nagyon sokat számíthat. Én mindig arra ösztönzöm azokat az önkormányzatokat, akivel nekünk volt szerencsénk és van szerencsénk dolgozni, hogy nézzük meg azt, hogy hosszú távon mi az, ami várható, hogyan épülhetnek, és nem csak a pályázatok, de nyilván, mivel jelenleg a pályázati források alkotják az önkormányzati bevételek ilyen irányú felhasználásának a gerincét, ezért nyilván főként pályázatfókusszal szól most ez a javaslat vagy mondat, hogy nézzük meg, hogy mi várható, nézzük meg, hogyan érdemes sorrendbe állítani ezeket az elérhető pályázatokat, és emellett persze azok az apró, egyébként sokszor inkább csak tényleg a tudatosságot, vagy a vezetői ambíciót mutató apróbb, vagy kicsit nagyobb beruházások, amik egyébként emellett akár az önkormányzat meglévő forrás állományából is működhetnek, ezeket kell, hogy kiegészítsék. És így tud összeállni egy, azt gondolom, hogy abszolút nem csak energiahatékony, hanem egy ténylegesen értékalapon fenntartható településfejlesztés.
1: Ugye az adás elején onnan kezdtük a beszélgetésünket, amikor konkrét dolgokról kezdtünk el beszélgetni. Ugye az önkormányzatok életében az épületállomány az egyik legfontosabb kérdés, és innen indítottuk a beszélgetést. Ugyanakkor, amikor az energetika, klíma, fenntarthatóság, élhetőségről beszélünk, akkor nagyon sok minden másra is érdemes kitérni. Így tetted ezt például ugye az adatok jelentőségét is kiemelted, és ha az elmúlt időszakban valaki a települések hírei között böngészik, akkor egyre többet találkozik különböző ilyen projektekkel, mint például a Smart City. Mi mindenben lehet még gondolkozni, például a Smart City is egy ilyen program, amit érdemes lehet megfontolni?
2: Önmagában a Smart City, ugye ez okosvárosra fordítódik, önmagában az okosváros jelenség szerintem egy olyan dolog, amivel óvatosan kell bánni. Mert hogyha azt értjük alatta, amit szerintem szükséges alatta érteni, hogy valóban legyenek olyan adataink, amiből információ nyerhető, ami alapján meg tudnak születni ezek a már előbb említett logikus, strukturális és hosszú távú elképzelések, tervek mondjuk egy önkormányzatnál, akkor ez egy nagyon-nagyon támogatandó kezdeményezés. Sokan elvitték ezt olyan irányba, hogy nyilván most nagyon divatos minden, ami digitális, nagyon divatos minden, ami okos, és akkor lassan már levegőt sem tudunk venni különböző szenzorok nélkül. Én azt gondolom, hogy ez abszolút a ló túloldala. Vannak köztes megoldások, vannak olyan megoldások, amik nem feltétlen szükséges, hogy egy rendszerbe illeszkedjenek, ilyen például a biztonságos közlekedést elősegítő digitális, vagy sokszor mondják, ugye, hogy okos, intelligens gyalogátkelőhelyek. Ez például egy olyan dolog, ami nyilván hasznos, ha egy rendszerbe illeszkedik, de hogyha egyébként egy kereszteződésbe ez elhelyezésre kerül, az önmagában mondjuk biztonságnövelő értékű, de akkor, amikor mondjuk parkolási koncepcióban gondolkodik egy település, vagy akkor, amikor bármilyen lakosság számára előkészített projektben gondolkozik, legyen-e mondjuk egy bizonyos terület kizárólag mondjuk gyalogosok számára megközelíthető, hova tegyek mondjuk biciklitárolót, vagy adott esetben ugye a sokszor most már mumusként emlegetett biciklisáv, és sorolhatnánk. Ilyenkor nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy egyébként van-e adatunk. Van-e arról adatunk, hogy mi a településen élők mozgása, habitusa, merre mennek, hova mennek, milyen időközönként mennek. Egy adott útszakaszon csak reggel van mondjuk dugó, amikor egyébként óvodába, iskolába hordjuk a gyerekeket, vagy egész nap, mert nyilván teljesen más forgalmi megközelítést és szemléletet szükséges itt mondjuk alkalmaznunk. Melyek azok a területek, ahol egyébként mondjuk tudjuk, hogy nagyon erős a légszennyezettség, főleg mondjuk belvárosi településen. Itt tudjuk-e, hogy mondjuk mi a lehetőségünk mondjuk a növényesítésre, mert hogyha közműhálózattal dúsított az adott terület, akkor mondjuk nem tudunk fát ültetni, de ilyenkor jönnek be azok a megoldások, amik egyébként akár a járdára helyezett virágládák, akár a felfuttatott zöld falak, amelyek nem szükséges, hogy feltétlen útburkolat bontással járjanak. És már is láthatod, hogy mennyire sok irányba indulhat a gondolkodás. Én azt gondolom, hogy ezeknek a tervezéséhez mindenképpen szükségesek az adatok, és ez az, ami nagyon-nagyon sokszor hiányzik. A másik pedig az a fajta modellezés, ahol szintén hasznos, hogyha vannak adataink. Ugye ez a digitális iker kifejezést szokták használni a települések, ettől is sokan tartanak, mert hogy kicsit ilyen futurisztikusan hangzik. Ez semmi más nem jelent, mint azt, hogy nem tollal papírral leülünk, és megpróbáljuk kitalálni, hogy valaminek milyen hatása lehet, hanem tényleg szimuláljuk az adott városrésznek, akár egy növénytelepítési programnak az 5-10-15 év múlvai hatását, akár megnézni azt, hogy mondjuk például hogyan csökkenthető a hőszíget hatás azzal, hogyha növeljük az árnyékos felületeket, és még sorolhatnám ezeket a megoldásokat, és hogyha erre van lehetőség adatalapon modellezni, az nyilván mindig praktikus. De itt azért hozzátenném, hogy most aki ettől hirtelen megijed, hogy nyilván nincs erőforrása rá, nem tud hirtelen 5-10-20 évet előre ugrani, és ilyen abszolút adatalapú, abszolút modern, digitális, okos település koncepcióban gondolkodni, azoknak sem kell megijedni, mert sokszor ezek tényleg olyan apró kezdeti lépésekkel már elindíthatóak, amelyek, én azt gondolom, hogy azért egy okos tervezéssel egy ciklus negyede alatt előkészíthetők.
1: Hogyha energetika kontra település vonatkozásba gondolkodunk, akkor vannak olyan dolgok, amik lehet, hogy csípőből nem is jutnak eszünkbe, viszont energetikát érint. Mint például mondhatnánk azt, hogy a karbantartás felújítás mivel és hogyan történik, az sem mindegy, hogy mondjuk milyen aszfaltot, anyagot használnak a beruházások során a települések. Ahogy például nagyon sokat lehet hallani a zöld közlekedés fogalmáról is, hogy mondjuk elektromos tömegközlekedésre alkalmas buszokat alkalmaznak, és így a kibocsátás is kevesebb, meg nyilván üzemanyagból kevesebb, de hát itt is fontos az adat, hogy mi éri meg tulajdonképpen egy település életébe. Te hogy látod ezeket a területeket? Mennyire figyelnek erre a települések?
2: Én azt gondolom, hogy itt is azért van egy növekvő tudatosság, és ugyanúgy, ahogy az eddigi témáknál, itt is nagyon gyorsan át lehet esni a ló túloldalára. Én azt gondolom, hogy itt is szükséges felmérni, hogy hol, milyen eszközökkel lehet a leggyorsabban egyrészt hatékony eredményt elérni, másrészt mi az, amire lehetőség van. És valóban én azt gondolom, hogy a közlekedés például egy nagyon tág és nagyon-nagyon sok lehetőséget magába foglaló terület, de itt is okosan kell azt gondolom, hogy ehhez hozzáállni, mert például egy olyan területen, ami mondjuk kifejezetten dombos, hegyvidéki, nyilván sokkal nehezebb lesz az embereket mondjuk a biciklizésre ösztönözni, de lehet, és van is erre példa, hogy mondjuk, hogyha az önkormányzat ad támogatást egy elektromos rásegítésű kerékpárra, akkor már is többen pattannak majd két kerékre. Vagy szintén annak az intermodalitásnak a megközelítése, hogy ne abban gondolkodjunk, hogy mindenképpen rá akarjuk-e tenni a lakosságot mondjuk tömegközlekedési eszközökre, és most itt nagyon fontos, hogy azért ne csak Budapestben gondolkodjunk.
1: Igen, kisebb települések is bőven vannak, sőt.
2: Igen, tehát azért nyilván Budapestnek a tömegközlekedési hálózata abszolút, én azt gondolom, hogy világszínvonalú. Tehát itt mondjuk gondolok arra, hogy tényleg az a probléma, hogy azért nem tudnak mondjuk munkába menni az emberek, mert napi kétszer jár csak A és B település között mondjuk valamilyen közlekedési eszköz, vagy adott esetben mondjuk az a fajta településeken átívelő közlekedési logika, hogy nagyon szép dolog, hogy mondjuk egy településen már egészen sokan használják a kerékpárt, de mondjuk, hogyha egy biciklitároló hiányzik a vasútállomás területéről, és nem tudja az illető ott hagyni a biciklit. Vagy például országosan, és nyilván ez nem önkormányzatokat, hanem sokkal inkább nemzeti szintű döntést igényel, de mondjuk olyan vonatkocsiknak a megnövelt száma, ahol lehet mondjuk kerékpárt szállítani, ennek a bizonyos útszakaszokon való üzembe helyezésével, vagy egyébként például az olyan információs pontoknak az elérésével, hogy ezek elérhetőek-e, tudom-e így tervezni az utazásomat, valóban tehermentes lesz-e így az utazásom, ezek mind-mind olyan apró dolgok, vagy hol apróbb, hol nagyobb, de mind olyan összefüggő dolgok, amik egyébként nagyon sokat tudnak ezen segíteni, és azt gondolom, hogy itt szintén átcsaphatunk mondjuk a levegő minőség kérdésére egy településen, hiszen például egyre népszerűbbek azok a gondolatok, hogy például az iskolába, óvodába érkező szülők autóhasználatát csökkentsék. És ugye nyilván könnyű mondani, hogy akkor ne autóval vigyük a gyerekeket óvodába, iskolába, de hát szülőként mi a legfontosabb a gyerekek biztonsága. Tehát nyilván fontos két lépéssel tovább gondolkodni, hogy mitől érzi majd a szülő azt, hogy a gyerek egyébként biztonságban oda fog érni. És mondjuk olyan iskolaövezeteket kialakítani, olyan területeket kialakítani, ahol egyébként biztonságosan be tud sétálni akár messzebbről is a gyermek reggel. És most nyilván úgy hangozhat, hogy ezek ilyen csapongó gondolatok, de szerintem ez pont azt érzékelteti, hogy mennyi területen, mennyi lehetősége van az önkormányzatnak, és szerintem ezt fontos látni, hogy ezt egybe kezeljük egy integrált megközelítésként, és ne feltétlen azt tűzze ki az ászlajára az adott településvezető, hogy ő az autóforgalmat akarja csökkenteni, hanem nézze meg azt, hogy ezt milyen lehetőségekkel tudja elérni.
1: A napjainkban sokat hallunk arról, hogy az új klímatörvény előkészületéhez még akár most érdemes gondolatokat hozzáfűzni, és ahogy készültem az adásra, láttam, hogy ez abszolút a településvezetőket is meg tudja mozgatni. Miért fontos kérdés egy klímatörvény egy település életében? Mennyire tudja majd az ő életüket akár befolyásolni?
2: Nagyon nagy mértékben, és valóban nagyon nagy tudású kollégák jelenleg is dolgoznak azon, hogy az új klímatörvény előkészítéséhez bevonják egyébként nem csak az önkormányzatok, hanem a civil szféra, az üzleti szféra, és minden érdekeltnek egyébként a véleményét. Én az ő munkájukat nagyon nagyra tartom, és szerintem elengedhetetlen. Azért fontos, mert azt látjuk, hogy mindig, amikor az önkormányzatokról beszélgetünk, az önkormányzat lehetőségeiről beszélgetünk, akkor sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy leragadunk az önkormányzati hatásköröknél. Még hogyha megnézzük, hogy ezek mondjuk hol gyökereznek ezek a problémák, ami mondjuk akadályt képez egy önkormányzat számára, akkor azt látjuk, hogy sokkal magasabb szinten, felsőbb jogszabályokban van akadály. Utalhatunk itt egyébként a klímaadaptációs törekvésekre, utalhatunk itt a vízgazdálkodási megoldásokra, energetikai megoldásokra, műemlékvédelmi épületeknél, például a napelemek felhelyezésére, és sorolhatnám tényleg napestig. És pontosan azért szükséges egy olyan alapvető, és azt gondolom, hogy Magyarország jövőjét hosszú távon meghatározó dokumentum előkészítésénél, mint az új klímatörvény, a helyi szintre abszolút fókuszálni, mert nagyon gyakran a valódi problémák, a kézzelfogható problémák, azok ott érezhetőek. És természetesen nem elvárható egy nemzeti szintű dokumentumtól, hogy mind a több mint 3200 magyar település igényeit külön-külön megvizsgálja, de ezért szükségesek ezek a közvetítő szervezetek és programok, mert azért nagyon sokszor olyan kérdéskörök merülnek fel, ami viszont ténylegesen igényli már a nemzeti szintű szabályozásnak a módosítását, ami utána könnyebbé tudja tenni a helyi településvezetők mozgásterét abban, hogy ha már eldöntötték, hogy tudatosan foglalkoznak egy kérdéssel, akkor ne jogszabályi akadályok miatt ne tudják ezt megtenni.
1: Viszont amikor egy ilyen jogszabály alakul, és abból aztán majd valami következik, utána lehet, hogy valaki könnyen úgy érzi, hogy amit ott lát, az jó, a nagyobb településre vonatkozhat, én kicsi vagyok. Mennyire nehéz, hogy oly sok település nagyság van, mennyire lehet az ő érdekeiket és gondolataikat összehozni?
2: Én azt gondolom, mindenképpen kihívás, de szerintem ez egy általános jellemzője a településeknek, nem csak Magyarországon, hanem a világ bármely pontján, hogy különböző település mérettel, különböző települési kihívásokkal küzdünk. Éppen ezért én azt gondolom, hogy itt az érdekképviseletnek van nagyon nagy szerepe, illetve önmagában annak a hozzáállásnak, hogy ne egy egységként kezeljük a településeket, hanem ismerjük fel a különböző problémákat és a különböző település méretből adódó korlátokat és lehetőségeket, és sokszor ez tud probléma lenni, mert ugye, ahogy az előbb is mondtam, így ilyen zsákfogalomként azt mondjuk, hogy az önkormányzatok. De nyilvánvalóan teljesen más lesz a mozgástere egy kis településnek, teljesen más eszközállománya van mondjuk egy áradás kezelésére, egy szárazság kezelésére, vagy mondjuk az aszályhelyzetben a különböző viszmajor megoldásoknak a kezelésére egy kis településnek, meg mondjuk egy fővárosi kerületnek, vagy egy főváros közeli agglomerációnak. Nyilvánvalóan van egy nagyon nagy bizalom, azt gondolom, a döntéshozók irányába, afelé, hogy ez országos szinten legyen valóban stratégiailag is külön választva, hiszen ez nagyon sokat tud segíteni majd, hogy ez országos szinten legyen valóban stratégiailag is külön

0: fontos feltérképezni egy településnek a környezetét, hogy felismerje ne csak a saját adottságait a begyűjtött információk alapján, hanem a szomszédos településékét.
1: Abszolút elengedhetetlen, és azért megvannak ezek a kapcsolatok, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez fontos leszögezni, hogy országosan mi is, ahogy az étosszal járjuk az országot, azt látjuk, hogy nyilván nem elszigeteltel léteznek a településvezetők, viszont én azt látom, hogy annak a gyakorlati alkalmazása viszont még sajnos nem mindennapos, hogy ebbe a fajta újra gondolt élhetőségi, fenntarthatósági logikába is bevonjuk a már meglévő jó kapcsolatokat. Én azt gondolom, hogy érdemes lenne a tényleg a versengés és a picit talán néha és nyilván tisztelet minden kivételnek versengő magatartás helyett az összefogásra helyezni a hangsúlyt, mert vannak olyan jellegű problémakörök, főleg mondjuk kisebb településeken, ahol tényleg nem lehet minden településen két iskola, két óvoda, bölcsöde, de ugyanúgy szükséges az, hogy a gyerekek megfelelően elhelyezésre kerüljenek, ugyanúgy szükséges az, hogy munkahelyet biztosítsunk az ott élők számára. Itt lenne fontos az a fajta régió, vagy legalább több település közös gondolkodása a stratégiai szinten, hogy most egyszerűen fogalmazva, de osszák el egymást között azt, hogy kinek mire van lehetősége, hogyan tudja segíteni a környező települést vagy település csoportot abban, hogy élhetőbbé váljanak a mindennapok. És persze megmaradnak majd azok a feladatkörök, azok a lehetőségek, ami a saját település szépítését, élhetőbbé tételét és valóban a saját települési arculat kialakítását lehetővé tudja tenni, de azt gondolom, hogy meg kell nézni, hogy melyek ezek, és melyek azok, ahol viszont nem szükséges mindenképpen az összes erőforrást arra allokálni, hogy csak azért is a mi településünkön legyen elérhető egy bizonyos szolgáltatás, vagy egy bizonyos feladatkör. Úgyhogy én mindig arra ösztönzöm a településvezetőket, hogy merjenek közösen gondolkodni. És visszautalva itt az adás első felében, ugye nagyon sokat beszélgettünk a pályázatokról, nem is feltétlen lehetséges nagyon-nagyon sok pályázaton úgy elindulni, hogy mondjuk egy-egy kis település önmagában. Egyrészt nyilván minden nemzetközi pályázatnak alapfeltétele a nemzetközi partnerség, tehát már ez önmagában is egy kihívás, hogy nyilván nem csak magyar települések, hanem keressünk olyan nemzetközi partner településeket, akik mondjuk partnerek tudnak ebben lenni. De sokszor azt látjuk, hogy mondjuk lakosságszám arányosan is, hogyha 3-4 település összetud úgy fogni, vagy akár hogyha van mondjuk társulás, akkor már önmagában megvan az a lakosságszám, ami mondjuk szükségeltetik az adott pályázaton való elinduláshoz, és mennyivel egyszerűbb közösen ezt kezelni, mint egyesével várni, hogy olyan pályázat hújjon az ölünkbe, amin majd el tudunk indulni. És azért az Európai Uniónak én azt gondolom, hogy nagyon előremutató a gondolkodása abban az értelemben, hogy pontosan emiatt a pályázati kiírások szabályozása, vagy ennek keretében azért szabályozza azt, hogy igenis gondolkodjanak együttműködésben a települések, de valóban, hogyha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor ez talán a másik olyan nagy kihívás, amivel mi szembe találtuk magunkat az elmúlt években, hogy nem elég, hogy ijesztő ezeknek a logikája, de még együtt is kell működni a szomszéddal, ami hát én bízom benne, hogy azért inkább bevált gyakorlat lesz a jövőben sem, mint ritkaság, de azért még van hova fejlődni.
0: A műsorunk végéhez érve már csak egy kérdést tartogatok, bár szerintem aki eddig hallgatott minket, az érezhette, hogy sok kis ablakot nyitottunk meg, amelyekről akár külön-külön is lehetne egy-egy órát beszélgetni. Évek óta dolgozol a települések között, és szerintem lehet, mikor kezdetekben jártad a településeket és találkoztál velük, akkor még sok fogalom kicsit újszerűen hatott, mondjuk a fenntarthatóság, az élhetőség fogalma, hogy mit is takar, az energiahatékonyság, de az elmúlt évek szerintem megtanított bennünket arra, nyilván itt az energiaválság okozta sok hír, probléma, kérdéskör is. Mit tapasztalsz, mennyire kezdik már önmaguktól is érteni ezeket a szavakat a településvezetők?
1: Én azt gondolom, hogy abszolút pozitív tendencia figyelhető meg. Nyilvánvalóan azt gondolom, hogy azért látszik az, hogy van, aki sokkal lassabban barátkozik meg ezekkel a fogalmakkal, és van, aki sokkal gyorsabban ráérez ezeknek a hangulatára, lényegére, működési modellére. De összességében, hogyha Magyarország településeit nézzük, akkor most már azért nem nagyon lehet úgy önkormányzattal találkozni, aki ne alkotna valamilyen

0: véleményt, és a többségében azért pozitív véleményt erről a fajta logikáról, fenntarthatósági szemléletről, élhetőségi szemléletről. Nyilván itt az lesz a kérdés, amire többször utaltunk az adás során is, hogy milyen kapacitással tud ennek a mentalitásnak nekiállni egy-egy település. Én arra bíztatnám őket, hogy vegyék igénybe, amennyire tudják a szükséges segítséget, akár külső szakértők támogatásával is, és nyilván időközben én azt gondolom, hogy van egy tendencia, és reméljük, hogy ez a tendencia hamarosan a gyakorlatban is látszódni fog, abban, hogy országos szinten is olyan akár jogszabályok, akár programok induljanak, amik segítik az önkormányzatokat az ilyen irányú gondolkodásban.
1: Bartuszek Lilla, köszönöm szépen, hogy kicsit közösen tudtunk a témában gondolkodni.
0: Köszönöm szépen.
1: Az Élhető Települések Országos Szövetségének alapítójával beszélgettem, és remélem sok hasznos információt tudtunk meg, és egyáltalán mi magunk is elgondolkodtunk arról, hogy igen, a települések kapcsán is oly sok kérdés merülhet fel, ami az energetikához, a környezetünkhöz, a klímához, az élhetőséghez kapcsolódik, hiszen egy település az az otthonunk is, vagy akár egy célpontja az utazásunknak. Fontos kérdések, fontos információk, úgyhogy akit még bővebb tartalom érdekel, érdemes felkeresni akár a szövetséget is, ajánljuk a településvezetőknek is, de hát tudjuk jól, hogy az internet már kinyitotta a kapukat, úgyhogy tájékozódjunk, hiszen az információ kincs. Viszont hallásra, látásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Botrány.
1: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Lóerők éjszakája. Június 13 tököli reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13 tököli reptér. Start 15 óra.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron. Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából. Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu. Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
6: Kaisai.hu.
7: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
8: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Papp László Arénában. smartsportexpo.hu.
9: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető.
10: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
11: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Soron kívüli vizsgálatot rendeltek el az M1-esen történt halálos balesetek ügyében. Napos szeles idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migrációk. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális és innovációs, valamint diplomáciai területen. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán történt balesetek ügyében. Vitézi Dávid közölte, a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. Hajnalban két baleset is történt az M1-es autópálya elzárt munkaterületén Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért a másik sávba, ahol az ott parkoló munkagépekbe csapódott. Később, nem messze a torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két balesetben összesen 8-an haltak meg. Kiürítették a hamburgi repülőtér tranzitzónáját, miután egy férfi vészjelzőgomb megnyomásával bejutott az ellenőrzött területre. A hatóságok azonnal elfogták, veszélyes tárgyat nem találtak nála. Az incidens miatt az utasokat ismét átvizsgálták, a repülőgépekről is leszállították az embereket. Az indulójáratoknál akár 3 órás késések is lehetnek. Minden eddiginél több csapat vesz részt idén a Tiszatavi PET kupán. Doró Viktória főszervező a Kossuth Rádióban elmondta, vasárnapig 22 hajóval több mint 300-an gyűjtik a folyóból a szemetet. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez a Tehetség útja legújabb adása. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és ismét két részből áll az adás. Érdemes lesz mindegyiket felkeresni a YouTube csatornánkon, és mindegyik fél órában egy-egy fiatal tehetséggel fogok beszélgetni, és hát lássuk, hogy ki lesz az első vendégem. Üdvözlöm itt a stúdióban Mocskonyi Dörgőt, dalszerző előadót, szervusz!
4: Szervusz, hello, üdvözlöm én is a nézőket és a hallgatókat is.
0: Ebben az adásban most én nagyon örülök neki, hogy fiatalokkal beszélgethetek arról, hogy a zene világába hogyan lépdeltek, hol tartanak, és esetleg hova vizionálják magukat a jövőben, és azért ott már rögtön elakad az ember, amikor egy ennyire fiatallal ül szembe, hogy dalszerző. Az ember azt gondolná, hogy az előadói pálya az előbb van, mint a dalszerzés. Nálad ez hogy alakult ki, hogy már ilyen fiatalon mind a kettőt jegyzed?
4: Hát tulajdonképpen egyszerre alakult a kettő.
0: De hogy ez ilyen... azért nem bevált, nem hát, feltétlenül.
4: Nem tudom, mennyire bevált vagy nem bevált, nálam ez természetesen jött tulajdonképpen, sőt, talán még az alkotói rész az előbb is volt, mint maga a zenei. Én egész gyerekkoromban szerettem így létrehozni dolgokat, de egyébként szerepelni is szerettem, valószínűleg azért is minden szinten, tehát sportban is élveztem a versenyzést, meg a nem tudom, mondjuk a szerenlógást, úgyhogy ez valami természetesen jött, és akkor amikor a gitár, meg ez a gitáros dalszerzői világ, ez így elkapott, így nagyjából 10-12 éves koromban, akkor ez egy ilyen bekattanás volt, és egyértelműen elindultam ebbe az irányba. És tulajdonképpen ez így is alakult, tehát én nem is gondolkoztam magamról sose, úgyhogy csak gitáros, vagy csak énekes, vagy csak dalszerző, hanem ez így mind egyben.
0: Egybe, igen, abszolút. Igen. De tudod, említetted a sportot is, és ott is mindig azt mondják, hogy azért amikor a gyerekek elindulnak a mozgás világába, akkor valami mentén, valamiért valamit választanak. Esetleg azért, mert apuka edző valahol, vagy sportoló volt korábban, vagy éppen egy menő futballistát látott, és azért a foci ragadta meg nálad. Mi az, ami pont egyébként a gitár fele indított el? Volt-e valami, ami ahhoz kötött, hogy ez egyértelmű, hogy a gitár lesz az a hangszer a kezemben, amivel szerepelni fogok?
4: Hát tulajdonképpen nem volt ez feltétlen persze egyértelműen csak a gitár, mármint hogy azért sok hangszert kipróbáltam én is, meg azért szerencsésnek mondhatom magam, hogy szüleim is zenével foglalkoznak, vagy foglalkoznak zenével is, és emiatt egész gyerekkoromban ez, hogy mindenféle hangszerek és különböző zenei stílusok és izgalmas zenei világokban való játszás, tehát tényleg ilyen játékként ismerhettem meg a zenét. És igazából ami megfogott, az maga ez az énekes dalszerzői világ tulajdonképpen az, hogy így hatni lehet az emberekre, vagy az, hogy ahogy egy, nem is tudom, egy éneket vagy egy dalt előad valaki, az mennyire nagy hatással tud lenni az emberekre. És tulajdonképpen ezt magamban is éreztem, hogy ezt én így valahogy el tudom kapni így magamtól, hogy valamit előadok, vagy valami performance csinálok, nem feltétlen zeneiben éltem meg ezt először, de hogy ezáltal én tudok hatni emberekre, és ami nagyon megtetszett a gitárban, az, hogy ez egy ilyen rendkívül letisztult és őszinte hangnem tulajdonképpen.
0: Ráadásul tényleg nagy hatással tudsz lenni az emberekre, és hogy példát hozzunk ide, ugye 2023-ban a Most is ott a parton című dallal a Dal 2023 műsorában döntőig meneteltél, hát azért azt mondhatjuk, hogy az a dal az úgy áthatolt mindenkinek a bőrén, de azért ez egy olyan megmérettetés, amikor tényleg úgy elég sokan megismernek. Lehet azt mondani, hogy a nagyvilág számára ez volt az, amikor leginkább elhelyezted a nevedet a hazai zeneiparban, és ezzel nem a korábbi munkáidat akarom megsérteni, hanem tudod jól, hogy azért amikor tévés színpadra kerül az ember, akkor azért többen felkapják a fejüket. Te hogy láttad a dallal, ezzel a műsorral szerzett hírnevedet, miben tudott segíteni? Azért ott profi környezetben tényleg abszolút helyt kellett állni.
4: Hát igen, és jó, hogy ez a profi környezetet mondom, mert tulajdonképpen ez egy nagy tapasztalás is volt, hogy milyen egy ilyen környezetben dolgozni, milyen érzés ilyen technikával működni a színpadon. Hát nagyon jó élmény volt természetesen, és tulajdonképpen rengeteg fejlődési lehetőséget adott, amit azért ki lehetett használni. Akár csak azt is, hogy milyen, amikor sok ember egyszerre lát a színpadon, vagy akár a tévéképernyőn keresztül, és minden, ami ezzel járt, tehát a social media megismertség is. Meg tulajdonképpen az egész műsor azért nagyon jó szerintem, vagy azért volt nekem, én számomra nagyon jó, mint tényleg aki tulajdonképpen akkor szerepeltem a tévében először, mert egy ilyen kredibilitást ad a szakmában, egy ilyen jó belépő tulajdonképpen, hogy én már voltam ebben a műsorban, azért ezt a műsort az országban mindenhol ismerik, ha nem is feltétlen aktuálisan, de azért nagyon, nagyon jó induló alap.
0: Abszolút. Viszont azért, amikor fiatalokkal találkozok, akkor sokan számolnak be arról, hogy azért valamikor az önbizalmuk kicsit megcsuklik, és önmaguk is kételkednek abba, hogy az általuk választott kreatív szakmával akarnak-e foglalkozni hosszú távon. Neked van, vagy volt ilyen időszakod, amikor azért úgy elgondolkoztál, hogy mennyi ideig tudod a zenei karrieredet tényleg a főiránynak megjelölni?
4: Hát szerintem ez minden alkotó életében egy ilyen állandó
0: kérdés.
4: Állandó, igen, ilyen hullámvölgy és hullámhegy, hiszen gyakorlatilag folyamatosan ebbe vagyunk, hogy ha csinálunk valami alkotást, akkor először arról magunknak el kell dönteni, hogy ez egyáltalán nekünk tetszik-e annyira, hogy megmutassuk másoknak, tehát, és akkor még ennek, hogy aztán mennyire lesz ez sikeres, hogy mennyire tetszik másoknak, ez már még egy lépcső, tehát rengeteg ilyen önmegkérdőjelezés van. De igazából, ha én ezt próbálom ilyen motivációnak használni, hogy nem is feltétlen azt gondolom róla, hogy ez a legrosszabb dal, amit csináltam, az előző, hanem de hogy úgy gondolom, hogy na még akkor ennél tudok jobbat, és jobbat, és jobbat, és akkor ez így visz előre, hogy írni, igazából írni egy-két olyan dalt, ami aztán nem is tudom, úgy megmarad az embereknek, vagy hat az emberekre. De különben azok a dalok is nagyon fontosak, amik meg aztán tulajdonképpen nem futnak akkora utat, tehát megmaradnak mondjuk csak az én egy-egy alkotásomnak. Számomra az is fontos, de nyilván itt válik el az alkotó és az előadói rész, hiszen az előadói részben ott azért szempontként kell azt is előrevenni, hogy a melyik az a dal, ami az emberekre nagy hatással tud lenni.
0: Egy fiatal zenei tehetség életében mi az a kapaszkodó ma Magyarországon, ami segíti a fejlődését? Például a te pályafutásod során, hogyha itt az elmúlt évekre visszagondolsz, akkor milyen sarokpontokat látsz, ami kicsit így előre tudott lökni, vagy szakmailag segített annyit, hogy lásd az irányt, hogy merre tovább, mi az erősséged, mi az, amiben még mondjuk van mit dolgozni, tehát mik azok a pontok, amiket így meg tudsz nevezni?
4: Hát tulajdonképpen ebben én valahogy úgy érzem, hogy ilyen szerencsésnek mondhatom magam, hiszen bármikor úgy éreztem, hogy na most egy kicsit nem tudom, hogy merre kéne menni, vagy milyen irányba mozogjak. Mindig jött egy-két olyan pályázat, vagy lehetőség, vagy hasonló, ami egy ilyen tök jó segítség volt. Tulajdonképpen én ugye az egész, tehát úgy mondjam, amikor ez a, kijöttem a, tulajdonképpen a hálószobából, lehet így mondani, tehát amikor először megjelent dalom, vagy lemezem, az is egy ilyen pályázat kapcsán volt, a Petőfi Kulturális Ügynökségnek volt egy ilyen nagy lemezprogramja, amivel aztán, amikor az elkészült, utána kerültem bele a dal 2023-ba, tehát gyakorlatilag egy ilyen, majdnem, hogy organikus fejlődési utat lehet így megnevezni, tehát elég sok ilyen lehetőség van. Most már szerencsére egyébként elég sok, tehát lehet találni, hogyha valaki keresgél, és ezt mondom úgy is, hogy egyébként nyilván, ha valaki egyetemi irányba mozog, tehát mondjuk zeneakadémista vagy hasonló, akkor annak még akár még több is lehet, de tök jó, hogy így is ilyen teljesen kívülállóként is lehet találni ilyen pályázatokat.
0: A Nemzeti Tehetségprogram Talentum Hungaricum programjában is részt vettél, az például miben tudott előrébb juttatni?
4: Hát ez igazából pont abban nagyon nagy segítség, hogy bekerülök vagy be lehet kerülni így a szakmai közegbe. És ezt nem feltétlen csak a mentorokra értem, bár nyilván az is nagyon jó, hogy a már a pályán lévő emberekkel is lehet találkozni és kapcsolódni, de igazából a pályatársakkal is meg lehet ismerkedni, vagy hát úgy mondom, hogy a jövőbeli pályatársakkal, és ez nagyon nagy élmény, meg nagyon jó dolog szerintem, hiszen ez az, ami hiányzik szerintem. És ráadásul, ami itt nagyon nagy előnyit a Talentum Hungaricumban, az, hogy stílusoktól függetlenül, tehát hogy nem csak a saját stílusoddal találkozol, hanem mindenféle egyebekkel, tehát néptánc, népzene, könnyű zene, komoly zene, jazz, ez mind így találkozik, és ez szerintem nagyon fontos, és egy kicsit hiány cikk is tulajdonképpen, vagy hiány termék, hogy így ezek így találkozzanak, ezek a stílusok.
0: Amikor művész szakmabeliekkel beszélgetek, akkor mindig úgy próbálják mondani, hogy a különböző díjak, kitüntetések nem annyira fontosak, de azért, amikor mondjuk elkezdem sorolni, és a te esetedben is például lehetne mondani, hogy az Újfalusi Gábor kiemelkedő zenei tehetségdíjat, és akkor még sorolhatnánk, neked ezek a díjak számítanak? Vagy beállsz a többi művész ember közül, hogy nem annyira számít, de azért mondjuk mindenki örül neki.
4: Hát biztos, hogy számít. Tulajdonképpen itt csak az a kérdés, hogy hova teszi az ember a súlyozást. Tehát nagyon fontosak a szakmai visszajelzések szerintem, és többek között ezek is szakmai visszajelzések, de nyilván főleg könnyű zenében azért az igazi visszajelzést azt a közönség tudja megadni. Tehát minden, ami szakmai díj, az igazából így egy kicsit nem is háttérbe, de mondjuk másodszorba kerül. De persze nagyon fontosak, meg nagyon értékesek, és pont egyébként, amiről beszéltünk az előbb, hogy az ilyen kis hullámvölgyekben, alkotói hullámvölgyekben azért ezek jól tudnak jönni, ezekre visszatekinteni, hogy azért mégis lehet, hogy van keresni való a pályán.
0: Akkor ezek szerint jól jönnek a díjak, de ha egy díjat éppen az adott évben nem te nyersz, akkor azt neked nem veti vissza az alkotói kedvedet, viszont ha megkapod, akkor az meg lehet, hogy éppen előre
4: tol. Igen,
0: igen,
4: abszolút. Sőt, igazából még motivációként is lehet ezt is használni, hogy nem a szakmai díjak felől, vagy nem attól várod a előrelépést, hanem a közönségtől.
0: Nagyon sok szakmában mondják azt, hogy napjainkban nagyon komplexnek kell lenni, és tulajdonképpen az ember választ egy szakmát, de nagyon sok képességet mellette fejleszteni kell. A te szakmádban fontos kérdés az, és most ez nem rossz értelemben mondom a termék szót, hogy megvan a remek termék, oké, de azt értékesíteni kell. Mennyire nehéz fiatalként erre is figyelni, hogy ezt is építsd, ezt a képességet, vagy megfelelő szakemberrel dolgozz együtt, hogy eljuttasd a terméket úgymond a hallgatósághoz.
4: Hát szerintem ez a legnehezebb része jelenleg a zenei karriernek, vagy nem is tudom, így a zenei pályafutásnak, hiszen ez nagyon megváltozott az elmúlt néhány évtizedben gyakorlatilag. Tehát azért egy pár évtizeddel ezelőtt ez még abszolút nem a művésznek a feladata volt, hogy a marketing résszel foglalkozzon, és most meg eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag kizárólag is és csak is a művész feladata ez, hogy ezt kitalálja és megoldja. Nyilván be lehet vonni szakmai segítséget, vagy hát egy idő után egyre több szakmai segítséget be lehet vonni, de például a zenei kiadók szerepe az nagyon megváltozott ebben. Tehát most már nem az a bevett szokás, hogy megtalálják a tehetséget, és ők azt fölépítik, és eljutatják az emberekhez, hanem gyakorlatilag már azt várják, hogy magadtól egy kész produktumot hoz létre, és legyen egy követőtáborod, és már legyen egy kiépített marketing stratégiát gyakorlatilag. Tehát ez az a rész, ahol azért nehézségbe kerülnek a fiatal zenészek. Valakinek ez jobban megy, ugye, valakinek kevésbé, de mondjuk például ez azt is előre tudja hozni, hogy aki például az egyik részben sokkal jobb, tehát mondjuk nagyon jó marketinges, de mondjuk zeneileg nem feltétlen annyira erős, az valószínűleg sokkal sikeresebb lesz, mint az, aki lehet, hogy a legnagyobb énekes, de egyszerűen nem jut el az emberekhez.
0: Abszolút. Mostanában nagyon sok olyan önéletrajzi dokumentumfilmet lehet a különböző streaming platformokon is megtalálni, ahol egy-egy zenei előadó életét lehet felfedezni, és nagyon érdekes látni ezekben a filmekben, hogy amikor valakit felfedeznek, meg volt neki a saját hangja, de egy idő után azért a szakemberek próbálnák ebbe vagy abba az irányba eltolni, mert hogy az jobban eladható, az menőbb téma. De hogy látod ezt, mennyire tudod megőrizni a te hangodat, a te stílusodat, vagy mennyire ragaszkodsz hozzá, mennyire tudja befolyásolni azt akár, hogy mondjuk van, hogy jön egy ihlet, és van olyan, hogy eldobod az ötletet, mert ez nem menő ez a téma.
4: Hát ebben viszont most pont akkor visszafordítom, az előbb egy kicsit negatívan zártam le ezt, hogy milyen is ma a zenei világ. Ilyen szempontból viszont nagyon jó a zenei világ, hogy manapság ezek az ilyen nagyon nagy fölülről jövő megmondások már sokkal kevésbé fontosak. Tehát sokkal könnyebben lehet, viszont ugye ezáltal, hogy kicsit independent lett minden előadó, ezáltal pont ezt a művészi függetlenséget is meg lehet őrizni ebben, és tényleg szabadabban lehet erről gondolkodni, és ebben alkalmazkodniuk kellett a szakmának is. Tehát ma már nincs feltétlen akkora ereje, vagy úgy mondom, hogy nincs akkora hát hatalma tulajdonképpen egy szakmabeli, vagy egy, hogy mondjam, egy zenei kiadónak például. Tehát sokkal szabadabban váltanak a már befutott előadók is. Most is például pont pár napja olvastam, hogy az Ed Sheeran nevű előadó is elhagyta a legnagyobb zenei kiadót, mert ő is, hát pontosan nem lehet tudni, hogy miért, de minden esetre, hogy ezek így már sokkal könnyebben és szabadabban mozognak.
0: Viszont, hogyha a te dalaidat valaki meghallgatja, akkor azt érezheti, hogy az őszintesség, személyes vallomások azért eléggé meghatározzák, és ugye említett, hogy ez nem nyomáshatás, hanem te döntöttél így. Miért pont ebben a stílusban utazol? Hát ugye oly sok mindent lehetne választani, ezen ebben lehetne rocker, hörgő, és nem tudom milyen stílusban is, de te valamire ezt választottad.
4: Hát tulajdonképpen ez főleg amikor egy előadó az elején van, ez szerintem sokkal kevésbé választás, mint sem, hogy természetesen jön. Igen. És egyébként emellett nagyon sok stílus megfér, tehát igazából én is ugye szeretek sokféle stílusban alkotni, mindenféle pörgősebb, bulizósabb és mélyebb és letisztultabb hangzásokban, tehát igazából ami szerintem fontos ebben, és amit te is mondtad, az őszintesség. Tehát ami az emberből őszintén jön, valahogy arra fognak kapcsolódni a más emberek is. Tehát hogyha éppen nyilván bulizósabb és erezdel a hajam hangulatban van az ember, akkor az a jó, hogyha azt énekli ki magából.
0: Az biztos. És akkor vannak azok a kérdések, amire emlékszem, hogy én is gyűlöltem válaszolni, viszont x évvel később meg az ember megérti, hogy ezeket a kérdéseket miért teszik föl, mert fontos szempont, hogy amikor az ember fiatalon teszt vesz, mi a cél, hova szeretne eljutni? De hogy látod magad? Neked mi a vég célod? Például van-e valami, amit még a zene mellett építgetsz magadnak, ilyen álombi lábnak, opciónak, más érdeklődési kör, vagy hogyan gondolkodsz a pályafutásodról?
4: Hát tulajdonképpen én most ezzel úgy vagyok, hogy amit ki lehet hozni a zenéből, azt szeretném kihozni. Nyilván most még fiatalként nincs annyi megkötöttségem, hogy ez ebben akadályozon, azért azt gondolom, hogy ez sokkal nehezebb, mondjuk egy kicsit, mondjuk család mellett már egész más helyzet van. Tehát én azt gondolom, hogy most abban a korban vagyok, hogy most teljes mértékben fókuszálhatok erre, és ezt próbálom minél magasabb szintre eljutni. Az, hogy ez konkrétumokban hol fog kifutni, ez tulajdonképpen... Itt vagyok én, úgyhogy nem feltétlen gondolkozom én ilyen konkrétumokban, tehát nem mondom azt, hogy ha elérem ezt vagy azt a színpadot, akkor én kész vagyok, hanem mindig ahhoz lövöm be a következő célt, ahol éppen tartok. Tehát,
0: egyébként, ha megnyugtat, én ugye x évvel idősebbként pont ugyanígy élek, hogy mindig a következő lépést határozom meg, aztán a többi meg majd flóba jön, hogy az ember mit érez. Azt viszont látod, hogyha az említett család beköszön, és akkor egy kicsit az ember visszateker magán, vagy nem annyi mindent tud vállalni a zene világába, hogy akkor is egyébként szerinted a zene határozna meg? Mennyire lát magadban például ilyen pedagógiai vénát, hogy az ember oktasson, vagy felkaroljon fiatalokat, mentoráljon, vagy akkor lehet, hogy teljesen más dolgokkal foglalkoznál.
4: Hát ezt nehéz azért így előre megmondani, de biztos egyébként, tehát én szeretek fiatalok, vagy szeretek akár kortársakkal is, de fiatalokkal is foglalkozni, vagy nálam fiatalabbakkal foglalkozni, tehát biztos, hogy ha jönne olyan lehetőség, akkor, és lenne rá idő, meg energia, meg minden, akkor biztos szívesen kipróbálnám magam benne, de azért jelenleg abszolút nem nincsenek ilyen irányok, tehát jelenleg a zene, vagy nem is szóval a saját pályám az, ami foglalkoztat.
0: A beszélgetésünk előtt már kérdeztelek, és nyilván azért erről jó az adásban is beszélni, hogy itt a szezon. Abszolút mondhatjuk azt, hogy megjött a jó idő, most már mindenki érzi, hogy meleg nyár elég nézünk, és kérdeztelek, hogy hogy áll a naptárad. Hogy áll a naptárad, akkor beszéljük ezt meg itt is.
4: Hát szerencsére azért lesz jó pár koncert a nyáron, lesznek fesztiválok, klubkoncertek, mindenféle kertekben koncertek, tehát elég szép és színes nyár elé nézek, úgyhogy izgalommal várom, hogy milyen lesz, és lesznek olyan színpadok is, ahol meg most lehet először föllépni, például a Művészetek Völgyében is most először leszek, ami mindig egy izgalmas dolog, új helyszínre menni, új környezetbe.
0: És ilyenkor egyébként van az előadónak kedvenc tere. Most így úgy értem a kedvenc terét, hogy a nagy fesztivál, a kis klub koncert, a szabadtér, a zárt, tehát lehet azt mondani, hogy valakinek van kedvence, nyilván mindenhol szeret fellépni az ember, de neked melyik a legjobb élményed a közönséggel?
4: Hát tulajdonképpen ez egy ilyen érdekes dolog, mert daloktól függ. Aha. Tehát van olyan dal, ami sokkal jobban működik egy kisebb kertben, vagy klub helyszínen, tehát ahol nagyon közvetlen és intim a kapcsolódás, de nyilván a nagy bulizós számok, meg azok a nagy színpadon azért jobban ütnek, és jobban hatnak az emberekre, tehát igazából minden helyszínen megvan az, ami
0: de akkor a repertoárt is úgy állítod össze, hogy azért akkor ezt figyeled, hogy akkor a dalokat hogy rakd össze?
4: Hát nyilván persze azért van a helyszínnek erre ráhatása, de azért persze nem ennyire kizárólagos a dolog, tehát nyilván a fesztivál nagy színpadon is előfordul az, hogy egy nagyon érzelmes dal tök nagy hatással tud lenni az emberekre. És
0: de mondjuk nem azt rakott kezdő dalnak.
4: Hát igen.
0: Vagy igen?
4: Hát egyébként ebbe nagyon lehet kísérletezni, meg ez is egy ilyen soha véget nem érő játék, hiszen persze ebbe is vannak nagy szakmai emberek, akik megmondják, hogy kéne, de aztán mindig jön egy-kettő előadó, aki ezt megfordítja, és tökre jobb tud működni.
0: Hát akkor ezt a tökre nagyon tud működni érzést kívánom a következő években, és remélem, hogy még nagyon sokat fogunk rólad hallani, és hát akkor érdemes felkeresni a naptáradat, hogyha valaki meg szeretné ezt személyesen is tapasztalni, hogy milyen az, amikor Mocskonyi Dörgő előadja élőben a dalait. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
4: Én is köszönöm a meghívást.
0: tudják. Ez még csak az első fele volt a beszélgetésnek, a következő fél órában is érkezek egy fiatal tehetséggel.
1: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
1: Ahogy megígértem a hallgatóinknak és a nézőinknek, már is folytatjuk a műsorunkat, hiszen azt ígértem, hogy ebben az adásban két fiatallal ismerkedhetünk meg kicsit közelebb, és hát most egy hölgyet invitáltunk ide a stúdióba, itt köszönhetem Moldovai Dórát, énekesnőt, üdvözöllek, szervusz!
2: Köszönöm szépen, én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást!
1: Hát, hogyha valaki elkezdi a te pályafutásodat és az eddigi pályádat vizslatni, akkor azért azt látja, hogy hogy kicsit messzebbről indultál, mint ahol most ülünk. Úgyhogy arról is fogunk beszélni. De én előbb azzal kezdeném, hogy nagyon érdekes a te esetedben, hogy a népdaltól indultál el, és a jazzig jutottál. Mennyire adta magát egyértelműen a népdal, és mennyire kellett tudatosan a jazz fele lépdelni?
2: Gyerekkoromban az nagyon természetesen jött, hogy népdalokat tanulok, és népdalversenyekre járok valahogy. Ugye erdélyi születésű vagyok, és otthon ennek óriási hagyománya van, úgyhogy a tanítónénik, óvonénik azok szájról szájra adják tovább, amiket ők is annó gyerekként, vagy akár már felnőttként tanultak, úgyhogy ez a népdalvonal, ez nagyon-nagyon természetesen jött. Utána volt talán egy ilyen könnyű zeneibb vonalam, vagy inkább azon egy ilyen popposabb vonalon mozogtam, és talán a gimnáziumi végzős éveimben találkoztam a jazzzel, és először nem szippantott be, kellett. Egy énektanárom mondta, hogy hú, Dóri, lehet ez neked jól állni, és ki kéne próbálnod, és aztán így pár nap alatt így valahogy annyira elültette a bogarat a fülembe, hogy azt mondtam, hogy egy a fene, próbáljam ki, aztán most itt vagyok. Úgyhogy, de most is nagyon-nagyon nyitott vagyok minden zenei műfajra, meg párhuzamosan több műfajban is tevékenykedek, alkodok, jelen vagyok, ugyanúgy színházi produkciókban részt veszek most is, illetve fúziós zenékben is szeretek alkotni.
1: Mennyire határozza meg az embert az, hogy honnan indult? Mert említetted, hogy ugye Erdélyben ez abszolút hétköznapi dolog, hogy akár az énekórákon is találkoznak a fiatalok vele. Azért tudjuk jól, hogy sajnos vannak olyan oktatási helyek, ahol viszont nem annyira preferálják a gyerekek, vagy nem is annyit találkoznak vele. Mennyire határozott meg téged az, ahonnan érkeztél?
2: Hú, ez jó kérdés.
1: Vajon akkor is a zenéhez nyúltál volna, hogyha nem találkozol a népdallal?
2: Én sose készültem zenei pályára. Mindig nagyon-nagyon erős hobbim volt, de valahogy nem abban a mentalitásban nőttem fel, hogy fiam, legyél zenész, mert az egy nagyon jó szakma, legyél orvos vagy mérnök. És teljesen ezen a területen tanultam egész gyerekkoromtól a végzős éveimig. Nagyon-nagyon ez a reál beállítottság voltam, hogy akkor matek, fizika, mérnöki, mindenképp valami ilyen mondhatni biztosabb szakmát fogok választani. Nem igazán tudtam befogadni azt, hogy én ezt tanulhatom, hogy nekem erre van lehetőségem. És nem is annyira volt, vagy nem... Talán mondhatom azt, hogy nem annyira kerestem ezeket a lehetőségeket, vagy nem voltam annyira nyitott szívvel az ilyen lehetőségek fele, pedig amúgy így visszagondolva otthon is vannak ilyen, tehát ugyanúgy van jazz tábor, van zeneiskola, de valahogy az én városomban ezeknek nem volt akkora területe, és zeneóráim se annyira voltak, tehát mindig volt pár személy, aki így dédelgette ezt a zenei álmot, meg így fogta ebben a kezemet, de nem volt ez egy ilyen nagyon-nagyon tudatos tanulás. Egy ilyen nagyon-nagyon
1: tudatos. Ez az elején inkább hobbi volt.
2: Teljes mértékben.
1: Tudatos szakmaválasztás.
2: Igen.
1: És mi volt a fordulópont, ahol már te is kezdted elhinni, hogy ezzel komolyabban fogsz foglalkozni életed során?
2: Volt egy nagyon kedves gimis zenekarom. 7 évig zenéltünk együtt, és ez teljes mértékben ilyen hobbi szinten működött. És nem igazán foglalkozott velem talán ilyen 17-18 éves koromig énektanár, inkább autodidakta módon otthon ilyen YouTube felvételekről, meg különböző ilyen online workshopokról próbáltam így minden kis tudást elcsípni. Aztán volt egy olyan pont, amikor azt éreztem, hogy hú, lehet, hogy most nem elég az én tudásom, meg az én nyitottságom a hangképzés, meg a zene irányába, és kell egy külső személy, aki nekem tud segíteni, mert voltak ilyen különböző elakadásaim, leginkább hangképzés területen, és akkor kerestem meg egy nagyon-nagyon kedves énektanáromat, aki egy másik városba lakott, és akkor mindig ingáztam oda hozza, és pár óra után mondta, hogy fú, Dóri, szerintem neked ezzel így komolyabban kéne foglalkoznod, és ő volt az, aki mutatott jazz felvételeket, és teljesen elültette a bogarat a fülem, hogy Dóri, Budapest, jazz konzi, menj! És valahogy onnan ez az út, az pedig nagyon-nagyon sima volt. Tényleg így 10 hónapon volt felkészülni a felvételire, elkezdtem nyomni, így volt egy ilyen belső hang, ami azt mondta, hogy ez így jó lesz, és így nem mondom, hogy nem féltem, mert rettenetesen, főleg azért, mert tényleg nem volt semmi a zenei előképzettségem, de így valahogy a belső iránytű az így mutatta, hogy ez...
1: És a felvételi az mennyire volt nehéz? Mennyire volt nehéz bekerülni? Milyen élmény volt megpróbálni azt, ami még anno elérhetetlennek tűnt?
2: Hát így visszagondolva, egy nagyon-nagyon borzasztó élmény volt. Így rettenetesen izgultam, nem... Ilyenkor nem is emlékszik az ember szerintem, az agy
1: az adrenalin.
2: Igen, tehát csak arra emlékszem, hogy így visszaülök, apa emlékszem, várt kint a suli előtt, és mondom, apa, induljunk haza, szerintem ez így nem sikerül. De akkor így ott volt B-opciónak az, hogy akkor leszek mérnök, és megnyomom az érettségit, és jó lesz. Ezt tényleg nem tudom felmérni, mennyire volt nehéz akkor ez, mert annyira így voltam, hogy hát egyetlen
1: próbáljuk. És most mennyire nehéz?
2: Mármint benne lenni.
1: Igen, benne lenni. Uh-huh. hát ott vannak a pályatársak, vagy a hasonló tehetséges emberek hát között.
2: Szerintem
1: van egy
2: nehéz.
1: Rettenetesen nehéz.
2: És nem is feltétlen a suli, most ugye a Zeneakadémián tanulok, tehát az is egy nagy megmérettetés, szerintem lélekben nehéz ez az egész, hogy tényleg azért a legtöbb zenész, tehát nem mondok újat, ha én is ugyanúgy megfelelési kényszeres vagyok, betegesen perfekcionista, rettenetesen tudok szorongani dolgokon, és inkább ez a része nehéz, hogy ez ne ölje meg, vagy hogy nem tudják ezek a dolgok megölni az alkotást, és ez pedig egy ilyen óriási önismereti munka. Úgyhogy nekem ez a pár év, amióta felköltöztem Pestre, ez egy ilyen, egy ilyen nagyon-nagyon döcögős út magamhoz, de izgalmas, és mindig újabb és újabb dolgokra jövök rá, és ezért hálás tudok lenni.
1: Azért a kreatív munkához az, hogy az ember kihívásokkal néz szembe, és meg kell küzdenie magával, az nagyon hasznos is tud lenni, hiszen inspirálja is az embert. Ugyanakkor, hogy említettük a beszélgetés elején is, Erdélyből érkeztél, és most ugye itt a fővárosban tanulsz, élsz, alkotsz. Mennyire volt nehéz a váltás is? Hiszen azért ne tagadjuk el, hogy azért ez egy fővárosi környezet, teljesen más tempó van, teljesen az más biztos, temperamentumú emberek. Mennyire volt nehéz beilleszkedni?
2: Hát én nagyon-nagyon szeretem Budapestet. Én azért lehet titkom, mindig egy ilyen nagy városi lány voltam. Otthon tök sokszor éreztem így visszagondolva. Ott, nem tudom elképzelni, hogy ott vagyok a múltban, akkor így éreztem így különböző dolgokat, hogy hát nem biztos ez az én helyem, nem minden énemet tudom megmutatni az embereknek, nem minden énemet fogadják el. És itt Pesten azért nagyobb szabadság van szerintem ilyen téren.
1: Mi motivált téged a jövőt illetően? Nyilván az, hogy alkoss is, de mennyire látod a jövődbe azt, hogy ne csak alkotó legyél, hanem ugye, ha valaki utána néz a munkásságodnak, hanem akár taníts is?
2: Szerintem most lesz 2 éve, hogy tanítok magánba, tehát hogy hozzám járnak a nagyon-nagyon aranyos diákjaim, akiket nagyon-nagyon szeretek. Tényleg gyerektől elkezdve 50-60 éves felnőttekig, akik már gyerekük van, akiknek már gyerekük van. Szerintem az, hogy én annó autodidakta módon álltam neki, és tapasztaltam ki magamban dolgokat, ez a kísérletezés, ez nagyon izgalmas akkor is, hogyha én hát ez most picit fura kimondani, de hogyha mással kezdek kísérletezni. Nagyon-nagyon izgalmas út, és nagyon, főleg inkább a felnőttek választják ilyen terápiás önismereti jelleggel ezt az énektanulást, és ebben rettenetesen szeretek partner lenni.
1: Mennyire fontos, hogy te kapjál szakmai segítséget? Kérdezem ezt például azért is, mert Talentum Hungaricum mentorátja is voltál, és például Bacsó Kristóf Pál István szalonnával is tudtál közösen gondolkodni.
2: Meg Bubik Petrával is.
1: Igen,
2: tényleg. Így körbejártam minden műfajt, meg minden mentor.
1: Ők mit tudtak neked segíteni, hozzáadni a pályádhoz?
2: Hát szerintem rettenetesen fontos a művésznek, hogy legyen egy olyan tanára per mentora, aki ott tud lenni, és nem csak szakmailag, inkább emberileg. Aki meg el tudja mondani, hogy né, Dóri, igen, ez ilyen. És azért talán Gubik Petrához kerültem a legközelebb, és vele rettenetesen sok ilyen beszélgetésünk volt. Kezdve a kiégéstől az alkotásban, tehát az alkotási folyamatokig, hogy ebben hogy kell benne lenni lelkileg, milyen az, amikor mélyen van az ember, hogy tud ezekből felállni. Úgyhogy szerintem rettenetesen fontos, hogy legyen egy ilyen ember.
1: Az előző fél órában Mocskonyi Dörgő volt a vendégem, és vele is beszélgettünk arról, hogy mennyire fontos egy előadónak, hogy megtarthassa a saját stílusát, hangját, és mondta, hogy szerencsére ő azt tapasztalja, hogy ő ebben nem kapott nyomást. Viszont például a te esetedben, ahogy te is mesélted, ugye a népdalból érkeztél könnyűzenét érintve, és a jazz is meghatároz téged. Te akarod szűkíteni ezt, vagy akarod hagyni magadnak ezt a szabadságot, hogy éppen mikor, milyen élethelyzetben, szakaszban, stílusban vagy?
2: Én nem akarom ennyire lebékjúzni magamat ilyen szempontból. Szerintem az nem annyira egészséges. Sőt, engem tökre tud frusztrálni az, hogy jaj, most tényleg nem tudom eldönteni, hogy most így melyik áll jobban, melyikben érzem jobban magam is, és mindegyik nagyon más, és nagyon-nagyon más élményeket nyújt. Egy népdal eléneklése, mint egy akár egy klasszikus ária eléneklése tényleg, szóval teljesen más, azt érzem, teljesen más területeit használom a személyiségemnek, és emiatt izgi, és van bennem egy ilyen folyamatos pörgés, hogy újat és újat, mert mindig új élmény, és ez szerintem egy nagyon izgalmas út.
1: Dörgő azt is említette, hogy fontos tehát neki nem a díjak a legfontosabbak, hanem az, hogy mit kap vissza a hallgató közönségtől. Te hogy érzékeled a színpadi jelenlét, az, hogy milyen visszajelzést kapsz a hallgatóktól, a közönségtől? Ez mennyire határoz meg téged? Van, hogy úgy jössz le a színpadra, hogy vagy mindig úgy érzed, hogy de jó, még.
2: Hát ez nagyon változó, nagyon függ, hogy milyen koncert, és rettenetesen sok múlik azon, hogy kikkel élem meg ezt a pillanatot. Én egész gyerekkoromban versenyeztem, és hát ha majd lesznek gyerekeim, és remélem, hogy lesznek, én biztos, hogy nem fogom őket. Mondjuk engem, tehát hogy a szüleim egyáltalán nem.
1: Téged se voltak ebben az irányban.
2: Egyáltalán teljes mértékben én akartam ezt az egészet. És tehát, hogy sok olyan nyomot hagytak bennem ezek a versenyek, amik, hát amiknek most így iszom a levét, úgy szólván rettenetesen függök az emberek véleményétől, és ez nagyon-nagyon rossz, de dolgozom rajta, és szerintem egy nagyon-nagyon jó úton haladok. De nagyon nehéz mindig, hogy lejövök a színpadról, és egyből arra vágyok, hogy valaki erősítse meg, hogy Dori, ez jó volt, jaj, de az ott nem volt annyira jó, és egyből el tudja vinni a kedvemet, vagy pedig felvisz az űrbe, hogy fú, ez most nagyon jó volt, és ez nagyon sokszor azon múlik, hogy ki milyen visszajelzést ad, sajnos. De dolgozom ezen, hogy ne így legyen, és a saját megélésemet helyezni előtérbe, hogy én akkor abban a pillanatban, hogy éreztem magam.
1: Igen, azt mondják, hogy azt tesz szabad, de hogyha a magad érzése határoz meg téged.
2: Igen.
1: Viszont egyébként függetlenül attól, hogy majd a jövőbeli gyerekeid milyen pályára készülnek, az egy nagyon jó tapasztalás, amit át lehet majd nekik adni, hogy mert azért minden szakmában az ember valakinek meg akar felelni, lehet, hogy nem akkor a közönségnek, de akár a főnökének is az ember.
2: Persze.
1: Tehát, hogy ez egy hihetetlenül fontos epizód lehet, amit majd át lehet adni a jövő generációjának, de említetted, hogy nem feltétlenül szánnád őket zenei pályára. Ez azt jelenti, hogy megbántad, vagy az, hogy azért a küzdelmek ott vannak, mély nyomot hagytak?
2: Az, hogy én a zenét választottam, annak volt egy ilyen mögöttes, akár ilyen terápiás célja. Tudtam, hogy tényleg az, hogy ennyire van bennem egy merevség, görcs, megfelelés, külvilág felé mutatott ilyen erős kép. Azzal, hogy én zenével kezdek foglalkozni, és minden nap azzal szembesülök, hogy magamból adok, és magamból dolgozok, az minden nap egy ilyen pof lesz, hogy Dori, ezt így még meg kell oldani, ez még így ott van. És hát igen, azért az elmúlt 3-4 év ez hozta magával rendesen. Tehát gondoltam, hogy ez így fog jönni, és nehéz lesz, nem gondoltam, hogy ennyire, de érzem, ahogy szeret tényleg ilyen bébi lépésekbe, így nem tudom, így teszek le dolgokat, és ez baromi jó érzés.
1: Mit tud ebben segíteni neked a család? Távol vannak, de hát ezért csak támogatnak.
2: Hát ők mindig teljes válszélességgel támogattak, és megkérdőjelezték azt, amikor azt mondtam, hogy én akkor a zene mellett döntök.
1: Az nem bizonytalanítottál?
2: Hát de hogy nem, persze.
1: Az egy komoly dolog, amikor a szülők azt mondják, hogy biztos
2: persze.
1: Vagy te ebben?
2: Hát meg amikor a tanáraim kérdőjelezték, hogy Dori, azért ezt így gondold át szerintem. De azért nagyon-nagyon bizonytalan voltam, de tényleg annyira erős volt ez a belső hang, meg valahogy az egész kiköltözésem Pestre, hogy lakást kerestem, lakótársat, tényleg azt éreztem, hogy úgy állnak a csillagok, hogy én ide
1: kell, hogy gyere.
2: Igen.
1: És a barátok, azok mit szóltak? Hiszen hát azért most jó pár kilométer
2: hát
1: van.
2: Volt köztetek. A sírás-rívás. Talán azokkal a barátaimmal, akik a legközelebbiek voltak akkor, amikor elköltöztem, velük a mai napig beszélek, és ott vannak, és nem napi szinten, de mindig ugyanolyan, hogy leülünk kávézni, és ugyanúgy folytatjuk, mint egy évvel ezelőtt. És nem mondom, hogy amikor látják, hogy szenvedek.
1: Nehezebb periódusban.
2: Igen, nehezebb periódusban vagyok, akkor nem kérdőjelezik meg, hogy ez jó döntés volt-e. De amikor felállok ezekből, akkor meg látják, hogy mennyit adott meg, meg mennyit vitt előre.
1: És mennyire sikerült magába a szakmába barátokra lenni? Mindig azt gondolják, hogy az alkotó, művész, kreatív világban csak könyökölnek az emberek. Aztán azért, amikor mögé nézzünk a színfalak mögé, akkor tudjuk, hogy igenis vannak nagyon mély és hasznos barátságok.
2: Talán idén kezdtem el érezni, hogy igen, elkezdtem megtalálni azokat az embereket, akikkel jó alkotni. Az egyik ilyen lány, az egyik legjobb barátnőm, Bauer Krisztina, aki tudom, hogy járt itt, és idén ebben az ösztöndíj programban vele kezdtünk el dolgozni, és teljesen más úgy dolgozni valakivel, hogy tényleg az egy nagyon-nagyon erős baráti köteléken alapszik, és abból merítetek. Tehát tényleg, hogyha az egyikünkivel, hogy tényleg az egy nagyon-nagyon erős baráti köteléken alapszik,

0: mondod, hogy ezek a csapatmunkák, pályázatok, vagy bármi szakmai munka, ami összehoz az embereket, ez az alkotást elősegíti.
1: Teljes mértékben így gondolom.
0: És akkor a jövőt is csapatban látod?
1: Mindenképp. Hát ha lesz... sokszor megkérdezik ezt tőlem, hogy szóló projekt vagy zenekar, de ilyen azért azt látom most, hogy aki szóló projektbe kezd, az az ember mögött is van egy óriási csapat.
0: Abszolút.
1: Egy zenekar. Szerencsére az élő zene az most már így Magyarországon is, tehát hogyha bármilyen koncertre elmegy az ember, legyen az rock, pop, bármi, Budapest Parkban vagy valahol, egyre kevesebb, aki nem tudom, ilyen, tehát aki csak HD-t használ, és nem élő zenét. Teljesen más ereje van, szerintem sokkal szuperebb, ha tényleg van egy ilyen csapat, és tényleg a bizonytalanságokban, meg a nehezebb periódusokban talán ott mutatkozik ki a legjobban, hogy jó, ha ott vannak melletted a zenész barátok, meg kollégák.
0: Mennyire fontos kérdés egy fiatal tehetségnek, hogy ott lebegjen a lehetőség, hogy a nemzetközi platformon is sikereket érjen el.
1: Engem őszintén sohasem vonzott. És ez nem tudom, hogy azért-e, mert megrémít az, hogy mennyi a tehetséges ember külföldön, és hú, ezt így fura lesz mondani, és rég mondtam ki talán magamnak is, hogy ijesztő ott egy lenni az ezer valahányból, több tízezerből, vagy itthon lenni egy nem tudom, egy sikeres ember. De tényleg ez most kicsit ilyen kis rázott kicsit a irek, szóval ez egy jó kérdés. Engem valahogy soha nem vonzott. Most kaptam az élettől egy olyan csoda szuper ajándékot, hogy egy fél évig Barcelonába tanulhatok szeptembertől, vagy akár egy évig, hogyha nagyon jól telik, és kíváncsi vagyok, hogy az mit fog magával hozni, hogy megváltozik ez, hogy nemzetközi irányba is akarok nyitni. Eleve az, hogy erdély is vagyok, az már ad egy ilyen tágabb közönséget, vagy talán más, tehát ugye ott vannak más nemzetek. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez így fog-e bennem változni.
0: Hát én azt kívánom, hogy ne rémisszem meg semmi, hiszen szerintem a tehetséged az egyáltalán nem megkérdőjelezhető, sőt. Úgyhogy további sok-sok szakmai sikereket
1: Köszönöm.
0: Kívánunk neked, viszont nagyon fontos az, hogy tudd, hogy élvezz is közben ezt az utat.
1: Hát ez a legfontosabb. És akkor rémülök meg a legjobban, amikor így hirtelen azt érzem, hogy jaj, ez most nem esik jól, és olyankor elbizonytalanodok, de ott kell erősnek lenni, és felállni, és nyomni tovább.
0: Nekem ez most jól esett, és remélem a hallgatóinknak is inspiráltuk őket. Moldovai Dóra, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
0: Ez volt már a Tehetség útja. Remélem megérte velünk tartani, akire lemaradt a beszélgetés elejéről. Ne felejts el, hogy YouTube csatornánkon is visszakövetheti azt. Tartsanak velünk legközelebb is, viszont hallásra látás.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
2: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv!
3: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
2: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
4: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
5: Egy új Armani ruha nyári estékre. Egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
6: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
7: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Soron kívüli vizsgálatot rendeltek el az M1-esen történt halálos balesetek ügyében. Napos szeles idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migrációk. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális és innovációs, valamint diplomáciai területen. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán történt balesetek ügyében. Vitézi Dávid közölte, a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. Hajnalban két baleset is történt az M1-es autópálya elzárt munkaterületén Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért a másik sávba, ahol az ott parkoló munkagépekbe csapódott. Később, nem messze a torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két balesetben összesen 8-an haltak meg. Kiürítették a hamburgi repülőtér tranzitzónáját, miután egy férfi vészjelző gomb megnyomásával bejutott az ellenőrzött területre. A hatóságok azonnal elfogták, veszélyes tárgyat nem találtak nála. Az incidens miatt az utasokat ismét átvizsgálták, a repülőgépekről is leszállították az embereket. Az indulójáratoknál akár 3 órás késések is lehetnek. Minden eddiginél több csapat vesz részt idén a Tiszatavi PET kupán. Doró Viktória főszervező a Kossuth Rádióban elmondta, vasárnapig 22 hajóval több mint 300-an gyűjtik a folyóból a szemetet. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
9: Jó napot kívánok, a Gazdasági Magazint hallják, Rónai Egon vagyok, Hazafi Dávid szerkeszti a mai adást, és a diákmunkával kezdjük, mert hogy itt nyár kellős közepén azt gondolom, hogy nagyon sokan közülük először vállalnak munkát diákként. Kell tudniuk egy csomó mindent, ami védi őket, meg ami a szabályok körébe tartozik. A NAV is egy közleményt adott ki ez ügyben, mondván, hogy nem mindegy, milyen formában dolgoznak nyáron a diákok, mert a bejelentésükre, az adózásukra ugyanúgy figyelni kell, mert ugyanolyan szabályok vonatkoznak rájuk, mint más munkavállalókra. Nos, nézzük ezt meg közelebbről. Göbül Róbert, a Mindiák Szövetkezet vezetője a vonalban. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok, Rónai úr, és köszöntöm a hallgatókat.
9: Hogyha nyári diákmunkáról beszélünk, azt gondoljuk, hogy ez valami könnyített forma, jelentkezik a diák, felveszik, kapja a pénzt és elmegy haza, de ez pontosan olyan munkaviszony körbe tartozik, mint bármelyik más foglalkoztatás, igaz?
10: Így van, ezt meg tudom erősíteni, tehát mindenképpen körültekintést igényel a diákok részéről is ez a vállalás, tehát hogyha ők abban gondolkodnak, hogy nyáron munkát szeretnének vállalni, vagy akár nyáron kívül is, tehát itt már a középkori példán túl vagyunk, tehát itt kevés az, hogy egymást tenyerébe csapnak a vállalkozó és a diák, és akkor nekiindul nagy lelkesedéssel a diák, tehát azért nagyon sok mérőpont van, amiről én úgy gondolom, hogy fontos, hogy meggyőződjön a munkavállaló.
9: Ugye úgy van, ha jól emlékszem, hogy 16 éves koruktól dolgozhatnak, de a 15 évesek, ha nappali tagozatos tanulók, már ők is elhelyezkedhetnek. Ez a különbség, ez miben nyilvánul meg az életkorukon túl?
10: Igen, amennyiben a 15 évet betöltött diákok gondolkodnak abban, hogy munkát vállalnak, és találnak olyan lehetőséget, ami az elképzeléseikhez, lehetőségeikhez illeszkedik, akkor ez megoldható. Ők kizárólag a nyári szünetben dolgozhatnak, tehát részükre az évközbeni munkavállalás az nem megengedett, de az iskolai nyári szünetben amíg amettől és ameddig tart a nyári szünet, vállalhatnak munkát, könnyű fizikai, vagy az ő életkoruknak megfelelő, úgymond a fiatalkorú munkavállalókat védő munkalehetőségek közül, tehát ez lehet, hogy akár valamilyen jegyellenőrzés, fesztiválokon, különböző strandokon, tehát olyan feltétel, ahol ő kell, hogy teljesüljön, hogy ők ott nem túlóráznak, ez is egy fontos szabály, hogy a napi 8 órát a munkavégzésük nem haladhatja meg, illetve az ő esetükben még kis plusz szünetek is vannak.
9: Nekik kell szülői engedélyt vinniük, hogy nem 16 évesek még?
10: Természetesen, így van. Az iskola szövetkezeteken keresztül ezt a dokumentumot biztosítjuk részükre. Tehát ez fontos, hogy a szülő is tudjon arról, hogy a diák dolgozik, hiszen ők még úgymond kiskorúak, tehát egy ilyen tájékoztatási kötelem van, amin át kell esni egy ilyen dokumentummal, így van.
9: Az iskola szövetkezet, az, hogy annak a tagja egy diák, egy fiatal, 25 év alatti, ez számára milyen előnyökkel jár? Miért ne maga induljon neki a munkaerőpiacnak?
10: Fontos, hogy az a diák, aki iskola szövetkezeten keresztül szeretne dolgozni, nappali tagozatos diák legyen, vagy nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen. Az iskola szövetkezeteken keresztüli munkavállalás, feladatvállalás, az egy lehetőség. Tehát amennyiben nem közvetlenül helyezkednek el és indulnak útnak, akkor az iskola szövetkezetek, hát közel egy 4 évtizede biztosítják már a lehetőséget a diákok számára, és egy olyan védőhálót jelentenek a diákok részére, ami pénzügyi, szolgáltatási garanciát, munkaügyi garanciákat tartalmaz. Természetesen emellett dedikált kapcsolattartót is biztosítanak a szövetkezetek minden egyes projekthez, munkához. Tehát amennyiben a diáknak menet közben kérdése merül föl, akkor van kihez fordulnia, van olyan személy, akit el tud érni, és a munkavállalás előtt, tehát ez nagyon fontos, hogy a feladat elvállalása előtt részletes tájékoztatást kell, hogy kapjon a munkáról, és természetesen egy szerződést, úgynevezett eseti megállapodást is ki kell töltenie, amely tartalmazza a legfőbb paramétereket az adott feladat elvállalásáról, tehát a bért, a helyszínt, ahol be kell tölteni ezt a pozíciót, és az egyéb fontos körülményeket. Még de ezek mindenképpen rögzítve kell, hogy legyenek a szerződésben, amely a feladat elvállalása előtt kell, hogy a diák kezébe kerüljön, tehát ez nem menet közben érkezik, nem utólag éri utól, hanem ez még a...
9: És
10: a,
9: nem variálnak a... vele menet közben még egy kicsit, hogy még az jutott eszünkbe, hogy még ezt is bele kéne venni, meg annál kevesebbet tudunk csak fizetni, mint amit a múltkor mondtunk, ilyen itt nincs.
10: Ez kizárt, tehát az iskola szövetkezetek erre garanciát vállalnak, tehát ami ledolgozott óraként leigazolásra került, azt a diák minden esetben időben megkapja, a mindiek szövetkezetnél lesz tárcsót követő hónap 10-ig biztosított ennek a bérnek a kifizetése, még abban az esetben is, amikor sok partner akár 1-2 vagy 3 hónappal később fizeti ki a szövetkezeteket.
9: A diákoknak a közteherviselés arról ugyanúgy megvan a felmentésük 25 éves koruk alatt, mint bármely más munkavállalónak. Nem fizet esziát, nem kell járulékot fizetnie, ugye? Ez nagyjából pontosan ugyanígy van.
10: Valóban kedvező. A bruttó bér az egyben a nettót is jelenti az ő esetükben 25 éves életkor alatt, a 15%-os személyi jövedelemadó kapcsán, tehát az, amelyek bruttó bérként megjelennek a szerződésen, az a 25 év alatti diákoknál egyben a nettó összeget is jelentik. Jellemzően ezek 2-2500 forint közötti órabérek jelenleg 2026-ban, de a minimálbért mindenképpen el kell, hogy érje a mindenkori minimálbért a keresetük. Tehát ez ebben az évben 1856 forint órabért jelent. Ahol középfokú végzettségre van szükség, ott 2145 forint, ez az alsó limit.
9: Mit jelent az, hogyha azt az ajánlatot kapja egy diák, hogy egyszerűsített foglalkoztatásban tudják felvenni? Mert arra szoktak itt hivatkozni, hogy hát nem is kell akkor szerződés.
10: Abban az esetben is szükséges szerződés.
9: Egy nagy levegőt vett, hallom.
10: Igen, tehát azért az egyszerűsített foglalkoztatás az nem azt jelenti, hogy annyira egyszerű, hogy alig vagy semmi tulajdonképpen dokument és és valamilyen
9: felelős
10: adminisztráció társul hozzá. Igen, tehát ott is egy nagyon komoly szabályok vannak az egyszerűsített foglalkoztatás esetében. Tehát az a partner cég, vagy az a vállalat, vagy cég, vagy vállalkozó, akiben gondolkodik, mindenképpen megfontolandó az, hogy szükséges mérlegelni akár azt is, hogy iskolaszövetkezeten keresztül foglalkoztassa inkább a diákot, hiszen árérték arányban még mindig ez a legkedvezőbb forma, és sokkal, sokkal előnyösebb, mint hogyha közvetlen formában alkalmazná a diákot.
9: Nem csak
10: a bér miatt, hanem számos plusz szolgáltatást is igénybe tud venni a szövetkezetektől, mind a diák, mind pedig az őt foglalkoztató cég.
9: Általában azt szokták gondolni, hogy azok a fiatalok mennek el dolgozni nyáron, akiknek anyagi nehézségeik lennének egyébként, tehát nem tud elmenni szórakozni, mert otthonról nem tud zseppénzt kapni, hogy most a létező legegyszerűbbet hozzam, de ez nem feltétlenül igaz, ugye? Tehát például az a céltudatos fiatal, akit érdekel egy irány a tanulmányaiban, egy szakma távlatosan, az nagyon sok esetben okosan megpróbál közelebb kerülni ehhez.
10: Hogyne, hát ez láncra fűzhető, tehát egy tudatos diák, aki a karrierépítését úgymond már megkezdi 15 vagy 16 évesen, eleinte nyaranként tud akár munkát vállalni, hogyha az iskolai elfoglaltság ezt teszi lehetővé, és ott a fő célirány az, hogy legyen valamilyen munka, legyen valamilyen célkitűzéshez egy kereset, amit meg tud keresni, és ezt követően, hogyha felvételt nyer felsőfokú oktatási intézményben, tanul főiskolán vagy egyetemen, akkor már szakirányoknak megfelelően tud az iskola szövetkezetek palettájáról válogatni, és itt nem csak a munka és a munkabér, amit én mindenképpen kiemelnék, és a védőháló, amit a szövetkezetek biztosítanak számukra, hanem emellett számos olyan kényelmi szolgáltatást is élvezhetnek, hogy azon túl, hogy nem nekik kell, tehát tulajdonképpen csak válogathatnak, mint a svéd asztalról a munkák közül, de nem kell cégről cégre menni és kopogtatni, hiszen ezekkel a cégekkel, amit felajánlanak az iskolaszövetkezetek, nekik már keretszerződésük van, és számos olyan komplex HR szolgáltatásba tartozó kényelmi csomag, mint például a különböző mobil applikációk, e-jelenlétív, e-beléptetés is azt jelenti, hogy nem kell feltétlen, tehát például egy 18 évet betöltött diáknak nem kell elindulnia, nyakába venni a várost, hanem online formában tud jelentkezni, belépni, szerződést kötni, lehet, hogy még az adott cégnél munkát vállalni is részben, vagy egészében távoli munkavégzés home office keretében tud vállalni, és a szövetkezeteknek azért erről kevés szó esik, de van természetesen egy társadalmi felelősségvállalási szerepe, tehát nálunk a Mindiák Szövetkezetnél ezen az előbb említett lehetőségeken túl szívi ambulanciát nyújtunk, tehát segítjük a diákokat, hogy olyan önéletrajzzal tudjanak pályázni. Ugye nekik még azért sokaknak nincs gyakorlata, nincs interjúkon, nem vettek részt ezekre. Segítünk, felkészítjük őket, karriertanácsadástól történik. Osztályfőnöki órákra hívnak minket, illetve pályaorientációs napokat is.
9: De van egy 15 éves gyereknek a csatogó lepkén és az angol ötösen kívül más önéletrajzja? Tehát mit tud beírni valaki, aki mondjuk éppen a gimnáziumban koptatja az iskolapadot?
10: Hát természetesen itt még azért komoly karrierív nem szerepel az önéletrajzon, de az, hogy milyen iskolában járt, végzett vagy tanul éppen, tehát ő nekik egy alap önéletrajzuk van, de ebben is segítünk, tehát ezt annak idején én úgy gondolom, hogy még mi is gyakoroltuk, bár akkor még más típus önéletrajzok volt, amikor általános iskolában 7.-8. osztályban ugye az önéletrajz mondjuk egy tematikus elem volt az osztályfőnek.
9: De egyébként annyiból mindenképp igaza van, hogy azt meg is kell tanulni, hogy hogyan kell egy jó önéletrajzot írni, úgyhogy azt nem árt már mondjuk középiskolás korban elsajátítani. Hát akkor sok ügyes diákot kívánok a munkáltatóknak, önöknek is, akik adják nekik a lehetőséget, és hát nekik meg azt kívánom, hogy töltsék okosan és jól ezt a nyarat, és tanuljanak is, meg érezzék jól magukat közben.
10: Köszönöm,
9: Robert, köszönöm.
0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
9: Ha nem vagyunk benne ebben az iparágban, akkor talán nem is gondolnánk arra, hogy a kiberbiztonság területét is a jelek szerint elég jelentősen maga arra gyűrte a NER az elmúlt években. Most úgy hírlik, hogy ezőben komoly változásokat terveznek, úgyhogy Zala Mihálynál érdeklődünk, aki kiberbiztonsági szakértő maga is, hogy mi a helyzet a kiberbiztonsági auditok piacán, és egyáltalán hogy alakult valami furcsa anomáliává az a helyzet, és mi várható most, hogy megszólalt az új miniszter a tudományos és technológiáit felelős Tanács Zoltán, és azt mondta, hogy hát itt a néhány szereplőnél jelentős piaci koncentrációt kialakító helyzetet meg kell szüntetni. Tehát mi most a helyzet?
11: Valójában ugye arról beszélünk, hogy van egy EU-s szabályozás, amelyre minden tagállamban kellett egy saját nemzeti jogszabályalkotást végrehajtani, és ezen kereteken belül meg kellett határozni, hogy ki és hogyan fogja a kritikus iparágakban működő közép- és nagyvállalatokat, kis közép- és nagyvállalatokat auditálni. És hát Magyarországon egy viszonylag bonyolult, egyébként egy amerikai szabványügyi hivatali kiberbiztonsági szabályozást, a standardet vettek alapul, és ennek egy tovább fejlesztett magyar verziójában három kockázati szintet jelöltek meg. Volt alapszint, volt jelentős és volt magas kockázati szint, és hát a helyzet az, hogy az alapkockázati szinten 7 darab auditor tudott regisztrálni, akit be is fogadott a hatóság, jelentősnél 2 darab céget, magasnál pedig 1-et, és hát igazából azzal a részével, hogy nemzetbiztonsági ellenőrzésen kellett átessen mind a 10 auditor cég, ez így rendben is van, mert különben akkor mindenki mindent ellenőrzöttség nélkül csinálhatna, végül is szenzitív adatokat ismernek meg az auditorok, de valójában három szintre, három teljesen eltérő módon lehetett auditorokat regisztrálni. Az alapszinten meghatározott audit maximált, hatóság által maximált díjaknak a 2,5-szeresét lehetett elkérni a jelentős szinten, és 5-szörösét lehetett elkérni a magas szinten, és hát értelemszerűen ez a versenyre nem feltétlenül volt nagyon pozitív hatással.
9: Ráadásul hát itt azért van egy irány, amit elég könnyen ki lehet mutatni. Ugye a Hungard az a cég, amelyiknél azok a kiváló elmék vannak, mint például Rogán Antal, akik komoly találmánnyal rendelkezve uralják a piac egy részét más szegmensben is. És hát véletlenül ugyanez a Hungard volt az, amelyik itt a legmagasabb audit szintet el tudta érni.
11: Ez így van, azt azért meg kell védjem a Hungárdos kollégákat, mert egyébként felkészült munkatársakról beszélünk ott az audit fronton, de ugyanez a Hungárd egyébként már korábban a Nemzeti Banknak a zártsági, pénzügyi rendszerek zártsági auditjaiban is nagyjából egyedül volt, tehát nem nagyon lehetett arra a listára más cégnek felkerülni. De azt nyilvánvaló, hogyha valahol azt mondják, hogy hát ez a szakember tudja megcsinálni kizárólag ezt a típusú munkát, akkor nagyon verseny nem lesz, hiszen a maximálisan elkérhető díjért fog dolgozni az a dugulás elhárító, vagy vízvezetékszerelő, vagy bárki. A alacsonyabb szinten, például az alapszinten, ahol mi is egyébként ez idáig dolgozhattunk, ott azért egy kicsit nagyobb volt a verseny, mert azért ott mégiscsak volt 7 auditor, és tőlünk is mentek el auditálandó cégek, mondván, hogy hát kedvezőbb ajánlatot kaptak a másik auditortól, és most ezzel az egyenlőséggel én úgy gondolom, hogy ez a 10 auditor egy egész más hozzáállással fogja tudni ezt a piacot kezelni. Egyrészt, akik magas szinten vannak, azok majd nyilván ezután le fognak hajolni a mondjuk az alapszintű auditokért, amelyek azért nem annyira jövedelmezőek. Ez egyébként az alapszinten majd a vállalatok számára azt fogja jelenteni, hogy mégiscsak több auditor fogja ezeket az auditokat végezni. És hát hogyha magas szinten vagy a jelentős szinten 10 auditor fog egyszerre megjelenni, akkor belátható, hogy mindig lesz valaki, aki majd olcsóbban fogja ezt az auditot elvégezni, ezt pedig azért mégis csak egy versenynek nevezzük.
9: Ez a jelek szerint valóban hiányzott a piacról, amit a miniszter most megfogalmazott, hogy ő ezt visszaélésszerűnek látja, nem ezekkel a szavakkal fejezte ki magát, de hát ez volt a lényege. És pont ennek kell véget vetni, és valahogy ezt a piacot meg kell nyitni, szélesebbre kell a belépési lehetőséget tárni. Ezzel egyetért?
11: Én ezzel egyetértek, azzal a kitétellel, amit mondtam még talán az első egy-két-három mondatban, hogy azért ezt úgy szabad jobban kinyitni, mert én nem tudom, hogy eddig mennyi auditor jelentkező volt, de ezt úgy szabad jobban kinyitni, hogyha mondjuk azért mégiscsak ellenőrzött auditor jön, tehát az, hogy valaki megjelenik valahonnét, hogy én szeretnék auditálni, engedjétek meg, én úgy gondolom, hogy azért ez nem járja. Tehát amikor adott esetben tényleg egészségügyi intézményekbe, vagy nagyszámú személyes adatot kezelő helyen, vagy mondjuk nagyvállalatoknál informatikai rendszereket kell átvizsgálni. Azért szerintem ide olyanokat szabad alapvetően odaengedni, akik bizonyítani tudják, hogy ezzel nem fognak visszaélni.
9: Hát reméljük a legjobbakat. Ugye nem változott az a része a dolognak, hogy a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága intézi itt az engedélyek kiadását. Következésképpen nagy valószínűséggel jó kezekben, vagy remélhetőleg jó kezekben lesz az ügy?
11: Hát én úgy gondolom, hogy igen. Tehát én is úgy tudom, hogy ebben nincsen változás. Az STFH-nál egyébként nagyon jó kollégák kezelik ezeket az auditokat. Én úgy gondolom, hogy őket még érdemes tovább erősíteni, mert ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, hogy az egyes auditok minősége milyen, vagy melyik cég csinál jobb minőségű vagy kevésbé jó minőségű auditot. Erre azért kell egy megfelelő mennyiségű szakember, aki az auditorok munkáját leellenőrzi. Én úgy gondolom, hogy ez is azért valahol a megbízhatóságnak egy jelképe, hogy mondjuk minden auditornál a minden 50. vagy minden 30. auditot végignézik, hogy egyébként tényleg egyenszilárdan ugyanazokat a kérdéseket tették föl, ugyanazokat a kritikus pontokat próbálták megtalálni, és mondjuk részrehajlás nélkül egyébként tényleg olyan audit eredmények jönnének ki az egyik, mint a másik auditor cégnél is.
9: Azért azt jól tudta velünk érzékeltetni szerintem, hogy ez mekkora darásfészek, ami belenyúl alapvetően a politika most, de hát azért nyúl bele, reméljük, hogy ez így is lesz, hogy ez a darásfészek, ez ne csak néhány nagy, hogy hívják ott az anya, ugye, az amelyik uralja a fészket, hát igen. Szóval, hogy ne néhány hatalmasság uralja az egészet.
11: Hát én úgy gondolom, hogy az egy régi történet, hogy sajnos az informatika az, miután az emberek és politikai döntéshozók többsége nem ért hozzá, talán ez adja az egyik legnagyobb lehetőséget a visszaélésekre. Ugye rengeteg botrányt láttunk szoftver meg hardware eladások esetében, vagy licenszek esetében. Én úgy gondolom, hogy itt az elsődleges cél az kell, hogy legyen, hogy a Magyarországon működő kritikus infrastruktúra kiszolgáló vagy üzemeltető cégek, azok minél nagyobb biztonságban üzemelhessenek, hogy az üzleti folyamataik vagy a termelő folyamataik ne legyenek megbéníthatóak, és ahhoz, hogy ez jól működjön, ehhez azért az auditoroknak is viszonylag jól föl kell keszni az atyájukat.
9: Úgy legyen. Hát úgy látszik, igen, lesz dolguk, bőségesen. Egyébként az igen, anya a királynő természetesen ott a kaptárban, de szerintem ez mellékszál, de azért rendbe raktuk ezt is. Dala Mihály, kiberbiztonsági szakértő, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
11: Köszönöm szépen.

mindenki. Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban torlódásra kell készülni a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, a Rákóczi úton a Barostértől, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Pesti alsórakparton a Lánchídnál mindkét irányban. Erős a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén, az Alagútban és a Fő utcában a Kalarkádám tér előtt, a Budai alsórakparton a Petőfi híd közelében. Akadozik a haladás az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Rákóczi hídon a Budai híd főnél, illetve az Árpád hídon Budára a Népfürdő utcai felhajtótól. Mától buszsávot jelöltek egy rövidebb szakaszon a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől, illetve a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között. Ma este 7:30-tól lezárják a Pesti alsó rakpartot hétfőn hajnalig a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál egy sáv járható burkolatjavítása miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Egy cég címét fogom idézni, az Economics azt írja, hogy a cégek harmadánál valami jó dolog fog történni hamarosan. Ne áruljunk zsákba, most hát ez a jó dolog, ez az optimizmus, ami létszámbővítésre vezeti a cégek egyharmadát. Látja-e ezt már a piacon a Manpower ügyvezetője Varga Péter? Jó napot kívánok!
3: Üdvözlöm, szerkesztő úr, köszöntöm a nézőket is. Igen, valóban egy optimizmus értékelhető a piacon. Az elmúlt negyed év, illetve az előttünk álló negyed év is ezt mutatja.
2: Ez az optimizmus, ez azt is lehet látni, hogy miből táplálkozik. Itt egyszerűen a kormányváltás, a kormányváltás által okozott jó hangulat és az ebből következő optimizmus, ami majd biztos több fogyasztást eredményez, több vásárlást eredményez. Szóval valami ilyesmi?
3: Részint erre is vonatkoztathatjuk, illetve azért talán fontos elmondani, hogy a cégek, illetve a munkáltatók számára a legfontosabb a kiszámíthatóság és a biztonság. Ez a választási kampány, ez a választási időszak talán ezt most lezárta, azzal, hogy született egy eredmény, és igen, a cégek egy kicsit kiszámíthatóbb piacot és kiszámíthatóbb jövőt látnak maguk előtt.
2: Melyik ágazatok azok, amelyek a leginkább bizakodóak, ahol a legtöbb munkaerőt tudják közvetíteni pluszban?
3: Ágazatok szerint egyébként a közmű természeti erőforrások ágazat, pénzügy biztosítás, ami szintén elég pozitívan áll az előttünk álló negyed évhez, illetve az építőipar és az ingatlan terület is, ami szintén növekedésnek indul a következő időszakban.
2: Nem mutassunk olyan képet, ami nem igaz, mert hogy az félrevezető, csak olyan cégekkel találkoznak, amelyek megtartják, vagy amelyek növelik a létszámukat, olyanokkal nem, amelyek elbocsájtani készülnek?
3: Értelemszerűen vannak cégek, akik elbocsájtani készülnek, illetve elbocsájtottak az elmúlt időszakban is, tehát ez árnyalhatja a képet. A jelenlegi felmérésünkben az előttünk álló negyedében a cégek 18%-a egyébként továbbra is csökkenést tervez, viszont 33% a növekményben.
2: Azért ez a 18% az nem kevés, főleg ha ott dolgozik az ember, ugye? Hogy látja, igazából itt a szezonális hatások mennyire fogják befolyásolni azt, hogy a piac hogy alakul?
3: A szezonális hatásoknál értelemszerűen a vendéglátásban, vagy akár az építőiparban itt ugye a jó időbeköszöntével talán megugorhat a munkaerő, vagy az álláshelyek száma. Értelemszerűen ez minden nyári időszakban így történik.
2: Önök most hova keresnek munkaerőt speciálisan? Vannak olyan területek, ahol konkrétan hiány van?
3: Gyakorlatilag mi országszerte keresünk szinte minden szektorban, úgyhogy nincsen kifejezetten olyan, amit így magunkénak éreznénk kisajátítva. Van olyan terület, ahol esetenként hiány van, ilyen lehet például mondjuk egy IT terület, vagy a pénzügyi terület, itt rendszeresen jelentkeznek plusz álláshelyek, vagy betöltetlen álláshelyek. Úgy lehet itt gondolni a budapesti ellátóközpontokra, ugye ezekre a kiszervezett központokra, akik főleg pénzügyi tevékenységet végeznek, vagy esetleg most itt a mesterséges intelligencia beköszöntével találkozunk nyitott és új IT álláshelyekkel is.
2: Mondja, hogy az egész országra érvényes az, amit láttak, hiszen országos a hatókörük, ettől nekem felcsillant a szemem, nézzünk egy kicsit a regionális különbségeket. Van Észak-Kelet Magyarország és Délnyugat Magyarország között, hogy két szélsőséges példát hozzak, valódi nagy különbség?
3: Hatalmas különbség nincsen, azonban van egy minimálisan szemmel látható különbség, ugye a délalföldi régió és az észak-magyarországi régió, ahol a nettó foglalkoztatási mutató 27, illetve 23%, Közép-Magyarországon és a Nyugat-Dunántúlon ez alacsonyabb, ez 5-8% környékén alakul.
2: Hát akkor ez nem sokat változik, hogy hol kell belenyúlni és hol kell segíteni a gazdaság növekedését, az gyakorlatilag az önök adataiból is adja magát, ez az Észak-Kelet meg az Alföld déli része, Baranya megye, ezek a területek, amelyek változatlanul nehézséggel küzdenek. Hogyha azt kérdezi a vállalatoktól, hogy házon belülről próbálnak-e átcsoportosításokkal a pozíciókat betölteni, akkor arra milyen választ kapnak?
3: Többnyire próbálkoznak egyébként a házon belüli betöltéssel, ugye ez piaca válogatja, hogy hol milyen sikerességgel tudják ezeket az álláshelyeket betölteni. Értelemszerűen először mindenki saját erőforrásból próbálja meg betölteni nyitott pozícióit, és utána fordul esetleg szakértő segítségéhez.
2: Így például önökhez, a Manpower ügyvezetőjét, Varga Pétert hallották. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen, szerkesztő.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Három éves csúcson az infláció az Egyesült Államokban, ezzel folytatjuk a gazdasági magazint itt a Spirit FM-en, és hát itt a számok egészen furán lehetnek döbbenetesek, mert hogy nekünk a szemünk meg nem rebben attól, hogyha azt mondja valaki, hogy az éves inflációs ráta 4,2%. Hát persze, hát ez még egész jó ahhoz képest, amihez mostanában szoktunk, de az Egyesült Államokban ez nem így van, ebbe akár bele is bukhat egy elnök. Balázsi Zsolt, a Hold alapkezelő portfólió menedzsere a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlök mindenkit!
1: Szóval mást ígért Trump, és ezt most már számon is kérik rajta.
2: Hát igen. Ugye a fő probléma itt most az inflációs adatban az iráni válság, hát ami ugye mondhatjuk, hogy Trump személyes varázslata, mert egyébként most ugye ez a 4,2%, ez ilyen több éves csúcs infláció, de hogyha viszont a maginflációt nézzük Amerikában, akkor meg egy éves mélyponton van. A maginfláció az ugye az, amiből kivesszük például a benzinárakat. Mert az, hogy a hormozi szoros körüli perpatvar az olajárakat fölverte, ez így az egész világon csinál inflációt ugyan, de közben azt látjuk például az Egyesült Államokban, hogy a gazdaság nincs olyan jó helyzetben, hát ugye alapvetően egy infláció mit szokott jelenteni, hogy robog a gazdaság. Tehát azért nem baj feltétlenül az infláció, attól függ, hogy miből fakad. Most például olajár emelkedésből fakad. De ha maginfláció alacsony, akkor meg azt mondhatjuk, hogy nem hasít annyira a gazdaság. Tehát egyszerre van Trumpnak két baja, hogy például a vállalatok árazási ereje tompul, ez azt jelenti, hogy csökken a kereslet, ami aginfláció minimum, de közben az olajár miatt viszont megugrott a rendes infláció, és mivel ott a lakosság nagyon, nagyon nézi a benzinárat, ezért Trumpnak minden irányból rosszul sűr el ez a dolog. Egyébként érdekes, ott egyébként tényleg a benzin nagyon nézik, és ha átszámítjuk, akkor most a 320 forintos benzináron.
1: Na jó, de hát az ott botrányosnak számíthat.
2: Igen,
1: tehát a hatalmas nagy benzinfalók még mindig az utakon vannak, és hát nem véletlenül ahhoz vannak szokva, hogy olcsó a benzin. Azt mondja Trump, és ugye ez a másik, amit most számon kérnek rajta, hogy az Egyesült Államokat egyáltalán nem befolyásolja, hogy a hormuzi szorossal mi van, mert hogy önellátó a benzinből, gázolajból, és akkor az emberben úgy felmerül, hogy érti-e a világot, vagy csak azt gondolja, hogy akik őt hallgatják, ők nem értik.
2: Hát akik ők hallgatják, azok is látják, hogy mennyibe kerül a benzin a benzinkutakon. Ugyanis való igaz, hogyha az Egyesült Államok lezárná a határait olaj és benzin szempontjából, akkor nem érdekelni, hogy mennyire magas az olajára és a benzinára a világban. Csak mivel ugye szabad kereskedelem van, ezért az ottani olajcégek is, hogyha azt mondaná Trump, hogy már pedig az Egyesült Államokban olcsón kell eladni a benzint, vagy az olajat, akkor külföldön adnák el. Tehát amíg ezt nem tiltja meg Trump, és szerencsére ezt nem tiltotta meg, addig hiába mondhatjuk azt, hogy önellátó az Egyesült Államok, mert egyszerűen ott is a világpiaci ár lesz. Tehát mint ahogy mindenhol.
1: Az, hogy Trumpnak milyen gondjai lesznek, lehetnek ebből, ez valószínűleg novemberre fog látszani, amikor a félidős választások lezajlanak, és nagy kérdés, hogy a demokraták meg a republikánusok mennyi szavazatot tudnak összegyűjteni. De hát ennek, amit Trump kiváltott a világban, ennek akár ránk is vonatkozó hatásai vannak, ezt érzékeljük naponta. Például akkor, amikor azt mondja, hogy mindjárt itt a békekötés, most épp itt tartunk, ugye mi pénteken délután beszélgetünk, hogyha valaki az ismétlést hallgatja, hétfőn már fogja tudni, hogy ez igaz-e, mert hétvégére ígérte a békekötést. Akkor mondjuk a forint árfolyama elkezd szárnyalni, és 5 éves csúcson van. Hogyha azt mondja, hogy megint nem sikerült, vagy azt látja a világ, akkor hopp, hirtelen megugrik az árfolyamunk is, meg a benzinára is.
2: Tegyük hozzá, hogy az kb. 17-szer mondja, hogy mindjárt itt a világ béke.
1: Jó, de hát most nagyon mondja.
2: Igazából nem, ugyanis most egy ilyen olyan memorandumot kötöttek, amiben megígérik, hogy mindjárt meg akarnak egyezni, csak még nem tudtak megegyezni. Tehát most már kicsit túlléptek azon, hogy itt a megegyezés, hanem kiadtak egy szerződést, hogy egy memorandumot, hogy mindjárt itt lesz a megegyezés, mert Trump már nagyon szeretné, hogy legyen valami békepont, azért miatt a választások miatt, mert már azért most is látszik, hogy nagyon rosszul áll. Tehát ott ugye ott folyamatos pollok vannak, és látszik, hogy egyre, az biztos, hogy az egyik házat elveszíti már Trump, és az, hogy a másik házat is elveszíti-e, az inog, de egyre jobban állnak a demokraták. Tehát Trump nagyon rosszul áll, mi is nagyon rosszul állunk, és nagyon érdekes hogy egyszerre van infláció, és nincs infláció a világban, ez az MNB-re is hat, mert ráadásul nálunk ugye volt ez a rendszerváltás, amitől egy jóval alacsonyabb kamat kéne most már Magyarországon, mint ami van valójában, de az MNB mégsem meri levinni a kamatot, és ezért erősödik borzasztóan a forintot, mert még mindig az a nagyon magas kamat van, ami még az előző rezsimhez való kockázati felárt jelentette. Szóval nem meri levinni, és pont azért, mert ilyen inflációs folyamatok vannak a világban. Tehát amikor minden nagy jegybank arról beszél, az LKB idén, az Európai Központi Bank, nem idén, hanem a héten, megemelte a kamatot. És az MNB nem mer úgy kamatot csökkenteni, hiába kéne, hogy közben az ECB megemelte a kamatot, egyszerűen nem mer eltérni a megszokott forgatókönyvtől. Úgyhogy ez a Trumpi játék, ez ennyire nagy hatással van ránk, hogy összességében kicsit abba is bekavar, hogy nagyon erős a forint, hiszen nagyon magas kamatot fizetünk, annak ellenére, hogy most már nem kéne ilyen magas kamatot fizetni.
1: Hogyha valaki nem exportra termel, akkor kifejezetten örülhet annak, hogy ilyen erős a forint, mert hogy 353 forintért nagyon régen lehetett kereskedni a világban. Na de ha exportra termel, akkor bajban van, nem? 353 forintért nagyon régen lehetett kereskedni a világban.

0: euró-dollárt, akkor elad forintot, amitől gyengül a forint, és már volt, azt hiszük, hogy volt ilyen piaci beavatkozás az MNB részéről, azért ne legyen túl erős.
1: Lehet, hogy 3,50 alatt lennénk, hogyha az MNB nem avatkozik bele?
0: Na, igen, én ezt hiszem.
1: Ugye ez jól hangzana, tehát így az egyszerű a kereskedelemben nem annyira járatos fülek számára nagyon jó, erős a forint, büszkék vagyunk, hát milyen jó kis fizetőeszközünk ez lenni. Jön a nyaralás, még belefér két újabb fagyi. De hát közben meg bedől a gazdaság, miközben erre nem gondolunk.
0: Nem csak az, hanem ugye ebben hát ez mindenképp egy örömteli folyamat. Tehát a folyamatosan gyenge, tehát Svájc az, meg Csehország az, amelyik azzal küzd, hogy ne erősödjön túlságosan a devizája. Miért? Mert ezek a úgymond jó, megbízható, stabil országok.
1: Hát nálam meg ideig az volt a mondás, hogy nem jó nekünk az erős deviza, sőt a Magyar Nemzeti Banknak nagyon sokáig kifejezetten mondása volt, hogy nem érdekelt benne.
0: Az export, pont az export miatt, meg azért, mert itt ilyen alacsony, hozzáadott értékű gazdaságot próbáltak kultiválni, amihez kell a folyamatosan gyengülő forint, de tehát, tehát alapvetően ez jó lenne, hogy erősödik a forint, csak benne van az, amit az előbb elmondtam, hogy mi nagyon magas kamatot fizetünk, tehát sokkal magasabbat, mint a lengyelek, pedig most már alacsonyabbat kéne, hiszen mi az eurozónához tervezünk csatlakozni hamarosan. Annyit kéne, mint a horvátok, akkor a kamatunk kéne, hogy legyen, de jóval magasabb a kamatunk, és ezért aztán örül az egész világ, hogy forintot vehet, ami nem sokára euró, idézőjelben, nem mondjuk 4-5 év múlva euró, nagyon magas kamattal. És ez az a kamat, amit le kéne hozni az MNB-nek, de ők meg nem merik lehozni, és ezért van ez az ilyen rókafogta csuka esetünk, hogy na hát teljes a káosz. Van, aki örül az erős forintnak, valaki nem, hát nyilván aki nyaralni megy éppen, az örülhet neki, hát most 15%-kal olcsóbban mehet. Bár ilyenkor ugye mindig elmondom, hogy az ember ne annak örüljön, hogy a nem tudom 500.000 forintos vagy 1 millió forintos kiadásán spórol 15%-ot, hanem figyeljen oda a befektetésére, mert ott sokkal többet lehet fogni, de hát abban nem raknak annyi energiát.
1: Hát meg abban nem lehet fürdeni, meg nem lehet megszállni, meg nem lehet repülni, tehát ez egy másik dolog. Balázsi Zsolt, köszönöm szépen. A Hold alapkezelő portfólió menedzserével jutottunk el Trumptól és az amerikai inflációtól egészen a mi nyaralásunkig. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen.
1: Jó hétvégét kívánok mindannyiuknak, a hétfői ismétlést hallgatják délelőtt, akkor pedig kellemes hetet, ki hogy járt, ki mikor hal minket. Minden esetre örülünk, hogy velünk tartottak, és köszönjük a figyelmüket, számítunk rá ugyanebben az időpontban, a következő napokban is. Minden jót, viszonthallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: 10:00, a gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01, anya egy pihentető masszázson. 10:02, én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
4: Készülj fel a nyárra az Alli kupon napokkal. Június 11-e és 14-e között akár 20-50% kedvezmény vár számos üzletünkben. Divat, nyaralás, nyári kedvencek egy helyen. A kuponokat keresd az Alli Klub abban. Nyári Alli kupon napok június 11-14. Részletek az alli.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Elalvás okozta a halálos baleseteket az M1-esen. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migrációk. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális és innovációs, valamint diplomáciai területen. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. elalvás okozhatta a két hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Közben azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az ügyben. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. Minden eddiginél több csapat vesz részt idén a Tiszatavi PET kupán. Duró Viktória főszervező a Kossuth Rádióban elmondta, vasárnapig 22 hajóval több mint 300-an gyűjtik a folyóból a szemetet. Az akció segítségével tavaly több mint 10 tonna hulladékot szedtek ki a vízből. A balatoni nyaralások hangulatát idézi fel a szombaton nyíló Balaton Retro kiállítása Keszthelyi Balaton Múzeumban. A tárlat kempingfelszerelésekkel, strandcikkekkel, korabeli szállodai berendezésekkel és a látogatók által felajánlott emléktárgyakkal mutatja be a rendszerváltás előtti balatoni életérzést. A szervezők szerint az idősebbeknek nosztalgikus élményt, a fiataloknak pedig bepillantást kínál egy internet és mobiltelefon nélküli korszak mindennapjaiba. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
6: Folytatjuk a kultúrát, a Magyar Zenei Tanács elnöke Zsoldos Dávid a vonalban. Szervusz, Dávid!
7: Szervusz, Egon, és köszöntöm a hallgatókat szeretettel.
6: Van itt egy helyzet a magyar kultúrában, amit nyilván a következő hetek, hónapok majd jól fognak tükrözni, méghozzá az, hogy egyfelől forr az egész, másrészt újra rendeződnek bizonyos vonalak, harmadsorban pedig nyilvánvalóan újra kell strukturálni bizonyos szervezeteket és a kulturális élet szerkezetét. Ehhez a Magyar Zenei Tanács vajon mit tud hozzátenni, egyáltalán mi a dolga, és ha üléseztek, akkor miről beszéltek?
7: Magyar Zenei Tanács a zenélet elnyő szervezete, ami azt jelenti, hogy összefogja azt a meglehetősen divers területet, amely a zeneművészetet jelenti. Azért kicsit távolabbról nézve, hogy a kultúra a GDP-ből egy porció, és akkor ezt még ugye továbbosztjuk ugye előadóművészetekre, meg képzőművészetre, filmművészetre, és akkor ezen belül a zene. Hogy lehet ez nagyon divers? Azért, mert tele van specialistával, tehát teljesen más kérdései, kihívásai, problémái vannak a zeneoktatásnak, a professzionális zeneoktatásnak, mint az iskolai oktatásnak, a hangszerészetnek, vagy a professzionális zenei együtteseknek, a zenemű kiadásnak, a portás zenének, a zeneszerzőknek. Tehát nem tehettünk más, mint hogy összetrombitáltuk a legjobb szakembereket, méghozzá részben a tudásuk alapján, részben pedig a reprezentativitásuk alapján, hiszen Magyar Zenei Tanácsban ott van takint a Kóta, ugye a kórusok gyűjtőhelye, a Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, a Művészeti és Zeneiskoláknak a Szövetsége. Tehát próbálunk egyfelől egyfajta bázisdemokráciát játszani, hogy minden létező impulzust becsatornázunk, másrészt a legjobb agyakat is összegyűjteni ezekbe a szobákba, hogy aztán minél hamarabb, minél pontosabb és minél jobb javaslatokat tegyünk le, mert azt azért sose felejtjük, hogy mi odáig tudunk dolgozni, hogy elmondjuk, hogy mi a probléma, és milyen megoldások léteznek erre a problémára, amiket támogatni tudunk, és aztán a döntéshozó feladata és felelőssége, hogy eldöntse, hogy ezekből a javaslatokból mit és hogyan fogad meg.
6: A kormányváltás milyen lehetőségeket, vagy milyen reményeket ad számotokra? Egyáltalán ez a szféra, ez mennyire volt sújtva a kultúrát egyébként oly sok ponton sújtó egyensúlytalansággal, hogy ide sok jut, máshova meg kevés, vagy szinte semmi.
7: A kultúra tulajdonképpen, hogy valami jót is mondjak az elmúlt néhány évről, vagy az elmúlt korszakról, hogy összegszerűen rendben volt. Tehát a kultúra nem volt alulfinanszírozott. A valódi problémát a finanszírozásnak az ad-hoc jellege és kiszámíthatatlansága adta. Ami tulajdonképpen jó hír, mert azt gondolom, hogy úgy lehet rendbe tenni ezt a területet, hogy nincs különösebben forrásigénye. Hogy most egy közelmúltbeli botrányra utaljak, hogy az, ahogy a nagy kulturális intézmények szinte mind be voltak terelve a Balási féle cégek alá kommunikációs költést illetően, ha ez a kötőfék lehull a szektorról, akkor rögtön 30-50-80%-kal több forrás lesz médiát vásárolni és kommunikálni például. De nyilvánvalóan nagyon sok szempontból ugye a zeneiskoláknak azért nem volt túl jó helye szabályozói környezetet tekintve az elmúlt pár évben, és hiába ágáltak és emelték fel a szavukat, igazából nem volt érdemi párbeszéd, és tulajdonképpen a zenei élet összes területéről ezt elmondhatjuk. Az egyik legkivívó példa az, hogy a zenei díjak, ugye az összes művészeti díjhoz hasonlóan, tulajdonképpen politikai díjakká degradálódtak az elmúlt években, hiszen a miniszter által kinevezett bizottság is csak egy fügefalévé volt, hiszen a miniszter soha nem kötelezte, az aktuális miniszter senki nem kötelezte, hogy figyelembe is vegye ezeket az ajánlásokat. Tehát többször is előfordult, hogy a Liszt-bizottság például hiába terjesztett fel öt nevet, senkit nem látott viszont a díjazottak közül, vagy épp fordítva, megjelent egy olyan díjazott, akiről csak utólag tudták meg, hogy neki is díjat adtunk.
6: A Magyar Színházi Társaság pontosan ugyanígy járt valamennyi színésznek járó díjra, felterjesztett művészeket, senki nem kapott közülük.
7: Igen, és egyébként jó is, hogy mondod a színészeket, a színházasokat, hiszen ez a két terület azért nagyon sok ponton összeér. A Magyar Zenei Tanácsnak most május 12-én lesz közgyűlése, ahol az első eredményeket, gondolatokat szeretnénk a tagság elé tárni, és három napra rá a Színházi Társaság meghívására lesz egy komoly egyeztetés az összes elődömészeti szervezet képviseletével, hiszen az elődömészeti törvény az egy sarkalatos pontja annak a keretrendszernek, amelyben ez a szakma dolgozik, és bizony partikuláris igényei vannak a színészeknek, táncosoknak, zenészeknek, de egyébként még nagyon sok, azt gondolom, hogy részterületnek, a zenészínháznak is vannak egyébként, még az operának is vannak speciális követelményei, amit érdemes egyébként törvényalkotói szinten figyelembe venni.
6: Ha jól értem, akkor a leginkább nem is az összeggel, sőt azzal talán a legkevésbé, hanem az átláthatósággal, az áttekinthető szabályokkal, a mindenkire egyformán érvényes keretekkel van gondotok, és ezeknek a kialakítását várnátok.
7: Hát ez persze, ha meg lehet nézni, hogy a nyilvánosan elérhető, mondjuk az NKO pályázata összegek, azok nagyon sokszor egészen nevetséges keretösszegek voltak. Tehát ha megnézi az ember, hogy például a fesztivál kollégium az 600 plusz 150 millióból gazdálkodott idén, ami ugye az összes művészeti fesztivált jelent, ami egy nyilvánosan elérhető keretre, az egy 10 milliós országnak, az tényleg egy vicc. Miközben 2-3 mondjuk, hogy egy politikai érintett figura ugyanebből, vagy egy másik kollégiumból, de ugyanúgy az NK a kasszából lazán megkapta ezeket az összegeket. Én azt gondolom, hogy ha nem szórjuk el a pénzt, akkor ez a pénz az van. Az igazi nagy kihívás az, mert azért nyilvánvalóan vannak partikuláris, néha egymással szembe menő érdekek a szakmán belül is, hogy legyen képes a szakma egy olyan keretrendszerre javaslatot tenni, amely az adott terület valamennyi szereplőjének az igényét kielégíti, és így tulajdonképpen tehermesztésítsük a döntéshozót is, hogy a lehetőségétől is fosszuk meg, úgymond a kézi vezéléstől a rendszert, és a döntéshozót is segítjük azzal, hogyha nagyon világos szempontokat javasolunk a teljesítmény értékeléshez például.
6: Egy kicsit jöjjünk le a hétköznapi szintre most, hogy kormányváltás előtt vagyunk, és pontosan lehet tudni, hogy az NK-t kisöpörték, tehát ott egy vas nincs abból a keretből, ami, vagy legalábbis feltehető, hogy egy vas nincs abból a keretből, ami erre az esztendőre ott számba volt, hiszen itt olyan pénzek repkedtek az utolsó hetekben, amik milliárdos tételekre rúgnak. Nem tartotok attól, hogy egyúttal ez az év az igazi hétszűk esztendő egyike lesz a magyar kultúrában? Mert hogy valahonnan új forrást találni iszonyú nehéz lesz, viszont az elpusztuló korábbi pályázatok, nyilván ez lesz a sorsuk, azok pótlása pedig valószínűleg hosszú idő.
7: De én azt gondolom, hogy igen, ez egy nagyon szűk esztendő lesz, szinte biztosan. Én abban azért egy picit próbálok bízni, hogy nemzetgazdasági szinten ezek a hiányzó összegek azért annyira aprók, hogy talán egy másik zsebből megvenni ezeket a hiányzó inkább 10 és maximum 100 milliókat, mint milliárdokat. De valóban ez az év, ez minden lesz csak vidám, nem? És azt se felejtsük el, hogy egy rendszer összeomlása, mert itt tulajdonképpen meglévő rendszereknek a diszfunkcionalitásáról beszélünk, óhatatlanul megrázkódhatásokkal jár. Tehát most például vallási cégekre visszautalva, meg a kommunikációra, hogy ugye ha ezen a cégen keresztül kommunikál ugye az összes nagy intézmény, és ez a cég nem tud fizetni, nem tud kifizetést teljesíteni, akkor komplett évados kampányok kerülhetnek veszélybe.
6: És hát ugye, mivel, és mivel, záróval nem, van és a számla.
7: És mivel nem egy ügynökség ment úgymond csődbe, vagy lezáróval, hanem az ügynökség, amely az összes ilyen típusú kampányt kezeli, ez nyilvánvalóan rendszer szintű problémákat tud okozni. Itt azt gondolom, hogy amúgy az a lehetőség, hogy újra lehet gondolni egy kicsit tiszta lappal a struktúrákat, a mérőszámokat, hogy implementálni lehet végre olyan kifejezetten jól bevált nyugati modelleket, amelyektől eddig valahogy azért ózkodtunk. Ez mindenkinek egy kicsit olyan fellélegzés jelent, hogy ez a munka ez elmaradt 2010-ben, elmaradt még korábban is, és én meg néhány kollégám azt gondoljuk, hogy most itt van az idő, hogy tényleg megnézzük, hogy hogyan lehet egy korszerű európai standardeken alapuló zenei finanszírozási keretrendszert megteremteni.
6: Bárcsak legyen így, jó munkát kívánok hozzá nektek. A Magyar Zenei Tanács elnökét, Zsoldos Dávidot hallották. Szervusz, Dávid!
7: Köszönöm, megvan, minden jót!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A mai adás zárásaként egy kiállításra hívjuk Önöket, méghozzá a Kiscelli Múzeumban, és azért is izgalmas minden egyébtől függetlenül is ez a kiállítás, mert mindig izgalmas felfedezni egy művész 100 év távlatából, aki akkoriban mégiscsak jelentett valamit a kortársaknak, és aztán valamiért elfelejtettük. Egyebek mellett arra vagyok kíváncsi Acél Esztertől kérdezve, aki az kiállítás kurátora, hogy az hogy fordul elő egy művésszel, hogy egyszerűen elfelejtjük. Jó napot kívánok, Eszter!
2: Jó napot kívánok! Hát ez egy összetett kérdés, sokféle oka lehet. Ebben az esetben valószínűleg az is számít, hogy 1945-ben elhunyt, egy nyilasok kivégezték, és nő volt, aki ráadásul szobrász merészelt lenni.
1: És ugye egy olyan korban, ahol ez nem volt divat.
2: Így van, tehát a két világháború között zajlik ez, amikor még az 1900-as évek elején, mondjuk a képzőművészeti felsőoktatásban csak női festőosztály van. A felsőoktatásban nem is tanulhat egy nő szobrászatot, hiszen még az a közvélekedés, hogy a nők nem alkalmasak erre a feladatra, nem képesek nagyobb tömeget megmozgatni, vagy ilyesmi. Tehát önálló feltehetőleg ez az egyik ok, a másik pedig az is, hogy azért az 1948-as változások következtében egy nagyon erős ízlésváltozás is zajlik, illetve a kultúrpolitikai döntéshozatal sem nagyon támogat olyan témákat, mint például a bibliai történetek, melyek Kósa Molnár Máriának a művészetében is többször megjelennek. Tehát ez egy összetett folyamatnak az eredménye, hogy az ő életműve elfeledetté vált. Gyakorlatilag, amíg kiállított csoportos kiállításokon a két világháború között, egészen a 80-as évekig kellett várni, hogy egyáltalán közgyűjteménybe kerüljön újra alkotás tőle, méghozzá annak köszönhetően, hogy a férje akkor halt meg, Kósa György zeneszerző, aki egy Kodály és Bartók tanítvány volt, és a halála után a harmadik felesége nagyon nagy tisztelettel, de igazán gondos odafigyeléssel adott át egy műtárcsoportot a Fővárosi Képtárnak. Az más kérdés, hogy aztán a 2000-es évek első feléig kellett várni, hogy legyen olyan kutató, akit ez az anyag elkezdett annyira érdekelni, hogy be is mutassuk, ez egy 2020-as évek elején először, és valójában ilyen csodával határos módon kerültek elő anyagok az utóbbi hónapokban. Egyrészt a tavaly évben leszármazottaktól kaptunk egy műtárcsoportot, és az idén évelején is mindenféle érdekes véletlenek és kapcsolódások eredményeként találtuk meg úgy az örökösöket, hogy ők erre a kiállításra kölcsönöztek olyan műveket a művésztől, amelyeket még soha nem látott a nagyobb, illetve hát legutoljára az 1940-es években hát lehetett kiállításon látni.
1: Mennyire teljes az életműve? Mennyire tudták felkutatni a műveket, vagy mennyire töredékes az egész mindennek dacára?
2: Hát ha azt nézzük, hogy tehát hogyha két világháború között alkotó nőket nézzük, akkor ahhoz képest egy jelentős anyag. Ha mondjuk, tehát mondok egy férfit, mondok egy Vaszari Jánost, mondjuk az ő életművéhez képest, ez egy töredéknek tűnhet, de ez a lehetőségeken is múlik. Minden esetre az biztos, hogy nem a teljes életművet láthatjuk itt. Azóta is, amióta megnyitottuk, kiderült, hogy másik leszármazottnál még vannak anyagok, és az is biztos, hogy a háború alatt is elpusztulhatott több műtárgy Kósa Molnár Máriától. De azt gondolom, hogy ez most egy olyan egység, ami már egy képet tud mutatni arról, hogy milyen alkotó is lehetett ez a művész.
1: Meddig lehet megnézni a kiállítást?
2: A kiállítás szeptember 6-áig fog nyitva tartani.
1: Hát akkor nincs mentség, hogy már nem volt időnk rá, erre van idő.
2: Igen, és hát tálatvezetéseket is szervezünk hozzá. És bizonyára a múzeumok éjszakán is lesz hozzá a program, sőt, akár a múzeumpedagógiai évfoglalkozásra is el lehet jönni, hogyha valaki játékosan szeret egy kiállítás megismerni.
1: Kósa Molnár Mária munkásságáról 100 évvel később. Hát igen, a múló idő nyilván nem tesz jót sok mindennek, a műveknek általában igen. És végül akkor ezt kérdezném, hogy mai szemmel ránézve ezekre a művekre, ezek kis plastikák javarészt, ugye? Amikhez hozzá lehet ilyen módon férni. Ezek mit mondanak a maiaknak?
2: Szerintem rengeteg mindent. Ezek a szobrok és ezek a metszetek, mert számos sokszor is ott grafika is van, gyönyörű fa metszetek és linometszetek is, sőt rajzok is a szobrok mellett. Ezek a szobrok szerintem abszolút rólunk is szólnak, hiszen Kósa Molnár Mária foglalkozott az ember-ember közötti kapcsolattal. A témája a szerelem, a gyerekvállalás, az élet és az Istenhez való viszony. Tehát csupa olyan kérdésekkel foglalkozik, amit szerintem mindenkit érint, és mindezt olyan formába ölti, hogy azt gondolom, hogy a ma ember számára is közel állhat. Tehát nem teljesen valósághű naturalista ábrázolást kell várni tőle, de rendkívül érzelmes, kicsit az expresszionizmus szokták rá mondani, mert azt jelenti, hogy például az érzelmeket egy olyan intenzitással fejezi ki, ami könnyen átélhetővé teszi az alkotásait. Tehát szerintem ez a kiállítás mindenkinek szól, aki szereti a műtárgyakat, és aki néha szeret magával találkozni egy alkotónak a műveiben.
1: A két világháború közötti magyar művészet egyik első szobrásznőjének a kiállítása, ez tehát Kósa Molnár Máriának az életmű kiállítása a Kiscelli Múzeumban. És szeptember 6-áig, ha jól emlékszem a dátumra, amit Eszter mondott az imént. Akinek köszönöm szépen a bevezetőt, a tájékoztatót ehhez a kiállításhoz, a tömegritmusához. Acél Eszter kurátort hallották az előzőekben. Köszönöm szépen.
2: Én nagyon szépen köszönöm.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Bejelentette a Magyar Nemzeti Filharmonikusok a következő évi terveit, a bérleteit, a koncertjeit és a helyszíneit. Műpa Zeneakadémia, Pesti Vigadó és 6 bérlet mindehez. Nekünk pedig itt a telefonvonalban a főigazgató Herboly Domonkos. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Én ezt gyorsan összefoglaltam, de hát ez csak a sommás lényegtelen része a dolognak, mert ezek a számok. A művészet meg ugye nem erről szól. Kezdjük azzal, hogy a Magyar Nemzeti Filharmonikusok például őrzi még egy bérlet formájában is Kocsis Zoltán emlékét, ami nagyon szép és szívet melengető.
2: Így van, elég sok formában őrizzük egyébként az emlékét, részben a bérlet sorozattal is, néhány éve pedig a művészetek palotájában a 6. emeleten fönt hátul, ahova a közönség általában nem jöhet. Ott van egy próbatermünk, és az is Kocsis Zoltán nevét viseli. És a következő évadnak talán pontosan az egyik legmeghatóbb, vagy legszívbe markolóbb koncertje lesz, amivel ráemlékezünk. November 6-án lesz pontosan 10 éve, hogy elveszítettük néhai főzeneigazgatónkat.
1: Egészen ijedhetetlen, hogy megy az idő. Tényleg.
2: Elképesztő, igen. De az ő emléke velünk van a kottákban, a bejegyzésekben, amiket ő kért. Ezeket gondosan őrizzük, ápoljuk, és rá fogunk emlékezni egy német requiemmel.
1: Egyébként, ha már ezt említettek, karmesterként mennyire mérvadó az, ami 10-15-20 évvel ezelőtti Kotta bejegyzésekben szerepel? Mennyire érdemes erre figyelni, vagy mindenki megy a maga feje után?
2: Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, érdekes, ahogyan kérdezi, mert hogy karmesterként, és közben itt a lényeg az szerintem, hogy Kocsis Zoltán nem karmester, hanem inkább egy olyan típusú személyiség volt, aki a zenének a nagyon lényegét, a nagyon gyökerét látta, tehát iszonyatosan mélyre lement, nem az a típusú karmester volt, aki fogja, előveszi, jól van, nagyjából értem, elvezénylem, megcsinálom, köszönöm, megyünk tovább, hanem inkább az, akinek tudnia kellett minden egyes hangról, hogy az miért van ott, különösen például Bartoknál ez érdekes, de hát tulajdonképpen minden szerzőnél így van, és ez nagyon jellemző volt rá, és ezért volt rendkívül maximalista, és iszonyatosan préselte, és ha kellett, folytogatta a zenekart. Úgyhogy nagyon érvényes, minden érvényes, amit akkor mondott, és amit akkor kért, mert mindennek pontos oka volt. Ő neki tudnia kellett a legapróbb szünetnek is, hogy azt a szerző miért írta oda. Rendkívül tudatos volt, és ez már-már szinte több is, mint amit egy karmester általában csinálni szokott.
1: Én itt a legelején lehorgonyoztam Kocsis Zoltánnál, de alapvetően is a bérleteikre nagy muzsikusoknak állítanak emléket rajta, kívül Ferencsik Jánosnak, Lukács Ervinnek, Pászti Miklósnak. Fontos a folytonosság?
2: Nagyon fontos, mind-mind ezek a bérlet sorozatok, illetve az elnevezések tisztelgés a nagy elődök előtt. Pászti Miklósnak azért is nagyon fontos a neve, talán ő a legkevésbé ismert a nagy közönség számára, de ő az, aki az idén 40 éves nemzeti énekkart, akkor még állami énekkar néven megalapította és létrehozta.
1: Említette a próbatermet, az előbb egy ilyen félmondat erejéig, hogy az is Kocsis Zoltán terem, és most beengedik a közönséget, bár azt is mondta, hogy ugye oda ritkán láthatunk be, hát mert ott nekünk nincs dolgunk, ott csak zavarunk, de most majd nem, mert van próbatermi bérletük.
2: Így van, próbatermi vendégség néven szervezünk oda kamara zenei koncerteket, tehát kifejezetten kis formációk tudják ott megmutatni magukat, vegyesen énekesek, tehát a Nemzeti Énekkar művészei és a zenészeink összeállnak, ők maguk találják ki, hogy ki kivel mit szeretne eljátszani, mit szeretne megmutatni, mi tematikát adunk meg, és erre ők maguk, tehát a művészek maguk építik föl, hogy melyik oldalukat akarják megmutatni. A közönség nagyon szereti ezt, mert be tudnak jönni, nem túl sokan, abszolút a kulisszák mögött a mindennapi életterét látja a közönség a művészeknek. Úgyhogy ez egy izgalmas dolog, sőt, egy szintén újdonság, ezt ebben az évadban kezdtük el, hogy diákokat is hozunk a próbaterembe, ifjúsági sorozat. Ez nem egy nyilvánosan meghirdetett dolog. Az idei évadban ez egy, nevezzük így csúnya szó, vagy egy pilot évad volt. Beavató koncertek ezek, de egy kicsit más jellegű tematikában, mint általában a beavató koncertek szoktak lenni. Ki vagyok én a sorozatnak a címe, és Dénes Orovszki Marcell karmester kollégánk ellátogat iskolákba, osztályokhoz, és ezeket az osztályokat behozzuk ide a próbaterembe, leültetjük a zenekar mellé őket, és amiben ez nagyon más, mint más beavató koncertek, az az, hogy nagyon komolyan építünk a gyerekeknek a saját érzelmi élményeire, tehát azt kapcsoljuk össze komoly zenével, és azt mutatjuk meg, hogy ez egy oda-visszajárható kapcsolat, amit éreznek, az megjelenik a zenében, és ami megjelenik a zenében, azt ők tudják érezni.
1: Hát, ha nem is igaz, és kiderül, hogy nem igaz, hogy a fiatalokat nem érdekli a komoly zene, csak nincsenek a közelükben.
2: Ez abszolút így van, és nagyon nehéz a dolog, mert ugye a képernyők, elcsépel dolog, tudjuk mindannyian, de a képernyők nagyon le tudják foglalni a fiatalokat, viszont az életükben megjelenik egy csomó-csomó minden. Megjelenik az életükben például az árulás, vagy az árulkodás, vagy különböző konfliktusok. Egy osztályban valakit kinéznek, és akkor azt piszkálják, és ezek az érzelmek, vagy az ezzel kapcsolatos diszonanciák, amik megjelennek bennük, ugyanezeket a komoly zene is megjeleníti.
1: Hadd kérdezzem azt is egyúttal, mert a bérletekről beszéltünk már, hogy az a hagyomány megmarad-e, hogy fontos eseményekhez kötek egyedi koncerteket, vagy egyedi koncertek okoznak fontos eseményeket a zeneértők számára? Tehát maradnak-e azok a koncertalkalmak, amik nem bérlethez kötöttek?
2: Természetesen. Például a karácsonyi koncert is ilyen, tehát az ünnepekhez is alkalmazkodunk, de abban bízunk, hogy nagyon sok koncertünk, ami akár bérletes koncert, az meg majd ünnep lesz a közönségnek, lesznek érdekességek. Például el fog jönni hozzánk Alestina Joffe orosz karmester, aki most a berlini operaház vezető karmester. Ő 2023-ban például járt már nálunk, akkor Alexander Malofejevvel együtt léptünk színpadra itt Budapesten, és aztán Ljubljanában is, és ez egy olyan karmester hölgy, aki nekem az volt az érdekes, hogy kijöttek a kollégák a próbákról még 2023-ban, és azt mondták, hogy úristen, de elfáradtunk. Tehát olyan elképesztő energiákat tud megmozgatni ez a hölgy, hogy az van egészen elképesztő dolog. Hát most megint itt lesz. Ez például egy izgalmas dolog lesz, szerintem ezt élvezni fogja mindenki.
1: De hát egyébként is, ahogy olvasom, egy csomó vendégművésszel lépnek fel, azt gondolom, hogy a zenekar számára is, meg számukra is felemelő jó dolog. Meg hát a közönség várja ezeket az alkalmakat. Hogyha az egész évadot tekintjük, akkor kérdezem, hogy szabad-e, lehet-e, kell-e bátornak lenni, olyan dolgokat bemutatni, amik nem hétköznapiak. Várja ezt a közönség, és várja-e a zenekar?
2: Most már biztos, hogy várja a közönség, legalábbis a számaink ezt mutatják. Jó pár éve Vasai György vezetésével és hathatós és pontos közreműködésével, koncipiálásával együttműködünk a francia romantikus operákat bemutató sorozat keretében a Palace Brüsszel kiadóval. Lemezeket is készítünk együtt, és ennek az együttműködésnek a lényege, hogy olyan operákat veszünk elő, francia romantikus operákat, amik nem ismertek a közönség számára tulajdonképpen egyáltalán, tehát ezek nem játszott dolgok, de az elmúlt évek azt igazolják vissza, hogy mégiscsak a közönség oké, megpróbálja, eljönnek, meghallgatják, és aztán egészen fantasztikus zeneélményben lehet részük.
1: De akkor ezek miért nem játszottak? Ezt most tudom, nem ez a platform, hogy ezt megfejtsük, de azért érdekes.
2: Az egyik fontos ok, hogy a zenetörténetben nagyon jól tetten érhető az a hatás, hogyha van egy adott zenei kor, időszak, stílus, egy-egy szerző ki tud emelkedni, nem is biztos, hogy a saját korában emelkedik ki. Lehet, hogy később Johann Sebastian Bach nem volt annyira nagyon híres a saját korában, mint később, de aztán ikonná válik, és akkor az ő remek műveit játszák, és mások egyszerűen nem jelennek meg mellette. Ez igaz a romantikus olasz operákra is egyébként, de tulajdonképpen szinte minden műfajnál.
1: Sztárok és slágerek, mint manapság a popzenében, csak azért ennek más a súlya.
2: Így van, és közben zseniális szerzők lehettek, de ők nem kerültek reflektorfénybe, esetleg nagyon sok mű született, túl sok szerző, túl sok művel. És már is megváltozik a dolognak az optikája, és háttérbe szorulnak olyan mesterek is, akik például Szilver Csipke Rózsikáját fogjuk játszani. Fantasztikus zene, csodaszép, nagyszerű dolog, de annyi minden született abban a korban, hogy nem lett híres annyira.
1: Kortárs mai magyar érdekli a közönséget, és szabad ebbe belekapni?
2: Hát ez mindig nagyon nehéz ügy. Mi azt a technikát folytatjuk, nem egy nagyon különleges vagy egyedi találmány, de mivel a közönség ezzel nagyon óvatos és távolságtartó, ezért a Lukács bérletünkbe párosítjuk kvázi klasszikusokkal, például Mendelssohnnal Dragony Tímát, hogy így mondjam, és akkor így már megint más Szokolait és Schubertet fogunk játszani, pont azon a koncerten, ahol amin Schubert és Szokolai fog elhangzani, azon például Kelemen Barnabás fog vezényelni, és a fia Gáspár fogja játszani a szokolai hegedű versenyt.
1: Ezt is Patika mérlegen kell mérni, milyen érdekes, ebbe bele se gondol az ember, csak beül egy koncertre, hogy na akkor ma mi a program. De igen, értem, nem mindegy, hogy jön-e az a sláger, ami behúzza a közönséget, és közben meg megismer valami újat.
2: Így van, ha én azt szoktam általában mondani, hogy ha van valami, ami igazán nagyon nehéz a mi szakmánkban, az az évadtervezés, tehát ez a műsorszerkesztés, kitalálni, hogy mikor, hol, kivel és mit játszunk, hogy a közönségnek tetszen is, de ne legyen elcsépelt, újdonságot is mutassunk, de azért hajlandók is legyenek eljönni. Hát tényleg ez a legkomplikáltabb része a munkánknak.
1: Hol lehet megvenni a bérleteket, hol lehet érdeklődni a program iránt? Segítsen ebben nekünk még.
2: Vásárolni bérleteket, jegyeket a filharmonikusok.hu weboldalon lehet, személyesen is várjuk egyébként, nem tudom, hogy ezt szabad-e mondani a rádióban, de az Állé Bevásárlóközpontban van egy jegypultunk, úgyhogy ott is szeretettel várjuk azokat, akik nem digitálisan szeretnek vásárolni, hanem emberrel szeretnek találkozni.
1: Igen, ez például egy izgalmas szempont. Hervoly Domonkos, köszönöm szépen az ajánlást, a beszámolót, meg az érdekességeket. A Nemzeti Filharmonikusok meghirdette a következő szezon programját. Erről beszélgettünk a főigazgatóval.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Best of adást hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Tiszafüred és Dinnyi és Hát között tartják az idei petkupát. Napos szeles idő várható. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migrációk. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális és innovációs, valamint diplomáciai területen. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Elalvás okozhatta a két hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Közben azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az ügyben. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. 7. alkalommal tartják meg a petkupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett petpalackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyi és Hát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdus László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. A balatoni nyaralások hangulatát idézi fel a szombaton nyíló Balaton Retro kiállítása a Keszthelyi Balaton Múzeumban. A tárlat kemping felszerelésekkel, strandcikkekkel, korabeli szállodai berendezésekkel és a látogatók által felajánlott emléktárgyakkal mutatja be a rendszerváltás előtti balatoni életérzést. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Provokálunk tovább, és olyan témát érintettünk most, amiben érdekes módon sok az egyetértés. Hunor, tiéd a szó. Mi hol is tartottunk? Gyerek, nevelés,
3: hát edzőként, Alföldi Róbertől indultunk el, Eszeny Jenikőn is a színházi világon át a sportvilágába, ahol hát úgy tűnik, hogy mind a mai napig nem tisztázottak azok, hogy hol van a határ a szigorúság és a agresszió között.
4: És hogy a tehetségből.
3: Manipuláció és a többi, abuzálás között.
4: És hogy tehetségből kihozzák a maximumot. Például van a Gifted, nem tudom magyarul a címét, ez a film, ahogy benne van a Chris Evans, aki az Amerika kapitánt játssza, és akkor ő az unoka húgát, akinek meghalt az édesanyja, az ő testvére, akkor aki egy kis matek zseni, 6 éves kislány, és akkor, hogy...
2: A tehetség. Ez a címe magyarul.
4: Az a címe? Na hát akkor...
5: Nekem a Whiplash jutott eszembe amúgy erről a témáról.
4: És hogy...
2: Ez is jó.
3: Az durva. Na bocs.
2: Na hadd mondjam.
4: És ugye semmi, csak hogy ez a kérdés, hogy akár a vízilabdában neked, akár a filmbeli fiktív kislánynak, akár egyébként egyéb sportolónak, színész tehetségnek, hogy ére annyit, hogy egy ilyen versenyistálóban kifacsarják belőle a tehetséget, és egyébként a saját személy integritása akkor elmegy akár mondjuk egy gyereknek. Vagy mondjuk, akkor inkább legyen gyerek, inkább legyen fiatal, inkább élje az életét, váljon normális emberré, de akkor minden áron nem facsarjuk ki belőle. Vagy akkor facsarják ki belőle, de akkor azt már milyen stílusra, és akkor meddig lehet elmenni? Tehát ezek nagyon-nagyon-nagyon érdekes és pregnáns kérdések.
3: Hát de Michael Jackson, ő halmozottan hátrányos volt ilyen szempontból. Hát amikor a rendszer abuzál, az is kegyetlen, de amikor a szüleid abuzálnak bele a buzáló rendszerben.
4: Na, az Jackson 5-ra gondolsz?
3: Az a legkegyetlenebb.
4: Hát jó, hogy akkor ilyen futószalagon gyárdos tehetséget, igen.
3: Ott nehéz ez, hogy mikor tehetséges vagy, és bármiben, és ez tényleg sportművészet most akármi, ahol ez a alá felirendeltségi viszony egyszerűen előállhat, akár vagy a idősebb kollégákkal, akár az rendezővel, akár az edzővel, bármi. És akkor ugye ez a kérdés, hogy is mondtad, Hunor, hogy mennyit teszel meg, vagy mennyit teszel bele, vagy azt te mondtad, hogy kifacsarnak, és hogy megírje. Szerintem, amikor benne vagy, akkor nem látod. Nincs meg az határ, hogy itt most már kifacsarás van.
4: Mert az a fókusz, hogy csináljad.
3: Benne vagy, nyomatod, valószínűleg mindenki körülötted azt mondja, hogy csinálni kell, ne legyél, persze, és majd meglátod ott a végén, ott lesz a nagy hatalmas, és egyszerűen szerintem észre se veszed, hogy mi történik veled, és ezért jutott eszembe, mondom, az én példám ehhez képest, ami így a sport meg a színházi világban, az nudli, de mivel a lelki része meg a sémák azok pont ugyanolyanok, ezért így látom magam előtt az egykori magamat, hogy amíg a idősebbek közössége befogadott, addig mennyi megaláztatáson kellett átmenni, és hogy nem tiltakozott volna az ember, még örült is neki, hogy befogadják. Uh-huh. Még ha olyan áron is, hogy. De, és most meg így visszanézve, és nekem például ebben ilyen nagyon fontos határ érkezett, amikor megszülettek a gyermekeim. Uh-huh. Tehát, hogy egy ilyet hallanék bármelyiktől, hogy bármilyen közösségben az történt vele, ami mondjuk velem, ott kész, ott nincs mese, ott azt nem.
4: Az még másik szempont. Aha. Az egy másik nézőpont.
2: Uh-huh. Annyi dolog hat ránk, akár szülőként, akár gyerekként egy szülőben, hogy nem tudjuk ez alól, a kollektív hipnózis alól magunkat leválasztani, és ez szörnyű. Már önmagában az a rendszer, amiben élünk el ebben a fogyasztói társadalomban, amely arra treníroz minket, hogy akkor vagy sikeres, ha jó jegyeid vannak, ha diplomáid vannak, ha befogod a szádat, elvégzed a munkádat, és majd, ha egyszer főnök leszel, akkor majd te mondhatod meg másoknak. Nagyjából ebben élünk, nyilván ez cizelláltabban is előadható, de ez önmagában már egy toxikus rendszert feltételez, amiben léteznünk kell. Mert hogy nem fontos a diploma feltétlenül. A gyerek igenis találhat olyan munkát, olyan tevékenységet, amiben jól érzi magát. Lehet, hogy nem lesz három autója, csak egy, vagy egy biciklije, de jól fogja magát érezni. Amíg ezt az árat nem vagyunk hajlandóak befizetni, mert folyamatosan másokhoz méricskéljük magunkat, és kénytelenek vagyunk kitenni magunkat annak, hogy mások mutogatnak ránk, hogy mi hol tartunk. És még mindig itt tartunk egyébként, hogy akkor kinek milyen szerkója van, kinek milyen háza van, mi van mögötted, hány ingatlan az egzisztenciád. Addig ebből baromi nehéz lesz szabadulni. Korea talán az egyik legjobb példa erre országként, ahol már a gyerekeket ilyen 6-7 éves koruktól arra nevelik ilyen oktatási istállókban, hogy nem elég az, hogy te még 4-kor végzel az iskolában, hanem még külön oktatásra el kell menned, ezt már a szülő finanszírozza, és a gyerekek este 8-kor járnak, az a nem túlzok, este 8-kor. Nem véletlenül az öngyilkosság iráta Koreában a negyedik legmagasabb. Van egy hídjuk, ahonnan azt hiszem naponta 3-4 ember veti csak le magát.
3: És az érettségi időpontban az kiugró számú.
2: Nem szól másra az élet, mint egyetlen egy vizsgáról.
3: Aha.
2: És ha ott jól teljesítesz, akkor jó életed lesz, ha ott elbuktál, akkor rossz életed lesz. És ez olyan szintű pszichológiai nyomás, amit egy normális pszichéjű ember nem bír el, de nem is az, hogy elbírja vagy nem bírja el, hanem a gyerekek nincsenek arra nevelve, hogy saját magukért kiálljanak. És ezért történik az, amiről az István beszélt, hogy ez a birka effektus érvényesül, hogy észre sem veszed, hogy mi történik veled. Megfőznek, mint egy békát, mert gyerekkortól nem arra van trenírozva a gyerek sem, hogy észrevegye azokat a pontokat, ahol neki ki kell állni a saját magáért. Mert olyan családokban növünk fel, ahol már a fogyasztói kultúra miatt a szülőknek nincs elég idejük a gyerekre, a szülő hierarchiában hisz, vagyis nekem mindig igazam van, és a gyereknek megmondom, hogy mit csináljon, nincs elmagyarázva a gyereknek, hogy egyes döntéseket miért teszek, és a szülő képtelen bocsánatot kérni, vagyis nem tudja a saját hibáit elismerni a gyerek irányába. Ezek olyan apróságok, amik egy jól működő rendszerben erős, magabiztos gyerekeket lennének képesek kinevelni, csak a valóságunk pedig az, hogy abban létezünk, hogy a gyerek mire 10-12 éves lesz, igazából már egy lelki jobbágy.
4: Nem minden család ilyen.
5: De ez annyira általánosítás, szerintem borzasztóan általánosítasz. Nem, ez egyrészt szóval, hogy én személyes példát tudok magamat mondani. Én anyukám, apukám úgy neveltek, hogy azt csináltam, amit akartam, kvázi, a kereteken belül. Olyan iskolát választottam, ahol szeretnék menni, az olyan sportot választottam, olyan sportot szerettem volna, gitározhattam. Nem volt ilyen, nálunk mindig az volt a mondás, hogy amit elkezdtél, azt csináld végig. És szerintem ez egy jó nevelés. És bármit elmondhattam édesanyámnak.
2: És ha közben valami nem jó, mondjuk rossz a leves, vagy nem élvezed azt az edzést, mi az, hogy csináld végig?
5: Nem.
2: És aki kezd szállni, akkor szállni belőle.
5: Nem. Bocsánat, szóval.
2: Mert rossz.
5: Nekem. Tessék?
2: Mert rossz.
5: Rossz a leves, én megmondtam anyának, hogy rossz a leves, és akkor azt mondta, hát akkor mi volt, és megbeszéljük, nálunk mindig megbeszéltünk mindent.
2: Jó, mindegy, oké.
5: És csak annyit akartam mondani, hogy azt azért az nem lehetséges, és én ezt nem tartom jó dolognak se, és örülök, hogy az én életemben is nem volt ilyen, hogy ahogy csak kedvem tartotta, elkezdem abba hagyom, mert szerintem ez se egy jó nevelési forma, és én nem ezt tapasztaltam, és engem nem erre neveltek. Mert én úgy vagyok vele, hogy valamit elkezdek, és valameddig folytatom. Viszont van, aki folytonosága, az élet az nem úgy működhet, hogy belekapok abba, és akkor vége.
2: De azért, mert az egyik rendszert védeni akarod, ezért annak ellen
5: nem, ez egy személyes dolgot mondom el, hogy az én életemben így működött.
2: Az ideális, az érmének az éle. Te most az érmének a két oldalát mondtad el. Az egyik az, hogy túl szabályozott, a másik pedig az, hogy ugyanúgy, mind a kettő mögött egyébként ugyanaz van, hogy nem törődsz a gyerekkel, nem figyelsz oda rá, vagy túlszabályozod, nem figyelsz az igényeire, hanem a saját fejed után mész, mert nincs időd elmagyarázni, és akkor sorolhatnám. A másik pedig, hogy mindent megengedsz, és hagyod, hogy ebből abból kiugorjon, de ha odafigyelsz rá, ha az érme élén maradsz, és tudatosan elmagyarázod, megfigyeled az ő igényeit, akár vissza tudod terelni adott esetben, mert olyan félelmek miatt akar valamiből kiugrani, ami tudod, hogy beszélgetéssel feloldható, vagy példákkal feloldható, vagy egy olyan helyre tudod vinni, ahol ugyanazt tudja csinálni, csak egy picit más körülmények között, vagy beszélsz edzővel.
4: Ez a középút. Csak
5: elmondhatok egy példát, és meg fogod érteni. Nagyon rossz napom volt, 11-12 évesen, nagyon rossz volt az edzés, borzasztó volt. Hazamentem, láttam anyukám, hogy nem érzem jól, megkérdeztem, mi a baj. És elmondtam, hogy nagyon rosszul éreztem magamat, mert megbántott, nem tudom, mi volt. És akkor anyukám mondta, hogy hallottam a rádióban egy tök jó dalt, bemondta a YouTube-ba, hogy jó csávú a Márkó, ugye a kis tehéntől. Hmm. És nekem ez annyira jól esett, hogy anyukám ezzel kedveskedett, mert tudta, hogy én gyerekkorom óta a zeneimádó vagyok, és akkor anyukám azzal kedveskedett, amikor rossz napom volt, hogy benyomta ezt a számot, hogy jó csávú a Márkó. Nyilván akkor én fogalmam sem volt, hogy miről szól a dal, de az megmaradt, hogy... És akkor, na, hogy erről beszélek, hogy nekem, én nagyon szerencsés gyerek vagyok, mert engem, én olyan szeretetben lettem nevelve, amit mindenkinek kívánok, hogy ilyen legyen. És gyereket érik nehézségek, mert mindig fogják nehézségek érni, fogják mindig is traumák érni, engem is rengeteg trauma és nehézség élt, mert anyám meg apám, a szülők nem tudnak ott lenni minden percen, minden szempontból, de nem tudsz mindenhol ott lenni. Én ezt vettem észre, és anyukám az az ember, aki akkor a csettintése mindenhol ott lenne. Most is itt ülne, ismerem őt, itt ülne legszívesebben, és nézne engem, de nem tudna mindenhol ott lenni. De pedig van egy osztályközösség, van egy csapatközösség, egy edzésen. Ezekben viszont érnek olyanok, amiket meg el kell viselni. Nem lehet mindenhonnan kiemelni az embert. Nem lehet mindenhonnan kiemelni egyet. Nem lehet mindenhonnan.
2: Másik szélsőséget mondod.
5: Nem, szerintem ez az egészséges. Én így nőttem fel, és nekem ez... Ezt tartom például. De nyilván mindenki azt tartja példának, ami elsősorban a személyes meggyőződés, a személyes tapasztalata volt.
3: Lannert Judit katasztrófát okoz az oktatásban, ha már szóba került, úgyis az oktatás, igen. Ugye a 6 és 8 osztályos gimnáziumok körül kialakult vitáról lenne szó, mi szerint mindenféle egyeztetés nélkül itt most be lesz szántva a hatalmas nagy fejlődés, amit a oktatás terén a Fidesz kormány elért.
4: Mindenféle egyeztetés nélkül, szerintem ezen van a hangsúly.
2: Rohadt gáz.
4: Tehát, hogy most,
3: miről de miről beszéltek?
2: Hogy nincs társadalmi egyeztetés, ezt ígérték. Ezt ígérték, hogy ez lesz.
3: Te nem mondta senki, hogy be lesz szántva. Azt nem értem, hogy miről beszéltek.
4: De van egy ilyen javaslat. Tehát, hogy
2: Nincs.
4: Az van,
2: nem létezik?
3: Az van, hogy azt mondta Lannert Judit, hogy a kompetencia mérések adataiból nem látszik, hogy a 6 vagy a 8 osztályos gimnáziumok jobban fejlődnének a gyerekek, mint a hagyományos általános iskolában, és hozzátette, hogy ha a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszer inkább társadalom politikai, mint oktatási kérdés, amit meg fogunk vizsgálni.
4: Tehát felül fogják vizsgálni, oké, de akkor hol van a társadalmi egyeztetés kinyitása? Ezt a
3: diákoknak mondta.
4: De hol van akkor a társadalmi egyeztetés kinyitása erről, hogy akkor az alapján döntsenek?
3: Még nem tartunk ott, tehát hogy azt mondta, hogy felül fogják
4: vizsgálni. De remélem, hogy majd tartunk ott.
3: Egyébként de erről beszélt a nő folyamatosan. Ja, okay. Bocsánat, ez már egy második óra végére, igen, elfárad az ember, szóval, hogy erről beszélt a miniszter azt, hogy valóban.
4: Mert egyébként négy plusz egy osztályos nyelvi előkészítős nyelvi szakos gimiben voltam, de nyilván a 6 meg a 8 osztályos gimiknek is megvan a maguk helye, pláne egyébként olyan egyházi régi múltú gimikben, ahol mondjuk a 8 osztályos az egy adekvát, hagyományos
5: dolog. Én meg hagyományosban művészeti tagozatban.
3: De azért mondom, erről beszélt a miniszterasszony elnézést még egyszer, mert hogy ugye szerintem ez a lényeg, hogy nem volt eddig mérés arra, hogy mi, hogy. És azért mondja, szerintem, nem tudom, hiszen nem látok a fejébe, én ahogy ezt értelmeztem, hogy amikor azt mondja, hogy ez társadalompolitikai, mint oktatási kérdés, az pedig arra vonatkozhat, hogy ez egy kicsit olyan volt ez a rendszer, mint a egyházi meg alapítványi iskolák, hogy azért a szegregációt azt így lehetett vele egy kicsikét így terelgetni, méghozzá a felvételi rendszeren keresztül. Uh-huh. És hogy ez és ugye én azt gondolom, most még nagyon a előszobájában vagyunk ennek a vitának, szerintem egyébként lesz, hogy ha megtörténnek ezek a kompetencia mérések, és kiderül, hogy igaz, de mégiscsak van ennek haszna, akkor van, akkor tök jó. Viszont ha az jön ki, hogy nincs haszna, vagy káros, akkor meg tényleg kezdeni kell valamit, mert akkor ez egy ilyen rejtett szegregáció.
4: Oké, okay, csak legyen mögötte, előtte, alatta, utána a társadalom egyeztetéséről.
2: Igen, hát ezt mondjam. Ez jó lenne, igen, és nem olyan, mint a NER alatt. Most nem akartam tényleg előbrántani ezt, de az is egy vicc kategória volt.
4: Felvethető, hogy volt, hogy volt, volt, hogy nem volt.
5: Sőt, még mi is úgy voltunk, hogy neked is volt kompetencia mérésed még suliba.
4: Ahogy
5: nekem is. Emlékszem, az volt a rossz, és azért volt mindig az összes kompetencia mérés az országban. Hiszem az volt a rossz, hogy azért nem adhattak egyet a tanárok.
3: Ja, mindenki
5: is. Igen, ja, és mindenki adott vele. Ah, bocsánat.
3: Viszont képzeljétek, ebben most már változás van. Ebben most már változás van egyébként.
5: Hát már jó régóta nem vagyok
3: a... Mert vissza, de az én gyermekeim, igen, visszajeleznek a tanárok a szülőnek.
5: És a visszajelzés van?
3: Tehát nincs érdemi, egy nincs izé, de hogyha olyan van, akkor a kompetencia izé mondják, hogy a gyerekkel lehet, hogy foglalkozni kéne izé matekból egy kicsikét.
4: Tudj van, mert ragadt valami.
2: Ugye Magyar Péter jelentette be a Napokban, hogy a kormány a jövő héten benyújtja az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot. Ne ijedjetek meg, nem hozok be új témát. De ehhez képest mondta, hogy a Tar Zoltán pár napja, hogy a kormány két lépésben alakítja át a közmédiát. Az első lépés lesz a társadalmi egyeztetés, hogy a magyar állampolgárok és a szakmai szervezetek milyen közszolgálati médiát akarnak, és ezután jön a törvény. A kormány fő szavaival viszont úgy tűnik, hogy az első lépés a társadalmi egyeztetés elmarad.
4: Hát és éppen Telexen olvastam egy olyan cikket, hogy...
3: De mi, hogyha azon a törvényben, hogy társadalmi egyeztetés. De tényleg, egyébként simán benne, bocsánat, csak benne lehet. Nem, hogy mi van, ha a új média törvényben az van, hogy az átalakítás első lépése legyen az, hogy milyen szervezeteket, honnan, kiket kell. Tehát nem, de ne, ez csak úgy.
2: Igen, csak akkor ezt nem kommunikálhatta volna, hogy ez biztosan benne lesz.
4: Na, a Telexen olvastam egy olyan cikket, épp a minap, szerintem tegnap vagy ma, hogy a Tisza hogy folytatja, mint a Fidesz, érdemi előzetes egyeztetés nélkül terjesztenek be törvényjavaslatokat. És ez kibontja a cikk, most majd el tudom küldeni, mert a kedves nézőknek, hallgatóknak ajánlom a figyelmébe, de hogy azért vannak már ugye olyan jelek, amiket mondjuk mi is kritizáltunk a elmúlt évek Fidesz kormányzásának vonatkozásában, amiket a Tisza csont nélkül folytat, és egyébként a kampányban pont ezt gondoltam.
3: Hunar, mondj olyan törvényt, ami nem szimbolikus volt, nem az átalakítási folyamat, tehát az államigazgatás átalakításának folyamatát segítette elő, hanem ilyen emberek millióinak sorsát érintő valami, olyat nem látsz. Tehát, hogy itt ezek a törvények a gyors működésnek, meg ezek a szimbolikus dolgoknak a
4: Oké, csak az attitűd kérdésre megyek rá.
3: Igen, csak nem.
4: Hogy akkor rossz ugyanaz beidegződések a Tiszánál, azok hogyan jelennek meg?
3: De szerintem ez nem az.
4: Hát, tehát abban a pillanatban, hogyha
3: igen, de a benyújtott törvénytervezetekből nem azt látjuk, hogyha most születne egy olyan kezdeményezés, hogy 23-59-kor a Tisza párt Semjén Zsoltja bedob egy olyat, hogy mit tudom én, holnaptól mindenkinek 30%-os adófizetési kötelezettség, akkor azt mondanám, hogy na ez az a régi módszer. De mondom, ezek ilyen szimbolikus, meg ilyen egyéb valami.
4: Hosszú ez a 4 év, lássuk meg.
3: De hát igen, de most figyeljetek, amiből kimenekültetek.
4: Na.
3: Tóth Máté energiajogász.
5: Mi tettél fel ilyen kérdést?
3: Hozzászólt Lanner Judit katasztrófát okozó, mint kiderült, nem elképzeléséhez. Azt mondta, hogy elképesztő, hogy 70 évvel a DNS felfedezése után még mindig ezek a természettudomány tagadó egalitárius bolondok okoskodhatnak az oktatáspolitikában, akik tagadják az öröklődést, és akik még a katasztrofális képességromlás idején is görcsösen az okosat akarják lehúzni a butához, a szorgalmasat a lustához. Hát még ha felszámolják az alapjait is annak, ugye a 6-8 osztályost, hogy az örökletesen okosabb és a hozzáállásában is lényegesen szorgalmasabb a tehetsége szerint pályákon haladjon.
5: Nekünk is beszólt egyszer egy posztjában. Tóth Máté ennek.
3: Itt nekem egy bajuszos történelmi figura bekacsintott, és nem sztárom.
4: Én ezt nem tudom kommentálni.
5: Nem is akar. Baj.
3: De miért? Mi az, hogy nem tudjátok? Két és fél perc van, kommentáljátok.
4: Nem tudom, ő volt az, aki mindenkinek, aki mondjuk a Fidesz szemenézését szorgalmazta a jobb oldalról, hogy beszólt, hogy nagyjából menjenek el oda, ahova gondolja. Nem tudom, tehát hogy ez nem tudok őszintén, ez az ember, ez így hozzászól.
3: Olyan elszánt, mint a sérója?
5: Ja, neki van ilyen.
2: Roy István.
5: Ez Betisém volt, de...
3: Ez haj.
5: Ez mondjuk jó.
4: Én ez őszintén nem tudom.
3: Beszéltük erről, hogy a haj.
2: Ilyenkor szoktam mondani, hogy elhatárolódó. Ezt még nem mondtam ebben a műsorban, szerintem, amióta csináljuk több mint 150 epizód, de itt ezen a ponton igen.
5: Olyan régóta csináljátok.
2: Aha, persze. Igen. Nem látszik.
3: Magas most labda. Nekem is lepörgött. Úgy az életem, mint a szakmai és a közös pályafutásunk képei, és kevés volt közte a boldog.
2: Dolgoztál valaha valakivel ilyen hosszan, ilyen projektben? Tehát, hogy csak vele. Csak egy emberrel.
4: Most nem de akarom, Dani van a 4 évvel ezelőtti Zug műsorban.
3: Nem.
2: Jó. Nem. Igen, parancsoljatok.
5: Nem semmi.
3: Na, elérzékenyült.
5: Látok, néztek, és így beszélgettek arra, hogy milyen régóta vagytok együtt a műsorban. És jól jelzik.
4: Szerintem elfáradtunk a végén.
2: Igen.
4: De nagyon szépen
2: búcsúzzunk el.
4: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöhettünk.
5: Köszönjük szépen. És várunk titeket szeretett a hangpróbába is. Majd, hogyha
2: szívesen.
4: És hogy akasztjuk a
3: bóhért. Itt most megígérem.
5: De egyszer már jöttél hozzám.
3: Egyszer igen, de ha csináltok egy tematikus Orbán gyalázó műsort, akkor jövök.
2: István.
5: Majd ez annyira
2: nem áll. Majd te gyalázod akkor ott.
3: Hát velük együtt, ne viccelj.
2: Gondolod?
3: Hát persze, kellnek a tehetségek, a mozgalom. Jó,
4: és akkor a Fidesz...
2: A 60 pusztás tematikus adásban.
4: Oké, okay, akkor a fideszesek és a tiszások pingpongos kiakasztása legvégén, akkor a tiszásokkal zárjuk. Én még mindig tisztelem Orbán Viktort. Na, köszi. Ennyi.
3: Tényleg elfáradtak.
2: Egészségére mindenkinek. Köszönjük szépen, ez volt a Provokatőr. Egyébként szívesen elfogadjuk a meghívást. István is ezt szerette volna mondani, mert...
4: Nagyon helyes. Várunk titeket sok szeretettel.
2: De, muszáj.
4: Várunk titeket.
2: És szívesen megyünk.
4: Folytassuk.
2: És jó videókat nektek.
4: Köszönjük.
2: És hajrá. Hajrá ezen az érdem.
4: Nézzétek a különutást.
2: Viszontlátásra.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép. Három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Megérkeztünk, jövünk a folytatással. István mondott dolgokat. Lilla folytatja.
2: Igen, én egy olyan történetet szeretnék ide behozni, ami szerintem szokatlan, de nem tudom, hogy elvárható-e a jövőben ettől az egész influencer politizálástól, mert hogy szerintem mindenki tudni fogja, hogy kikre gondolok. 2019-ben egy kicsit, amikor az EP választások megtörténtek, akkor azért új, fiatal, lendületes illetők is bekerültek ebbe a körforgásba, és nekem, én ezt nagyon sokszor szoktam emlegetni egyébként beszélgetésekben, nekem egy nagyon pozitív, felüdítő dolog volt az, hogy amikor nézegettem ezeket a social tartalmakat, akkor volt benne edukatív rész. Nyilván a két momentumos EP képviselőről beszélek. Értem én, hogy uncsi, de hogy én azt gondolom, hogy ezt lehet jól használni. És hogyha van annyi, és nyilván nem...
1: És mennyit lehet vele keresni?
2: Hát ez az itt bukik meg a dolog. Nem, de én azt gondolom, akkor is fontos azt látni, hogyha lenne olyan célja bármely politikusnak, és nyilván ezért mondom, hogy idealisztikus kép, amit mondok, hogy ezen dolgozzanak, de hogy egyébként valamiféle edukációt végezzenek ezáltal. Szerintem tök izgi volt azt látni, hogy mi történik mondjuk egy európai parlamentben, hogy működnek a dolgok. És nem kell olyan bonyolultság szintjén, hogy egyébként az uncsi kategóriává váljon, de szerintem egy csomó olyan ember, aki előtte azt se tudta nagyjából, hogy mi a különbség Brüsszel meg Strasbourg között, legyünk őszinték, ma sem mindenki tudja. Valahogy volt egy olyan folyamatos kommunikáció, hogy igen, akkor ott hétfőtől csütörtökig ez és ez történik, ezek a lehetőségek, így néz ki egy ülés, ez a, nem tudom, mozgástere egy EP képviselőnek, és nyilván lehet, hogy ez, ahogy te mondtad, uncsi, de hogy szerintem van egy arany középút, ami engem például, nem tudom, én nagyon örülnék, ha olyan tartalmakat is láthatnánk most képviselőktől, hogy mint egyébként volt rá szerintem nagyon az elején egy némi indított, és aztán az aktuál politika elvitte a történetet, hogy egyébként mi történik mondjuk a parlamentben, a bizottságokban, egyébként hogy működnek, és nyilván ezt is lehet szerintem ügyesen, jó kommunikációval, ezt is ugyanúgy lehetne politikai üzenetté formálni.
1: Igen, ennek megvannak az eszközei, ugye a rövid videóknál használják azt az úgynevezett húkot az elején, amikor bedobnak valamit, és aztán kiderül, hogy ez kifejtésre nem kerül, hogy finoman fogalmazzak magában a videóban. Tehát az ezzel a probléma, hogy ezeket a húkokat edukatív célokra, hasznos eszközökre alkalmazzák már, csak miután más is alkalmazza ezt, és egyébként a clickbait cím is egy húk gyakran. És kiderül, hogy nem azt kapja a felhasználó, mint amit az a húk szeretett volna eladni, akkor történik egy csalódás. És már mindenki ebben játszik, mindenki ugyanolyan, és maga a tartalom pedig lényegében utána teljességgel, mindegy, hogy ilyen vagy olyan. Egyébként majdnem minden szavaddal egyetértve, azért mondom, hogy majdnem, mert egyébként igen, csak hogy ne érezze azt itt a kedves hallgató néző, hogy egy húron pendülünk teljesen. Alátámasztanám azt néhány számmal, amiket mondtál. A Nature Human Behavior 2023-as folyóiratban megjelent nagymintás kutatásából derült ki, hogy címekben, posztokban használt minden egyes negatív vagy felháborodás keltő szó 7%-kal növeli az átkattintási irányt, és csak azért mondom el, mert józan paraszti észre ezt mindenki tudja, semmi újdonság nincs ebben, csak azt felejtik el nagyon sokan, hogy profi kommunikációs tábok dolgoznak a politikusok mellett, kampánystratégek, és hát ezt ők is tudják. What a surprise! A parlamenti felszólás szakmai része, tehát mondjuk egy költségvetési alfejezetnek a vitája nulla elérést generál. Még egy teátrális kivonulás, egy beszólás és egy fizikai performance azonnal átlépi az algoritmus inger küszöbét.
2: Ez így van, de ez szomorú.
1: Szomorú, de alkalmazkodni kell a valósághoz is. Ha sok emberhez szeretnének ezek az emberek eljutni, akkor nem tudnak más csinálni. Ilyen játékszabályok szerint kell nekik működniük, és amikor történik egy interpelláció, amikor van egy kérdés-válasz blogban mondjuk egy felszólalás, már érződik az, és érdemes ilyen szemüvegen keresztül nézni ezt, hogy ott mindig van egy 20 másodperc, vagy az elején, nem feltétlenül elején, valahol a közepén, valahol a végén, ami érezhetően úgy lett megírva, hogy ez egy rövid videónak feleltessék meg, amiről te is beszéltél. Tehát rövid videókra optimalizált beszédeket és politikai performanszokat láthatunk, hallhatunk. Itt ugye ez a kérdés, hogy ezt vagy szabályozzák, hogy azt mondják, hogy a parlamentben viselkedni kell valahogy, de ezeknek a határai gyönyörűen és nagyon tudatosan és hihetetlen profin szélesíti ki Magyar Péter, vagy pedig megette a fene az egészet, mert mindenki ezt fogja csinálni. Mert látható az, hogyha valaki nem látszik, nem, megfordítom, látható az, hogyha valaki nagyon látszik, de mondjuk egy, és akkor Szűcs Gáborra visszaugorva, kedvenced, 150-60-70. Helyen van mondjuk egy listán, akkor is előre fogják venni, mert látszik.
2: Ez így működik. Azt gondolom, hogy és félreértésnőség, nem vagyok én ennyire naív, hogy ne lássam, hogy ez így működik, csak valahol én azt gondolom, hogy azért én szeretném becsempészni azt a, nem tudom, jövőbeli reményemet, hogy ez egyébként lehetne edukatívabb. Mert mindig azt mondjuk, és különböző, nem tudom, témák mentén általában felmerül, hogy mennyire egyszerűsödött le a magyar társadalom gondolkodása, és hogy miért szükséges az egyébként, hogy ilyen tartalmakkal úgy keres, vagy úgy találják meg őket a politikusok, ahogy. Biztos vagyok benne, hogy nem leszek népszerű ezzel az álkérdésemmel, de hogy nem lehetne hosszú távon edukálni a magyar társadalmat?
3: Hát az a kérdés, hogy a kibocsátó fél akarja-e. Tehát, hogy a politikusoknak van-e az a szándéka? És
2: most biztos, hogy nincs.
3: Már maga, igen, tehát így a nem tudom, melyik...
2: Mondtam, hogy hipotetikus
3: lesz a kérdésem. Melyik vegyületek felelősek van a naív érzetért, de így elárasztottak azonnal, hogy a politikának van-e olyan szándéka, hogy engedje, hogy te választópolgárként belássa színfalak mögé, hogy jobban megértsd az összefüggéseket, hogy a politikának egy olyan, és a politika csinálásnak egy olyan képét is megismerd, ami egyébként tök más attól, mint ami a színpadon történik.
2: Ezen mondom, az
3: edukáció, csak szerintem a politika pont mindazzal, amit elmondtatok, pont ezzel ellentétes irányba megy, és amúgy meg, most én is akkor átmegyek ilyen full idealistába, hogy egyébként Magyar Péternek a eddigi szereplései, a politikai karrierje, ez a politikai sikere, és ahogy azóta is politizál, az például adná, hogy ő ezt simán meg tudná tenni, mert a közönség tőle abszolút befogadna ilyen edukatív témákat is, meglepődnék, hogyha...
1: Magyar Péter azért érdekelt abban a polgárháborús hangulatban és kialakult
3: törzsiségben.
1: Igen, de...
2: Abszolút el kell választani a...
1: Figyelj, Lilla, szerintem az edukációnak az lenne a lényege, hogy meghaladjuk ezeket az ideológiai kereteket. Na, ebben nem érdekelt egy politikus.
2: Azért mondom, el kell választani a politikai realitást és az ideológiát, nem tudom...
1: Nekünk kell kitalálni azt, hogy a politika számára hogy tudjuk vonzóvá tenni, mert jelenleg, amiben, tehát ha mi ebben utazunk, hogy mi mondjuk nem short videókban gondolkodunk és fogalmazunk, hanem mint István, aki ilyen hosszú, fogyasztatatlan posztokat ír a Facebookra.
3: És hogy szeretik az emberek?
1: Hogy szeretik?
3: Ajjan.
1: Na, hogy szeretik?
3: Facebook egy darabig, hát nem nagyon van 100 000 alatti poszt.
1: És mennyit keresel vele? Na, látod.
3: Majd jött meg, 40 cent. De ez az összes... Ez az összes eddig is, mindig elküldik, és akkor ilyen fél évente ugrik 10 centet kb. Annyit keresek vele, úgyhogy óriási, nem tudom, mert 10 vagy 100 dollár, 100 dollárt kell összeszedni, hát örök életre vagyok károsztatva, hogyha ebből kell majd.
2: Jó, csak közben nézzük meg, és...
1: Csak befejezem a gondolatom, aztán dobom neked, még tudom, most nem vagyok udvarias, de hát... Hát el is felejtettem, mit akartam. Igen, hogy ha tömegben gondolkodunk, ha közönség maximalizálásban, mint a kereskedelmi tévék, akkor az üzenetet is és a formát is ehhez fogjuk igazítani. Lehet ilyen edukatív célokban gondolkodni, csak akkor számolni kell azzal, mint hogy a mi műsorunk is számol azzal, hogy folyamatos ellenszélben fogsz dolgozni, mert a két tábor közé esel, és nem a tömegigényt fogod kiszolgálni.
2: Az biztos, tehát hogy sem ezzel az egész tematikával, sem egyébként jelenleg ezzel a témával, amit bedobtam, nyilván nem a legnépszerűbb közé tartozik szerintem, csak közben meg, és akkor itt jön az a pont, ahol a legtöbb ember majd azt fogja mondani, hogy most átmentem akadémikusba, és elalszik, úgyhogy először is elnézést, hogyha most a kattintás számok lejjebb mennek, de viccet félretéve, tehát hogyha megnézzük egyébként mondjuk a skandináv kormányzati modelleket, igen, látod, ez szokott lenni az általános reakció, ott pedig annyi nagy bizalom van egyébként a társadalom részéről a politikusok irányába, és nyilván ez nem fog egyik napról a másikra megtörténni, és hogy itt van az, hogy addig, amíg ezt a fajta, és értem, tehát hogy félreértés ne essék, teljesen, ha politikus lennék, lehet, hogy én se állnék neki. Mert érthető, hogy miért így kommunikálnak, teljesen világos, kutatások alá temesztve, gyakorlat alá temesztve, minden teljesen világos. De hogy addig, amíg ezt az ugrást egyszer nem tesszük meg, addig hiába, mert hogy nagyon sokan mindig ugye bezzegországozzák ezeket az északi országokat, de hát ennyit sem teszünk meg, tehát hogy szeretnénk eljutni addig a társadalmi tudatosságig.
1: Ez az örök visszatérő témánk Istvánnal, hogy egy politikus miért kezdene bele bármi olyanba, ami kockázattal jár, ami jelentős kockázattal jár, ami az addig kialakult idegi pontokat, összekötött pontokat megpróbálná valahova máshova átkötni. Annak katasztrófa is lehet a vége, hogy elbuksz egy választást utána.
3: Meg maga a műfa, maga a műfa is, amivé vált most a politika, és most szomorúan visszajövünk Skandináviából.
2: Egyébként
3: ilyen szempontban a magyar társadalom...
1: Szóba se jön Skandinávia.
3: Szóval ilyen szempontban a magyar társadalom nehéz helyzetben van, mert úgy kellene megugrania vagy meglépni ezt a fejlődési szintet, és ezt a öntudatosabbá és tudatosabbá válni egyszerre, hogy közben a világ tendenciák meg ez ellen dolgoznak,
2: abszolút.
3: Mert talán azt látjuk, hogy amiről eddig beszélgettünk, hogy működik a politika is. És ugye ez egy történelmi feladat lenne, bármilyen, ez valódi államférfiúi vagy államhölgyi feladat lenne. Van ilyen? Államhölgy?
2: Nem nagyon. Sajnos nincsenék női politikus ahhoz, hogy ezt még így kifejleszik, de majd lesz, reméljük.
3: Na, tehát...
1: Te leszel az.
3: Tehát, hogy értjük, hogy milyen feladat lenne ez. Ami ütközik azzal, hogy egy politikusnak szüksége van a tömegre, hiszen akkor tudja edukálni a tömeget, ha megkapja tőlük a bizalmat ahhoz,
2: abszolút.
3: Hogy... És ez egyre inkább 22-es csapdájává válik, és csak annyit még, hogy hát látjuk például Vona Gáboréknak a működését, ami szerintem rengeteg elemet hordoz a 2RK, mind abból, amiről itt eddig beszéltünk.
1: Fiók
3: szervezet. És látjuk azt, hogy mennyire népszerek, hogy mennyire van erre társadalmi igény. De én magasra emelem is nagyon sokszor a süvegem a Gáborék előtt, hogy céllel szembe, és az, mint a Delta elején annak idején a
2: abszolút
3: kutatók,
2: nincs,
3: így, mennek is, mennek
2: abszolút
3: is, mennek.
2: Abszolút nincs, tehát hogy nagyon kevés az a társadalmi igény, sajnos, de én azt gondolom, hogyha most párhuzamba állítjuk ezt, és csak azért is még picit győzködlek titeket az igazamra, hogyha ezt párhuzamba állítjuk például a helyi szinten mondjuk egy polgármester működésével, ott is mit látunk? Meg tanítják az egyetemen is, hogy zöld politikával nem lehet választást nyerni, ez biztos vereség, meg egyébként is, hogyha egy polgármester olyan intézkedést hoz, ami a lakosoknak nem tetszik, lásd, ne adj Isten, elvesz parkolóhelyet, lezár sétáló utcává tesz területeket, hát akkor itt a világ vége, őt biztos, hogy soha nem választják meg újra, és ez az, amit ugye az előbb mondtál te is, hogy nyilván a népszerűségre megyünk, és hát hülye lenne valaki, már bocsánat a kifejezésért, valami olyat csinálni, ami biztos, hogy egyébként egy öngyilkossági kísérlet politikai értelemben. És vannak azért üdítő kivételek, oké, hogy helyi szinten, de azért, hogyha megnézzük, akkor az, aki érték alapon csak azért is a saját igazához és a tényleg nem tudom élhetőségi szemlélethez híven végzi mondjuk egy fővárosi kerületnek a vezetését, igenis lehet azt látni, hogy azért választják meg mondjuk 5 év múlva a következő ciklusra, mert amit letett az asztalra, hiába volt hangos ellenszél mondjuk az elején, rájöttek a lakosok, hogy ez igazából nekünk jó, jé, nekünk ez kényelmes, jobb ítélni, és tudom, hogy nagyon távoli a párhuzam, de hogy én még, és mondom, itt nagyon bátran felvállalom, hogy én nagyon idealisztikus világban létezem, és mondom, nem tartom magam naivnak, mert tudom, hogy ez nem realitás, de ettől függetlenül én hiszem azt, hogy ez tud országos szinten is így működni.
3: Akkor tudna, hogyha a pozitív felismerés, ami lokális szinten megszületik, és azt mondja egy választópolgár, hogy bár eleinte nagyon szívtam a fogam, hogy itt most park lesz, vagy sétod, mindegy, valami ilyen élhetőbbé tételi intézkedés születik, amivel nem mindenki ért egyet. Hogyha ennek ebből származott pozitív élmény még az adott választási cikluson belül megszületik, és felülírja azt, hogy ő hogy gondolt erre. Na most mit tudom én, egy oktatás átalakítása, vagy az egészségügy átalakítása, ahhoz kevés egy ciklus, ezért nem fog megszületni a maga a pozitív felismerés, ezért nem fog átfordulni pozitívan, nem marad a negatív, és szerintem valahol ezért nem nagyon itt piszkálgatják van, ezeket.
2: Igen, ez a 22-es csapdája.
1: Ennek a sikeréhez, akkor maradjunk még egy picit a témánál, két dolog kell. Vagy te találsz az olyan sztorit, amivel le tudod nyomni a választói torkán, akár önkormányzati, akár országos szinten, hogy ez neked jó lesz, jobb lesz. Ugye a befektetett munka az nem fog azonnal megtérülni, és ezt kell elmagyarázni az embereknek, akár ugye a zöldítés ügyében is rengeteg ilyen
2: vagy kitartani politikusként a negatív kommentáradatban.
1: Igen, vagy pedig építesz szépen lassan, de az sem nagyon hamar ebben a populista világban egy olyan képet magadról, hogy aztán menjenek veled az emberek, mert elhiszik azt, hogy amitről te beszélsz, az jó lesz nekik. De akkor is széllel szemben kell üríteni.
2: Az
1: szomorú,
2: biztos.
1: Szomorú vagyok. Ennyi csupán.
2: És akkor ezért van az, hogy arról beszélünk, amiről az adás jelentős részében, hogy influencer politizálás zajlik.
3: Uh-huh. Igen, de most...
1: De mi is ebben utazunk azért.
3: Igen, de az az irány, amit behoztatok, az viszont azért rendesen elmélyítette ezt a témát. Tehát, hogy itt maga az, hogy az edukáció szóba kerülhet, az, hogy milyen csapdahelyzetek lehetnek ebben, és hogy mit kellene megoldani a politikának, szerintem ez tök fontos, hogy ezek így egyáltalán szóba kerülnek, és nem... Én azért szeretem egyiket ezt a műsort, mert... De tényleg, nagyon sokszor születik meg bennem is új gondolat. Például, hogy felmondok azon, hogy ami addig nem volt a fejemben, de azért nem, mert hogy annyi impulzus kap az ember csak a politikából, meg a közéletből, hogy nagyon, ha akarod, hanem bizonyos szempontból a felszínen maradsz. Nem lehet mindig mindennek utána nézni, végig gondolni, oda tenni az alternatívát, és a többi, és a többi. Viszont ebben a műsorban, főleg, hogyha okos vendégek jönnek, és nem úgy, mint...
1: Na mondjad, neveket kérek. Egyet
3: mindenki okos.
1: Na egyet mondja.
2: Úgy lehetem, ezek a nevek nálatok nagyon be vannak ragadva.
1: Nem, nála van, én most csak neveket, visszalövök rá.
3: Még nem jött el.
1: Szóval, Szilászló,
3: hogy,
1: ja nem.
3: Hogy akkor, másik. Hogyha ilyenből kellene több ilyen közös gondolkodásból, csak aztán meg annyira vissza tudja rántani az embert, hogyha ránéz a kommentmezőre, hogy...
1: Nem tudom, igen, csak kell a kommentmezőre nézni, és közben meg igen. Mert szerintem ez a nagy dilemmája a mi műsorunknak, hogyha nincs megfelelő nézettség, nincs megfelelő elérés, akkor egy idő után a megbízóink azok mondhatják azt, hogy akkor ez egy nem népszerű műsor, köszönjük szépen. Tehát ebben mindig kell egy kultúrmisszió, mert amit mi hozunk, ahhoz képest egyébként szerintem elég erős számokat hozunk, mint amilyen hangulatban, hangvételben mi megszólalunk. Mert tehát mi Istvánnak tudjuk, hogy mi maximálisan az árral szemben megyünk. Én nem tudok más csinálni, ezt már mondtam neki többször is, hogy én tudom, hogy mit kéne mondani ahhoz, hogy ez a műsor népszerűbb legyen, hogy én népszerűbb legyek, de ezt lehet, hogy egy hónapig, kettőig, háromig tudnám csinálni, és elfajtanám magamban azt az attitűdöt, amit nem tudom, hogy kezdettől fogva születésem óta bennem van, vagy pedig az idők során a sok-sok kiábrándulás és a sémáknak az észrevétele által jelent meg, de hogy gondolkodjunk már együtt, basszus. És nincs fekete meg fehér. És gyakran, amikor nagyon egyetértek valakivel, akkor is szeretem megnézni azt, hogy de nem lehet, hogy. És ez az őrület, ez a kényszeres komment idiotizmushoz kell-e alkalmazkodnom, hogy én kimondok egy szót, és rögtön betolnak egy skatujába, és a billogot a homlokomra égetik, hogy nekem ezen felül emelkedve kell-e működnöm, de mindig az a válaszom erre, hogy jelenleg nem tudok másképp. Majd lehet, hogy ha egyszer kapok egy olyan megbízást a Megafon központtól, vagy a, nem tudom, a Tisza központtól, hogy én álljak be, de jelenleg erről nem beszélünk, úgyhogy nem nagyon tudom ezt másképp csinálni. Tehát mindig a pénz az, ami a végén dönt. És igazából ebben kéne gondolkodni politikusoknak is, főleg önkormányzati szinten, amiről majd a következő adásunkban fogunk beszélni, szerintem ott izgalmas ez, hogy ott könnyebb hazardírozni. Ott könnyebb egy olyan közösséget magad mögé állítani, hogy valódi érték alapon, vagy közös gondolkodás alapon alakíts ki ilyen kis műhelyeket.
2: Könnyebb eredményt is felmutatni.
1: Könnyebb eredményt is felmutatni, kisebb a kockázat, ez tény, de bárki, aki a józanság mellett kötelezi el magát, annak szembesülnie kell azzal, hogy most háború van. Tehát mi meghívtunk ide, azt hagyjuk is, hogy egyébként a kommentelők mit gondolnak arról, hogy mi politikusokat, vagy ex-politikusokat, vagy fideszeseket hívunk meg. Áramérdük még mindig ott van leragadva, vagy minek állunk velük szóba, ezt hagyjuk. De hogy mintha az lenne az elvárás még mindig, hogy mi köpjünk át a túloldalra. És ami ennél kevesebb, az már egy megalkuvása az ex-hatalommal szemben. Szóval olyan őrületben vagyunk, hogy én azt gondolom, hogy őrületen felül kell helyezkedni, csak tudom, hogy ennek viszont nincsen piaci megtérülése jelenleg. Szóval ez egy 22-es csapdája.
3: Hát az a nagy dilemma, hogy tudsz-e támogatóan segíteni a társadalom fejlődésében, ha a társadalom nem fogad el, vagy beskatujáz.
1: Nem, ők más gondolnak, tehát mindenki érték alapon gondolkodik, vagy elhitették velük, hogy ők egy értéket képviselnek. Tehát azok, akik azt mondják, hogy át kell köpni a túloldalra, ők is azt mondják, hogy a társadalmunk jövője szempontjából fontos az, hogy őket eltakarítsuk a francba, és ne álljunk velük szóba, és eltűnjenek a süllyesztőbe, menjenek külföldre, vagy a McDonald'sba dolgozni, tök mindegy, csak ne lássuk őket, ne halljuk őket. Én meg nem ebben hiszek.
3: A Mekibe találkozhatsz majd velük, tehát ez nem jó.
2: Én hiszek abban,
1: csak hogy... Csak én takarítok, ő meg hamburgereket dob össze, igen.
2: Én hiszek abban töretlenül, hogy egyébként az, hogyha az ember néha mélyebb gondolatokat visz be a napi rohanásba és felületességbe, akkor az tud előre mutató lenni. Nem véletlen, hogy nekem nincs akkora követőtáborom, mint Szűcs Gábornak, meg további influencereknek. Hát ennyi baj legyen.
1: Igen, én mérhetetlen gyávaságnak gondolom amúgy, hogy látom, hogy valakik mondjuk középről, bár utálom ezeket az orientációs elhelyezéseket, de mondjuk középről kimegy bármelyik jobb vagy bal irányba, mert ott tömeget lát, pénzt lát, és szeretetet, népszerűséget kap. Ez volt a Provokatőr című műsorunk, és jövünk nem sokára majd, holnap egy új adással. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
1: Viszontlátásra.
0: Best of adást hallottak.
1: Viszontlátásra.
0: Best of adást hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Ingyenes rákszűrést tart az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migrációk. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárca vezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Elalvás okozhatta a két hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. Közben azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az ügyben. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. Ingyenes tüdőrákszűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdus László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. A balatoni nyaralások hangulatát idézi fel a szombaton nyíló Balaton Retro kiállítás a Keszthelyi Balaton Múzeumban. A tárlat kempingfelszerelésekkel, strandcikkekkel, korabeli szállodai berendezésekkel és a látogatók által felajánlott emléktárgyakkal mutatja be a rendszerváltás előtti balatoni életérzést. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Veszik vagy isszák, ez itt a kérdés, de együtt is lehet a kettőt nyilván, és hát valami ilyesmire hívogatják önöket az Egri Bor ünnepén. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, ez a borműsor itt a Spirit FM-en, és igen, az Egri Bor ünnepével fogunk kezdeni, amit július 9-e és 11-e között, tehát pont egy hónap múlva rendeznek. Tarsó József a főszervezője, és egyúttal Egerváros hegyközségének hegybírója a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: 30. alkalommal ülik meg már az Egri Bor ünnepét, már ha ülnek közben. Ez egy ilyen sétálós borkostoló, egy nagy kirakodóvásár, vagy hogy képzeljük?
3: Hát valóban, ez egy, az egri érsekkert, az gyakorlatilag az érsekség egykori vadaskertje volt, és ez egy ilyen 5 hektáros terület, és egy ilyen fás, ligetes, igazán azt gondolom, hogy egy ilyen zöld környezet, és emellett ugye a sátrak gyakorlatilag szinte beleilleszkednek a fák, fasorok közé, és emellett ugye több színpadon különböző zenei csemmegék találhatók, de valóban igyekszünk egyfajta otthonos érzetet, egy komfort érzetet teremteni a kilátogatóknak, úgyhogy valóban ez egy ilyen részben mozgalmas, részben meg, hogyha éppen az a program tetszik valakinek, akkor ott letáborozik, és a legközelebbi sátorban tud borozni, esetleg ételt is fogyasztani, de ugyanakkor nagyon komoly minőségi kézműves termékek is találhatók, tehát azt gondolom, hogy a család minden tagja megtalálja neki szórakoztatót és a neki kihívó.
2: Igen, ezt úgy is kérdezte volna, hogy igazi családi programra készülnek, és úgy készüljünk-e mi is önökhöz?
3: Igen, igen, mindenképpen. Tehát mi azt gondolom, hogy már évek óta, mivel itt az érsekedben azért a gyerekeknek is számtalan program van, hiszen kezdve az ott található, most, éppen most felújított játszótérrel, különböző kézműves foglalkozásokkal, és ugye, hogyha tovább megyünk, akkor nyilván a borgasztronómia terén pedig, hát azt gondolom, hogy a szülőknek is nagyon komoly kínálatot tudunk nyújtani, hiszen a legizgalmasabb része ennek a rendezvénynek, és amiben valóban különbözünk mondjuk más rendezvényektől, az elejétől, ugye ahogy indult a rendezvény, tehát az adott bikavérhez, de most már egri csillaghoz, vagy akár a rozékhoz is készülnek ételek, és érdemes a borétel párosokat megkóstolni.
2: Mennyire szól még mindig a bikavérről elsősorban az egri bor?
3: A mostani kihívások közepette azt gondolom, hogy a bikavér történet sztori az nem csökkent. Egyre inkább abba az irányba megy az egri borvidék, hogy az egri bikavér és az egri csillag, tehát a küvé vagy házasított borok világa jön, és ebben a tekintetben azt gondolom, hogy itt lehet például az egri bikavérből a legtöbbet kóstolni egy adott időben. Akár évjáratbeli utazást is lehet, akár a három minőségi szint között is, és azt gondolom, hogy nyilván a borászatoknak a stílusa ugyanúgy megjelenik egyes sátornál.
2: Ebben a műsorban, és a mi hallgatóink, hogyha gyakorta találkoznak velünk így hetente, akkor pontosan tudhatják, hogy nem először kerül szóba az, hogy a vörösbornak milyen nehéz időszaka ez a mostani. Nem nálunk, hanem szerte a világban, de hát nyilván emiatt aztán persze nálunk is. Az egri borászok hogy küzdenek meg ezzel?
3: Hát az egri borászok nyilván speciális helyzetben vannak, mert hogy az egri borvidék, ilyen közel 5000 hektárról beszélünk, ennek a kétharmada kékszőlő. Tehát még nehezebb a dolgunk, viszont arról számolnak be a borászok, hogy a magasabb hozzáadott értékű bor, a magasabb minőségű vörösboroknak nem hogy csökkent, hanem inkább még emelkedett a piaca. Tehát ha és ugye itt jön a képbe egyébként pontosan az egri bikavér, mert az egy egyedi, és a mai napig egyébként a száraz vörösborok kategóriájában palackozott borként ebből értékesítenek a legtöbbet. Tehát mégis ugye a szekszárdi és az egri bikavérről tudunk beszélni, mert ezen a két borvidéken készülhet. Tehát a bikavéreknek én azt gondolom, hogy van jövője, és pont ez az, ami a nehézség, az előnyünk is, tehát pontosan ez a fajta fogja megtartani az egri borvidéket.
2: Meg hát válaszolt tulajdonképpen rögtön az első mondattal, hogy jó bort kell csinálni, és hát azt azért el lehet adni.
3: Igen.
2: Ez az igazi nagy titok. Július 9-én csütörtökön kezdik méghozzá a legjobb borok és a legjobb ételbor párosítások kihirdetésével. Azt ott rögtön csütörtök este meg is lehet kóstolni?
3: Természetesen, tehát 4 órakor nyit a rendezvény, és nálunk nincsen kőbevésett éjfélkor záróra, tehát igazából nyilván attól függ, hogy a vendégeknek milyen a hangulata, illetve hát milyen az időjárás, de ugye ebben az időben azért Egerben elég jó idő szokott lenni, és pontosan azért jót a árnyas fák tövében kóstolgatni, mert igazából amikor tényleg nagy meleg van, ott akkor is jó a hőmérséklet, és ugye általában ugye azt figyeltük meg, hogy délután elkezdi mindenki a fehérborokkal, fiatal, aztán a rozé, és amikor ugye kezd egy kicsit lehűlni, már ezt idézőjelben, tehát amikor már 20-25 fok között van, akkor már ugye előkerülnek a vörösborok is.
2: Hát voltaképpen tudjuk a dolgunkat mondhatni. És akkor, hogyha megyünk tovább az időben, jön a szombat, amikor a lovagrend borlovagavatási ceremóniája, és aztán vasárnap meg a Szent Donát ünnepség és a hozzátartozó mindenfajta esemény, igaz?
3: Igen, tehát igazából a Szent Donát kultusz, a Szent Donát ünnep a kulcs, és igazából innen indult, hogyha valamikor a 30 évvel ezelőtti történethez vissza akarok kanyarodni. Ugye Egerben valamikor ebben az időben fordul az időjárás, és ugye Szent Donát a szőlőbortermelők védőszentje, és ugye ebben az időben elég gyakori a változékony időjárás, akár a jégeső is, nehogy Isten, de ugye ekkor elhangzik egy fohász, nem mellesleg ugye ekkor volt az, hogy félreverték, megkordították ugye a harangokat, amerre volt igazából, és ez a rezgés, ez sokszor átsegítette, átlendítette a termelőket ezen a kritikus időszakon, és hát ugye mi pedig joggal tartjuk ezt az ünnepet és ezt a szép hagyományt, hogy a jövő generációja is ismerje meg, és igazából szeretnénk, hogyha ez a pár nap arról szóljon, hogy nyilván a szőlő és borászainknak a munkájának az elismerése mellett azért egy kicsit kiszakadjunk a mindennapok mókuskerekéből, és igazából valóban a munkák gyümölcsét egy kicsit élvezzük, hogy így mondjam, tehát megkóstoljuk az egri borokat.
2: Hát ezt kívánom önöknek is, borászoknak is, és munkatársaiknak, meg a látogatóknak is, mert hát nem utolsó sorban ez értük is van. Úgyhogy itt egymásra is találhatnak az egri bor ünnepén, amelyet július 9-e és 11-e között rendeznek. Érdemes feljegyezni a naptárba, és érdemes ellátogatni tehát Egerbe. Tarsó József, önnek köszönöm szépen a tájékoztatót.
3: Köszönöm szépen.

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Az előbb ajánlottunk önöknek egri borokat, nyilván persze az egri borok között a bikavért is, de hát akkor legyünk igazságosak, ajánljuk a szekszárdi bikavért is, és hát tulajdonképpen az időszak is ugyanaz, mert az előző az július 9-11-e között, ez meg előtte egy héttel, július 4-én zajlik ez a szekszárdi esemény, a második borpiknik a szekszárdi szőlőhegyen. Nyikos Dániel a vonalban, aki a borpikniket magát, meg a Nyikos pincészetet is képviseli. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval, hát önöknél is a bikavér az első, igaz? Épp úgy, mint az egrieknél.
2: Igen, azt gondolom, hogy ha a tradíciókat nézzük, akkor mindenképpen.
1: Ez így is van, jól változott valamit az önök bikavére az elmúlt évtizedekben? Akár annak hatására, hogy változik a piac, az ízlés. Ugye itt is az előző beszélgetésben is felmerült, hogy hát a vörösbor az nem annyira divat, bár az igazán jó vörösbort most is el lehet adni.
2: Ez így van, ebben csak megerősíteni tudom, hogy az igazán jó vörösbort el lehet adni, viszont azt gondolom, hogy valamilyen szinten változott, illetve változtatni kellett ezen, mert az emberek jobban szeretik a könnyedebb vörösborokat, amik könnyebben fogyaszthatóak, esetleg nagy istenbe rakják a hűtőbe is, és hűtve fogyasztják. Én most készítettem először bikavért, szekszáron hozzáteszem, hogy 6 éve vagyunk a piacon, és én úgy érzem, most értem meg arra, hogy elkészítsek egyet. Ez egy abszolút könnyű vonalú, ez, amint az előbb is említettem, egy hűthető tétel, kékfrankos alappal 60%, 20% kadarka, és akkor Cabernet Franc, Merlot, illetve Syrah van mellette, és ez van összeházasítva, ez a 2023-as évjáratú tételünk.
1: Hogyha most készített először bikavért, akkor arról viszont meséljen, hogy miért most. Tehát hogy van az egy borász életében, hogy na most már meg tudom csinálni?
2: Azt gondolom, hogy a bikavér nem egy egyszerű műfaj. Nagyon sok összetevője van, ugye a szekszár termékleírásban ennek meghatározó része az a 45% minimum kékfrankos, illetve 5% minimum kadarka. Most ezen felül, hogyha az ember úgy dönt, hogy ő neki más elképzelései vannak, egy könnyebb, egy testesebb tétel az, ami legjobban kifejezi a borászt, akkor ő úgy fogja elkészíteni. Én is így voltam vele. A 2023-as évjárat szerintem egy szép évjárat volt, és volt egy tök jól adott hozzá egy kékfrankost, illetve egy kadarkát, és ezért gondoltam úgy, hogy akkor ebből az évjáratból elkészítek egy szép, az én stílusomban készült bikavért.
1: Nehéz betörni a piacra egy új pincével frissen végzett borászként?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Hozzáteszem, hogy a szakma támogató és befogadó volt velem. Rengeteget járunk fesztiválra, és próbáljuk az emberekkel megismertetni mind a fesztiválokon, mind pedig ugye különböző kóstolókon a termékeinket. Ez csak úgy megy, hogyha az ember kóstoltatja, mert azt gondolom, hogy a piac bizalmatlan, illetve van egy tendencia, ami inkább a fehér és a rozéborok, de legfőképpen a fehér borok irányába mozdul el, emiatt azért egy kicsit nehezebb helyzetben van, mint Villány, mint Eger, és hát Szekszárd is.
1: Nyilván igen. Amikor jelentkezik az ember egy fesztiválra, ő az új hullámot képviselve óhatatlanul a hátsó sorokba kerül? Tehát megvan ott a hierarchia, hogy ki az, aki a legjobb helyeket kapja?
2: Igen. Nagyon nehéz bekerülni az első sorokba új pincészetként, új hullámmal.
1: Na jó, de hát ezért érdemes, ezt most mondom a fesztivál látogató kedves hallgatóknak, ezért érdemes benézni a hátsóbb sorokra is, mert lehet, hogy ott ritkaságokkal találkoznak. Vagy mondjuk egy olyan fiatalon, aki most próbálgatja az oroszlán körmét. Na, akkor most térjünk vissza erre a bizonyos borpiknikre, amiért eredetileg hívtuk, csak nem álltam meg, hogy ne kérdezzem meg, hogy mi újság a szekszárdi borokkal. Szóval itt is ki fog derülni, hogy mi újság van vele, igaz?
2: Így van. Ezt én a tavalyi évben terveztem meg először ezt a fesztivált, már latolgattam 7 évvel ezelőtt is, de tavalyra sikerült ezt olyan szintre összehozni, mind fejben, mind pedig kivitelezés szempontjából, hogy ez kinője magát egy rendezvényé. Ezen a rendezvényen négy pintészet vesz részt a sajátommal együtt. Velünk együtt dolgoznak a Kádi pincészettől a fivérek, illetve a Tringa borpincészet. Mindannyian szexárdiak vagyunk, azt gondolom, hogy a kisebbeket képviseljük, ebből javarészünk mostani belépője a piacnak.
1: Hogyha kicsik, akkor muszáj. Egyszerűen nincs más út, mint kiemelkedő minőséget készíteni, mert hogy a tömegtermelésen nem fogják tudni felvenni a versenyt, akkor az extrával kell, ugye?
2: Igen, ez így van.
1: Ez azt is jelenti, hogy próbálkoznak a hagyományoktól eltérő házasításokkal például?
2: Ez részben van így. Én nem feltétlen vagyok, nem feltétlenül vagyok a házasításnak a híve. Én egy fiatalosabb szemléletet képviselek, emiatt azt gondolom, hogy a fajta boroknak a kiváló minősége az az, amire próbálok igazából rámenni, de igen, készítünk olyan házasításokat és olyan fajta borokat, amik kiváló minőségűek is, csak ez az eladható, csak így tudunk tényleg érvényesülni a piacon.
1: Nézem a matricákat, nézem a bor elnevezéseket, és hát ez a fiatalos lendület az azért ezekben is meglátszik. Fekete bikapata, ez a bikavér, ez egyik fajtája, csak a bikapata, vannak itt más fajták is, meg aztán van a hétvégre, ami a kadarka, van a csak szólnék XL, az a szexárdi irsai olivér, szóval ezek a játékos címkék, ezek felhívják a figyelmet magára a borra, mondjuk egy polcon a többi bor között. De, és most nem bántva ezzel, hanem érdeklődve ezzel, nem teszik egy kicsit a terméket súlytalanná, komolytalanná?
2: Nem feltétlen, attól függ, hogy hova van pozícionálva a termék. Azt gondolom a saját áraimról, hogy azok nem feltétlenül kell helyesen prémium kategóriát elérni árakban 10-15 ezer forintos tételekbe. Emiatt ugye próbálom azt, hogy mindenki számára elérhető legyen. Hozzáteszem, hogy igen, az árazás, mind a címke kivitelezés stílusa az befolyásolhatja magát a piacot, de itt nem feltétlenül erről van csak szó, hanem kifejezetten ezekkel a termékekkel a fiatalok vannak megcélozva, és úgy is vannak elkészítve, hiszen én is fiatal vagyok, itt vagyok 26 éves, hogy az én korosztályom levegyék a polcról, olyan helyre is vannak ezek bepozícionálva.
1: Van olyan is, hogy ez egy rozé, hogy szexi, úgyhogy hát igen, valószínűleg nem a hagyományos borvásárlókat célozza, de ez nem is baj, mert hogy új piacot lehet találni új termékeknek, ez valószínűleg így van jól, meg egy fiataltól azt is várja az ember, hogy legyen ez ügyben vagány és bátor. Ez a borpiknik, ez nagy vállalkozás?
2: Hát a tavalyi első az igen nagy vállalkozás volt, ugye ott csak egy DJ pulton voltunk, ugyanúgy négy pincészet, ugyanúgy volt egy catering, sajtosok jöttek, tehát helyi termők van egy ilyen borcuccos szexárdi sztori, és ők is kijöttek, tehát többen voltunk itt, akiket így kihívtam vendégként. És ők is ugyanúgy színesítették ezt az egész rendezvényt. Az idejében egy picit ezt nagyobbra tervezzük, kettő darab DJ pulttal, azaz két ilyen színpadot hozunk létre. Ugyanúgy szeretném azt a négy borászatot megtartani, és ugyanúgy lesz ételes, italos, stb., ahogy a tavalyi évben is volt. Nem egyszerű, most már elkezdtük a terület előkészítését, beletvezetve oda a villany, eddig máshonnan volt oda víve, tehát hogy abszolút tényleg a csírájából indult el, elkezdjük most majd az installációkat felépíteni, egy gyors ilyen utolsó hónap veszi kezdetét, és ilyenkor a fókusz is megpróbálom, nyilván megyünk másik fesztiválokra is addig, de erre helyezni.
1: Dániel, kívánom, hogy ez legyen egy szép tradíció kezdete. Ez a második szexádi borpiknik, lehet mondani, már a hagyományos, ugye? Induljunk ki ebből. Július 4-én rendezik, és a Szőlőhegyen lehet majd megtalálni, de hát nyilván ehhez információk bőségesen rendelkezésre állnak. Hol keressük önöket, hogyha például valaki jegyet szeretne elővételben venni?
2: Kérem, keressék a kedves hallgatók a Facebookon, ott megtalálnak minden leírást, és a Kultixen vannak jegyvásárlási lehetőségeink.
1: Legyen úgy, és sok boldog vendéget kívánok, és egészségükre. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak? És mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából? Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

szemben a fényképed. Szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon. Nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

állok a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt,

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Folytatjuk a borműsort, és hát nem is akármilyen témával, megvan az év 2026. év pincészete, a Holdvölgy. És ennek a birtoknak az alapító tulajdonosa Demko Pascal, aki itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot, Reona Júgor, köszönöm szépen!
1: Szóval az ember ugye elképzel egy hatalmas, végeláthatatlan méretű, óriási pincét, egy pince labirintust, évszázadok, pókhálók mindenhol, na nem. Szóval, hogy hogyan lesz egy év pincészete az ön birtokán?
2: Hát igen, kellett hozzá egy kis, az életnek a sava borsa, ez mindenfegéppen. Kellett hozzá egy teljesen egyértelmű vízió, ez is teljesen egyértelmű, és hát kellett hozzá a megfelelő szakembercsapat, amelyikkel ezt a víziót el lehetett érni.
1: Milyen az a pincészet, amit elképzelt, amit megálmodott, és egyáltalán a semmiből született-e, vagy valami bázis azért volt?
2: Valami bázis volt, édesanyám francia, édesapám magyar, és édesapám pont erről a csodálatos vidékről, a hegyaljáról származik, tehát mindenféleképpen volt egy lelki kötődés ehhez a csodálatos borvidékhez, hiszen még gyerekként, még a nagyapám szőlős kertjén is ettem a szőlőt, tehát mindenféleképpen volt mihez visszanyúlni. És édesanyámnak volt az ötlete, hogy akkor nyúljunk egy picit vissza ezekhez a gyökerekhez, és valamikor a 90-es évek végén mondta nekem, hogy hát édesapádnak egy ilyen kis szimbolikus ajándékot, egy pár négyzetméternyi szőlőt vegyünk már ott, ahol a nagyszüleidnek is volt egy félhold termőterülete. Tehát így indult el az első pár négyzetméter.
1: Az, hogy az év pincészete lett az önöki a Holdvölgy, ez a bor szempontjából, a piac szempontjából, a működés szempontjából mit jelent?
2: Mindenféleképpen egy kihasználandó, csodálatos katapult, ez teljesen egyértelmű. A Holdvölgy ugye egy kis birtok méreteinél fogva 30 hektár, ez egy éves szinten egy 70-80 ezer palackot jelent, ami ugye nem az a mennyiség, ami simán egyszerűen is tömegében megjelenne a polcokon. Tehát az, hogy most egy ideig mi vagyunk az év borászata, ebben mindenféleképpen lehetőséget látunk, hogyha megfelelően kommunikáljuk és megfelelő felelősséggel ápoljuk ezt a megtisztelő titulust, akkor ez biztos, hogy számítani fog Magyarországon is, és hát külföldön pedig végképp úgy gondolom, hogy nagyon nagy jelentőséget tulajdonítanak a szakemberek, a szomeliék, tehát azok, akik számunkra fontos partnerek, hogy egy adott országon belül a szakma bennünket jelölt, és bennünket végül is vonalát ugye ezzel a titulussal. Tehát mindenféleképpen kiaknázandó, és egy megtisztelő titulus, igen.
1: Milyen borokat készít? Mi a szíve csücske?
2: Köszönöm szépen, hát a kérdést, ugye két dolgot el kell egy picit különíteni, mindenféleképpen be kell hozni ugye a működéshez szükséges pénzt, ez teljesen egyértelmű. Tehát ebből adódóan szárazborokat nagy mennyiségben, vagy legalábbis ugye a készletünk 50%-a az körülbelül szárazbor, talán egy picit több, tehát mindenképp ugye a szárazbor az, amelyik jelenleg a piacon könnyebben eladható. A fur, mint szinte önálló márkának most már ugye az ereje is hajtja ugye a fogyasztókat, az érdeklődésüket legalábbis a tokai bor felé. Rettentő kihívás jó szárazbort készíteni hegyalján, megfelelő mennyiségben és minden évben, hiszen alapvetően ugye ezek a fajták hegyalján, ezek édes borra megkonosodott fajták. És ugyanakkor természetesen vannak az édesborok, hiszen Tokaj nagyságát ugye mégiscsak az édesborok adják, itt pedig egész egyszerűen ezzel a rendkívül színes palettával, amit ad hegyaljának és nekünk a 6 különböző szőlőfajta, és a történelmi dűlők, ebből csodálatos házasításokat lehet csinálni, hiszen ugye a édesporoknak az egyik legfontosabb jellemzője, hogy a legjobbat szedjük össze ugye a területeinkről.
1: Ha valaki Mádra látogat önökhöz, akkor nem csak egy borkostolót kaphat mondjuk adott esetben, hanem egy, hát voltak éppen egy ilyen szabaduló szobás élményt is, mert hát adnak egy térképet, és azt mondják, hogy tessék, itt van egy majd 2 kilométer hosszú pincelabirintus, jó utat.
2: Igen. Volt szerencsém 2005-ben, még az alapításkor, akkor, amikor gondolkodtam azon, hogy oké, rendben, mi is legyen a birtokközpont, sikerült megvenni a környék legkiterjedtebb pincerendszerét, történelmi pincerendszerét, ez pedig mindenféleképpen feltárásra várt. Tehát ugye az én elképzelésem szerint persze, hogy fogunk előállítani bort, de hát bort szinte mindenki előállít, tehát egy ilyen piacon, egy ilyen kicsi borászatnak mindenféleképpen kell valami kiegészítő terméket találnia, ami egy picit egyedivé teszi, és a vendégek, a fogyasztók számára elérhetőbbé teszik ugye a borászatnak, a birtoknak az élményét, és ennek az egész hagyománynak, történelmiségnek az élményét. És itt van ez az elképesztő történelmi pincerendszer, amely körülbelül 2 kilométer hosszú, 3 szinten, 100-valahány ág, ez egy csodálatos adottság, csodálatos adottsága a birtoknak és a környéknek, és 2010-11 környékén volt az, hogy rendben, a boraink mellett ez az új termék, ez a más termék, ez legyen egy pincelátogatás, egy olyan pincelátogatás, amit nem nagyon tudnak megkapni máshol ugye a fogyasztóink. És hát szerencsére ez egy nagyon jó, hogy mondjam ezt magyarul, experience, tehát egy nagyon jó időtöltés ugye a látogatóinknak, ami lehetővé teszi azt, hogy átadjunk nekik sokkal többet, mint egy kortyot, a kortyokon keresztül, és azzal az idővel, amit nálunk töltenek, hát mindazt a filozófiát és mindazt a történelmiséget, amit ez a környék és a mi birtokunk képvisel. Tehát felújítottuk körülbelül a 600-800 folyóméterét ennek a pincerendszernek, látogathatóvá tettük, ugye egy picit mélyebbre ástuk azért, hogy kényelmesen elférjen a látogató. Tehát az a lényeg, hogy látogathatóvá tettük, és ezen keresztül tudunk tényleg egy teljes élményt nyújtani, egy másfél-két órás élményt nyújtani a látogatóinknak. A látogatás hossza az tulajdonképpen a látogatók kíváncsiságától függ, hogy mennyire érdeklődőek, mennyi kérdést tesznek föl nekünk és a vendéglátóinknak.
1: Volt már olyan, akit meg kellett keresni a labirintusban?
2: Jó kérdés. Valamikor ilyen Halloween esteket tartottunk kisebbeknek, nagyobbaknak, de nem, természetesen ilyet nem nagyon próbálunk meg ilyen helyzetbe kerülni, mert tényleg egy labirintus. Szóval itt nem működik, el nem tudom mondani, hogy mi a logikája, de itt nem működik az, hogy sötét van, és akkor csak jobb kéz felé haladok, és akkor majd egyszer kijutok. Ez valahogy itt nem jön össze. Tehát inkább felkapcsolva vagyunk mindent, és vigyázunk a vendégeinkre.
1: És hát közben nyilván, ahogy bolyonganak, nem kapnak bort, de a végén gondolom, hogy azért a legjobbakat megkóstolhatják. Ez a jutalom.
2: Nem, hanem úgy szerveztük meg, hogy kincskeresés van. Ez azt jelenti, hogy attól függően, hogy hány bort szeretnének kóstolni látogatók, 3-at, 6-ot, 8-at, 10-et, különböző kincspontokat jelölünk meg a térképen, ugye, amit átadunk a látogatóiknak, és hát akkor a kincspontok azok, ahol
1: ott iszunk.
2: Felnőtt látogatók meg tudják kóstolni a borokat a látogatóiknak, és hát akkor a kincspontok azok, ahol
1: ott iszunk.

0: az egészségükre. Somodi Sörmös Eszter szerkesztette a műsort, Néróna Jegon vagyok, viszonthallásra.
1: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Ingyenes rákszűrést tart az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migrációk. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárca vezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Elalvás okozhatta a két hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. Közben azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az ügyben. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. Ingyenes tüdőrákszűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdus László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. A balatoni nyaralások hangulatát idézi fel a szombaton nyíló Balaton Retro kiállítás a Keszthelyi Balaton Múzeumban. A tárlat kempingfelszerelésekkel, strandcikkekkel, korabeli szállodai berendezésekkel és a látogatók által felajánlott emléktárgyakkal mutatja be a rendszerváltás előtti balatoni életérzést. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék.
2: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, már a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
3: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
2: És hát eljutottunk arra a pontjára az évnek, amiről mindig nagyon szeretünk beszélni, főleg Gergő akkor, amikor leintik a Magyar Nagydíjat, hiszen néhány adással ezelőtt már azt mondtad, hogy te szeretnél nagyon június 7-e délután 3 óra magasságában járni már, mert hogy akkor leintik a magyar nagydíjat.
4: Igen, délután 3-4, igen.
2: Hát ugye most eljutottunk arra a pontra, hogy tudunk beszélni a magyar nagydíjról, hogy mi történt a mögöttünk hagyott hétvégén. Sziasztok, ez a Pitlane Podcast összesen 182. adása.
4: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Egyébként az van, hogy ugye nyilván annak köszönhetően, hogy az idei MotoGP-t meg Superbike-ot máshogy csináltuk, mint a tavaly itt, nevezetesen azt, hogy ugye én itt voltam Pesten a stúdióban, nem kellett lemennem, így azért kicsit szerintem könnyebb dolgom volt, egyszerűbb volt, mint ugye ott a helyszínen mindent megszervezni, összehozni, és egyeztetni mindenkivel. Szóval így nekem valamilyen szinten másabb lett a dolgom, és nem lett talán annyira vészes, mint a korábbi években, vagy években, hát évben volt ez ugye, amikor mindenki nem volt a helyszínen, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindent szerintem, amit csak lehetett, próbáltunk kimaxolni, amennyire csak lehetett, és mondom, nekem alapvetően így jobb volt, de azért nem mondom, hogy nem örülök, hogy már túl vagyunk rajta, tehát azért ez mindenkinek ilyenkor egy eléggé megviselő időszak, mert azért van mire nézni ilyenkor, úgyhogy most akkor bevezethetjük megint az Akasztuk a Hóhért című rovatunkat, bár most nem fociról fogunk beszélgetni, mert az egyeseknél kiverte a biztosítékot múlt héten, úgyhogy a focit ezt most egyelőre elengedjük, majd meglátjuk, hogy a világbajnokság alatt mennyire fog ez visszatérő témává válni, nyilván annyira nem. Szóval, hogy Isti viszont ezt a hétvégét is a helyszínről követhette végig, a kis konténerből ott az egyes kanyar előtt a célegyenes végén. Milyen volt a helyszínen? Mit láttál? Hogy érezted magad? Egy ilyen rövid 40-50 perces beszámoló most következhet, hogyha ráérsz esetleg.
2: Nem érek rá, úgyhogy kicsit rövidebbre fogom fogni, meg lehet, hogy akkor beszélünk majd érdemi dolgokról is, nem csak ilyen egyéni benyomásokról. Mindig rájövök arra itt, amikor helyszínen dolgozom, akár ugye itteni magyar nagydíjon, akár pedig egyéb külföldi közvetítések során, hogy mennyivel más képen helyeződik a fókusz egy verseny hétvégénből, és mennyivel másképpen rakom össze akár a közvetítésre való készülést, mert sokkal kevesebb olyan része van a hétvégének, amit mondjuk készüléssel töltök a laptopom elől, hanem inkább meghallgatom a versenyzőket ott helyben. Ebből kifolyólag ugye nem is jegyzetelek, meg nincsen előttem semmi, amivel úgy igazából rögzíteném ezt, hanem igazából meghallgatom, és akkor ugye így, ami leüllepszik bennem, az úgy megmarad, ami nem. Nyilván valamilyen szinten azért ezeket felül lehet írni friss tapasztalatokkal, de hogy nekem mindig furcsa az, hogy mennyivel másképpen is érzem magam, és sokkal több inger érződik, és talán egy picit felkészületlenebbnek is érzem magam pont emiatt, mert sokkal több mindent lehetne még feldolgozni, sokkal több mindent lehetne még megnézni, sokkal több mindent lehet még felgöngyölíteni, több minden után lehet menni adott esetben, mint mondjuk akkor, amikor itthon befejezem a spanyol nagydíjnak a pénteki napját, meg a szombatiát, meg aztán a vasárnapi futamot. Tehát mindig, amikor eljöttem a pályáról, mindig volt bennem valami olyasmi, hogy hát jó, de ez most megint egy picit lezáratlan nap. Tehát ez a része, ez ebből a szempontból kicsit furcsa volt, meg ezzel mindig meg kell küzdenem, meg ez mindig úgy van, hogy ezt mindig újra fel kell dolgoznom, hogy igen, sose leszek olyan felkészült egy helyszíni közvetítésen, mint amennyire gondolom, hogy felkészült vagyok. Aztán, ha minden jól alakul, akkor a közvetítésben ebből nem érződik sok minden. Ezt majd te megerősíted, vagy éppen cáfolod, de alapvetően én inkább úgy vagyok vele, hogy csak saját magammal szemben vannak ilyenek, hogy ez lehetne még teljesebb, ha már ott vagyok a helyszínen, és akkor igyekszek mindent kihozni ebből. De egyébként meg mindig a csütörtök ilyenkor a legingergazdagabb nekem, meg úgy igazából én a csütörtöki napon vagyok úgy, hogy na az legyen jó. Mert a többi az valamilyen szinten lehozható rutinból, vagy abból már úgy megvan nagyjából a tapasztalat, hogy hogyan néz ki minden. A csütörtök az viszont mindig ugye hektikus, mert lehet, hogy kitalálják azt, hogy akkor még 20 perccel korábban gyere, vagy gyere 20 perccel később. Kitalálják, hogy egyébként rossz nevet adtak meg, és azért más versenyzővel interjúzunk a helyet, mint akit beszéltünk.
4: Vagy hirtelen kitör egy ilyen váratlan csocsós esemény, igen, mint ugye most a csütörtöki Balatonparkos napon.
2: Igen, ami aztán olyan, hogy azon jó lenne ott lennünk, és akkor vakarjuk a fejünket, mert a stábnak egy része az hát belekavarodott a balesetbe, ami még ott csütörtökön volt az M7-esen, tehát hogy sok minden csúsztathatja az egyébként nagyon percre pontosan kitalált programot, és ugye ráadásul most még a helyszíni próba miatt, meg a sajtótájékoztató felvezetése miatt ugye még jobban kötve volt a kezünk bizonyos szempontból, úgyhogy nekem mindig a csütörtök így ebből a szempontból a legstresszesebb, vagy a legfeszültebb, de én elégedett voltam a csütörtökkel. Tehát, meg nyilván akkor az, hogy leforgatom, meg hazamegyek a szállásra, az nem jelenti azt, hogy akkor ott vége a napnak, hanem akkor utána még, hogy legyen jó a fordítás, legyen jó az, amit elküldök nektek, legyen abból egy kész anyag, és amikor látom adásban lemenni, a közvetítés alatt lemenni, na akkor van az, hogy én le tudom zárni a csütörtököt. Tehát igazából én nekem másfél napig tart a csütörtök ilyen megközelítéssel, de szerintem most idén eléggé jók lettek ezek a csütörtöki dolgok. A Mártinos interjúm az nagyon-nagyon jó volt, meg egyébként tényleg az volt a legfurcsább, hogy megint mennyire megjegyeznek. Hogyha ott vagy egy-két verseny hétvégén, akkor már így úgy kezelnek, mint hogyha állandóan utaznál velük, és ez egyébként megkönnyíti a dolgot.
4: Hát most ez akkor segíteni fog Brunóra fordulva nyilván.
2: Így van. De már tavaly is egyébként teljesen érződött ugyanez, amikor 3 hétvégén voltunk. De ugye tavaly is kiemeltem azt, hogy milyen furcsa, hogy úgy kezelnek az első verseny hétvégén, hogy mint hogyha az előző szezonnak az európai részét végig kísértük volna helyszínen. De hogy egyébként ez így ad egy olyan dolgot, hogy na tényleg akkor visszaigazolása is van arról a te munkádnak, hogy akkor tényleg itt vagy, velünk vagy, úgymond a csapathoz tartozol, meg ugye az egész közeghez tartozol.
4: Közülünk, igen.
2: Ennek így van egy ilyen jó megerősítése, és az, hogy szívesen is jönnek, szívesen beszélgetnek, azért látszódik egy-két versenyző, hogy ő azt nem szereti ennyire, a Mártin például imádta, meg a tavalyit is, de hát mégiscsak a Miller féle történet volt az, ami a legjobban bejött. Az egyébként egy kúsza kérdésnek volt az eredménye, hogy az összejött, mert...
4: Hát lehet, hogy érdemes lesz ezt mindenkinek feltenni, és akkor hát, ha még többen belevennek.
2: Abban nyilván nem az áprilisoknak dobtam be, mert az egy gyári csapatoknál ez nem biztos, hogy annyira megoldható. Figyelj,
4: ezek alapján lehet egy próbát megérni.
2: De hogy tényleg a Milleresnél csak annyi volt a plusz kereszt kérdésem, hogy esetleg lehetne az, hogy a Miller féle interjú az ne egy hospitality-ben legyen, hanem van-e arra lehetőség, hogy a garázsában, és akkor szépen körbe mutogassa a motort, és akkor a válaszlevél az volt, hogy oké, akkor legyetek itt ekkor. Úgyhogy szerintem az egy...
4: Sokat kellett őket győzködni.
2: Nem kell, igen. Meg hát nyilván azért a Millernek sem okozott ez nehézséget. Ő is mondta, hogy ez egy tök jó ötlet volt egyébként utólag. De szerintem így az összes ilyen helyszíni forgatott tartalmunk közül, amihez legalábbis nekem közöm volt, mert hogy vagy én szerveztem, vagy én csináltam, vagy bármi, azok közül szerintem így ez volt az eddigi legjobb, nyilván hiszen ilyen közelről motort még nem mutattunk be, meg GP motort ilyen közelről, meg ilyen részletességgel nem volt szerencsénk bemutatni, úgyhogy nekem is azért ez így tartalmi szinten is, én úgy érzem, hogy ez most szintlépést hozott, és ezt nyilván könnyebb akkor megcsinálni, hogyha a hazai hétvégén vagy.
4: És milyen volt az átalakított paddock így, hogy ugye nem voltak traktorok a trélerek előtt, meg hogy ugye azt is írták egy páran a Discordunkon, itt ez a reklámhelye a Pitlane Podcast Discord szerveréhez link a leírásban, de hogy milyen volt, tehát hogy te éreztél a változásokból valamit, mert írták azt egy páran, hogy például ugye több volt az ilyen kajáldás egység, ugye átkerült a C-szektor helyére a fanzón, meg ilyesmi, tehát hogy neked ott a pedokon belül ebből feltűnt bármi a változtatásokból, jobb volt, mint tavaly, vagy igazából ugyanaz volt számodra az élmény szerinted?
2: Ha nem mondod, meg ha nem jön az információ egyébként, hogy így nincsenek ott a kamionok, csak ugye az utánfutós részleg, igen. Vagy traktorok, föl se tűnik.
4: Ezért olyan jó, mikor helyszínre mentek, és ilyen nyitott szemmel jártok általában, mert akkor így mindig könnyű.
2: Nem, de hogy, mert ugye nem úgy közlekedek, hogy akkor a kamionhoz
4: tehát
2: pozicionálom
4: akkor
2: magamat.
4: Tehát ilyen radikális nagy változtatás nem volt, amit ünnen érzékelhettél volna, miközben elszlatyogtál ott a pedokban, vagy
2: figyelj,
4: médiacenterben.
2: Egyedül
4: vagy...
2: azt lehetett szerintem érezni, hogyha nem a MotoGP-s utcán mentél, mert ugye a MotoGP-s utca úgymond a kamionok, illetve a hospitality között, az volt a legközelebb a médiához, az a fő utca, ott azt nyilván Robi szó használatában élve, vagy Sanzelizé, vagy nem tudom már, hogy mondta
4: az
2: a hétvégén
4: mondta,
2: többször.
4: Igen,
2: de hogy az nyilván maradt ugyanolyan széles, mint az előző évben. Hogyha kimentél egy vagy két sorral kijebb, és közelebb a bejárathoz, na ott érezheted azt, hogy még mindig egymás hegyére hátára vannak pakolva a hospitalitik, de mégsem érezted azt, hogy annyira zsúfolt lenne, hát azért, és nagyobb
4: nyilván,
2: terület volt.
4: Hogy igen, a Motoel most nem kapott ott helyet. Szerintem ez főleg annak volt köszönhető.
2: De a Motoel az nem is ott volt.
4: De annak is ott volt az utcája, azt hiszem, jól emlékszem, az tavaly.
2: Mindegy. Lényegtelen. De hogy a lényeg az az, hogy kifejezetten jó volt a Moto3-as, Moto2-es pedokban is mászkálni. Mm-hmm. Tehát, hogy a GP pedokra olyan nagyon nagy hatása nem volt ennek, amikor a hátsó részlegen volt az ember, ott érezte azt, hogy na akkor itt most egy picit jobban megnőtt a tér, a versenyzői szállások is könnyebben megközelíthetőek voltak, ugye az orvosi központ mögött volt még a versenyzőknek kialakított ilyen lakórész, meg ott tárolták a robogóikat, tehát ott is egy ilyen nagyobb életterük volt. Tehát, hogy ebből a szempontból lehet inkább azt megközelíteni, hogy más volt. De hogy ha mondjuk úgy mész oda, hogy MotoGP-vel foglalkozol, és Media Center, MotoGP pedok, és sehova máshova nem mész a pedokon belül, csak a GP-s csapatokra koncentrálsz, akkor semmilyen változtatást nem érzékelsz. Szerintem legalábbis, vagy legalábbis én nem éreztem volna ilyen szemmel.
4: Jó, hát mondjuk neked azok se tűntek fel, hogy eltűntek a kamionok, szóval lehet, hogy csak nem vetted észre, vagy ki tudja.
2: Jó, mindegy, tudtam, hogy
4: nem az volt, tehát, hogy te nem nézelődni jártál oda, hanem dolgozni, mert menni kellett próbára, meg mit tudom én, tehát az többé-kevésbé sikerült általában odaérni időben próbákra, meg hasonlók, igen, hát azért még van még mit finomítani, de azért a tavalyi évhez képest szerintem sikerült fejlődni azért sok mindenben is. Szerintem a Robi megint sokat ment, sok érdekeset mutatott, azt gondolom, és a kis pedok stúdióban is azért volt, ami elhangzott is.
2: De hát nekem megvolt az alternatív visszaigazolása mindannak, amit csináltam, hogy az nem rossz.
4: Hogy?
2: Hát amikor azt mondtad a fülemre, hogy leadjuk a Milleres anyagot, mert ugye ez annyira jó volt.
4: Ja igen, meg hát nyilván ugye a télelőtt délután is azt megismételtük, hogy minél többen láthassák, úgyhogy összességében szerintem mindent kimaxoltunk, amit lehetett ebből a hétvégével, hiszen ugye az volt az előző adásban, azt mondtam, hogy ez lesz a fő küldetésünk, hogy kiderítsük, hogy mi lesz a MotoGP-s Magyar Nagydíjnak a sorsa 2027-től, és hát
2: nem, kiderült.
4: Nem, igen, nem, tehát hogy nem fényezve magunkat, de azért szerintem elég sok megszólalást tudtunk ezzel kapcsolatban intézni, hiszen ugye Carlos Ezpeleta is nyilatkozott, Gyulai Zsolt is nyilatkozott nekünk, és ugye a versenyzőket is megkérdeztük, a legtöbbjüket legalábbis, akik ugye éppen bementek, akkor ugye Francesco Bagnaiára váltatok egy pár órát szombaton, nem érkezett meg végül, úgyhogy ő nem került bele ebbe az anyagba, de ezt a MotoGP-s felvezetésben vasárnap megnézhetitek mindet, vagy ismétlésben, vagy netnél pluszon, ugye nyilván az összes, de hogy a lényeg, ami a lényeg, hogy igazából mindenki elég erőteljesen támogat egy Hungaroringre való elmozdulását a MotoGP-s Magyar Nagydíjnak. Most abban nem mennék bele, hogy milyen környezetben, meg hogy milyen változásokkal kellett megbirkózni, erre majd mutogatnak az illetékesek, ha akarnak. Azt szerintem, hogy a kettő év alatt sikerült annyi nézőt kiintézni a MotoGP-re, mint mondjuk más versenyhelyszínek egy vasárnap alatt, azt szerintem azért sokat elmond. A hírek szerint ugye ezt a rész hozta le a saját podcastjében, beszélgettek róla, hogy ilyen 7-8 ezer ember vásárolt jegyet a hétvégére. Hát, amit nem tudom, helyszínről te láttál-e többet, amit én láttam, hogy gyakorlatilag egy szektor volt az, ahol úgy mondhatjuk, hogy ilyen háromnegyed ház volt, a többi az ilyen erősen félházas, negyedházasan üzemelt.
2: Onnan lehetett tudni egyébként, ha valaki csak a közvetítést nézte, hogy azért a nézőszám az nem az igazi, hogy a nagyon sokszor használt, több egyéb helyszíneken nagyon sokszor használt drónfelvételek azok úgy hát nem igazán voltak jelen hát ebben a közvetítésben.
4: Vagy mást próbáltak vele mutatni, igen. Tehát, hogy ez nem volt ebből a szempontból sokat használva. De ugye maga Carlos Ezpeleta is elmondta, hogy ugye minél, tehát hogy nekik a fő céljuk ugye elsősorban az volt, ugye, ami nem valósult meg, hogy ugye egy új pálya legyen Hajdúnáláson, abban nem lett semmi, és akkor a Hungaroringre költözést szeretnék minél hamarabb elérni. Ezt ugye Gyulai Zsolt is megerősítette, hogy vannak ilyen jellegű tárgyalások, de ugye még nem áll fel, tehát az új kormánynak is még nyilván erre majd rá kell bólintania, mert hogy a Hungaroringen ugye átalakítások szükségesek, és az átalakítások nem lesznek meg 2027-re, csak 28-ra, és hát pont jó, hogy szerdán vesszük fel ezt az adást, mert így azt is tudjuk már, hogy Aragon ugye marad, mint helyszín a 2027-es naptárban, és hát pont Aragon lesz az, ami a Balatonpark Circuit helyét így kvázi átveszi, mert Aragon nem lett volna jövőre, ha lenne ugye Magyar Nagydíj jövőre, de ezt egyre több, tehát a külföldi forrás is megerősíti, meg a Rész podcastben is elhangzott, hogy hát a versenyzők is úgy számolnak, hogy ilyen többet nem nagyon kell jönni, vagy nem nagyon szeretnének jönni. Ugye Francesco Bagnaia ezzel kezdte csütörtökön, hogy ő úgy tudja, hogy jövőre már másik helyszínre kell majd jönni, nem ide. Szóval...
2: Hát, hogyha már a szombati Bagnaiára várva című pár órás külön performance-t említetted, mert volt idő ott, amíg tényleg már mindenkivel végeztünk, és csak Bagnaiára vártunk, vagyis hát vártam, mert ugye most operatőr sem volt velem, hanem tényleg csak én voltam ott egyedül, és hát volt versenyző, aki befejezte az újságíróknak való
4: nyilatkozást
2: a kamion melletti konténerben, mert most ugye ezen is változtattak, hogy nem a média központban volt konkrétan az újságíróknak az eligazítása, hogyha lehet így fogalmazni, hanem, hogy a versenyzőknek kevésbé kelljen ingázni a két helyszín között, ezért úgy csinálták, hogy először a kamionba bevitték őket, és aztán közvetlenül mellette alakítottak ki egy ilyen konténert, és akkor ott volt a napvégi sajtótájékoztató az írott sajtósoknak, és akkor onnan kijött egy versenyző a sajtósával, illetve az egyik spanyol tévének a riportere volt még ott, valószínűleg a Dazonos riporter volt ott egészen pontosan, és hát ott elkezdtek beszélgetni egymással, spanyolul, úgyhogy azért tudtam, ha nem is becsatlakozni, mert azt nem is akartam, de hogy azért úgy hallgatóztam, hogy akkor mi, hogy merre, mettől, meddig, és hát ez a versenyző, ez azért így megkérdezte, hogy hát amúgy így miért vagyunk itt, mert hogy azt se lehet mondani, hogy élvezetes a pálya, azt se lehet mondani, hogy sokan lennének, azt se lehet mondani, hogy jó a pálya minősége, akkor mi a bánatért vagyunk itt? Miért nem vagyunk Budapest mellett, stb. Stb. Tehát, hogy azért érződött az, hogy voltak versenyzők, akik hát kifejezetten frusztráltak voltak az egész hétvégén, és tegyük hozzá, hogy ez nem egy olyan versenyző volt, aki olyan nagyon-nagyon rosszul ment volna, legalábbis így a szombat délutánig.
4: Igen, tehát, hogy tényleg ez érződött, amit te is mondtad, a legtöbb versenyzőt, akit így megkérdeztünk, hogy most még el vannak ezzel, de hogy valószínűleg nekik már beígérték azt, hogy próbáljanak meg amennyire lehet csak kimentesek lenni a helyszínen, mert hogy ide többet nekik, mint MotoGP versenyzők nem valószínű, hogy kell jönni, mondom. Tehát, hogy ez, amit ugye Gyulai Zsolt is mondott, hogy 27-re nem lesz kész a Hungaroring nagy valószínűséggel, bár ugye ők már azért tettek itt csodát az elmúlt pár évben, amikor a Hungaroring átesett ezeken a nagy felújításokon, de hogy olyan módosításokra van szükség, ami több időt fog igénybe venni.
2: Viszont ütemezés szintjén meg jól jön ki, mert hogy pont azokat a részeit kell a pályának még módosítani az átépítésnél is, amit egyébként is kellene most még. Tehát
4: igen, az a lelátókat kell még az 1-es 14-esben megcsinálni, de hát a többi helyen is a bukótereket azt már kell még azért alakítani.
2: Nagyon drasztikusabb átépítés, az pont
4: ugye tervük van, tehát hogy igazából minden csak azon múlik, hogy források lesznek-e rá, tehát erről majd nyilván elindul a matematikai egyenletek, összeadás, kivonás, minden, hogy akkor hogyan jön ki jól, hiszen ugye elméletileg ugye 5 plusz 5 éves szerződése van a magyar államnak a MotoGP-vel, tehát ez azt jelenti, hogy még 3 évet, ha nem rendezik meg, akkor mindenféleképpen ki kell fizetni, és hát azért az úgy súlyos pénzekbe került, tehát akkor már lehet jobb ajánlat, tényleg átalakítják a Hungaroringet, és akkor megrendezik ezt a maradék még 8 évet inkább, és akkor ott az akkor mindenki nagyon boldog, de ez összességében szerintem azért az kijelenthető, hogy egészségesebb az, amikor egy kézben van a pálya, a promóteri feladatok és a szervezői feladatok, és nem az van, mint amit itt is láthattunk, hogy ugye más a pálya tulajdonosa,
2: hát
4: más...
2: Én riporteri szemmel, meg riporterként ez borzasztó volt. Tehát emlékszem tavaly is, meg idén is, és most nem megbántva senkit sem, de hogy az, hogy van egy elképzelés, hogy mit akarok felel, megkérdezni, igen. Megkérdezek valakitől, rögtön átirányítanak egy másik helyre, onnan átirányítanak egy harmadik helyre, azt meg vagy nem lehet elérni, vagy visszairányít az elsőhöz. Tehát az, hogy mindenki, mint a pókember mém, hogy egymásra mutogat a három pókember, hogy akkor...
4: Igen, úgyhogy meglátjuk, hogy végül hova fut ki. Én azt gondolom, hogy a legreálisabb forgatókönyv, meg ugye most ez a külföldi sajtó is lehozta, Motorcycle Sports, meg motociklizmó is, hogy Aragon maradása azt jelenti, hogy a magyar nagydíjnak nem lesz jövőre helye, tehát hogy jövőre valószínűleg nincsen MotoGP-s magyar nagydíj, és akkor 28-tól már a Hungaroringen térhet majd vissza az átalakított, és szerintem kijelenthető, hogy azért a Hungaroring mindenkinek a fejében úgy ilyen, mint egy ilyen magasabb szintű helyszín, és a versenyzők is azt mondták, akiket így megkérdeztünk, és volt rá kedvük válaszolni, hogy mert igen, azért a Hungaroring az egy kicsit más kategória, mint itt a Balatonpark. De hát nyilván a Balatonpark pedig egy utólagosan valamit ki kellett találni, hogy legyen valahol MotoGP is magyar nagydíj, így esett a választás a Balatonparkra, mert akkor a Hungaroringen már még éppen ugye a másfajta átalakítások zajlottak, tehát hogy így minden pont úgy jött ki, hogy a Hungaroringen nem lehetett.
2: Igen, tehát ütemezés szintjén is rosszul jöttek az információk, rosszul jöttek a frissítések, és hát ez lett végül a végeredmény. És azért tegyük hozzá, hogy ha mondjuk ugyanaz történt volna, mint tavaly, akár jegyértékesítés szintjén, akár ugye az egész verseny hétvége milliójével kapcsolatban, akkor ez nem biztos, hogy ekkora téma lett volna, és ennyire elvitte volna. De ez az idei év, ez annyira drasztikusan nézett ki, már a tavalyi évhez képest is, és akkor nem is kell nézni azt, hogy ugye ráadásul Mugello-ban óriási volt a kontraszt ezzel ellentétben, tehát nem csak ugye a pálya vonalvezetése, nem csak a pálya karaktere, hanem tényleg úgy ránéz az ember a Mugello-i hétvégére, és azt látja, hogy így ömlik az ember, meg hogy úgy tényleg úgy plusz, van egy ilyen motorverseny hangulata.
4: Abszolút, plusz ugye azt még elfelejtettem, hogy ezt Carlos Espelét emelte ki, hogy alapból a Balatonpark nem erre készült, hogy ilyen nagy eseményeket fogadhasson, és rengeteg pénzbe kerül az is, hogy eleve mindenféle ideiglenes infrastruktúrákat odavinni, felépíteni, aztán leszedni, elszállítani, tehát ez rengeteg pénzbe kerül a magyar államnak, és hogyha el tudod vinni egy olyan pályára, ami magyar kézben van, ott vannak ezek a szükséges... nem azt mondom, hogy facilitások, de ez nagyon hülye hangzik, ezek a szükséges infrastruktúrális elemek, akkor nyilván a magyar államnak is kevesebb pénzbe fog kerülni, és akár még ugye nyilván ki lehet hozni, akár nullszadósba, vagy teljesen pozitívba is.
2: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel, addig is minden jót!
4: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyaghiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárca vezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdos László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Nyitott Európa és Ukrajna felé, több külpolitikai kérdésben azonban kitart az előző kormány álláspontja mellett a Tisza kabinet. Hogyan hangolható össze a nemzeti és a nemzetközi politika? Sikeres lehet-e a túlzott nemzeti függetlenség? Csizmadi Ervinnel beszélgetünk. 1900 milliárd forintnyi korábban alapítványi formába szervezett vagyon sorsáról kell dönteni a közérdekű vagyonkezelő alapítványok tervezett megszüntetésével a kormánynak. A folyamat elsődleges célja a közvagyon visszaszerzése, miközben az egyetemek működését továbbra is zavartalanul biztosítják. Vendégünk Varga Tamás. Leszedeti a nemzeti hitvallást a közintézmények faláról a kormány, az ugyanis Magyar Péter szerint a nemzeti együttbűnözés rendszerének egyik szimbóluma. Válaszul Orbán Viktor saját kezűleg szögelte fel irodája falára a dokumentumot. Napra pontosan 2 hónap telt el az Orbán kormány leváltása óta, a tanulságokról Ónodi Molnár Dórával és Pulai Andrással beszélgetünk. Minden vádpont alól felmentették első fokon Szász János filmrendezőt, aki a szétválasztott bangladesi ikerpárról készített dokumentumfilmet. A rendezőt tiltott adatszerzéssel vádolták, szerinte azonban politikailag motivált eljárás zajlott ellene. A stúdióban Szász János.
3: Tiszteltel köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Csizmadi Ervin, a Méltányosság Politikai Elemző Központ igazgatója, alapítója a vendégünk. Örülök, hogy itt van, jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: És hát kaptam egy könyvet, az a címe, hogy Külső erőtér, mert gondolom ez most jelent meg, és annyira odavág ahhoz, amiről mi beszélünk, legalábbis a címe alapján, hogy nem álltam meg, hogy ne hozzam szóba. Ez a külső erőtér, ez nekünk, mint minden ország számára, iszonyatosan fontos, beágyazva élünk egy világban. De ez a világ, ez körülöttünk hullámzik, és ez a világ, ahogy hullámzott, annak megfelelően vélekedett Magyarországról éppen. De ez így volt 1000 éve is, meg így volt az elmúlt pár évben is. És hát mi is tettünk ezért rengeteget.
4: Így van. Talán azzal kezdeném, hogy egy pár szót mondok erről a külső erőtérről, magáról a fogalomról. És ezt én úgy határoznám meg, hogy ez egy ikerfogalom. Mégpedig a belső erőtérnek az ikerfogalma. A belső erőtér ugye azt jelenti, hogy mi zajlik a belpolitikában, milyenek a pártok, milyen a kormányzás, stb. A külső erőtér pedig az az erőtér, ami körülvesz bennünket, tehát a külvilág, ebben az esetben az utóbbi évtizedekben az Európai Unió. Hogyha ezt a kettőt, tehát a külsőt és a belsőt összehasonlítjuk, akkor azt gondolom sokkal többet tudunk a belső erőtérről, és nagyon keveset tudunk a külső erőtérről. Holott Európa az egy fantasztikus dolog. Tehát úgy tudnám meghatározni ezt, hogyha Európáról, mint fantasztikus dologról nem tudunk eleget, hanem az Európáról való gondolkodásunk az tulajdonképpen martalékává válik a belső erőtérben zajló konfliktusoknak, akkor tulajdonképpen a lényeg vész el. Ugyanis mondok egy másik összefüggést, ez pedig az, hogy a politikában mindig van konfliktus és konszenzus. A belpolitika, a belső erőtér, az döntően a konfliktusoknak a terepe. A külpolitika alkalmas lehetne arra, vagy a külső erőtérhez való viszony, hogy ezeket a konfliktusokat valamilyen módon tompítsuk.
3: Hiszen az a magas diplomácia.
4: Igen, de úgy értem ezt, hogy tehát a külpolitikában nem kellene, hogy leképeződjön ugyanaz a konfliktus özön, ami a belpolitikában.
3: Hadd vessek fel valamit, pont annak alapján, amit az imént mondott még hozzá, hogy itt azért az elmúlt 15-20 évben igen gyakran elhangzott az a mondat, hogy mert az ellenzék, az akkori ellenzék, ma ellenzéknek mondják sokan, nem foglalkozik a külpolitikával, tehát gyakorlatilag egy ilyen köldöknézős állapotban csak a saját dolgait mantrezza állandóan. Na itt volt ezzel szemben Orbán Viktor és csapata, akik meg aztán igazán foglalkoztak a külpolitikával, sőt az utóbbi években olyan hangsúlyt tettek rá, mint talán 1990 óta soha nem volt. És most meg az a magyarázat, hogy hát lehet, hogy többek közt ebbe buktak bele, mert nem figyeltek a belpolitikára, erre a belső erőtérre, és az embereket bizony az érdekli.
4: Igen, ebben van igazság, de én azt gondolom, hogy mind a kettő egy hibás megközelítés. Tehát, hogyha mondjuk nem pártpolitikaként kezeljük ezt a dolgot, hanem úgy kezeljük, hogy Európa az az egész magyar társadalom szempontjából egy alapvető kérdés, akkor azt mondanám, hogy mind a két stratégia hibás. Vagy legalábbis újra gondolom. Tehát hibás az is, amit ön az ellenzékkel kapcsolatban mondott, tehát hogy az ellenzék úgy tekintette ezt, hogy itt nincs semmi látnivaló, be vagyunk mi ágyazódva Európával, nem kell ezzel foglalkozni. Ez szerintem egy hibás stratégia, egyébként önnel is beszéltünk számtalanszor itt ebben a műsorban. De a másik stratégia az legalább ennyire, vagy még inkább hibás, ugyanis elvitte ezt az egész kérdést, Európa kérdését oda, hogy Európa nem a partnerünk, hanem Európa nem csak, hogy az ellenfelünk, hanem az ellenségünk. Ez egy megengedhetetlen dolog, azt gondolom, és többek között ebbe bukott bele az eddigi a 2026 áprilisi kormányzó párt, mert egyszerűen egy olyan ügyet, ami az egész magyar társadalomnak fontos, azt nem lehet kivetkőztetni ebből a hogy mondjam, a szituációból, és nem lehet erre azt mondani, hogy Európával kapcsolatban megfordul az álláspontunk, és egy alapvető fordulat következik.
3: Voltunk mi összhangban a körülöttünk lévő világgal valaha az elmúlt 1100 évben?
4: Ilyen távlatban nem mernék gondolkodni, de csak hogyha mondjuk az utóbbi 150 évet nézzük, akkor azt gondolom, hogy nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy például rendszerváltások környékén általában mondjuk jobb a viszonyunk Európához, mint a rendszerváltások után 20-30-40 évvel. Gondoljunk bele, a dualizmust szoktam emlegetni. A dualizmus az egy rendszerváltás volt tulajdonképpen. Egy önkényuralmi rendszert felváltott mondjuk így egy liberális, valamelyes demokratikus rendszer. És Európa ezt az ügyet támogatta. Európa az ügy mellett állt, de mi történt néhány évtizeddel később? Magyarországot Trianonban megbüntették, mégpedig azért, mert a kisebbségekkel, a nemzetiségekkel való viszonyt a magyar politika nem tudta megfelelően kezelni. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a dologban benne van a rendszerváltásainknak a kudarcossága is.
3: Hát hiszen mondjuk 90-ben. Hát mennyire népszerű volt ez az ország Nyugat-Európában. Mennyire szerettek minket a németek, hiszen köszöntek nekünk egy csomó mindent.
4: Igen, de az, hogy akkor úgy tűnt, hogy minden rendben van, az szerintem azért történt, mert a külpolitika, a külső erőtér lényegben kikerült a magyar politikából, hiszen mit gondoltunk, mit mondtunk? Az, hogy a belpolitikára helyeződik a hangsúly. Több pártrendszer legyen, demokrácia legyen, a külső erőtér az pedig adott.
3: Különben is, hát megérkeztünk, hát hiszen megérkeztünk Nyugat-Európához csatlakozunk. Persze.
4: Csak ugye a könyvemnek van egy alcíme is, és ez pedig az, hogy a magyar politika nemzetközi beágyazódása. Na most a beágyazódás az nem történik magától. Az nem úgy van, hogy az eleve adott, és azért nem kell megdolgozni.
3: Ezt szoktuk elrontani?
4: Hát szerintem igen.
3: De ez nem úgy van egy kicsikét? Rendszerváltás, induljunk ki abból, hogy ezek valódi rendszerváltások, és akkor örülünk és kapaszkodunk is, mert oda akarunk tartozni, azt akarjuk, ahogy ti éltek. És aztán, keresem a jó szót, egy kicsit elszemtelenedünk. Tehát tudjuk mi ezt magunktól is, kitaláltunk mi egy másik utat, van egy speciális magyar út, majd mi megváltoztatjuk az Európai Uniót. Szóval, hogy erre hirtelen mondtam, lábra állunk.
4: Igen, erre mondtam azt, hogy Európa az egy fantasztikus projekt, és hogyha ezt a fantasztikus projektet a politikai erők, vagy a magyar társadalom nem ismeri meg, nincs kellőképpen ez a beágyazódási folyamat megtervezve, kimunkálva, beleértve az egész magyar oktatási rendszert is. Ugyanis gyakorta beszélünk a magyar oktatásnak az állapotáról, meg arról, hogy mi mindent kellene tenni, de az egyik legfontosabb dolog szerintem az, hogy az Európához való viszonyunkat kellett volna kezdettől fogva a középpontba helyezni ahhoz, hogy a magyar társadalom úgy érezze, hogy van egy számára fontos dolog, amellett, hogy több pártrendszer legyen, meg demokrácia legyen, tehát a belpolitikai dolgok mellett legalább ilyen hangsúllyal kellett volna megtanulnunk azt, hogy mit jelent európainak lenni.
3: Hadd kardoskodjak a magyar társadalom mellett, iszonyú erős
4: kampányt. Én is kardoskodom.
3: Persze, iszonyú erős kampányt kapott az, hogy nekünk az Európai Unió nem barátunk, hanem ellenségünk, még akkor is, ha mi is benne vagyunk. Hogy nekünk Brüsszelt le kell győznünk, és így tovább, és így tovább. És mindvégig nem volt olyan pillanata az elmúlt 16 évnek, hogy ne lehessen azt mérni, hogy elsőprő többségben vannak az Európa pártiak Magyarországon, az Unió pártiak is egyébként.
4: Hát ez teljesen igaz, de ez nem ugyanazt jelenti, hogy tudjuk is, hogy mi is az valójában.
3: De nem tudták elvenni a kedvünket tőle.
4: Világos, de szerintem a kedvet igazából úgy lehetne még inkább felfokozni, hogyha például elkezdenénk foglalkozni azzal, hogy ez az egész dolog, amit Európának nevezünk, hogyan épült fel. Ne felejtsünk el egy dolgot. Amikor Európa felépült, mi az államszocializmus évtizedeit éltünk. Semmit nem tudtunk arról, hogy mi történik akkor.
3: Már hogy az Unió, igen.
4: 1990 után szerintem elmulasztottuk azt a lehetőséget, hogy átvilágítsuk tulajdonképpen ezt a témát, és hogy közéleti diskurzusok tárgyává tegyük. Tehát ez szerintem egy mulasztás, amit hát nem tudom, lehet-e pótolni, nagyon remélem, hogy igen. De van még egy másik dolog is, hogy nem tudtunk szembenézni azzal, hogy miután az az egység, ami 90 körül megnyilvánult, az elkezdett bomladozni, és kiderült, hogy nem mindenki ugyanúgy gondolkodik az Európához való viszonyról, hogy ezt, hogy mondjam, ezt is értelmezzük. Hiszen, hogy egy szóra azért a Fideszre is rátérjek, hát a Fidesz 1996-tól elkezdett egy nagyon másfajta Európa felfogást írni a programjaiban, mint amilyen 90 és 96 között volt. Ez az Európa felfogás nem feltétlen Európa ellenes, hanem én úgy mondanám, hogy azt a mintakövetésre épülő felfogást kezdték megkérdőjelezni, ami a rendszerváltásnak a lényege volt. Két különböző Európa felfogást is össze lehetne egyeztetni. Erre mondtam a beszélgetésünk elején, hogy a külső erőtér a konszenzusoknak a terepe is. Tehát attól, hogy más gondol az egyik oldal, mint a másik Európáról. Attól miért is ne lehetett volna elkezdeni ezeket valahogy harmonizálni, és azt mondani, hogy az egyik oldalnak fontos a nemzet? Oké. A másik oldalnak fontos a föderális Európa? Miért is kell ezeket kizárni, ezt a két koncepciót kizárni egymásból, és úgy tekinteni, mintha esküdt ellenfelek lennének?
3: Ha Fideszről beszélünk, és akkor beszéljünk egy kicsit valóban a Fideszről, nekünk itt házon belül ez a dolog, ez sokszor úgy tűnt, hogy eljutott a Fidesz a polgári úton a nemzeti radikalizmusig. Az Európai Unióban ezt egészen másképp látták, úgy látták, hogy Oroszország szövetségeseként mi vagyunk a botaküllő között, és erre még büszkék is a magyar politikai vezetők. Kétféle látásmód, de ugyanarról szólt?
4: Hát itt a probléma az, hogy ennél rosszabb volt az európai vezetők és az európai mainstream képe a Fideszről, mert 2018 óta Magyarországot egy választási autokráciának minősítik. Ami rosszabb, mint hogyha mondjuk a Fideszre azt mondják, hogy nemzeti radikális. Tehát az általa kiépített rendszert egy választási autokráciának minősítik, annál már csak egy fokozat rosszabb, a tiszta autokrácia. Tehát, hogyha egy ország eljut odáig, hogy a külvilág róla, mint autokráciáról, hogy mondjam, értekezik, vagy mint autokráciát ítéli meg, ott az Európa politika el lett hibázva, és az a gondolat, tehát, hogy Európa egy nagyszerű gondolat, az a gondolat valamiért visszaszorult, és ez a valamiért szerintem nem teljesen csak a Fidesz hibája, hanem annak a hibája is, hogy a magyar társadalomban ez a konszenzus elem, ez egyszerűen nem tudott például ebben a külső erőtérhez való viszonyban érvényes.
3: Na, de most egy új kormány van, egy új gondolkodásmód van, új kapcsolatok épülnek, és láthatóan nagyon gyorsan épülnek fel ezek az új kapcsolatok. Magyar Péter elég nagy lendülettel, neki is állt, hogy ezeket építse. Változtathat ez rövid távon ezen a külső erőtéren, amiben Magyarország mozog?
4: Hát szerintem azt a Tisza párt helyesen ismerte fel, hogy itt ez a külső erőtér, ez a külvilághoz való politika el lett hibázva. Ez egy fontos gondolat volt, vagy egy fontos, hogy milyen felismerés abban, hogy ezt a pártot a választók ilyen többségben részesítették, ugyanis valóban nem minden a belpolitika. Tehát itt szerintem az lesz a döntő kérdés, hogy ezt a két elemet, a belpolitikát és a külpolitikát egyenrangúan kezeljük-e, mert egyenrangúan kellett volna kezelni 1990-től kezdődően. Tehát szerintem a hiba ott követődött el, hogy bármilyen kormányok is voltak, a külső világhoz, a külvilághoz való viszonyunk nem volt megfelelően kezelve. Ez egy óriási erőforrás, és egy kis országnak az a legfontosabb erőforrásainak egyik.
3: A kapcsolatok?
4: Hát a külső erőtérhez, a külső erőtérbe való beilleszkedés, ami nem feltétlen csak egy passzív alkalmazkodást jelent, hanem egy kreatív részvételt.
3: Na, hát akkor el is jutottunk az alapkérdés. És szerintem mind a mai napig sokan hisznek abban, hogy ebben az országban a szuverenitás egy alapkérdés, a nemzeti szuverenitásunk kontra Európai Unió, ami nem feltétlenül kell, hogy egymással szembe hát menni, két fogalom legyen, úgyhogy beszéljünk itt a végén erről.
4: Hát bizony nem, én is erről beszéltem éppen, hogy tehát a nemzeti elem és a föderális elem az két összeegyeztethető elem. Itt azt gondolom a problémát az jelenti most a Nyugat-Európa felől nézve, hogy ők a 40-es évek közepétől kezdve a nemzetállamokkal kapcsolatban egy nagyon egyértelmű és elég negatív álláspontot alakítottak ki, mondván, hogy két világháborút a nemzeti önzés okozott, és meg kell akadályozni, hogy ez a nemzeti önzés valaha még érvényesüljön. Én szerintem itt egy új kormánynak, bármilyen kormánynak, a Magyar Péter kormányának, vagy az utánom következőknek, az lesz az egyik feladata, hogy bebizonyítsa azt, hogy a nemzetről nem csak negatív formában, nem csak mint önző hatalomról, Európával szemben álló hatalomról lehet gondolkodni, hanem a nemzetállam az a 21. században is élhet, és összeegyeztethető.
3: Ugye itt van egy zavar a gépezetben, mert mondjuk a franciák, a németek nem kell, hogy a szomszédban menjenek nemzeti öntudatért. Tehát a nemzetállami kép az azért bennük igen erősen él, csak hogy ezek a nemzetállamok jelentősen felrazultak a migráció által. Nem most az elmúlt években, tehát hogyha belegondolunk, hogy a franciáknál az észak-afrikai menekültek évtizedek óta áramlanak az országba. Tehát ez a fajta nemzeti szuverenitás, ez kezd megszűnni, miközben a nemzeti érzés megmarad.
4: Hát igen, mondjuk a franciáknál, ugye, hogyha nézzük Macronnak a beszédeit, már pedig ő nagyon gyakran beszél, és a francia nemzetet megszólítja, akkor ott a nemzeti szuverenitás mellett a másik nagyon lényeges dolog, és még szinte ennél fontosabb, az európai szuverenitás. Tehát ez az, amit nekünk nem tudom, hogyan lehet bepótolni, hogyan lehet megtanulni. És azt sem tudom, hogy például a környező kelet-közép-európai országok ebben a kérdésben jobban állnak-e, mint mi. Nagyon keveset tudunk ezekről. Például a mi feladatunk az is lenne, hogy sokkal többet tudjunk, hogy a szlovákok, a csehek, románok, stb. Hogy állnak ebben a dologban. De minden esetre én azt gondolom, hogy érdemes ebből sokat tanulnunk, amit ez a külső minta nekünk felmutat, és ezt mondom még egyszer, hogy szóval Európát nem lehet kihagyni a számításból, és megértem azokat, akik nem erre számítottak, ugye sokszor halljuk ezt, pláne jobboldali gondolkodóktól, hogy ők más Európát tanultak meg fiatalkorukban, és hova lett az az Európa. Nem lehet megsértődni Európára, azt gondolom, hanem meg kell tanulni, megérteni, hogy ők miért olyanok, amilyenek.
3: Hát ők meg majd megértik, hogy mi milyenek vagyunk.
4: Na hát...
3: Azzal nekünk is van dolgunk.
4: Az így van.
3: Csizmadi Ervin, köszönöm szépen.
4: Köszönöm én is.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: 1900 milliárd forintnyi korábban alapítványi formába szervezett vagyon sorsáról kell döntenie a közérdekű vagyonkezelő alapítványok tervezett megszüntetésével a kormánynak. A folyamat elsődleges célja a közvagyon visszaszerzése, miközben az egyetemek működését továbbra is zavartalanul biztosítják. Vendégünk Varga Tamás.
3: A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról fogunk beszélni az ügyvédőrrel. Örülök, hogy itt van, jó estét kívánok.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
3: 36 ilyen alapítvány jött létre, és hát van néhány alapítvány, amelyik átalakult, és nem akkor született, és lett belőle kekva, ez borzalmas elnevezés, de most éppen a kekvák megszüntetésén dolgozik a kormányzat. Mi a baj velük?
4: Hát ugye a kekvákkal alapprobléma az, hogy a rendszerváltás utáni nagy privatizációhoz képest ez a második legnagyobb privatizáció volt Magyarországon. Azzal a különbség, ami privatizáció során volt, nyílt pályázat, licit és volt vételár, nem volt semmilyen nyílt pályázat, semmilyen licit, és senki nem szerezett egy fillért sem. Ugyanakkor a kuratóriumoknak a tulajdonába, kvázi tulajdonába került majdnem 6000 milliárd forintnyi vagyon. Kastélyoktól, termőföldeken át, egyetemekig. Ez a probléma velük. Nem tudjuk, hogy mi alapján választották ki az adott személyeket, akik a kuratóriumba kerültek, mit vállaltak a kuratóriumi tagsággal, senki nem tudja őket ellenőrizni, beszámoltatni, és horribilis összegű a vagyon, ami rájuk lett bízva.
3: Nem volt teljesen értelmetlennek látszó az, ami történik, mert ugye az volt hozzá a magyarázat, hogy ezek majd fenntartják magukat, eltartják magukat a nekik juttatott vagyonból, tehát azt mondja az állam, hogy innentől kezdve nekem veled nincsen dolgom, gazdálkodj, kaptál eleget. Ugyanakkor lehetett tudni, és ugye az Európai Unió problémái is ide vezettek vissza, hogy tele voltak az alapítványi vezetőségek politikusokkal, mint Fideszhez köthető volt, tele voltak olyan emberekkel, akiknél nem nagyon volt magyarázat, hogy miért kellene ott dekolniuk egy kuratórium székében, miközben semmi közük nem volt mondjuk az adott egyetemhez, és így tovább, és így tovább. De mi azt hisszük, mert állandóan erről volt szó, főleg az Európai Unió miatt, hogy ezek csak egyetemek, pedig nem.
4: Hát nem, tehát ugye az egyetemek egy része volt, ugye az unió az egyetemekre jobban ráugrott, hiszen az egyetemek két módon is kapnak uniós forrást, egyszer ugye az egyetemisták az Erasmus program keretében rengeteg lehetőséget kapnak a külföldi ösztöndíjra, másrészt meg a kutatók, oktatók a másik program
3: keretében. Ez a Horizon program, igen.
4: És ugye ezek is közpénzek, nem magyar, hanem EU-s közpénzek, és ezekkel kapcsolatban fölmerült a közpénzek elköltésének az átláthatatlansága, a követhetetlensége, és ugye az, amit ön is mondott, a kuratóriumi tagokkal kapcsolatban egy olyan összeférhetetlenségi aggályok merültek föl, amiért azt mondta az Unió, hogy amíg ez nem lesz tisztázva, addig egy fillért nem fog adni Magyarországon.
3: Ebben egy picit hátrált az Orbán kormány, de nem eleget. És akkor ezt most a múlttal zárjuk is le, hogyan tovább? Irgalmatlan mennyiségű pénz landolt, és közben születtek újabb és újabb vagyonelemek. Hát nyilván ezt a pénzt ezt a legtöbb helyen forgatták is.
4: Igen, de nem tudjuk, hogy hogyan. Tehát ugye azt kell elképzelni, hogy fogalmunk nincsen arról, hogy egy-egy kekva alapítvány, mondjuk maradjunk a felsőoktatásnál, ez egy-egy egyetem milyen alapon lett kiszervezve, miért lett rábízódott kuratóriumra, és milyen háttéralkuk mentén, milyen vagyonokat bíztak rájuk. Mindenki a maga lobby erejével. Én azt mondom, hogy minden neres politikus és üzletember kapott egy egyetemet, és elmondhatja, hogy neki van egy saját egyeteme. Például a Corvinusnál az alapítvány maga deklarálja, hogy ő egy magánegyetemet tart fönt. Könyörgöm, hogyan lett az magánegyetem?
3: Hát úgy, hogy leválasztották az állami ellátórendszerről, azzal a mozdulattal, hogy megkapta a vagyont. Ugye itt, ha jól emlékszem, Hernádi Zsolt a
4: igen,
3: csúcsa.
4: És még a Bacsa úr a két pólos, igen.
3: Megszüntetni a mostani kormány a kekvákat. Elvágólag?
4: Ugye ketté választja, azt mondja a nem egyetemet fenntartó kekvák, hogy ezt most augusztus 31-ig teljesen beszántja.
3: Mondván, hogy azzal könnyebb.
4: Az a könnyebb dolga van. Hát nyilván az egyetemeknél sokkal nehezebb a dolga, de szerintem az irány az teljesen jó, mert azt mondja, hogy addig is ugye a Corvinus azt kiemelten kezeli, mert Corvinus ugye egy hatalmas vagyontömeget kapott, 10% MOL és 10% Rába pakettet. Ezeknek az értéke szerintem olyan majdnem 350-400 milliárd forintnyi. És mit ad Isten, pont a MOL-nál van az, hogy 10%-os paketnél van az a szavazati jog, ami fölött már nem érdemes birtokolni MOL részvényt. És azt képzeljük el, hogy például Hernád Zsolt és a Bacsa úr, mint MOL-os vezetők, saját magukat felügyelik, amikor a mecenás alapítvány, mint tulajdonos nevében, ugye a MOL-lal szemben eljárnak. Ez már egy elképesztő összeférhetetlen szituáció. És az, hogy ezeket, ezt a rájuk bizott vagyonnak a fialtatása hogyan és miként történik, és a befolyó összeggel hogyan rendelkeznek, ez megint csak a kuratóriumok van bízva. Maradjunk a Corvinusnál. Én pár héttel ezelőtt kiszámoltam, hogy évvégére kb. 108 milliárd forintnyi készpénz lesz a mecenás alapítványban. Ebből idén 26 milliárd forint a Corvinusra. Hol a többi? Miért nem fordítja azt is a felsőoktatáson?
3: Hever valahol? Vagy befektetik valahova? Vagy nem lehet ezt tudni?
4: A számlákon ott fog állni. Állampapírban van, részvényekben, különböző befektetésekben. De senki nem szólt hozzájuk, hiszen a kuratórium megkapta az alapítójogokat is, ahogy az alapítványokat létrehozták. Tehát a kuratórium vált egyben, mint ügyvezető szerv a tulajdonossá, és az ellenőrző szervé. Tehát egy hármas összeférhetetlenségi szituáció alakult ki, és ez minden kekva alapítványra jellemző.
3: Nem ugyanolyan kicsit furcsa, bár törvényt mindenre lehet írni, típusú helyzet az, ahogy visszaveszi ezt most az állam, mint ahogy odaadta. Tehát, hogy azt se értjük, hogy azt hogyan, de most ezt meg akkor megint hogyan.
4: Én szerintem nem. Szerintem ez most teljesen jó irány ez az új, ez a törvény. Ez egy nem is tudom, 100 oldalas előterjesztés, ha jól láttam az Országgyűlés honlapján. Tehát én úgy gondolom, hogy jó irány a kekva alapítványokkal kapcsolatban a jogalkotás, mert a felsőoktatásnál ugye hagyott magának a kormány egy nagyon bő egy évet. De már most visszaadja a szenátusoknak azokat az autonómiával kapcsolatos jogait, amit a kuratőrök által elvettek.
3: És amit az Európai Unió követelt, hogy kapjanak vissza az egyetemi oktatást.
4: Saját maguk szabályozhatják újra az SMS-üket, a rektor választás szabályai, miért a kuratóriumoknál voltak. A szenátus jelenleg minden egyetemben egy díszpics szervezet volt, el lehet mondani, hogy van szenátusunk. Annyi joga volt, hogy szavazhatott a rektor személyéről, de nem biztos, hogy azt jelölte ki a kuratórium rektornak, akit egyébként a szenátus megszavazott. De ugyanúgy beszéltünk a doktori pályázatokról, a doktori iskolákról, miért a kuratórium szabályozza. Mondjuk miért tudja egy kuratóriumi tag, aki életvédelem nem dolgozott a felsőoktatásban, jobban eldönteni, mint a szenátus.
3: Van egy alapkérdés. Jobbak lettek ezek az egyetemek a mérőszámaik alapján azóta, hogy alapítványi formában működnek?
4: Nem, határozottan nem.
3: A Corvinus azt állítja magáról, hogy látványosan igen.
4: Persze, olyan mérőszámot keresett, ugye Churchill mondta, hogy csak annak a statisztikának hisz, amit ő maga hamisít. Tehát biztos, hogy lehet olyan mérőszámot találni, a Corvinus fejlődött. A nagy rész egyébként nem. Tehát érdemes megnézni a rangsorokat, illetve a különböző mérőszámokat, egyáltalán nincsen.
3: Nem egyetemi kekvák, hát abból is van jó néhány. Ott ugye van egy olyan menekülő útvonal, hogy folytathatják a tevékenységüket, csak nem abban a formában, nem közérdekű alapítványként működve tovább, viszont amit kaptak, azt vissza kell adniuk.
4: Hát ez nagyon helyes. Ugye itt ugye rengeteg olyan, jó pár olyan alapítvány van, MCC ugye leghíresebb, amit a Tombor Andrássék alapítottak annak idején. Azt mondja a magyar állam, figyeljetek ide, visszaveszem ezt a pénzt, hiszen nem közérdekre költöttétek el.
3: Ugye ott is van ma MOL meg Richter részvény.
4: Ott, igen, pontosan. Én visszaveszem ezeket, és nyugodtan tartsátok fönn, de én nem már a saját zsebre, saját kockázatra. Tehát az a személyes tét hiánya, ami eddig a kuratóriumi tagok esetében nem volt meg, most meg lesz. Tehát ezentől akkor saját vagyont kell betenni, és a saját vagyona nyilván máshogy fognak gazdálkodni, és költsék arra, mire legjobb.
3: Ugye ez válasz lehet arra a kérdésre is, ami gyakran felmerül most, hogy az MCC-ben több ezer fiatal tanul, mert hogy az egy oktatásra létrejött szervezet még 1997 óta, talán ez a Tombor Andrásféle alapítás, és hogy velük mi lesz? Hát ha akarják, akkor ők maradhatnak ott, mert ha akarja az MCC, akkor folytathatja az oktatást. Csak nem abból a pénzből.
4: Pontosan. Tehát miért kellene néhány ember privát elképzelésére állami vagyon milliárdokat csoportosítani? Nem is milliárdokat, mert itt most 100 milliárdokról és 1000 milliárdokról volt szó. Mire van szükség például a mezőhegyesi ménes birtoknak kastélyon kívül 10 000 hektár termőföld? Ez teljesen friss juttatások.
3: Mennyi pénzed vissza az állami?
4: Mennyi pénzt vissza? Szerintem legalább 5000 milliárd forintot. Fog, hogyha visszajönnek az egyetemek is.
3: Az ugye jövő ez egy folyamat. És folyamat ez lesz, ugye igen. Nem mind pénzé tehető vagyon, mert egy kastélyt persze. Nem kell aznap eladni, hogy visszakerül állami kezelésbe, nyilván. Az a vita az lezárul ezzel, ami az Európai Unió és Magyarország között zajlott a kekvák miatt?
4: Szerintem azért, mert a mostani módosítás egy nagyon-nagyon érdekes módosítás, mert ugye azt mondja, hogy a jelenlegi kuratóriumi tagokkal kapcsolatban fölállít három olyan szabályt, ami szerintem az Uniót bőven kikönnyelégítse. Egyrészt 4 évben maximalizálja egy kuratóriumi tag megválaszthatóságát.
3: Ez mostani életünk végéig volt.
4: Halálokig. 2 pedig maximum még egyszer lehet újrázni. 3, és azt mondja a törvény, és szerintem ezt az országgyűlés még felamítani fogja, mert azt mondja, hogy nem lehetnek kuratóriumi tagok, akik eddig azok voltak. Most nagyon azonatást adtam. Tehát nekem a
3: mostani értelmezésben... támadható.
4: Igen, hát ezt még felamítani fogja, de mostani értelmezésben, ha elfogadnák ezt a módosítást, akkor az a nap megszűnne az összes kuratóriumi tag, és kuratóriumi tagsági megbízás és az FB tagsági megbízás. Nem tudom, ezt akart-e a magyar állam, de lehet, hogy kicsit túllőttek a célon, majd kiderül a következő hetekben, ahogy elfogadják.
3: Ügyvéd úr, értjük, azt hiszem az egészet. Köszönöm, hogy itt volt.
4: Köszönöm szépen neki.
3: Marga Tamás volt a vendégünk.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Leszedeti a nemzeti hitvallást a közintézmények faláról a kormány, az ugyanis Magyar Péter szerint a nemzeti együttbűnözés rendszerének egyik szimbóluma. Válaszul Orbán Viktor saját kezűleg szögelte fel irodája falára a dokumentumot. Napra pontosan 2 hónap telt el az Orbán kormány leváltása óta. A tanulságokról Ónodi Molnár Dórával és Pulai Andrással beszélgetünk.
2: Azt kérdem vendégeinktől, hogy beszéljünk a foci VB-ről, az egyikük felsikít, hogy jaj, azt ne, Honodi Molnár Lóra, nagyon nem szereted a focit. Örülök, hogy itt vagy, és a fociról nem beszélünk. És Pulai András sem nagy szurkoló.
3: Én nem vagyok az a focista, azt be kell, hogy valljam, de még lehetek. Ki hát tudja,
2: akkor,
3: mit hozzá
2: akkor én beszéljek a foci VB-ről nektek?
4: Nem. Nem,
2: vannak izgalmas dolgok, vannak törvényjavaslatok. Itt van rögtön a közmédia átalakításáról szóló, alapvetően a média törvényt átalakító új törvény. Javaslat, ez ma született meg hivatalos formájában ismertetve, és hát nyilván majd a jövő héten elkezdődik a tárgyalása. Mit szóltok hozzá?
5: Hát örülök neki, hogy elindult erről egy komoly tárgyalás, és hogy tényleg rendezve lesz a közmédia helyzete, hogy az eddigi időszakban egyáltalán nem tudtunk támaszkodni arra, ami a közmédiában folyik. A hírműsorok azok értelmezhetetlenek voltak, és a Fidesznek, mint pártnak volt a politikai szócsöve. Mindenki szerintem, aki a sajtóban dolgozik, és túlélte ezt a 16 évet, és megpróbált kritikusan a hírekkel bánni, az most üdvözli azt, hogy ez megtörtént.
2: Van egy nagyon fontos eleme, hogy külön választja a rádiós, televíziós, közszolgálati műsorszolgáltatást, a hírszolgáltatástól, ugye az MTI a hírszolgáltatásért, a hírügynökségi tevékenységét felelős szervezet visszakapja a függetlenségét. Ami például, hogyha tényleg függetlenül dolgozhat, garancia lehet arra, hogy nincs különösebb befolyás felette.
3: Nyilvánvalóan mindegyik pudingnak a próbálja az evés, tehát lássuk meg, hogy először ugye, mi lesz ebből a beterjesztésből, aztán utána mi lesz a módosítók után, aztán utána hogyan lesz az alkalmazása. De nyilvánvalóan, ami volt, az teljesen egyértelmű, hogy vállalhatatlan volt, és semmilyen szinten sem volt jó. Mindazonáltal hát lássuk meg, hogy ugye hogy mi lesz belőle. Azt azért el kell mondanom, hogy valójában bármilyen rendszerben lehetett volna jó és korrekt közmédiát csinálni, tehát nem gondolom azt feltétlenül, hogy a törvény teszi azt, hogy egy média jó vagy rossz. Nagyon oldalágon kapcsolódik ide, hogy az elmúlt időszakban engem most már 2-3-szor is hívtak a közmédiába.
2: Most hova jutottak, mondd meg.
3: Így van, úgy miközben 16 év alatt nem sikerült. Tehát, és most nyilván nem magam akarom lemérni, hogy akkor jó a közmédia, hogyha engem hívnak.
5: Engem még nem hívtak.
3: Akkor ennek igazdájött, hogy téged is hívnak.
2: András, ha legközelebb mész, akkor járj közben.
3: Ez így lesz. Csak ugye, hogy azért azt gondolom, hogy azon szerkesztői döntéseket meg lehet hozni egy jó törvényi környezetben is, meg egy rossz törvény.
2: Én az MT kapcsán azt mondtam, hogy ha tényleg független lesz.
3: Így van, tehát hogy azon mondjuk, hogy
2: ez a törvényi garancia,
3: az csak egy eleme ennek a történetnek, a gyakorlat az, ami ennek a másik eleme, mert hogy nyilván is ki lehet alakítani a gyakorlatot egy jó törvényi közegben is, amelyik végül is nem szolgálja a magyaroknak az érdekét. Én nagyon bízom benne, hogy és ennek okán én kevésbé figyelek a törvényi környezetre az igazság, és sokkal jobban fogok figyelni a gyakorlatra. És arra, hogy az ottani vezetők, szerkesztők, műsorvezetők, akárkik, akiknek a felelősség, hogy kialakítsák a működést, azok, hogy milyen működést alakítanak ki, az korrekte, belekerülnek a kormány szempontjából kritikus megszólalások, vagy problémás ügyek is, vagy csak egyenlegbe fog húzni a történet. Szóval erre térjünk vissza egy fél-egy év múlva, amikor ennek már látszik a hatás.
2: Van ebben gesztus értékű, ami nekem például egykori rádiósnak szívmelengető, hogy megint úgy fogják hívni, hogy Magyar Rádió és Televízió. Tehát visszakapja azt a nevét, ami azt gondolom, hogy méltó egy közszolgálati médiához.
5: Mondjuk és van egy... remélem, hogy lesz róla társadalmi vita, mert...
2: Arról, hogy hívják?
5: Nem, arról, hogy mit tekintünk közszolgálatnak, és hogy kell-e ilyen formában közszolgálati intézményeket adó pénzekből fenntartani. Annyira átalakult.
2: Azt másból nem lehet.
5: De annyira átalakultak a médiafogyasztási szokások, és elképzelhetőek olyan megoldások is, hogy kinyitsz egy alapot, és pályáznak rá a független szerkesztőséget.
2: Úgy hívják, sajtó alap benne van a törvénytervezetben, ez lesz az MTV a helyet. De annyit hadd jegyezzek meg, hogyha azt akarod, hogy legyen olyan kultúra, a televíziózásban, rádiózásban, amely kereskedelmi értelemben nem eladható a piacon, akkor az csak a közszolgálati média tudja például megteremteni.
5: Igen, de szerintem az egy társadalmi vitának az eleme kell, hogy legyen, hogy mit tekintünk a közkincs részének, amire adófizetői pénzeket fordítunk, és ezt szerintem így érdemes átbeszélni, ha egy rendszerváltás van, és egyébként van egy új médiatörvény.
3: Nyilván ennek a határai lehet vitatkozni, én is azt gondolom egyébként, hogy egy európai kultúrkörben kötelező, hogy legyen egy közszolgálat, hogy elmondja az országban életnek, hogy mi történik az országban, hogy elmondja, hogy mik a főbb ügyek, hogy olyan kulturális értékeket jelenítsen meg, és tegyen az utókor számára, amelyek most képződnek, vagy a régieket elevenítsen fel, amelyek régen képződtek, illetve mondjuk ott olyan sporteseményeket mutasson meg mindenkinek, amelyek egyébként piac alapon nem feltétlenül érnék meg, hogy bemutatásra kerüljenek, de mégis olyan értéket képviselnek, amely. Hogy, és akkor itt van az, amit te is említesz, hogy oké, ezen persze lehet vitatkozni, hogy hol van ennek a határa, hogy mondjuk a Forma 1, mondjuk a magyar nagydíjat leszámítva bele tartozik-e ebbe? Én azt gondolom, hogy a magyar nagydíj mindenképpen, de mondjuk nem vagyok benne biztos, hogy a teljes Forma 1-es közvetítés az mondjuk a közmédiára való, hogyha az valamiért más cégeknek üzletileg megéri, akkor szerintem érdemes oda menni és nem túlítani az üzleti cégeket. Ugyanígy mondjuk az NB1 vagy más egyéb olyan sportesemények, amelyek üzletileg is talán megélnének, de mondjuk egy öttusa, vagy egy olyan, vagy mondjuk egy biatlon, vagy olyan sportverseny, aminek egyébként van sportértéke, de üzletileg nem biztos, hogy értelmezhető, annak azt gondolom, hogy ott viszont van szerepe.
2: Egyébként egy csomó helyen a közmédia közvetíti az olimpiát, meg a labdarúgó világbajnokságot pont azért, hogy teljes legyen az elérés. Nem feltétlenül döngetsz egyébként csukott ajtókat, mert többen többféleképpen, megígérték azt, hogy lesz társadalmi párbeszéd. Ugye ezt Magyar Pétertől Tar Zoltánig nagyon sokan mondták, hogy nem olyan média törvényt akarnak, nem olyan átalakulást akarnak, amit lediktálnak.
5: A szakmai szervezetek egyébként készen állnak arra, hogy ehhez muníciót adjanak. Ugye a Mérték Média Elemző Műhelynek van szakmai javaslata, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének van szakmai javaslata. Folyamatosak a párbeszédek a szakmán belül arról, hogy egyébként milyen irányba kéne elvinni ezt a történetet. Reménykedjünk benne, hogy ez a diskurzus elindul.
2: Annyira friss a hír, hogy gyakorlatilag 2 perccel ezelőtti, és Szakár Erzsi kolléganőm jelezte nekem is, én is onnan tudom, hogy hivatalossá vált Magyarország és Ukrajna megállapodása a kisebbségvédelem ügyében, és ezzel az egész kör, ami a két ország közti vita halmaz volt, gyakorlatilag megoldottnak tekintető. Ezt Magyar Péter a Facebook oldalán jelezte 2 perccel ezelőtt.
3: Hát ez egy örömteli hír, és azt gondolom, hogy ezek után lekötete lesz akkor egy vezetői találkozó, ugye Volodymyr Zelenszkij, illetve Magyar Péter között a meglehetősen közeli jövőben, és ez rettentő sok olyan kaput bezár, amit az elmúlt kampányidőszakban a Fidesz nagyon extenzíven nyitogatott, és aztán nem találtott semmit. Na most egyértelmű vált, hogy sikerült egy megoldás. Nyilván rettentően kíváncsiak a részletekre, különösen arra, hogy hogyan sikerült az ukrán félnek azt megoldani, hogy külön választja a magyar, illetve az orosz kisebbségeknek a kérdését, mert nyilván onnét nézve ez volt a fő nehezítő kérdés. Ezt nem mondom, hogy megoldatlan feladatnak, de ugye nagyon sokáig erre hivatkoztak, hogy ezt nem lehet.
2: Most nyilván a mostani helyzetben nagyon nehéz is az orosz érdeket egy ilyen tárgyaláson bárkinek
3: nagyon
2: is képviselni.
3: Nehéz
2: mert
3: orosz érdekeket
2: ez most nem az a helyzet.
3: Így van, szóval nyilván valami rettentő kíváncsiak részletekre, de hogyha ez így van, akkor nagyon örülök, és azt gondolom, hogy ez nem csak Magyarország számára rettentő fontos, hanem Európa számára rettentő fontos, és Ukrajna számára rettentő fontos.
2: Ugye ez azt jelenti, hogy megnyílik a lehetőség a tárgyalásra. Így van.
3: A lehetősége nem is gyorsított ütemben, de a normális ütemben, és az ott esetben valamiféle előcsatlakozásnak az elindítása, ami még nem jár egy teljes utakságot, de mégis mondjuk valamiféle védelemelnyűt biztosít.
2: Hadd jegyezzem meg, hogy éveken át azt hallgattuk az előző kormánytól, hogy az ukránokkal nem lehet megállapodni. Ezért, azért és amazért is jött egy másik kormány, és ugyanazokban a pontokban 2 hónap alatt sikerült megegyezni úgy, hogy az a magyar érdeket képviseli, mert hogy a magyarságot képviseli a Kárpátalján.
5: Diplomáciailag azért az egy elég nehezen kezelhető helyzet volt, amit Orbán Viktor előállította a szomszédos Ukrajnával szemben, ahol ugye egy jelentős magyar kisebbség él, hogy tulajdonképpen a kampányának, az országgyűlési kampányának a fő üzenete egy ukrán ellenes gyűlöletkampány volt. Tehát hónapokon keresztül, több éven keresztül hallhatta a magyar választó azt, hogy minden bajok okozója a Ukrajna és az ukrán háború és az ukránok, és az, hogy infláció van, az, hogy nem növekszik a gazdaság, az, hogy a kórházakban nem működnek a télen a fűtőberendezések, nyáron a hűtőberendezések, arról az ukránok tehetnek. Tehát egy olyan gyűlölet céltábla volt az ukrán nép, amelyben az, hogy mondjuk a diplomáciai kapcsolatok befagytak, és Ukrajna és az ukrán vezetés nem igazán tudott mit kezdeni Orbán Viktorral, az mint nem csoda, és az, hogy kormányváltás után ez elindult, az pedig nem meglepő.
2: Nyilván áttörés az, hogyha Zelenszky és Magyar Péter találkoznak, mert az egy olyan készfogás lesz, ami ebben az összefüggésben gyakorlatilag történelmi. Viszont hát nem nagyon száll le a Fidesz a korábbi hangulatkeltésről. Havasi Bertalan, aki most ugye szóvívő ismét, arról beszélt, hogy az ő önkéntesei öngyilkosok lettek ketten, vagy talán többen is, először többen, aztán ketten, mondta a zaklatás miatt, ami a tiszásoktól érte őket. Erre jött a hatóság, amely megjegyezte, hogy semmilyen ügyről nincs bejelentésük, és semmilyen tudomásuk sem.
3: Nyilvánvaló, minden öngyilkosság az rettentő szörnyű, és nem szeretném a kérdéssel bagatellizálni, de azt...
2: Én remélem, hogy nem is történt ilyen.
3: Pontosan, tehát hogy viszont politikai célra sem szeretném, hogy bárki felhasználja bárkinek a szörnyű helyzetét, és nyilvánvalóan ezt nem tudjuk ellenőrizni, hogy tényleg így volt-e, de nagyon azt láttam én is, amit te mondasz, hogy a Fidesz nem igazán tud a régi reflexeitől szabadulni, és azokat a egyébként számára is önsorsoltó ügyeket, lásd például a Zelenszky kérdés, meg az egész ukrán kérdés, ami azért nagyon erősen zsákutcásnak tűnt, hiszen milyen hamar sikerült megállapodni, vagy mondjuk ilyen sztoriknak a generálása és gyártása, az nem gondolom azt, hogy az a szavazóknak a visszaszerzéséhez, vagy legalább az ő szavazói bázisuknak a stabilizálásához vezetne. Nyilván azt is láttam, hogy a Orbán Viktor ennyit próbálja védeni, ami már annak az elkészültekor is köznevetség tárgya volt, és még emlékszem, tizen sok évvel ezelőtt készített kutatásunkat újra visszanéztem ezzel kapcsolatban, a Fidesz szavazónak a fele is inkább nevetett rajta sem, mint komolynak.
2: Na majd a védvonalon nem fognak.
3: Biztos, hogy fog találni, biztos, hogy ez 2-3 olyan hívás, amelyik ezzel szenved.
2: Ti szóval... értitek, bocsáss meg, ti értitek ezt a védvonal dolgot, ha már így eszembe jutott? Hogy voltak éppen ez mi?
5: A Fidesz keresi a hangját, tulajdonképpen egy személyre épített uralom, aminek véget ért a 2026-os április 12-i
2: volt 12, igen, csak az a hónap nap.
5: Tehát a 2026-os április

0: megszűnt a központi utasítás a kommunikációban, tehát ez egy nagyon érdekes kommunikációs kísérlet is, amit látunk a Fidesz frakcióban, hogy az a nagyon fegyelmezett pártkatona, amelyik folyamatosan kapta a propagandán keresztül és az utasításokon keresztül a központi üzeneteket, és ez most egyik pillanatról a másikra megszűnt. Nincs Rogán minisztérium, nincsenek ukázok, és egyszerűen nem tudják, hogy most akkor, ha nem jön a központi utasítás, akkor mi legyen a fő üzenet. Ráadásul ugye a vezér az feltette a kezét, és valahol most így elkódorgott, és
1: hát nem, már most előkerül majd hétvégén.
0: Hát most így előkerül időnként, majd meglátjuk, hogy mit fog mondani, és azt látjuk, hogy a Fidesznek a központi kampányarcai sincsenek jelen. Tehát Lázár János, Szijjártó Péter, Rogán Antal, nem ugyanem ülnek be a parlamentbe, nem látjuk őket, nincsenek meg azok a utak, amelyeket ki tudnak taposni mondjuk a egyszerű fideszes képviselő előtt.
2: Mondjuk azt szerintem inkább jó a Fidesznek, hogyha azok a képviselők, akik az elmúlt időszakot fémjelezték, olyan aktívan nincsenek jelen.
1: Hát igen, most akik benn vannak, ők bozsákok gyakorlatilag.
0: De hogy mennyire nincsen önreflexiójuk, az pontosan jól mutatja az az ügy, amit az előbb felvezettél ezzel a két aktivistának a öngyilkosságával kapcsolatban, hogy nem telt el egy teljes év, tehát 2025. szeptemberét írunk, amikor megtörtént Hódmezővásárhelyen az a tragédia, ahol ez a rendőr ezredes öngyilkosságot követett el, ott a helyiek összefüggésbe hozták azt, hogy Lázár Jánoshoz kapcsolódó újság olyan lejáratú kampányt indított ellene, és olyan zaklatásnak volt kitéve, ami összefüggésbe volt hozható az ő öngyilkosságával. Lázár kiállt meg, a Fidesz végig azt harsogta, hogy mekkora felháborító dolog összefüggésbe hozni az ő öngyilkosságát és a fideszes lejáratú kampányt vele szemben. Egészen konkrétan úgy fogalmazott Lázár János, hogy tragédiából kampányt csinálni gonosz dolog, mondta. Ehhez képest most ugye mit látunk, kampányt csinálnak két aktivistának a nem tudjuk milyen körülményei okán létrejött tragédiából. Egyszerűen nem értik meg, hogy miből lett az embereknek elegük ebből a gátlástalan kommunikációból, ami folyamatosan ilyen kettős mércére épít.
2: Vagy legalábbis ebből is.
0: Ebből is.
1: De ez egy fontos elem. Pulai András, köszönöm szépen.
0: Köszönöm is.

0: csak tükükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak, és mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyag hiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban 2 baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárca vezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyag hiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdus László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Minden vádpont alól felmentették első fokon Szász János filmrendezőt, aki a szétválasztott bangladesi ikerpárról készített dokumentumfilmet. A rendezőt tiltott adatszerzéssel vádolták, szerinte azonban politikailag motivált eljárás zajlott ellene. A stúdióban Szász János.
3: Szász János filmrendező Amerikából itthon, és ha hazatére vagy sem, az mindjárt kiderül, örülök, hogy itt vagy. Szerbusz, jó estét kívánok.
4: Jó estét kívánok, nagyon köszönöm a meghívást, nagyon meg vagyok tisztelve. 7 éve voltam itt.
3: Hát nagyjából úgy, amikor ez az ügy elkezdődött, az 2019.
4: 2019, igen.
3: Akkor beszéltünk, és utána beszéltünk mi még, de itt ebben a stúdióban valóban 7 éve járt el utoljára. Azóta az Egyesült Államokban élsz?
4: Igen.
3: Oda elmenekültél az ügyek elől?
4: Nem menekültem el, menekülésről egyáltalán nincsen szó. Itt arról van szó, hogy ugye miután történt ez a bizonyos házkutatás, a NER Média az élükön Bayer Zsolttal gyakorlatilag elővette a gyerekemet. És akkor azt gondoltuk Bognár Gyöngyvér a feleségemmel, aki hihetetlen és nagyon erős asszony, és nagyon, tehát nélküle sehol nem lennék, azért ezt el kell mondanom, hogy ennek nem tesszük ki. A gimnáziumban elkezdték rángatni, elkezdtek csúnyán nézni rá, tehát hogy akkor egyszerűen azt gondoltuk, hogy ezt itt nem fogjuk csinálni. Eszünk ágában sincsen. Az, hogy minket megkurcolnak egy dolog, de hogy őket, akkor volt 15, akkor a nagyobbik fiam, a kisebbik 10, a kisebbik 9 éves volt. És akkor azt mondtuk, hogy akkor elmegyünk miattuk. De nem menekültünk el.
3: Milyen életetek volt kint? És milyen van? Mert hogy egyelőre még ez jelen idő.
4: Szerintem biztonságos. Biztonságos élet, hogy gyakorlatilag mi mindent alulról kezdtünk, eladtuk a lakásunkat, házunkat itt, és nulláról kezdtünk mindent, ugye, hogy van. Ugye a Gyöngyvér, aki több mint 70 színházi szerepet, rengeteg filmszerepet játszott, ő most egy óvónő. Én magam iszonyú mennyiségű álláshirdetésre jelentkeztem. Eljutottam egy idő után, hogy Uber sofőr legyek, aztán eljutottam, hogy vittem ki ételt. Ugye Uber Eats, az a neve, nagyon fontos szakasza volt az életemnek. Megismertem egy fontos szeretét Amerikának. Egy percig sem bántam, és akkor utána egy gimnáziumban tanítottam, majd rendeztem több színházban is. Úgyhogy az életünk az jó, szép.
3: És most visszaváltozhat, ha úgy akarjátok, valamilyenné. Azt majd megbeszéljük mindjárt, hogy ezt hogy lehet. Mert ez az ember életében nem egy csiki-csoki.
4: Nem,
3: most, akkor,
4: nem.
3: Most akkor minden másképp van. Mindenesetre valamit visszakaphattok, mert a Budakörnyéki Járásbíróság szerdán hozott egy ítéletet, első fok, de azt gondolom, hogy iránymutató, amely ítélet arról szól, hogy minden vádpont arról felmentettek. Ami az első perctől állított igazságodat bizonyítja és igazolja. Ez most számodra mit jelent?
4: Mennyország. Mert hogy van igazság. És hogy ebben az országban van igazság, és ez az ország most az az ország, amiben azt gondoltuk, hogy lesz igazság, az az ország, amiből mi eljöttünk. Ott nem volt igazság.
3: A vita alapja az volt, két mondatban próbáljuk összefoglalni, hogy készítettél egy dokumentumfilmet arról a világra szóló eseményről, hogy egy ikerpárt, egy szijámi ikerpárt Bangladesben egy magyar orvoscsoport szétválasztott. Ez a dokumentumfilm, ez lett az alapja végül annak, ami a megkurcoltatásodnak is az alapja lett, mert az egyik orvos vádolt, a másik orvos mellé állt, és hát itt jelent meg a politikai szál szerinted.
4: Hát én azt gondolom, hogy a politikai szál az már hamarabb született bizonyos pillanatokban, amikor én nem voltam kegyeltje, és ennek a rendszernek is soha nem voltam jó fiúja, engedelmes báránya, inkább fekete, mint fehér. Nagyon-nagyon röviden, mert szerintem senki nem érti, hogy ez micsoda. Hogyha engeded, elmondom három mondatban.
3: Köszönöm.
4: Van egy ilyen alapítvány, cselekvés a kiszolgáltatottakért alapítvány, amely engem felkért egy dokumentumfilmnek a vezetője, első számú tanú, nem akarom megnevezni, kiki maga utána tud járni, egyébként a Bangladesi Népköztársaság tiszteletbeli konzulja könyörgött, hogy csinálják egy dokumentumfilmet. Én nem nagyon akartam, nehezen álltam kötélnek, először megkértem, hogy menjen az Almási Tomihoz, hogy beszéljen vele. A Tamás visszautasította, valamit megérzett, és aztán belevágtunk. Igazából azért, mert nagyon szerettem volna a fiamat is elvinni, aki most éppen 3 hét múlva egy afrikai misszióba fog menni, tehát számára nem volt hatástalan ez a dolog, mint orvos. És akkor elindultunk egy dokumentumfilmet csinálni, egy vasat nem fizettek. Tehát ez az alapítvány egy vasat nem fizetett, mi fizettünk mindent. A repülőjegyeket, a technikai felszerelést, amit mi fizettük, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy az SZF-e, az SZF-s kollégáim, és mi, az Ida Film Studio Kft., már nincs meg, úgyhogy mondhatom, mindent mi fizettünk, elutaztunk, leforgattuk, visszajöttünk, és odaadtam ennek a vezetőnek, egyes számú tanúnak, bangladesi tiszteletbeli főkonzulnak. Ezt azért mindjárt sokszor el fogom mondani, mert hát benne van kezelába ebben az egész ügyben a bangladesi főkonzulságnak is. Odaadtam neki az anyagot, mielőtt kimentünk volna ugye az operatőrrel együtt, hogy majd adja vissza, mert hogy nekünk volt egy másolatunk, és azért ilyenkor másolatot szoktunk csinálni, és az egyik hozza egyik géppel, a másikkal.
3: Hát nem adta vissza. Ez biztonsági eljárás.
4: Ez abszolút biztonsági eljárás.
3: És ezt nem kaptátok vissza?
4: Ezt nem kaptuk vissza, és akkor elkezdtem magyarázni, hogy az a helyzet, hogy mivel mindent mi fizettünk, szerzői, jogilag, rendezőileg, ez az enyém. Nagyon szívesen megosztom vele, megbeszéltük szóban, hogy odaadom a felét is, nyugodtan, orvosi célokra, de szerzői jogilag ez a miénk. Egyébként ez az úr nem indított szerzői jogi pert, soha nem, mert tudta, hogy elveszteti. Aztán nem adta vissza, aztán látta, hogy nem is fogom visszaadni, egyébként neki minden megvan, bocsánat, egyébként neki minden megvan.
3: De azt az utat választott, hogy akkor inkább jogi útra terelés, feljelent.
4: Igen, mert kellett
3: mintha
4: neki.
3: Nem birtokolhatnád ezt a felvételt.
4: Igen, mintha nem birtokoltam felvételt, olyan, mintha kellett neki, mintha nekem kellene az, ami ott van előtted, és én ezért mindent megtennék.
3: Most a bíróság végül is azt mondta ki, hogy igen, ebben az első perctől neked volt igazad.
4: Így van.
3: Ez a felvétel voltak éppen a tiéd. Mit így kezdesz vele?
4: Majd meglátjuk.
3: Felhasználod?
4: Majd meglátjuk, még nem tudom, de hát figyelj, vagy tegeződünk magázódunk?
3: Hát, alapvetően mi tegeződünk, persze.
4: Tehát, hogy 3 napja történt az, amire 6 év óta várok. Az ember érzelmes, felkavart, boldog, szomorú, az elvesztegetett évek, az a rengeteg könyv. Ugye azt magyaráztam egyébként az utolsó szó jogán, amikor a bírónő megkérdezte, hogy még mondjon valamit, akkor mondtam, hogy képzelje el, mintha lenne egy hatalmas kő. Itt. Most tudom, hogy a mikrofont is. De hát ezért elnézést kérek. Mintha lenne egy hatalmas kő itt a mellkasunkon. Az egész családnak. A kisgyerekemnek, a nagyobbnak, a feleségemnek. És ezt most levették. Na most az a helyzet, hogy most kezdünk lélegezni.
3: Közben meg te egy népszerű, kiváló, mindenki által tisztelt rendező.
4: Köszönöm szépen.
3: Ez nyilván nem múlik el, ez a tehetség, képesség, de az évek elmúltak. Amikor visszajössz Magyarországra, akkor a színházi szakma hogy vár? Azt tudom, hogy már kaptál egy felkérést rögtön, hogy most így megjelentél, hogy már tudom, hogy Kaposváron fogsz rendezni.
4: Igen.
3: Tehát rád kaptak azonnal. De vissza lehet ezt hozni, ezt az eltelt 6-7 évet?
4: Nem.
3: Azt elvették?
4: Azt el, azt nem lehet visszahozni. Ahogy nagyon szerettem Ruf Bálintot, amikor volt a választás, és akkor mindenki ugye elkezdte sírni magát, hogy Orbán Viktor milyen nagyszerű ember, hogy egyből beszédet mondott, és azt mondja, hogy nem kell meghatódni. És azt is mondta, hogy nincs megbocsájtás. És én azt mondom, hogy nincs megbocsájtás. Én nagyon jól tudom, hogy ez a bizonyos nyersanyag, ennek a bizonyos embernek, ennek az alapítványnak miért kellett olyan nagyon. Mert ugyanis mi, ha érdekel, elmondom.
3: Csak leleplező akkor. Lenne?
4: Rettenetesen.
3: És mit leplezne?
4: Hát, most mondok kettő példát, például megengeded, és mind olyan dolgot szeretnék mondani, ami a bíróságon elhangzott, és az egyik az, hogy volt egy buszbéli beszélgetés, ahol a Cselekvics, a kiszolgáltatott alapítvány vezetője, ezt sajnos el kell mondanom, azt javasolta, azt kérte, szerette volna megszavaztatni a buszon ülő orvosokkal, hogy dr. Csókai Andrást, aki ezt a műtétet elvégezte, és próbált kapcsolatba lépni az Imalánccal, a Mária Rádióval, Haloperidollal, kábítsák el, mert akkor ártatlanabb lenne, ez elhangzott a bíróságon.
3: Kábítsák el.
4: Igen, fölvettük, megvan, rajta van. A másik dolog, ez az egyik. Ez olyan volt ezt a bíróságon hallani, én megmondom őszintén neked, én erről már el is feledkeztem.
3: Mi a másik?
4: A másik dolog az, amikor itt volt ez a bizonyos szétválasztás, és amikor már Csókai doktor lefeküdt, elment aludni, mert másnap volt a műtét, akkor ennek az egyes számú tanulnak a vezetésével összeültek az orvosok, és gyakorlatilag a műtétnek egy nagyon fontos részét megmásította a koponya szétszedést és összeszedést, amire dr. Csókai készült, azt átszervezte, és az egyik kislány nagyon nagy sérülésekkel úszta meg ezt a műtétet.
3: Miatt, szerinted?
4: Én nem vagyok orvos. Uh-huh. Tehát és nem is akarok butaságot mondani, de szerintem, ha kérdezed, szerintem bőven igen.
3: Ebben az a nagyon furcsa, hogy Pataki Gergelyről beszélsz, gondolom, egyes számú tanúként.
4: Nem mondok nemet.
3: Aki téged felkértenek a filmnek az elkészültére, de valószínűleg nem tudta, hogy egy dokumentumfilm az hogy készül. Az úgy készül, hogy forog a kamera. Állandóan forog a
4: persze.
3: Kamera.
4: Hogyne.
3: Mi lesz a rendezésed Kaposváron?
4: Kérek szépen. Dragomány György, csodálatos barátom, írt egy darabot Kalucsni címmel. És ez Erdélyben játszódik, egy magyar család kanosszájáról szól, ahol házkutatást tartanak, a magyar család, illetve az erdélyi magyar család megpróbál külföldre menni, de azért az nem olyan egyszerű, van egy kislányuk, aki egy fantasztikus áldozatot, mint Antigone, meghoz a saját családjáig.
3: Ez a házkutatás dolog, ez téged most kísért. De egy kalucsniért érdemes hazajönni.
4: Így van.
3: Hazaköltöztök?
4: Most én erre nem tudok választ adni. Az előbb elmondtam ezt a követ, ezt most vették le rólunk, tehát hogy nem tudom, hogy hazaköltözünk-e, mert nem olyan egyszerű rángatni Jakabot, a kisfiunkat, hogy akkor most ezt nem lehet így egyik fogasról a másikra.
3: Hát az az ő élete, persze.
4: Ezt nem lehet hát tenni. Nem lehet megtenni.
3: De annak örülök, hogy itt vagy.
4: Köszönöm,
3: hogy újra itt vagy, és örülök az alkalomnak is.
4: Isten éltesse.
3: Szász János filmrendező volt a vendégünk, egy színház várja Kaposváron ezek szerint, önöket pedig Szlazsánszky Ferenc, meg az Aktuál.
5: Szervuszegon, köszöntöm a kedves nézőket. Nemrég érkezett a hír, Egon is ismertette, hogy megszületett a magyar és az ukrán kormány megállapodása a kárpátaljai magyar kisebbség jogait illetően. Ez is témánk lesz, mint ahogy az is, hogy ismét megszólalt Balási Gyula, aggódik a cégei miatt, miután a magyar állam nem volt hajlandó átvenni azokat. Orbán Viktor kiszögezte a nemzeti hitvallás szövegét a Fidesz székházban, miután a kormány arról döntött, hogy ezt az iratot el kell távolítani a közintézményekből. És szó lesz arról is, hogy többen firtatják Súlyog Tamás esetleges szerepét az ukrán aranykonvoj ügyében. Lampert Mónika, Lánci Rihárd és Szakonyi Péter lesznek a vendégek, hamarosan kezdünk.
3: Hát a visszamenőlegesen megírt törvényt, azt végül is aláírta a köztársasági elnök. Ez a szerepe, ez egészen bizonyos, az összes többit meg majd úgyis a következő hetek, hónapok feldobják a felszínre. Figyeljék a műsort, nézzék tovább a tévét, igen, az Aktuál, tehát Ferivel. Én pedig búcsúzom önöktől, jó hétvégét kívánva mindannyiuknak. Hétfőn Györgyi várja önöket, viszontlátásra.
6: Mi nem azért jöttünk, hogy te jól

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Önnek hiányozni fog a nemzeti hitvallás szövege a közintézmények faláról? Ez a mai nap kérdése, miután a kormány úgy döntött, hogy el kell távolítani azt a hivatalokból. Válaszul erre Orbán Viktor a Fidesz székházában kiszögezte az iratot. Jó estét kívánok, ez a mai aktuál, mutatjuk a részleteket.
2: Balázs Gyula szerint felszámolhatják a cégeit, miután az állam nem hajlandó átvenni azokat. A vállalkozó az állami megrendelésekből tett szert gigantikus méretű vagyonra. Orbán Viktor szöggel és kalapáccsal tiltakozott a Tisza döntése ellen. A kormány eltávolítja a nemzeti hitvallás szövegét a közintézményekből. A végén a betonfalba csattant a gépezet. Ferenc Orsolya ezzel a hasonlattal szemléltette a Fidesz vereségét egy podcastben. A volt parlamenti képviselő a Fidesz tényleges megújulását sürgeti. Mai vendégeink Lampert Mónika, korábbi belügyminiszter. Szakonyi Péter, újságíró, az Old School Podcast szerkesztője. Lánci Richard, újságíró.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
1: Kezdjük a nap kérdésével, amely tehát ma így szól, önnek hiányozni fog a nemzeti hitvallás a közintézmények faláról? Lassan kúszik be az eredmény, nagyon izgalmas, ugyanakkor kevéssé megosztó a téma. 3%-a mondja válaszadóinknak, hogy igen, neki hiányozni fog, 97% nem érez hiányérzetet. Köszönjük szépen, hogy velünk játszanak, szavaznak, majd az adott téma után ismertetjük az eredményeket, és mutatok majd néhány kommentet is. Köszöntöm kedves vendégeinket, szervusztok! És napirenden kívül, mert hogy nem volt tervbe véve, mondom a kedves nézőknek, hogy ez a műsor úgy kezdődik, hogy reggel a szerkesztő ma jelesül én, kitalál 3-4 témát, aztán általában ezek el is múlnak estére, mert annyi új téma fut be a nap során, hogy kiszorítja a régebbieket. Most nem pont így történt, de jött egy egész friss, nevezetesen, hogy megszületett a megállapodás a magyar és az ukrán kormány között a kárpátaljai kisebbségek jogairól, és gondoltuk, hogy erről beszélünk egy néhány percen keresztül. Szóval mit szóltok ehhez? Magyar Péter azt mondja, hogy ami az Orbán kormánynak nem sikerült 10 év alatt, azt ők megoldották egy hónap alatt.
3: Ennél jobban összefoglalni a történteket nem nagyon lehet. Tényleg örvendetes az, hogy azokat a követelményeket vagy kívánságokat az ukránok ezek szerint mind visszaigazolták, hogy teljesítik és garantálják, hogy ezek a kisebbségi jogok a jövőben betartásra kerülnek. És azt gondolom tényleg ez egy körülbelül olyan mértékű ígéretnek a beváltása, mint az uniós pénzek hazahozatala. Tehát ha úgy nézzük, akkor lassan két olyan nagy ígéretét teljesíti a Tisza kormány, ami a választási kampányban főüzenet, vagy a főüzenetek között abból található?
4: Szerintem a Orbán kormány nem akart megegyezni. Orbán Viktor politikájába, főleg amit a kampányban csinált, egészen borzalmas volt Ukrajnával kapcsolatban, nem illeszkedett volna egy ilyen megállapodás. Ő nem akart megegyezni, az ukránok, hogy akkor akartak vagy nem, arról nincs információ, mert nem volt olyan a viszony, hogy ez napirendre került volna ez a kérdés. Magyar Péter pedig meg akart egyezni, és miniszterelnökként kiadta azt a feladatot a külügyi apparátusnak, hogy szakértői szinten kezdjék meg gyorsan a tárgyalást, és szakértői szinten kiderült, hogy nincsenek megoldhatatlan kérdések, és ezért összejött ez a dolog. Én szerintem ez egy szép eredmény.
1: Ricsi?
5: Balázs Gyula plakátjait nézve tudjuk, hogy ugye Zelenszkij és Magyar Péter két tojás, ugye egyfolytatott láttuk ezt a plakátot, hogy ugye mind két tojás, és ugye hogy a régi mondás tartja, tojás a tojásnak nem válja ki a szemét, tehát hogy sikerült megegyezniük, és hát így alakult ez a dolog, de hát nem várhattunk mást, ugye, mert ugye, mint tudjuk, Magyar Péter az ukránok miniszterelnök jelöltje volt, tehát hogy innentől ezek komolyra fordítanak.
1: Így könnyen megegyezni, hogy ez
5: megegyezni, hogy az ukránok miniszterelnök jelöltje vagy. Azért gondold el, ha nem lettél volna, az mennyivel nehezebb lett volna. Komolyra fordítva a szót, és az őrületből kiemelkedve, ha valaki mondjuk nem a céltáblája közepére a sárga-kék zászlót és az ukránok fejét rakja, akkor lehet, hogy még tárgyalóképes is tud lenni mondjuk egy ilyen ügyben, és meg tud egyezni. És mondjuk Zelenszkijek is mondjuk rögtön látták, hogy mondjuk többre fognak menni Magyar Péterre, mint Orbán Viktorra, mert hogy lehet vele tárgyalni bizonyos dolgokról, és nem az a fő csapásvonal, hogy mindenki gonosz, aki ukrán földön született. Tehát, hogy így azért várható volt egy ilyenfajta gesztus, főleg úgy, hogy Magyar Péter is elmozdult az irányba, hogy ugye az ukránoknak a támogatása és a mellettük való kiállásba az uniós direktívá szerint kommunikál is.
1: Egyébként az út eszembe jutólag, hogy Ukrajna egy ilyen harapófogóba került, mert az oroszok azt mondták, hogy a NATO-hoz biztos nem csatlakozhat, de az unióhoz nyugodtan. Az Orbán kormány meg azt mondta, hogy amíg ők vannak, addig az unióhoz biztos, hogy nem.
4: Ez egy ilyen kommunikációs, kifejezetten csak kommunikációs célokat szolgáló folyamat volt, hiszen aki foglalkozott ezzel, vagy figyelemmel kíséri, hogy az Európai Uniós csatlakozás az egy milyen típusú folyamat, és milyen feltételeknek kell megfelelni, hát ezek nem 5 perces történetek. Hát ha visszaemlékszünk arra, hogy Magyarország csatlakozása ide, ugye akkor több ország is együtt csatlakoztunk egy szép halomba Kelet-Közép-Európából. Ja, az első Orbán kormány kezdte meg a felkészülést, és utána 2002-től a Medgyessy kormány 2004-ig rengeteg dolognak kellett megfelelni. És ez így lesz Ukrajnában is. Tehát a Magyar Péter hangsúlyozza, és szerintem jól teszi, hogy a siettetett csatlakozást nem támogatjuk, nem is érdekünk, a normális folyamatot meg azért logikus, hogy támogatjuk, mert ha nem felel meg, úgyse fogják fölvenni.
1: Plusz lesz még egy népszavazás is, mármint Magyarországon.
3: Bocsánat, és nem leszünk ukrán gyarmat, szóval azért ezt szögezzük le.
1: Jó, az előbb már szóba került Balási Gyula, aki látta a jövőt. Hát most is látta, csak most nem talált el. Arról van szó, hogy nemrégiben a Kontroll szerkesztőségében sírva ajánlotta fel a cégbirodalmát az államnak, csak hogy nemleges választ kapott, és ehhez kapcsolódik első hírünk. Mutatunk egy grafikát, és idézem, hogy mi a legfrissebb helyzet. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön elutasította a NER kiemelt média vállalkozóját, Balási Gyulát, aki a Fidesz választási veresége után nyilvánosan felajánlotta cégeit az államnak. Balázsi a 24.hu-nak most azt mondta, reális az esélye, hogy a társaságok nem tudják elkerülni a felszámolást. 2015 és 25 között mintegy 1000 milliárd forint állami megrendelés jutott Balási cégeinek. Itt tartunk most. Ennek kapcsán mit gondoltok, illetve mennyire bíztok az úgynevezett vagyonvisszaszerzési ígéretben? Mert hogy ez a történet is valahol abba a kategóriába illeszthető.
4: Én ketté választanám ezt a két dolgot. Az első az az, hogy Balási Gyula nem buta ember. Tehát ő kibírta azt számolni, hogy Magyar Péter kormánya valószínűleg nem fog 1000 milliárdokat odatolni a cégeibe. Szerintem ez egy helyes következtetés volt. Most ezek után... ez a kicsit álnaív történet, ahogy ő felajánlotta ezeket a cégeket, ezen mindenki átlátott. Tehát én szerintem nem érdemes ezen sokat rugózni, hogyha nem tud a piacról megrendelést szerezni, már pedig úgy tűnik, hogy nem tud, akkor ott bizony a felszámolás az egy reális veszély. És biztos, hogy vannak olyan emberek, akiket emberileg lehet sajnálni, hogy megszűnik a munkahelyük, de nem ez ennek a dolognak most a közepe. A másik, hogy mit lehet visszaszerezni, és mit nem, én bizakodó vagyok, mert azt gondolom, hogy ha mindazt, amit a Magyar Péter kormánya, meg főleg Rubb Bálint miniszter mondotta, hogy milyen technikákkal hogyan akarnak enne a végére járni, szerintem itt a szívosság és a társadalmi támogatás sokat számít. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem lesz könnyű, meg biztos, hogy nem lehet mindent visszaszerezni. Ezt hozzáértő, én nem értek annyira a vagyonügyekhez, de nálamnál sokkal jobban értő emberek azt mondják, hogy van, amit lehet, van, amit nem lehet. Én nagyon szurkolok, hogy sikerüljön.
1: A mindenre hadd akaszkodjak rá, azt mondta az Integritás Hatóság elnök, hogy szerinte konzervatív becslése szerint az elmúlt 16 évben 60 ezer milliárd forintnyi közvagyon tűnt el, vagy alakult át, nem közvagyonna. Péter, te azért eléggé otthon vagy itt ebben a témában. Reálisnak tartod ezt a 60 ezer milliárd forintnyi?
3: Ez elég szédületes összegnek tűnik, de én sok emberrel beszélgettem, és ugyanezt a kérdést tettem fel, mint te most, hogy ez mennyire tűnik valósnak. Ha nem is éppen 60 ezer milliárd, de e körüli összegre szavazott mindenki, akivel erről beszéltem. Visszatérve a Balási féle ügyekre, ez egy kis huncut ez a mi Gyulánk, mert ugye azt mondja, hogy...
4: A te Gyulánk.
3: Hogy azt mondja, hogy én fölajánlom. Tehát az állam fizesse ki a végkielégítéseket, hát a felmondás időre szól. Miközben nem tudjuk, és ez itt a kérdés, hogy zárolták-e az ő, nem csak a céges, hanem a magánszámláit. Egy, kettő, van-e, és ha van, akkor hol és mennyi, valamint milyen pénzzel, külföldön számlája a befektetése, mert azért erre is történt utalás. Tehát, hogyha egyik szemünk sír, mert ahogy mondta, 500 dolgozótól kénytelen így megválni, fantasztikus szakértelem, ugye képesek voltak kitalálni a kék színű plakátot is, tehát azért nem akarok elviccelni a dolgot. Ezeknek az embereknek, ezeknek a reklám szakembereknek bizonyára helyük lesz majd egy olyan szabadpiaci reklám környezetben, ahol nem mindent egy cég visz el. Tehát teljesen jogos volt megítélésem szerint a kormányfő riposztja, hogy nem veszük át ezeket a cégeket, ezek a cégek mennek a lecsóba.
1: Ricsi?
5: Eszembe jutott egy sor, és meg kellett most néznem, hogy Bornemisza Péter Siralmas én nékem című 16. századi siralmas énekében van egy sor, az jutott eszembe egyébként, hogy mikor lészel jó Budában lakásom. És hát ugye Balázséknak végül is volt, tehát hogy ennek a nerérának azért volt jó Budában lakása mindenkinek, úgyhogy ez nem volt annyira siralmas, nekik valószínűleg a mostani rész lesz egyébként siralmas, ami most következik, és az, hogy ő felajánlotta a cégeit, ha jól emlékszem egyébként, magánvagyona is van az úriembernek. Hogy? Nem is kevés. Hát,
1: hogy? 90 milliárd osztalékot vett ki.
5: Hát meg úgy tudom, hogy magántőke alapban is van belerakva malacpersejként valami kevés, tehát hogyha esetleg a gázszámla mondjuk... Hát hogyha a rezsicsökkentés ugye elmarad, akkor a gázszámlát ki lehessen fizetni, ugye? Tehát, hogy valamennyi azért van, tehát, hogy sokan azt mondják egyébként, hogy ez egy nagyon szép Lagarder vágás volt, hogy azt mondta, hogy a gyerekek, hát ez egy nagyon jól működő cégcsoport, én felajánlom az államnak, és innentől kezdve nem kell se a járulékot, se a bérköltséget állnom, de ugye azt nem mondta egyébként, hogy a magánvagyonából boldogan fenntartja ezt a nagyon komoly szakemberekből álló csapatot. Egyébként tényleg nagyon komoly szakemberek is dolgoznak e között, az 500 ember között. Tehát, hogy tényleg oda lettek szipkázva a szakmának nagyon elismert arcai. De úgy, hogy vége lett ennek a dolognak, innentől kezdve valóban, ahogy mondtad, a piaci lehetőségek között kell keresgélniük, mert hogy ezt az 500 embert ezt nem fogják átvenni. Magyar Péterek nem is vehetik át egyébként. Tehát, hogy most balázsi cégekre ráégett szégyen miatt szerintem ezt így azt mondjuk, hogy jó van gyerekek, akkor tovább visszük, és mindenkinek a két tojás fegeszébe jutni meg az aranybudi, amit 20 000-esekkel tömnek tele, hogy ne lehessen lehúzni. Tehát, hogy szerintem ezzel a múlttal nem nagyon lehet céget működtetni, vagy bármilyen szinten is tisztára mosni a nevét.
1: Szerintetek mikor dőlhet tovább ez a dominósor? Most arra utalok, hogy ilyen több plecskát hallottam, hogy ez az interjú, ez nem olyan hosszú volt, mint ami a Kontroll.hu-n lement, hanem jóval hosszabb, és hát a rendezői változatban azért egy-két izgalmas és konkrét dolog is elhangzott állítólag.
3: Igen, ezt én is hallottam, hogy ez egy kétórás interjú, amelynek csak egy nagyon rövidített és kiüresített, vagy konkrétumoktól mentesített változata ment le, és azt mondják itt a halpiacon, hogy bizony itt konkrét nevek, időpontok, számok, adatok hangzanak el, arra várván, hogy a nyomozó hatóságok megtalálják azokat, akik ebben a hosszú interjúban szerepeltek, és bizonyítékot találjanak arra, hogy valóban ez az óriási összeg, ez az 1000 milliárd, vagy a 100 milliárd fölötti osztalék, amit fölvett, az hova került valóban? Mert ez a kulcskérdés.
1: Oké, akkor azt javaslom, hogy menjünk tovább, mert hogy Orbán Viktor reagált arra, hogy a kormány úgy rendelkezett, hogy a nemzeti hitvallás, ami az alaptörvény preambulóban, mondjuk így leegyszerűsítve, hogy ezt a szöveget távolítsák el a közintézményekből. A korábbi miniszterelnök egy látványos akcióval mutatott életjelet. Nézzük.
6: Saját kezűleg szögelte fel a nemzeti hitvallás egy példányát irodája falára Orbán Viktor. Ezzel reagált Magyar Péter tegnapi bejelentésére, miszerint a kormány leszedeti a közintézmények faláról a dokumentumot. A nemzeti hitvallás kiakasztását 2021-ben rendelte el az Orbán kormány. A Facebookon közzétett videójához a volt miniszterelnök azt a megjegyzést fűzte, hogy na innen szedje le a Tisza. Hozzátette, büszkék a nemzeti hitvallás minden sorára.
1: Ez a na innen szedje le a Tiszáról az jutott eszembe, hogy amikor kérdezték, hogy nem tart-e attól, hogy vizsgálat lesz ellene, azt hiszem a Dokument TV, vagy valami hasonló színvonalú tévében, azt mondta, hogy bármit meg lehet kérdezni, és ő majd mindenre válaszol úgy, hogy a faladja a másikat. Tehát egy picit ebben a stílusban érzem megfogalmazni ezt a hát, mondást, hogy na innen Feri, szedje le.
3: Bocsánat, ne haragudj. Én fel vagyok háborodva. Hogy nem volt ott a nemzeti hitvallás eddig? A Fidesz székházba. Kinek a felelőssége ez? Követelem a felelősségre vonást.
1: Hát írni kell a Fidesznek nyilván majd.
3: Bocsánat, ne haragudj. Szóval... Csak a felháborodásomat nem tudtam visszafogni.
4: De ezt nagyon-nagyon viccesen és kedvesen adtad elő. Szóval szerintem azért nem... Én komolyan vettem ezt a kérdést, hogy hiányozni fog, vagy nem fog hiányozni. Én egyrészt nem is nagyon emlékszem, hogy ezt láttam volna mostanában bárhol, vagy legalábbis nem szúrt szemet, de hogy ennek le kellett kerülni a falról, és hogy majd ki kell kerülni, és egy rendes alkotmányba más módon kell a társadalmi közmegegyezést és a nemzeti egységet megfogalmazni a 100%, mert hogy ez az egész egy hazugságra épül. Tehát egy olyan mondat, amikor azt mondja, gyönyörű mondatok vannak amúgy, de a végén, amikor azt mondja, szó szerint fölírtam, hogy mi Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy az országunk rendjét a nemzet együttműködésére alapítsuk. Majd ugyanez a miniszterelnök, aki felkent, hogy mondjam, ilyen mondatokként mondja ezt, megismételgeti, ez mondja azt, hogy nemzeti kormány az ők, akik, ha nem ők kormányoznak, akkor nincs nemzeti kormány. Ugyanez a volt miniszterelnök mondja azt, hogy a társadalom egy része, amelyik nem szimpatizál velük, az poloska. És sorolhatnám szerintem a nézők is, akik most nézik a műsorunkat, saját maguk is tudnának jó pár ilyen példát hozni. Tehát ilyen hazugságra nem lehet nemzeti együttműködést alapítani, és én nagyon szurkolok, hogy majd eljöjjön az az idő, amikor tényleg azt lehet mondani, hogy most együtt működik bizonyos dolgokban a nemzet. De hogy azt Orbán Viktor nem veheti a szájára, az tuti.
1: Ricsi, szerinted milyen formában van a korábbi miniszterelnök? Tehát például mennyire rezonál egy ilyen akcióra az a Fidesz tábor, amit most megpróbálnak egyben tartani, vagy visszacsábítani, mert sokan elmentek? Szóval mennyire jó politikai szempontból egy
5: nekem
1: ilyen reakció?
5: Az a furcsa, hogy így jelent meg most Orbán Viktor egyébként, hogy most felszögelt egy nemzeti hitvallást a Fidesz székház falára, de egyetlen tüntetésen sem jelent meg egyébként ott az ő hozzá politikailag kötődő emberek között. És egyébként én is megnéztem egy mondatot, ez volt a kedvencem, hogy felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit. Főleg az anyagi források és egyéb források felhasználásának védelmezését például tökéletesen tetten értem az elmúlt 16 évben. Tehát úgy védték, hogy mást hozzá se engedtek. Tehát, hogy azt nagyon védték azokat az anyagi feltételeket, csak hát ugye egy bizonyos körnek védték, de ez is védelem végül is.
1: Akkor eljutottunk a reklámszünetig, egy néhány perc és jövünk vissza, és azzal folytatjuk, hogy Ferenc Orsolya, aki szerintem szeretne valamit a Fideszen belül, elég kemény mondatokat fogalmazott meg most egy nappal a Fidesz tisztújító kongresszus előtt, szóval ezzel jövünk vissza hamarosan.
7: Látok egy

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Nem látjuk már, ki a rides, ki a fény. Figyelj!

0: reggel fél héttől is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Köszönjük szépen a türelmet, azzal folytatjuk tehát, hogy holnap lesz a Fidesz tisztújító kongresszusa, és Ferenc Orsoly, aki már korábban a választás után persze is többször élesen bírálta a pártját, most ismét egy hosszú beszélgetés alanya meghívottja volt, ebből vettünk ki egy 40 másodpercet, nézzük meg.
2: Valóban azt gondolom, hogy minimum elszámolással tartoznak azok, akik padlógázzal nyomtak egy kampányt úgy, hogy a végén a betonfalba csattant a gépezet. Tehát én azt gondolom, hogy ezt nem lehet ennyivel elintézni, hogy jó, hát ez most így történt, de most menjünk tovább, és aki bármit mást mer mondani, az áruló, mert kibeszélt a kánonba. Ez vezetett ide. És azokkal, akikkel elvesztettük ezt a választást, nagyon kis esély van rá szerintem, hogy megnyerjünk egy másik választást. Tehát magyarul itt most nagyon komoly változtatásokra van ahhoz minimum szükség, hogy itt valami esélye legyen annak az értékrendnek, ami mellette ez a sok millió ember kiállt.
1: Szóval, hogyha nagyon kevés esély van azokkal nyerni, akikkel vesztettek, akkor arról beszélt a politikus hölgy, hogy Orbán Viktorékat le kellene váltani. De erre ti láttok reális esélyt?
3: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, mert hogy amikor a választások után beszélgettem fideszes emberekkel, akkor azt mondták, hogy akár három felé is szakadhat a Fidesz. Tehát arról volt szó, hogy ugye vannak, akik el akartak menni a radikál jobb oldal felé, aztán kiderült, hogy Orbán Viktor is gondolkodik ebbe, akkor még ez nem volt. Nem volt. Nem csak ez, ugye elmondta, hogy nemzeti jobb oldalról, meg radikális szélről kell szedni még választókat. Akkor volt egy rész, aki akkor még ugye nem a nemzeti radikál felé akart menni, Orbán Viktor a képzett egy jövőt, és volt egy rész, aki egy olyan korú embert gondolt egy új vezetőnek, mint a Magyar Péter, hogy az a valamiféle megújulást indítsanak el. Én nem tudom, hát ugye az információ, hogy egy évre vállalja az elnökség ugye ezt a fajta tisztújítás utáni mandátumot, és utána újabb tisztújítás jön. Ez is sokat elmond ebbe a dologba. És felvetődött egyébként egy legutóbbi politikai vita műsorba az a lehetőség, aztán pont Csintalan Sándor mondta, hogy mi van akkor, hogyha Orbán Viktornak már nincs szüksége a Fideszre. Tehát, hogy ő kivette ebből, amit akart, ő beszél egy mozgalomról, ugye, amit akar létrehozni, és mi van, hogyha ő tovább akar lépni afelé a mozgalom felé, mert ha belegondolunk, ez a Fidesz jelen esetében nagyon hosszú kifutását látom annak, hogy valami kilövésszerű támogatási emelkedés jöjjön ennél a pártnál. Tehát még nagyon sok csontváz fog ahhoz kihullani, hogy én nem hiszem, hogy egy ilyen borzalmas nagy támogatottsági emelkedés lesz, főleg ugyanazokkal az arcokkal, akikről Ferenc Orsoly is beszél.
4: Nekem a 2006-os választások utáni események jutnak erről az eszembe. Máig előttem van a Magyar Narancs címlapja, amiben nem kisebb alakok vagy arcok jelentek meg, mint Schmidt Mária, Stumpf István és Áder János. Ők egyértelműen akkor kiálltak amellett, és most tessék megkapaszkodni, hogy új zöldmezős pártot kell alapítani. Utána mindhármuk sorsa ugye szemünk előtt folyt és zajlott, de azért elgondolkodható egy sokkal kisebb választási vereség után is óhatatlanul feljött ez az ötlet. Nem tudom, mi lesz a dolog vége. Egy biztos, hogy Ricsivel egyetértve arra, hogy a Fidesz most gyorsan megrázza magát, mint párt, és a zászlót megragadva a barikádokra felhág, nagyon kicsi az esély, szinte semmi.
1: Szokták mondani, hogy akár a baloldal pártjainak sorsára juthat a Fidesz. Mónika, te ezt hogy látod?
5: Beszélek majd erről, csak most előtte inkább még hozzád kapcsolódik, és utána áttérünk egy baloldali összehasonlításra. Szóval ez a kongresszus, ez egy próbája lesz annak, hogy a fideszes társaságnak a politikai túlélési ösztöne az milyen erős. Ugyanis azok az országgyűlési volt képviselők, akik most otthon jönnek-mennek a választókerületbe, amiről ők azt gondolták, hogy meg fogják nyerni, és nem nyerték meg, hanem csúfosan elverték őket. Ők azért beszélgetnek emberekkel. Tehát, hogyha a küldettek nagyobbik részének leesik az, egy kicsit is elkezdik kapizsgálni, hogy mi volt az oka, hogy ekkorát buktáztak. Mert én beszéltem volt fideszes országgyűlési képviselőkkel, akiket ismertem még a parlamentben. Van, aki már kezdi kapizsgálni, mint ahogyan a Ferenc Orsolya. Akkor még lehet, hogy valami történik. Ha ez nem elég erős, és azt mondja mindenki, hogy oké, túl akarom élni, legyünk túl ezen a kongresszuson, hazamegyek, majd meglátjuk. Akkor az lesz, amit az Orbán Viktor meg a társai írtak, az a forgatókönyv lesz. Szerintem ez most majd holnap kiderül. Én inkább nagyobb esélyt adok arra, hogy az Orbán keresztül viszi az akaratát. A baloldallal összehasonlítva, vagy az MSZP-vel, én ugye végigéltem az MSZP fokozatos lecsúszását, aminek sok-sok oka van, de egy biztos, hogy a mi zuhanásunk nem volt ilyen szakadékba zuhanásszerű. Tehát az egy lassabb folyamat volt.
1: Egy pártszakadással súlyosbítva.
5: Hát a pártszakadással, hát az nagyon sokat ártott nekünk. Az egy retten, tehát én ott végigéltem az elnökségben azt az időszakot, amikor ugye a DK úgy a hátsó udvarban megalakult, és az rettenetes volt. De ezen most már túl vagyunk, mert én úgy látom sajnos, hogy a magyar baloldal, amire nagyon nagy szükség lenne, nem ezekből a pártokból fog újraépülni.
1: Péter?
4: Én egyetlen, bármilyen furcsa, és lehet, hogy nagyon földhöz ragadt, amit mondok, az alapkérdés, az egyik alapkérdés az, hogy miből. 2002 és 2010 közt volt a Fidesznek egy olyan embere, Simicska Lajos, aki nem engedte széthordani azt a pénzt, amit idézőjelbe felhalmoztak.
5: Amit ő szedett össze.
4: Igen, és azt gondolom, hogy most egy teljesen más szituáció van, amit látunk, és amit már látunk a választások előtt is, a választás előtti hónapokban, hetekben, hogy menekítik ki a pénzt cégekbe, külföldre, ide-oda. És én arra gondolok most, lehet, hogy nincs igazam, és az idő majd megszáfol ebben, hogy azok a fideszes potentátok, azok a neres oligarchák, akiknél lecsapódott a pénz, azok most nem akarnak ebből visszaadni. És emlékezzetek egy másik klasszikus mondásra, Lázár Jánosnak volt egy jó pár hónappal ezelőtti mondása, hogy tessék visszaadni abból a pénzből, amit tőlünk kaptatok. Nem tőlük persze, hanem minnyájunk így tőlünk kaptak, és ez se történt meg. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy miből fog ez a párt működni. Nem aggódom, de kíváncsi vagyok.
1: Elérkeztünk a nap kérdéséhez, amely tehát így szólt, önnek hiányozni fog a nemzeti hitvallás a közintézmények faláról? Nem változott az arány, 3%-a mondja válaszadóinknak, hogy igen, neki hiányozni fog, 97%-uk viszont továbbra is azt mondja, hogy nem fog hiányozni. Köszönjük szépen, hogy ma is aktívan részt vettek a műsor alakításában, és szokás szerint mutatok néhány érdekesebb kommentet. Olga, amikor kikerült is szörnyűködtem, hogy ez mi? Örülök, hogy nem kell nézni mostantól. János, nekem az hiányzik, hogy a saját lábra állított család még nincs előzetesben. Rajmund, a hit magánügy, otthon úgy és abban hisz mindenki, ahogyan és amiben akar. Állami intézményekben nem hitkérdés a közigazgatás vagy az államigazgatás, semmi keresnivalója sincs. Rózsa, kit érdekel, hogy mit csinál, csak nekünk ne ártson. Margit, nem is tudtam róla, hogy van ilyen. Ezért nem is hiányzik. és végül Erzsébet, nem láttam, de papír nélkül is lehet tisztességesen élni. Köszönjük szépen, és akkor megyünk a következő témára. Lemondott a központi nyomozó főügyészséget vezető főügyész összefüggésben az úgynevezett ukrán aranykonvoj botrányával. Nézzük meg a bejátszást.
6: Így fogták el márciusban a TEK munkatársai azt a 7 ukrán pénzszállítót, akik 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat szállítottak Ausztriából Magyarországon át Ukrajnába. Az ügy részleteinek felderítése folyamatban van, most pedig újabb fordulat következett be. A központi nyomozó főügyészség honlapján csütörtök este megjelent hír szerint ugyanis Fürth Pál főügyész, a központi nyomozó főügyészség vezetője benyújtotta lemondását a legfőbb ügyészségnek, amelyet a közte és a KNF nyomozásának felügyeletét ellátó legfőbb ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolt. A közlemény szerint az ukrán pénztállítók elfogása kapcsán a fővárosi nyomozóügyészségen jogellenes fogvatartás büntette és más bűncselekmények miatt van folyamatban eljárás. Ebben az ügyben egyes nyomozás taktikai kérdésekben bizonyos nyomozati cselekmények és a gyanúsítottként potenciálisan szóba jöhető személyek kihallgatásának sorrendje miatt szakmai vita alakult ki a KNF és a szakfőosztály vezetője között.
1: Gondolom, ez mindenkinek világos, tehát hogy mi a konfliktus lényege. Nyilván nem, de azt szeretném megkérni tőletek, hogy magyarázzatok el, mert ez úgy van megfogalmazva direkt, hogy földi halandó még véletlenül se értesse meg.
5: Én megpróbálom lefordítani, ahogyan én értelmeztem ezeket a mondatokat, de nem biztos, hogy mindenben igazam van, ezt kérem a nézőktől is, hogy így kezeljék. Szóval én azt gondolom, hogyha egy ilyen magas beosztású és ilyen meghatározó ügyekkel foglalkozó főügyész lemond, annak nagyon komoly oka kell legyen. Tehát az nem egy olyan szakmai egyet nem értés, hogy mit tudom én, hova kerüljön a határozatba a vesző. Tehát itt ennél komolyabb dolgokról van szó. Mivel az eddigi információkból, amit a sajtóból tudok én is, mint mindannyian, meg Horváth ügyvéd úrtól, aki ugye ebben az ügyben képviseletet látott el, vagy lát el, még most is ezt nem tudom, azt lehet tudni, hogy itt bizony nagyon fontos kérdésekre még nem kapott választ a közvélemény, meg az eljárás sem, hogy ki adta ki az utasítást, és bizonyos cselekményekre a konkrét utasításokat milyen vezetői szinten kik döntötték el.
1: Mármint az ukrán pénzszállító megállítását, igen. Az vagyon lefoglalását.
4: Igen, bocsánat, de ez egyértelmű, Monika, ez egyértelmű, hát hiszen bejátszotta éppen az egyik konkurens tévécsatorna azt az Orbán beszédet, amiben az akkori kormányfő egyértelműen azt mondta, hogy nem tárgyalással, nem megbeszélésem, hanem fizikai erőszakkal fogjuk kényszeríteni az ukránokat arra, hogy megnyissák az olajcsapokat.
5: Én nagyon tisztelem a hozzáállásodat, de ez a büntető eljárás szerint nem bizonyíték. Ez alapos gyanú. Tehát az, hogy politikailag ma Magyarországon, aki érdekel a közélet és ez az ukrán hogy hívjam, rablás, hogy az ukránok pénzét elrabolták a magyar hatóságok, mert ez így nézett ki nagyjából, hogy ez Orbán Viktor megrendelése vagy jóváhagyása nélkül nem lehetett volna, mindenki ezt gondolja. De ez egy büntetőeljárásban nem elég. Tehát itt minden egyes hogy mondjam, alapos gyanút vagy gyanúsítást, no pláne letartóztatást meg kell alaposan indokolni. Hát azért az ügyészeknek ezen kell dolgozni. Hogy itt ez a meccs, ez arról szól, hogy ki úszhatja meg, és kire lesz ráhúzva a vizes lepedő, én ebben egészen bizonyos
1: tehát
5: vagyok.
1: Akkor itt van nézetkülönbség az ügyészségen belül. Van, aki ezt akarja, van, aki a másik szállat erőltetni, és ezért mondott
5: nekem
1: le ez a főügyész.
5: Nekem az a gyanúm, hogy ugye ezt a szakemberek mondják, hogy az a gyanúsításoknál, meg a gyanúsítotti kihallgatásoknál, meg a tanú kihallgatásoknál sem mindegy a sorrend. Mert ennek a tényállás pontos felderítésére nézve jelentősége van. Na most, hát itt ilyen nagyon fajsúlyos dolgok kerülnek majd az asztalra, és nekem azért az egy érdekes momentum volt, hogy Laco Adrien, korábbi bíró, most ügyvédnő, aki a horvát ügyvédi irodában dolgozik, és komoly rálátása van erre az ügyre, ő adott a Klik TV-nek egy interjút, ahol nagyon szépen levezette ezt az egész eljárást, és a Facebook oldalára kiírt egy mondatot, megint nem az távozik, akinek kellene. Na most azért ez engem elgondolkodtatott, mert valószínűleg, hogy az ügyvédnőnek nagyobb rálátása van erre, mint nekünk, úgyhogy szerintem ez az első felvonás elején tartunk, és még messze van a színdarab vége, és a katarzis is.
3: És ehhez tartozik egyébként, hogy dr. Horváth Lóránt, ugye, aki védi ezt a pénzintézetet, akinek a pénzét lefoglalták, és ez a pénzszállítókat, akiket őrizetbe vettek. Ő pedig felvetette annak lehetőségét, hogy Súlyog Tamás mennyire érintett ebbe az ügybe.
7: Igen, ebben majd még foglalkozunk igen, külön, de... Igen,
3: csak ugye ehhez kapcsolódik igen. Ehhez a dologhoz, mert lemondott ez a főügyész, de ugye itt a Súlyog Tamás felelőssége ugye azért kérdéses, mert ugye lett egy törvény, ami utólagosan hát szentesítette ezt a fajta akciót, ami visszamenőleges törvénykezés, most már úgy látjuk, hogy tehát akkor megtanultuk, hogy létezik Magyarországon. A római jogot azt mondjuk, hogy kidobtuk az ablakon, de annyi baj legyen, tehát most ilyen apróságokkal nem foglalkozunk. De ugye felveti az ügyvéd azzal kapcsolatban, hogyha Súlyog Tamás, mint alkotmánybíró, ezt ugye minden további nélkül aláírta, tehát semmilyen fenntartása nem volt ezzel kapcsolatban, akkor ez...
7: Államfőként írta.
3: Államfőként, így van, tehát hogy ő ezt terrorcselekménynek minősíti ugye ezt a fajta dolgot, amit az ukrán aranykonvojjal szemben elkövetett a magyar állam, hogy akkor mennyire lehet részese ennek a bűncselekménynek, és ennek a felelősségi részét is vizsgálja. Úgyhogy ez is érdekes egyébként ezzel kapcsolatban, hogy például Súlyog Tamásnak van-e felelősség ebbe az ügybe. Nem tudom.
4: Tehát a római jogot említette. Igen. Szerintem a BTK-nak a újrafogalmazásába, vagy kibővítésébe benne kellene szerepelni az állami banditizmusnak, ami eddig azt gondolom, hogy a művelt és újkori Európa történetében nem hiszem, hogy megvalósult, vagy történt volna hasonló esemény. Úgyhogy ez mindenképpen elgondolkodható, és ugye az, hogy Magyarország közjogi méltóságai közül kettő, akárhogy is nézzük, bármilyen módon közvetetten vagy közvetlen módon része volt ebben. Ez azért elég tragikus.
7: Erre még mindjárt visszatérünk, de van itt Bárándi Pétertől egy nyilatkozat, azt mondja, hogy a főügyész magatartása becsülendő. Bárándi szerint ő nem akarta, hogy fölülről beleszóljanak ebbe az ügybe, tehát hogy a legfőbb ügyészség átvegye az irányítást. Viszont mielőtt még esetleg hőssé nem esedne ez az ügyész, aki most lemondott, nekem róla az jutott eszembe, hogy amikor biztos emlékeztek rá, Varga Judit elmondta azon a bizonyos felvételen, amit Magyar Péter titokban rögzített, hogy a kormány bizonyos tagjai kihúzatták magukat a Völner Sadl ügy vádiratából, akkor ugye óriási botrány lett, és az ügyészség megvizsgálta saját magát. És pont ez a Fürst Pál fejtette ki a sajtónak, hogy mindent rendben találtak, szó nincs arról, amivel Varga Judit tulajdonképpen megvádolta őket. Szóval, hogy nekem azért egy picit árnyalja erről az illetőről kialakult képemet ez a korábbi sztori.
4: És a tágabb kontextus, vagy ami azóta történt, hiszen itt tényleg fél óránként történik valami, ha minden igaz, nem tudom, igaz-e, csak megjelentek erről hírek, az összes titkosszolgálat, a négy polgári titkosszolgálat vezetője is lemondott, vagy távozott, vagy távozásra kényszerítették. Azért itt megmozdult a föld, úgy látszik.
5: De most gondoljatok vissza egy kicsit a választás előtti időre. Hát itt olyan dolgok történtek, hát emlékezzetek vissza, Szerbiában a gázvezeték mellett talált...
3: Mellett 400 méterre.
5: Igen.
3: Igen. Tehát majdnem oda lehetett találni.
5: Robbanószer. Hát aztán ahogyan... Ahogyan azt lejátszották, ahogyan viselkedett Vučić. Hát az mind azt mutatta, hogy Hát ez valami elképesztő, szélsőségesen nevetséges és hihetetlen történet, és ezt a szakemberek már levezették, hogy ez nem miért nem lehetett ukrán, miért nem lehetett szerb, hát ez ordított, hogy a magyarok ebbe valamilyen módon belekavartak, és ugye Orbán Viktor ott villogott akkor is ezzel meg, amikor milyen rettenetes volt, amikor a Zelenszky mondatai szerencsétlen, de mégiscsak kimondott és nem direkt fenyegetésként értékelt mondatai után Orbán Viktor sírva és rémülten telefonál a gyerekeinek. Tehát ezek olyan rettenetes dolgok voltak és annyira nevetségesek, hogy én azt gondolom, hogy hát persze, itt még lesznek következmények, itt föl fognak tárni dolgokat, amikor meg fogjuk tudni, hogy mi miért történt.
4: Tudjuk meg szerintem. Már szerintem nagyon várjuk, hogy valami kiderüljön, és minden esemény egy kis mozaik a nagy képbe, amit sejtünk, de éppen azért nem látjuk, mert nagyon sok mozaik kocka hiányzik még.
5: De ebben, bocsánat, hogy újra én kértem szót, csak ugye volt az életemnek egy olyan szakasz, amikor foglalkoztam ilyen és hasonló ügyekkel. Itt én azt szeretném kérni mindenkitől, hogy ha lehet, legyen még egy kicsit türelmes. Ezek nem 5 perc alatt megoldható dolgok, és hogyha ha jogállamot akarunk, és úgy akarjuk, hogy működjön a rendőrség is, és az ügyészség is, ahogy annak jogállamban kell, no pláne a bíróság, akkor ezt rendesen meg kell alapozni, és ezt az utat végig kell járni. És most gondoljatok bele, hogy mint hogyha egy hatalmas nagy zsákból ömlene a rendőrség, az ügyészség, a minden nyomozó szervnek az asztalára a szemét. Hát ehhez emberek is kellenek, szakemberek, a folyamatban lévő ügyeket se lehet abba hagyni, szóval én azt szeretném kérni, hogy ez a társadalom olyan lelkesen szavazott április 12-én, hogy adjon egy kis türelmet és megértést az új kormány.
7: Amúgy se tettünk mást, mint egy türelmesek vagyunk. Ricsi, tehát említetted a Súlyok Tamásnak tulajdonított szerepet ebben az ukrán történetben, hogy tehát ellenjegyezte azt a törvényt, ami visszamenőleg felhatalmazta, azt hiszem, a NAV-ot, hogy foglalják le, meg tartsák magukat nála pénzt. Szerinted ez, hogy most ezt Horváth Lóránt felhozta, hogy tehát tulajdonképpen akkor bűnrészességgel is lehetne gyanúsítani Súlyokot. Ez véletlenül jött most ide, vagy pedig esetleg egy adalék ahhoz, hogy az ő eltávolításához gyűjjön a muníció, vagy ez lényegtelen?
3: Nem, és Súlyok Tamásnak szerintem a szerepét mutatja egyébként, hogy ugye most arról beszélünk, hogy a köztársaság ellen meg kéne testesíteni a nemzetegységét, ami hát nem tudom, az elmúlt köztársaság elnököket nézve az elmúlt 36 évvel azért a legtöbbször azért nem sikerült, de az ő esetében, az ő szerepét nézve ebbe a dologba, és most én nem vádolom őt semmiféle bűncselekmény elkövetésével, de az, hogy mondjuk egy Szőlő utca esetében, egy Bicskei gyermekotthon esetében, vagy éppen egy ilyen ügynek az esetében legalább valamilyen szót emelt volna az ügyben, hogy fenntartásai vannak az egésszel kapcsolatban, ez soha nem hangzott el tőle ezzel kapcsolatban. Viszont visszatérve erre az ügyészségi nyomozásokra, hogy türelem, ugye Pavarotti zseniális tenor volt, sajnos elvesztettük, de Magyarországon énekesek szempontjából nagyon jól állunk, mert az ügyészség elmondta, hogy nagyon sokan keresik föl őket, hogy vádalkot kössenek, és énekelnek elég rendesen egyébként, egyre magasabb szintekre. Tehát valóban kell türelem, mert ezek az ügyek viszont nem 2 hónap alatt oldódnak meg, ezek a nyomozati szokaszok végigvitele, de én úgy látom egyébként, hogy nagyon sok csontáz van, és nagyon sok ember nem szeretne börtönbe menni, vagy ki szeretne, egy hülye kifejezés, hogy ki szeretne börtönbe menni, de hogy úgy mások helyett nem szeretnének börtönbe menni emberek, tehát hogy úgy néz ki, hogy egyre fölfelé megy ez az énekkarnak a dalai, és egyre magasabb szinten fognak megtalálni embereket, akiket meg fognak kérdezni bizonyos dolgokról, úgyhogy én is várom egyébként, hogy kiderüljenek dolgok.
4: És a magas cél már nincs messze, nagyon remélem, és még egy dolog, ami apróságnak tűnik, de a héten Dubajból hazahozták a Radnai nevű bűnöző.
7: Radnai Lászlót.
4: Radnai László.
7: Haza akart jönni, azt mondta, hogy itthon szeretne inkább tartózkodni, mert nem érzi jól magát.
4: De ez azért fontos, mert sokan reménykednek abba, gondolom azok a delikvensek közül, akiket Ricsi említett, hogy vannak olyan helyei a világnak, ahol kellemesen lehet élni, ahol el lehet tűnni, nokdacu, nem is adják ki őket. Na most ez azt gondolom, hogy elgondolkodtató ezeknek, hogy Dubajból, akivel nincs kiadatási, ha jól tudom, nincs kiadatási megállapodása Magyarországnak, onnan is kiadnak valakit, nem is akárkit. Tehát...
7: Igen, legutóbb a Matolcsi család kapcsán merült fel Dubaj, hogy konténerben szállítják állítólag az ingóságokat oda, meglátjuk.
4: Egyébként most, bocsánat, friss információ, állítólag a Matolcsi család egy nagy baráti társasággal a Napa-veli borvidéken tart tanulmányutat ezekben a napokban, úgyhogy biztos, hogy nem hiányzik nekik Dubaj.
7: Az élethosszig tartó tanulás az egy nagyon dicséretes és támogatandó életfilozófia. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és elmondtátok a véleményeteket. Kedves nézők, ennyi volt a mai aktuál. A jövő héten is jelentkezünk ezzel a műsorral. Legyen szép hétvégéjük, a viszontlátásra!

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztény üldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

őrz alatt sosem hal el. Paralel parák közt a sorsod az akvarell, amit te festesz. Választ a színt, hogy melyikkel. Választ az barát, aki ki szeret, és nem csak belinkel. Aki egy nagyobb szív, aki mindenkit nevén megismer. Amit adhatsz.

0: minden ott a szemed előtt.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden.
2: És a szakadékhoz érsz, ahol már mindenki farol. A szív akkor is föld alól, a föld alól.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

szeretted, 20 évesen ősz hajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. A kispálok, a tankcsapdák, át is isként a problémák, az ennyi, amit én adhatok, lekopott a didasz sarok.

0: úgy jó, ahogy van.
1: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.

0: A Hannon System dolgozói a pécsi, utána a székesfehérvári üzemben is 2 óra hosszás figyelmeztető sztrájkot tartottak. A dél-koreai hátterű cégtől 10%-os béremelést kérnek. Ebben a megmozdulásban egyébként az ott dolgozók több mint 90%-a részt vett. Így szólnak a hírek. László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke, akit kapcsolunk. Valamilyen elektronikus formában jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: 10%-os béremelés nem kap sehol senki.
1: Hát ez sem állja meg így a helyét, de...
0: Igen, vannak olyan, ekkora bérfejlesztések?
1: Vannak ekkora bérfejlesztések, illetve hogyha egy hosszabb időintervallumot vizsgálunk, akkor ez a 10%-os bérfejlesztés sem lenne elég arra, hogy mondjuk a bérek értékét, vásárlóértékét meg tudja őrizni, hiszen az elmúlt években minden évben az inflációtól elmaradó bérfejlesztést hajtott végre a munkáltató.
0: Ugye tavaly egy 3%-os béremelés volt, idén egy 4%, ezt közlik önök is, csak hogy ezt nem is kapta meg mindenkit, volt benne egyfajta differenciálás. Hogy áll most a helyzet?
1: Valóban ezt tapasztaltuk én a munkatársakkal beszélgetve, hogy a 4% meghirdetett bérfejlesztést a székesfehérvári telephelyen sem mindenki kapta meg, a pécsi telephelyen pedig egyáltalán nem került még sem szerződés módosításra, a munkavállalóknak a szerződése, sem pedig kifizetésre a 4%-os béremelés. Amit a székesfehérvári kollégáknál tapasztaltunk, hogy egy erősen differenciált béremelésben gondolkozik a munkáltató, tehát a 4% az ilyen átlag kellene, hogy legyen, viszont akikkel mi ott beszélgettünk a sztrájk alatt, azoknak az átlagát megnézve nem nagyon érte el még a 3-at sem.
0: Ami azt jelenti, hogy van, akinek meg több lenne a cég szerint legalábbis, mint a kollektíven felajánlott 4%.
1: Igen, a differenciálás általában ezt jelenti, hogy valamilyen alapon megkülönböztetik a munkatársakat, teljesítmény, szenioritás, sokféle lehetőség van, és akkor az az átlag, amit ilyenkor meg szoktak állapítani, az úgy néz ki, hogy van olyan, aki ennek akár a dupláját kapja, és van, aki pedig semmit. Mi ezt nem szoktuk támogatni a bértárgyalások során. Szeretjük azt, hogyha a kialkutott bérfejlesztés legalább egy része az garantáltan mindenkire vonatkozik. Általában azt is fel szoktuk tenni kérdésként, hogyha valóban a teljesítmény tesz különbséget a munkatársak között, és évek óta differenciálunk teljesítmény alapján, akkor a rosszul teljesítő kollégák mit keresnek még bent a gyárban?
0: Akkor ezek szerint volnának olyanok, akik megkapnák ezt a 10%-os emelést, csak nem általában mindenki.
1: Hát, hogy 10%-ot kapott volna, bárki ezt nem állították, azt senki nem állította. Mi a 10%-ot átlagosan, egységesen gondoljuk, ez a tárgyalási alap, de azt, hogy 4% átlag ígéret mellett az egyik telephely kap csak, és az sem kapja meg a mi ismereteink szerint még azt a 4%-os átlagot, az semmiképpen nem elfogadható. Ezeknek a munkatársaknak a bére évek óta veszít az értékéből, miközben a terhelésük nem csökken, miközben a megélhetésük nem lesz könnyebb, tehát ezen a ponton nem állhatunk meg, itt valamit változtatni kell.
0: A 2023-2024-es esztendőt összehasonlítva viszont ennél a 10%-nál nagyobb mértékben, vagy nagyjából ilyen mértékben nőtt a cégnek az árbevétele, ugyanakkor a nyereségessége, az elégen radikálisan romlott egy közel 2 milliárdos nyereség után, egy csaknem 6 milliárdos veszteséget könyvelt el a cég, miközben egyébként volt egy több mint 5 milliárdos állami támogatása is. A cég az, én nem tudom, nem ülök ott, nem is akarok ott ülni, de mondhatja azt, hogy hát nem vagyok annyira nyereséges, miből tudnám kifizetni ezt a bérigényt.
1: Ennek a mondatnak az első részéig visszamegyünk, és a cég az bármikor mondhatja azt, hogy veszteséges vagyok. A számokat ők látják, a számokkal ők varázsolnak. Mi ezt nagyon gyakran megtapasztaljuk, hogy amikor megnézzük azt, hogy mit teljesített pénzügyileg egy munkáltató, akkor az nem áll szinkronban azzal a terheléssel, nem áll szinkronban azzal a mennyiségű termeléssel, amit egyébként a munkatársak év mint év megtapasztalnak. Csak egy példát mondanék, multinacionális nagyvállalatoknál rendszeresen előfordul a transferálozás, és most nem azt állítom, hogy itt erről van szó, de azt sem állítom, hogy nincs ilyenről szó. A transferárazás azt jelenti, hogy a vállalatcsoporton belül egyik vállalat, egyik gyár másik gyárnak valamit legyárt és leszámláz, és az bizony sokszor köszönő viszonyban sincs a valós értékkel. Tehát ha a magyar gyár egy 100 forint értékű terméket 80 forintért ad oda a, mondjuk a németországi gyárnak, akkor ő veszteséget termelt, valójában pedig bőven nyereségben vannak, hiszen egy jóval értékesebb termék fog a végén kikerülni a gyárkapun.
0: Az elbocsátások azok felmerülnek a cég részéről? Mondhatják-e azt, hogy jó, emelek, viszont akkor ez abba fog majd kerülni, hogy X dolgozót, ha megválunk?
1: A Hanon System életében volt már többször elbocsátás, tehát ők azok a munkáltatók, abba a körbe tartoznak, akik ha kell, akkor megválnak dolgozóktól. Időnként ezt sajnos el kell fogadni, tehát ez benne van a pakliban, az üzleti élet az hozza magával. De jelen pillanatban nem lenne egy jó stratégia részükről, hiszen most is kevesen vannak, hiszen most is keresnek bizonyos pozíciókra embereket, hiszen most is azt látjuk, hogy bizonyos munkaköröket nem tudnak betölteni, amelyek rendkívül fontosak lennének ahhoz, hogy biztonságos, jó minőségű termelést tudjanak folyamatosan fenntartani. Karbantartókról, különböző szakmákhoz tartozókról beszélek. Ebben a pillanatban sem az a jellemző, hogy tengenek-lengenek a dolgozók a gyárban. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel lehet fenyegetőzni, és lehet gondolkozni azon, hogy majd elbocsátásra meghozom a többlet kiadásomnak az árát, de hogy ez a működés rovására mehet, az szinte garantálható.
0: Hol vannak most az álláspontok, tárgyalnak-e a cégvezetéssel? Itt a következő lépcső az egy teljes műszakos 8 óra hosszás munkabeszüntetés volna, és most ebben a 2 óra hosszás figyelmeztetőben nagyon nagy volt a részvételi arány, 90%-ot meghaladta.
1: Valóban sokkal nagyobb volt a részvételi arány, mint amit akár mi is gondoltunk. Ázsiai munkáltatóknál nem nagyon szoktak ennyire bátrak lenni a munkatársak, bár én már vettem részt olyan sztrájkban, ahol 100%-ában minden egyes dolgozó részt vett egy kínai cégnél, de valóban számunkra is meglepő volt ez a hatalmas arány. A figyelmeztető sztrájk előtt, a pécsi figyelmeztető sztrájk előtt volt utoljára egy egyeztetésünk. Mi most azt várjuk, hogy a munkáltató valamilyen módon reagál arra, hogy milyen látható következménye van annak, hogyha nem tudunk egyességre jutni. Természetesen mi sem fogunk békésen ücsörögni a fotelben, hanem be fogunk kopogni a következő egy hét során. Mindenképpen megpróbálunk kikényszeríteni egy újabb egyeztetést. És igen, amennyiben nem tudunk elmozdulni, amennyiben nem látjuk azt, hogy bármilyen irányban gondolkozik a munkáltató a helyzet rendezésén, akkor jöhetnek a hosszabb megállások. Erről mindig a helyi kollégák fognak dönteni, soha nem mi kívülről, hiszen az ő bőrükre megy. De most úgy tűnik, annak alapján, amit személyesen én magam is megtapasztaltam, a kollégáinkkal megtapasztaltunk a sztrájkok alatt, hogy az emberek nem akarnak most nagyon visszalépni, nem akarnak meghátrálni, bármennyi. Tehát innétől kezdve bejelenthetünk 2 órás, 8 órás, 10 órás határozatlan idejű, bármennyi idejű sztrájkot, aztán meglátjuk, hogy ennek a birkózásnak mi lesz a következménye. Én azt szoktam mondani, hogy az a jó sztrájk, amit meg sem kell tartani, úgyhogy remélem nem lesz erre szükség.
0: László Zoltánnak, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnökének köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Nyitott Európa és Ukrajna felé, több külpolitikai kérdésben azonban kitart az előző kormány álláspontja mellett a Tisza kabinet. Hogyan hangolható össze a nemzeti és a nemzetközi politika? Sikeres lehet-e a túlzott nemzeti függetlenség? Csizmadi Ervinnel beszélgetünk. 1900 milliárd forintnyi korábban alapítványi formába szervezett vagyon sorsáról kell döntenie a közérdekű vagyonkezelő alapítványok tervezett megszüntetésével a kormánynak. A folyamat elsődleges célja a közvagyon visszaszerzése, miközben az egyetemek működését továbbra is zavartalanul biztosítják. Vendégünk Varga Tamás. Leszedeti a nemzeti hitvallást a közintézmények faláról a kormány, az ugyanis Magyar Péter szerint a nemzeti együttbűnözés rendszerének egyik szimbóluma. Válaszul Orbán Viktor saját kezűleg szögelte fel irodája falára a dokumentumot. Napra pontosan 2 hónap telt el az Orbán kormány leváltása óta, a tanulságokról Ónodi Molnár Dórával és Pulai Andrással beszélgetünk. Minden vádpont alól felmentették első fokon Szász János filmrendezőt, aki a szétválasztott bangladesi ikerpárról készített dokumentumfilmet. A rendezőt tiltott adatszerzéssel vádolták, szerinte azonban politikailag motivált eljárás zajlott ellene. A stúdióban Szász János.
2: Tiszteltek, köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Csizmadi Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója, alapítója a vendégünk. Örülök, hogy itt van, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: És hát kaptam egy könyvet, az a címe, hogy Külső erőtér, mert gondolom ez most jelent meg, és annyira odavág ahhoz, amiről mi beszélünk, legalábbis a címe alapján, hogy nem álltam meg, hogy ne hozzam szóba. Ez a külső erőtér, ez nekünk, mint minden ország számára, iszonyatosan fontos, beágyazva élünk egy világban. De ez a világ, ez körülöttünk hullámzik, és ez a világ, ahogy hullámzott, annak megfelelően vélekedett Magyarországról éppen. De ez így volt 1000 éve is, meg így volt az elmúlt pár évben is. És hát mi is tettünk ezért rengeteget.
3: Így van. Talán azzal kezdeném, hogy egy pár szót mondok erről a külső erőtérről, magáról a fogalomról. És ezt én úgy határoznám meg, hogy ez egy ikerfogalom. Mégpedig a belső erőtérnek az ikerfogalma. A belső erőtér ugye azt jelenti, hogy mi zajlik a belpolitikában, milyenek a pártok, milyen a kormányzás, stb. A külső erőtér pedig az az erőtér, ami körülvesz bennünket, tehát a külvilág, ebben az esetben az utóbbi évtizedekben az Európai Unió. Hogyha ezt a kettőt, tehát a külsőt és a belsőt összehasonlítjuk, akkor azt gondolom sokkal többet tudunk a belső erőtérről, és nagyon keveset tudunk a külső erőtérről. Holott Európa az egy fantasztikus dolog. Tehát úgy tudnám meghatározni ezt, hogyha Európáról, mint fantasztikus dologról nem tudunk eleget, hanem az Európáról való gondolkodásunk az tulajdonképpen martalékává válik a belső erőtérben zajló konfliktusoknak, akkor tulajdonképpen a lényeg vész el. Ugyanis mondok egy másik összefüggést, ez pedig az, hogy a politikában mindig van konfliktus és konszenzus. A belpolitika, a belső erőtér az döntően a konfliktusoknak a terepe. A külpolitika alkalmas lehetne arra, vagy a külső erőtérhez való viszony, hogy ezeket a konfliktusokat valamilyen módon tompítsuk.
2: Hiszen az a magas diplomácia.
3: Igen, de úgy értem ezt, hogy tehát a külpolitikában nem kellene, hogy leképeződjön ugyanaz a konfliktus özön, ami a belpolitikában.
2: Hadd vessek fel valamit, pont annak alapján, amit az imént mondott még hozzá, hogy itt azért az elmúlt 15-20 évben igen gyakran elhangzott az a mondat, hogy mert az ellenzék, az akkori ellenzék, ma ellenzéknek mondják sokan, nem foglalkozik a külpolitikával, tehát gyakorlatilag egy ilyen köldöknézős állapotban csak a saját dolgait mantrezza állandóan. Na, itt volt ezzel szemben Orbán Viktor és csapata, akik meg aztán igazán foglalkoztak a külpolitikával, sőt az utóbbi években olyan hangsúlyt tettek rá, mint talán 1990 óta soha nem volt. És most meg az a magyarázat, hogy hát lehet, hogy többek közt ebbe buktak bele, mert nem figyeltek a belpolitikára, erre a belső erőtérre, és az embereket bizony az érdekli.
3: Igen, ebben van igazság, de én azt gondolom, hogy mind a kettő egy hibás megközelítés. Tehát, hogyha mondjuk nem pártpolitikaként kezeljük ezt a dolgot, hanem úgy kezeljük, hogy Európa az az egész magyar társadalom szempontjából egy alapvető kérdés, akkor azt mondanám, hogy mind a két stratégia hibás. vagy legalábbis újra gondolni. Tehát hibás az is, amit ön az óellenzékkel kapcsolatban mondott, tehát hogy az óellenzék úgy tekintette ezt, hogy itt nincs semmi látnivaló, be vagyunk mi ágyazódva Európával, nem kell ezzel foglalkozni. Ez szerintem egy hibás stratégia, egyébként önnel is beszéltünk számtalanszor itt ebben a műsorban. De a másik stratégia az legalább ennyire, vagy még inkább hibás, ugyanis elvitte ezt az egész kérdést, Európa kérdését oda, hogy Európa nem a partnerünk, hanem Európa nem csak, hogy az ellenfelünk, hanem az ellenségünk. Ez egy megengedhetetlen dolog, azt gondolom, és többek között ebbe bukott bele az eddigi a 2026 áprilisi kormányzó párt, mert egyszerűen egy olyan ügyet, ami az egész magyar társadalomnak fontos, azt nem lehet kivetkőztetni ebből a, hogy mondjam, a szituációból, és nem lehet erre azt mondani, hogy Európával kapcsolatban megfordul az álláspontunk, és egy alapvető fordulat következik.
2: Voltunk mi összhangban a körülöttünk lévő világgal valaha az elmúlt 1100 évben?
3: Ilyen távlatban nem mernék gondolkodni, de csak hogyha mondjuk az utóbbi 150 évet nézzük, akkor azt gondolom, hogy nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy például rendszerváltások környékén általában mondjuk jobb a viszonyunk Európához, mint a rendszerváltások után 20-30-40 évvel. Gondoljunk bele, a dualizmust szoktam emlegetni. A dualizmus az egy rendszerváltás volt tulajdonképpen. Egy önkényuralmi rendszert felváltott mondjuk így egy liberális, valamelyes demokratikus rendszer. És Európa ezt az ügyet támogatta. Európa az ügy mellett áll, de mi történt néhány évtizeddel később? Magyarországot Trianonban megbüntették, mégpedig azért, mert a kisebbségekkel, a nemzetiségekkel való viszonyt a magyar politika nem tudta megfelelően kezelni. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a dologban benne van a rendszerváltásainknak a kudarcossága is.
2: Hát hiszen mondjuk 90-ben. Hát mennyire népszerű volt ez az ország Nyugat-Európában? Mennyire szerettek minket a németek, hiszen köszöntek nekünk egy csomó mindent?
3: Igen, de az, hogy akkor úgy tűnt, hogy minden rendben van, az szerintem azért történt, mert a külpolitika, a külső erőtér lényegében kikerült a magyar politikából, hiszen mit gondoltunk, mit mondtunk? Az, hogy a belpolitikára helyeződik a hangsúly. Több pártrendszer legyen, demokrácia legyen, a külső erőtér az pedig adott.
2: Különben is, hát megérkeztünk, hát hiszen Nyugat-Európához csatlakozunk. Persze.
3: Csak ugye a könyvemnek van egy alcíme is, és ez pedig az, hogy a magyar politika nemzetközi beágyazódása. Na most a beágyazódás az nem történik magától. Az nem úgy van, hogy az eleve adott, és azért nem kell megdolgozni.
2: Ezt szoktuk elrontani?
3: Hát szerintem igen.
2: De ez nem úgy van egy kicsikét? Rendszerváltás. Induljunk ki abból, hogy ezek valódi rendszerváltások, és akkor örülünk és kapaszkodunk is, mert oda akarunk tartozni. Azt akarjuk, ahogy ti éltek. És aztán, keresem a jó szót, egy kicsit elszemtelenedünk. Tehát tudjuk mi ezt magunktól is, kitaláltunk mi egy másik utat. Van egy speciális magyar út, majd mi megváltoztatjuk az Európai Uniót. Szóval, hogy erre hirtelen mondtam, lábra állunk.
3: Igen, erre mondtam azt, hogy Európa az egy fantasztikus projekt. És hogyha ezt a fantasztikus projektet a politikai erők, vagy a magyar társadalom nem ismeri meg, nincs kellőképpen ez a beágyazódási folyamat megtervezve, kimunkálva, beleértve az egész magyar oktatási rendszert is. Ugyanis gyakorta beszélünk a magyar oktatásnak az állapotáról, meg arról, hogy mi mindent kellene tenni, de az egyik legfontosabb dolog szerintem az, hogy az Európához való viszonyunkat kellett volna kezdettől fogva a középpontba helyezni ahhoz, hogy a magyar társadalom úgy érezze, hogy van egy számára fontos dolog, amellett, hogy több pártrendszer legyen, meg demokrácia legyen, tehát a belpolitikai dolgok mellett legalább ilyen hangsúllyal kellett volna megtanulnunk azt, hogy mit jelent európainak lenni.
2: Hadd kardoskodjak a magyar társadalom mellett, iszonyú erős
3: kampányt. Én is kardoskodom.
2: Persze, iszonyú erős kampányt kapott az, hogy nekünk az Európai Unió nem barátunk, hanem ellenségünk, még akkor is, ha mi is benne vagyunk, hogy nekünk Brüsszelt le kell győznünk, és így tovább, és így tovább. És mindvégig nem volt olyan pillanata az elmúlt 16 évnek, hogy ne lehessen azt mérni, hogy elsőprő többségben vannak az Európa pártiak Magyarországon, az Unió pártiak is egyébként.
3: Hát ez teljesen igaz, de ez nem ugyanazt jelenti, hogy tudjuk is, hogy mi is az valójában.
2: De nem tudták elvenni a kedvünket tőle.
3: Világos, de szerintem a kedvet igazából úgy lehetne még inkább felfokozni, hogyha például elkezdenénk foglalkozni azzal, hogy ez az egész dolog, amit Európának nevezünk, hogyan épült fel. Ne felejtsünk el egy dolgot. Amikor Európa felépült, mi az államszocializmus évtizedeit éltünk. Semmit nem tudtunk arról, hogy mi történik akkor.
2: Már hogy az Unió, igen. Az
3: 1990 után szerintem elmulasztottuk azt a lehetőséget, hogy átvilágítsuk tulajdonképpen ezt a témát, és hogy közéleti diskurzusok tárgyává tegyük. Tehát ez szerintem egy mulasztás, amit hát nem tudom, lehet-e pótolni, nagyon remélem, hogy igen. De van még egy másik dolog is, hogy nem tudtunk szembenézni azzal, hogy miután az az egység, ami 90 körül megnyilvánult, az elkezdett bomladozni, és kiderült, hogy nem mindenki ugyanúgy gondolkodik az Európához való viszonyról, hogy ezt, hogy mondjam, ezt is értelmezzük. Hiszen, hogy egy szóra azért a Fideszre is rátérjek, hát a Fidesz 1996-tól elkezdett egy nagyon másfajta Európa felfogást írni a programjaiban, mint amilyen 90 és 96 között volt. Ez az Európa felfogás nem feltétlen Európa ellenes, hanem én úgy mondanám, hogy azt a mintakövető és reépülő felfogást kezdték megkérdőjelezni, ami a rendszerváltásnak a lényege volt. Két különböző Európa felfogást is össze lehetne egyeztetni. Erre mondtam a beszélgetésünk elején, hogy a külső erőtér a konszenzusoknak a terepe is. Tehát attól, hogy más gondol az egyik oldal, mint a másik Európáról. Attól miért is ne lehetett volna elkezdeni ezeket valahogy harmonizálni, és azt mondani, hogy az egyik oldalnak fontos a nemzet? Oké. A másik oldalnak fontos a föderális Európa? Miért is kell ezeket kizárni, ezt a két koncepciót kizárni egymásból, és úgy tekinteni, mintha esküdt ellenfelek lennének?
2: Ha Fideszről beszélünk, és akkor beszéljünk egy kicsit valóban a Fideszről, nekünk itt házon belül ez a dolog, ez sokszor úgy tűnt, hogy eljutott a Fidesz a polgári úton a nemzeti radikalizmusig. Az Európai Unióban ezt egészen másképp látták, úgy látták, hogy Oroszország szövetségeseként mi vagyunk a botaküllő között, és erre még büszkék is a magyar politikai vezetők. Kétféle látásmód, de ugyanarról szólt?
3: Hát itt a probléma az, hogy ennél rosszabb volt az európai vezetők és az európai mainstream képe a Fideszről, mert 2018 óta Magyarországot egy választási autokráciának minősítik. Ami rosszabb, mint hogyha mondjuk a Fideszre azt mondják, hogy nemzeti radikális. Tehát az általa kiépített rendszert egy választási autokráciának minősítik, annál már csak egy fokozat rosszabb a tiszta autokrácia. Tehát, hogyha egy ország eljut odáig, hogy a külvilág róla, mint autokráciáról, hogy mondjam, értekezik, vagy mint autokráciát ítéli meg, ott az Európa politika el lett hibázva, és az a gondolat, tehát, hogy Európa egy nagyszerű gondolat, az a gondolat valamiért visszaszorult, és ez a valamiért szerintem nem teljesen csak a Fidesz hibája, hanem annak a hibája is, hogy a magyar társadalomban ez a konszenzus elem, ez egyszerűen nem tudott például ebben a külső erőtérhez való viszonyban érvényes.
2: Na, de most egy új kormány van, egy új gondolkodásmód van, új kapcsolatok épülnek, és láthatóan nagyon gyorsan épülnek fel ezek az új kapcsolatok. Magyar Péter elég nagy lendülettel, neki is állt, hogy ezeket építse. Változtathat ez rövid távon ezen a külső erőtéren, amiben Magyarország mozog?
3: Hát szerintem azt a Tisza párt helyesen ismerte fel, hogy itt ez a külső erőtér, ez a külvilághoz való politika el lett hibázva. Ez egy fontos gondolat volt, vagy egy fontos, hogy milyen felismerés abban, hogy ezt a pártot a választók ilyen többségben részesítették, ugyanis valóban nem minden a belpolitika. Tehát itt szerintem az lesz a döntő kérdés, hogy ezt a két elemet, a belpolitikát és a külpolitikát egyenrangúan kezeljük-e, mert egyenrangúan kellett volna kezelni 1990-től kezdődően. Tehát szerintem a hiba ott követődött el, hogy bármilyen kormányok is voltak, a külső világhoz, a külvilághoz való viszonyunk nem volt megfelelően kezelve. Ez egy óriási erőforrás, és egy kis országnak az a legfontosabb erőforrásainak egyik.
2: A kapcsolatok?
3: Hát a külső erőtérhez, a külső erőtérbe való beilleszkedés, ami nem feltétlen csak egy passzív alkalmazkodást jelent, hanem egy kreatív részvételt.
2: Na, hát akkor el is jutottunk az alapkérdéshez. Szerintem mind a mai napig sokan hisznek abban, hogy ebben az országban a szuverenitás egy alapkérdés, a nemzeti szuverenitásunk kontra Európai Unió. Ami nem nem feltétlenül kell, hogy egymással szemben hát menni, két fogalom legyen, úgyhogy beszéljünk itt a végén erről.
3: Hát bizony nem. Én is erről beszéltem éppen, hogy tehát a nemzeti elem és a föderális elem az két összeegyeztethető elem. Itt azt gondolom a problémát az jelenti most a Nyugat-Európa felől nézve, hogy ők a 40-es évek közepétől kezdve a nemzetállamokkal kapcsolatban egy nagyon egyértelmű és elég negatív álláspontot alakítottak ki, mondván, hogy két világháborút a nemzeti önzés okozott, és meg kell akadályozni, hogy ez a nemzeti önzés valaha még érvényesüljön. Én szerintem itt egy új kormánynak, bármilyen kormánynak, a Magyar Péter kormányának, vagy az utánom következőknek, az lesz az egyik feladata, hogy bebizonyítsa azt, hogy a nemzetről nem csak negatív formában, nem csak mint önző hatalomról, Európával szemben álló hatalomról lehet gondolkodni, hanem a nemzetállam az a 21. században is élhet, és összeegyeztethető.
2: Ugye itt van egy zavar a gépezetben, mert mondjuk a franciák, a németek nem kell, hogy a szomszédban menjenek a nemzeti öntudatért. Tehát a nemzetállami kép az azért bennük igen erősen él, csak hogy ezek a nemzetállamok jelentősen felrazultak a migráció által. Nem most az elmúlt években, tehát hogyha belegondolunk, hogy a franciáknál az észak-afrikai menekültek évtizedek óta áramlanak az országba. Tehát ez a fajta nemzeti szuverenitás, ez kezd megszűnni, miközben a nemzeti érzés megmaradt.
3: Hát igen, mondjuk a franciáknál, ugye, hogyha nézzük Macronnak a beszédeit, már pedig ő nagyon gyakran beszél, és a francia nemzetet megszólítja, akkor ott a nemzeti szuverenitás mellett a másik nagyon lényeges dolog, és még szinte ennél fontosabb, az európai szuverenitás. Tehát ez az, amit nekünk nem tudom, hogyan lehet bepótolni, hogyan lehet megtanulni. És azt sem tudom, hogy például a környező kelet-közép-európai országok ebben a kérdésben jobban állnak-e, mint mi. Nagyon keveset tudunk ezekről. Például a mi feladatunk az is lenne, hogy sokkal többet tudjunk, hogy a szlovákok, a csehek, románok, stb. Hogy állnak ebben a dologban. De minden esetre én azt gondolom, hogy érdemes ebből sokat tanulnunk, amit ez a külső minta nekünk felmutat, és ezt mondom még egyszer, hogy szóval Európát nem lehet kihagyni a számításból, és megértem azokat, akik nem erre számítottak, ugye sokszor halljuk ezt, pláne jobboldali gondolkodóktól, hogy ők más Európát tanultak meg fiatalkorukban, és hova lett az az Európa. Nem lehet megsértődni Európára, azt gondolom, hanem meg kell tanulni, megérteni, hogy ők miért olyanok, amilyenek.
2: Hát ők meg majd megértik, hogy mi ilyenek vagyunk.
3: Na hát...
2: Azzal nekünk is van dolgunk.
3: Az így van.
2: Csizmadi Ervin, köszönöm szépen.
3: Köszönöm én is.
0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Két párhuzamos jogszabály változás történt. Tavaly egyrészt az Európai Uniónak van egy olyan rendelkezés, amit Magyarországon is bevezettek, el tudom mondani, angolul is le van ide írva, de egy kicsikét komplikált. Ez 2025. július, tehát tavaly július 1-jével lépett hatályba, és a magyar törvénymódosítás is megtörtént, amely új felügyeleti rendszert vezetett be a kriptokereskedelemmel kapcsolatban. Ugye az Európai Uniós rendelkezés is egy kriptokereskedelmi szabályozás, meg van egy magyar is, és a magyar, sokak azt mondják, hogy tulajdonképpen kiszorított a piacról mindazokat, akik nem megfelelő pozícióban feküdtek bizonyos döntéshozóknál, hogy ezt nagyon le akarom egyszerűsíteni. Glázer Anita, a kriptoszabályozások szakértője, a vendégem, jó reggelt kívánok, kezit csokolom, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Szóval BTK-ba iktatták, ez még az előző kormányban volt, hogy a kriptovaluta jogosulatlan felváltása, az egy üldözendő tényállás. Ez mit jelentett akkor egész pontosan?
2: Így van, lényegében nem magáról a kereskedelemről, hanem egyetlen egy aktusról beszélünk, ami az a teljes kriptó életút, tranzakciós életút egy köztes szakasza, maga az átváltás, amikor valaki hagyományos fizetőeszközről, forintról, dollárról, valutáról vált kriptó eszközt, vagy visszaváltja azt. Ez a cselekmény került bele a BTK-ba tavaly, július 1-től egy teljesen váratlan módon, úgy, hogy senki nem számított rá, a szakma abszolút meg volt rökönyödve, ez kb. Mint a derültékből villámcsapás, kriminalizálódott ez a teljes terület, a teljes piac, és lényegében ez oda vezetett, hogy a legnagyobb szereplők, köztük a Revolut évvégén kivonultak a piacról.
1: De ez úgy, tehát hogyha én X forintért szeretnék valamilyen kriptó eszközt venni, akkor az alapból üldözendővé vált, vagy BTK-sá, vagy hogyha volt nekem kriptoeszközöm, és azt szerettem volna eljutni vele odáig, hogy még egy bankautomatából készpénzben kivegyem, akkor arra is már gyanúsan néztek.
2: Így, pontosan így. Lényegében egy összeghatár a jelentős bűncselekményi érték fölött vált ez büntethetővé, de hogyha ez alatt váltott valaki sok kis apró összegben, akkor nyilván ezzel is elérhette ezt az összeget, igen.
1: Ez a felhasználó részéről vétség volt, bűncselekmény, az pedig a kriptobrókernek, vagy magasabb összegnél.
2: Igen. Illetve a szolgáltatót is kriminalizálták, nem csak a magánszemét, bár igazából a meglepőbb rész az, hogy a magánszemét kriminalizálták, ami sehol nincs ilyen Európában, sehol máshol.
1: De volt egy megoldás, az, hogy a validátor cégek belépnek a rendszerbe, ezek a validátor cégek, így ne kezd el bonyolódni, ezek a validátor cégek azt csinálják, hogy ők tulajdonképpen jóvá hagyják, ráütik a kóser pecsétet a tranzakcióra, most tényleg ne bonyolítsuk ennél tovább a dolgot, ezek nyilván elektronikus alapon mennek, és a kriptobroker cégeknek össze kell hangolniuk az informatikai rendszerüket a validátor céggel, az pedig majd nyilván megfelelő algoritmusok alapján eldönti, hogy melyik tranzakció van rendben, melyik nincs. Darabját 5000 forintért.
2: Ez így van, és azért azt is hadd tegyem hozzá, hogy a kripto szolgáltatók, akik egyébként Magyarországon engedéllyel működtek addig, ezzel az Európai Uniós szabályozás által a magyar MNB-hez paszportált engedéllyel, az ő rendszerükbe kívülről belenyúlni nem olyan egyszerű, és ők nagyon ezt nem is szerették.
1: Hát persze.
2: És hogy ennek ez is oka volt annak, hogy lényegében azt mondták, hogy köszönjük szépen, akkor inkább nem kérünk ebből, a költségekről már nem is beszélve.
1: 20 ezer forintnyi kriptoeszköz szerettem volna egy bankautomatánál kivenni, és azért 5 ezer forintot kellett fizetni, vagy kellene, vagy kell még a validátor cégnek, hogy azt mondja, hogy ez így rendben van.
2: Majdnem.
1: Ez összetettebb?
2: Ennél egy picit összetettebb, mert közben ott volt a háttérben ez a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága is, aki engedélyezte ezt a validátort, hogy végezze a tevékenységet. Itt van egy nagyon érdekes háttér összefonódás és egy gyanús momentum, amit nagyon sok kriptópiaci szereplő már a kezdetekkor, a törvény létrejöttekor gyanúsnak érzett, és ezért készült rögtön egy elemzés, egy nyomozás, hogy na kik állhatnak ennek a csapatnak a hátterébe. Ezt egyébként ezek a általam sem ismert konkrétan piaci szereplők feltették egy weboldalra, aminek majd meg tudjuk mutatni, remélem, a linkjét.
1: Mivel
2: az a kriptos szlogán, hogy végezz el a saját kutatásodat, do your own research, és ennek a szlogennek a betűszavaiból a dyor.hu oldalra került fel az elemzés, tehát aki szeretné megtudni, hogy ki van ennek a validátor csapatnak a hátterében, olvass el. De a lényeg az, hogy maga a folyamat, amire visszatérünk, hogy ki szeretnénk venni 20 ezer forintot.
1: Elárulok olyanokat, még hogy lélegeztetőgép biznisz, és akkor itt vannak például olyan átfedések személyi tekintetben, amelyek esetleg segítenek egy kicsikét elhelyezni a képben azokat a cégeket, amelyek azután jöttek létre, hogy a rendelkezés életbe lépett.
2: Konkrétan csak egy cégről beszélünk.
1: A Kabuceu ZRT.
2: Nevezzük kaktusznak, mert kimondhatatlan neve van a piacon. Egyébként így hivatkozott rá az összes kriptós érintett, akit lényegében kb. 600 ezer embert érintett ez a sztori. Érdekes módon ez nagyjából egyenértékű volt ezzel a szavazati nagyságrenddel, amit elveszített ez a kormány, mert mindenki ellene volt ennek a teljesen értelmetlen validációs kötelezettség bevezetésének. Tehát visszatérve, a hatóság adott engedélyt ennek a vállalkozásnak arra megfelelő feltételek mellett, hogy nyilván pénzmosási fókusszal végezze ezt a validációs tevékenységet, és a legizgalmasabb az, hogy nem közvetlenül kellett fizetni ezért a validációért, hanem azáltal, hogyha a szolgáltató, és egy darab szolgáltató lett végül, aki le tudott ezzel a validátorral szerződni, konkrétan a Bitpanda, megjelent osztrákok. A validátor, az osztrák szolgáltató, aki teleplakátolta az országot decemberben, hogy ha kripto, akkor Bitpanda. Tehát, hogyha megjelent a validátor szolgáltató honlapján a partnereink között egy kriptotőzsde, az jelentette azt, hogy ez legális, a váltás. Nem pedig az, ami a törvényben benne volt szó szerint, hogy minden egyes tranzakció esetében kellett volna, hogy készüljön egy úgynevezett megfelelőségi nyilatkozat. A törvény még él, bár benyújtották a módosítási csomagot.
1: Most jutottunk el oda, igen, azt mondja a technológiai miniszter, hogy megszüntetik a kriptovaluták kriminalizálását.
2: Ami teljesen normális, és egyébként így is kellett volna lennie, semmi, de semmi szükség nem volt el a validálásra.
1: Bocsánat, ez a validátor cím, most én tényleg nagyon egyszerűen bírom csak fölfogni, mint hogy ilyen vámszedőt beraktak volna tulajdonképpen a láncolatba a tranzakciót végzők közé, és én értem a pénzmosás elleni harcot, de itt mondjuk ezt egy magáncég végzi a pénzmosás elleni harcot, hogyha jól látom. Egy jó helyre bekötött magáncég végzi a pénzmosás elleni harcot. Másfelől meg egyébként is megvannak azok a hatósági meg törvényi szabályozások, amik pontosan arra vonatkoznak, és ezek Európai Uniós szinten is működő szabályozások, amelyek ezen célok elérését segítik.
2: Így. Tehát amikor ez az egész kijött, és értelmeztük a jogszabályi környezetet, a változó, újonnan kialakuló jogszabályi környezetet, akkor hiába volt leírva a törvény indoklásában, hogy pénzmosási fókusz, szakmailag ennek nem volt értelme, mert ugye ez ugye az Európai Uniós rendeletben, amit annó bevezettünk és egy az egyben implementáltunk, ebben benne van. Tehát felesleges volt, redundáns volt, duplikált volt, tehát a valódi cél, a valódi értelem csak és ez maradt a háttérben, amire tudtunk gondolni, hogy de mégis miért vezették be ezt a validátor
1: szolgáltatást. Viszont minden egyes tranzakción valaki keresett 5000 forintot. Egy olyan cég, ahol néhány ember a bejelentett munkavállaló, ha jól tudom.
2: Még akkor az elején nézték meg ezt ebben az elemzésben.
1: Lehet, hogy azóta változott,
2: de valóban nem volt túl sok kapacitása sem arra, hogy ezt végezze ilyen nagyságrendben.
1: Önmagában az, hogy ha azt mondják erre a rendelkezésre törvényhozói szinten, hogy eddig volt, eztán meg nincs, akkor a probléma megoldódott, vagy kell valamilyen szűrő, ami egyébként szakmailag indokolt lehet, és a szakmával együtt dolgozva ki lehetne ezt találni?
2: Nagyon örülünk ennek a módosításnak, mert igazából ez nem volt egy bonyolult sztori. Annyit kellett csak csinálni, és én olvastam a tegnap kijött rendelettervezeteket, és csak tényleg annyiról van szó, hogy a korábbi behelyezett jogszabálypontokat, tehát a BTK 394A 408-at fogták, kihúzták, hatálytalanították, illetve a kriptotörvényben is utaltak arra, hogy a tavalyi módosításokkal beillesztett paragrafusok hatályát vesztik. Tehát ennyi az egész. Itt nem kell semmi más tenni, meg kell szüntetni a felesleges és értelmetlen plusz adminisztrációt.
1: Ennek a validátortének, a cégnek a részvényeire ne pályázzanak most már, ezek szerint nem ez lesz a legjobb befektetés.
2: Szerintem nem volt ez egy jó biznisz eddig sem, de így
1: másik kérdés. Most meg már múlt idő. Hogy vagy legalábbis nagyon hamar valószínűleg, hogy múlt idő lesz. Igen. Glázer Anitának, a kriptoszabályozási szakértőnek köszönöm szépen, megtisztelt.
2: Én is köszönöm.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Magenta Podcast. Ahol a technológia nem csak fütyükről szól, hanem az emberekről.

0: Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak? És mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából? Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: 1900 milliárd forintnyi korábban alapítványi formába szervezett vagyon sorsáról kell döntenie a közérdekű vagyonkezelő alapítványok tervezett megszüntetésével a kormánynak. A folyamat elsődleges célja a közvagyon visszaszerzése, miközben az egyetemek működését továbbra is zavartalanul biztosítják. Vendégünk Varga Tamás.
2: A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról fogunk beszélni az ügyvédőrrel. Örülök, hogy itt van, jó estét kívánok.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: 36 ilyen alapítvány jött létre, és hát van néhány alapítvány, amelyik átalakult, és nem akkor született, és lett belőle kekva, ez borzalmas elnevezés, de most éppen a kekvák megszüntetésén dolgozik a kormányzat. Mi a baj velük?
3: Hát ugye a kekvákkal alapprobléma az, hogy a rendszerváltás utáni nagy privatizációhoz képest ez a második legnagyobb privatizáció volt Magyarországon. Azzal a különbséggel, ami privatizáció során volt, nyílt pályázat, licit és volt vételár, itt nem volt semmilyen nyílt pályázat, semmilyen licit, és senki nem szerezett egy fillért sem. Ugyanakkor a kuratóriumoknak a tulajdonába, kvázi tulajdonába került majdnem 6000 milliárd forintnyi vagyon. Kastélyoktól, termőföldeken át, egyetemekig. Ez a probléma velük. Nem tudjuk, hogy mi alapján választották ki az adott személyeket, akik a kuratóriumba kerültek, mit vállaltak a kuratóriumi tagsággal, senki nem tudja őket ellenőrizni, beszámoltatni, és horribilis összegű a vagyon, ami rájuk lett bízva.
2: Nem volt teljesen értelmetlennek látszó az, ami történik, mert ugye az volt hozzá a magyarázat, hogy ezek majd fenntartják magukat, eltartják magukat a nekik juttatott vagyonból, tehát azt mondja az állam, hogy innentől kezdve nekem veled nincsen dolgom, gazdálkodj, kaptál eleget. Ugyanakkor lehetett tudni, és ugye az Európai Unió problémái is ide vezettek vissza, hogy tele voltak az alapítványi vezetőségek politikusokkal, mint Fideszhez köthető volt, tele voltak olyan emberekkel, akiknél nem nagyon volt magyarázat, hogy miért kellene ott dekolniuk egy kuratórium székében, miközben semmi közük nem volt mondjuk az adott egyetemhez, és így tovább, és így tovább. De mi azt hisszük, mert állandóan erről volt szó, főleg az Európai Unió miatt, hogy ezek csak egyetemek, pedig nem.
3: Hát nem, tehát ugye az egyetemek egy része volt, ugye az unió az egyetemekre jobban ráugrott, hiszen az egyetemek két módon is kapnak uniós forrást, egyszer ugye az egyetemisták az Erasmus program keretében rengeteg lehetőséget kapnak a külföldi ösztöndíjra, másrészt meg a kutatók, oktatók a másik program
2: keretében. Ez a Horizon program, igen.
3: És ugye ezek is közpénzek, nem magyar, hanem EU-s közpénzek, és ezekkel kapcsolatban fölmerült a közpénzek elköltésének az átláthatatlansága, a követhetetlensége, és amit ön is mondott a kuratóriumi tagokkal kapcsolatban, egy olyan összeférhetetlenségi aggályok merültek föl, amiért azt mondta az unió, hogy amíg ez nem lesz tisztázva, addig egy fillért nem fog adni Magyarországon.
2: Ebben egy picit hátrált az Orbán kormány, de nem eleget. És akkor ezt most a múlttal zárjuk is le, hogyan tovább? Irgalmatlan mennyiségű pénz landolt, és közben születtek újabb és újabb vagyonelemek. Hát nyilván ezt a pénzt a legtöbb helyen forgatták is.
3: Igen, de nem tudjuk, hogy hogyan. Tehát ugye azt kell elképzelni, hogy, hogy fogalmunk nincsen arról, hogy egy-egy KEKVA alapítvány, mondjuk maradjunk a felsőoktatásnál, egy-egy egyetem milyen alapon lett kiszervezve, miért lett rábízódott kuratóriumra, és milyen háttéralkuk mentén, milyen vagyonokat bíztak rájuk. Mindenki a maga lobby erejével. Én azt mondom, hogy minden neres politikus és üzletember kapott egy egyetemet, és elmondhatja, hogy neki van egy saját egyeteme. Például a Corvinusnál az alapítvány maga deklarálja, hogy ő egy magánegyetemet tart fönt. Könyörgöm, hogyan lett az magánegyetem?
2: Hát úgy, hogy leválasztották az állami ellátórendszerről, azzal a mozdulattal, hogy megkapta a vagyont. Ugye itt, ha jól emlékszem, Hernádi Zsolt a
3: igen,
2: csúcsa.
3: És még a Bacsa úr a két pólos, igen.
2: Megszüntetni a mostani kormány a KEKVÁkat. Elvágólag?
3: Ugye ketté választja, azt mondja a nem egyetemet fenntartó KEKVÁk, hogy ez most augusztus 31-ig teljesen beszántja.
2: Mondván, hogy azzal könnyebb.
3: Azzal könnyebb dolga van. Hát nyilván az egyetemeknél sokkal nehezebb a dolga, de szerintem az irány az teljesen jó, mert azt mondja, hogy addig is ugye a Corvinus azt kiemelten kezeli, mert Corvinus ugye egy hatalmas vagyontömeget kapott, 10% MOL és 10% Rába pakettet. Ezeknek az értéke szerintem olyan majdnem 350-400 milliárd forintnyi. És mit ad Isten, pont a MOL-nál van az, hogy 10%-os paketnél van az a szavazati jog, ami fölött már nem érdemes birtokolni MOL részvényt. És azt képzeljük el, hogy például Hernádi Zsolt és a Bacsa úr, mint MOL-os vezetők, saját magukat felügyelik, amikor a mecenás alapítvány, mint tulajdonos nevében, ugye a MOL-lal szemben eljárnak. Ez már egy elképesztő összeférhetetlen szituáció. És az, hogy ezt a rájuk bízott vagyonnak a fialtatása hogyan és miként történik, és a befolyó összeggel hogyan rendelkeznek, ez megint csak a kuratóriumnak van bízva. Maradjunk a Corvinusnál. Én pár héttel ezelőtt kiszámoltam, hogy évvégre kb. 108 milliárd forintnyi készpénz lesz a mecenás alapítványban. Ebből idén 26 milliárd forint a Corvinusra. Hol a többi? Miért nem fordítja azt is a felsőoktatáson?
2: Hever valahol? Vagy befektetik valahova? Vagy nem lehet ezt tudni?
3: A számlákon ott fog állni. Állampapírban van, részvényekben, különböző befektetésekben, de senki nem szólt hozzájuk, hiszen a kuratórium megkapta az alapítójogokat is, ahogy az alapítványokat létrehozták. Tehát a kuratórium vált egyben mint ügyvezető szerv a tulajdonossá, és az ellenőrző szervé. Tehát egy hármas összeférhetetlenségi szituáció alakult ki, és ez minden KEKVA alapítványra jellemző.
2: Nem ugyanolyan kicsit furcsa, bár törvényt mindenre lehet írni, típusú helyzet az, ahogy visszaveszi ezt most az állam, mint ahogy odaadta. Tehát, hogy azt se értjük, hogy azt hogyan, de most ezt meg akkor megint hogyan.
3: Én szerintem nem. Szerintem ez most teljesen jó irány ez a törvény. Ez egy nem is tudom, 100 oldalas előterjesztés, ha jól láttam az Országgyűlés honlapján. Tehát én úgy gondolom, hogy jó irány a KEKVA alapítványokkal kapcsolatban a jogalkotás, mert a felsőoktatásnál ugye hagyott magának a kormány egy nagyon bő egy évet. De már most visszaadja a szenátusoknak azokat az autonómiával kapcsolatos jogait, amit a kuratóriumok által elvettek.
2: És amit az Európai Unió követelt kapjanak vissza az egyetemi oktatást.
3: Saját maguk szabályozhatják újra az SMS-üket, a rektor választás szabályai, miért a kuratóriumoknál voltak. A szenátus jelenleg minden egyetemben egy díszpics szervezet volt, el lehet mondani, hogy van szenátusunk. Annyi joga volt, hogy szavazhatott a rektor személyéről, de nem biztos, hogy azt jelölte ki a kuratórium rektornak, akit egyébként a szenátus megszavazott. De ugyanúgy beszéltünk a doktori pályázatokról, a doktori iskolákról, miért a kuratórium szabályozza. Mondjuk miért tudja egy kuratóriumi tag, aki életvédelemben dolgozott a felsőoktatásban, jobban eldönteni, mint a szenátus.
2: Van egy alapkérdés. Jobbak lettek ezek az egyetemek a mérőszámaik alapján azóta, hogy alapítványi formában
3: nem
2: működnek?
3: Nem, határozottan nem.
2: A Corvinus azt állítja magáról, hogy látványosan igen.
3: Persze, olyan mérőszámot keresett, ugye Churchill mondta annó, hogy csak annak a statisztikának hisz, amit ő maga hamisít. Tehát biztos, hogy lehet olyan mérőszámot állni, a Corvinus fejlődött. A nagy rész egyébként nem. Tehát érdemes megnézni a rangsorokat, illetve a különböző mérőszámokat, egyáltalán nincsen.
2: Nem egyetemi KEKVÁk, hát abból is van jó néhány. Ott ugye van egy olyan menekülő útvonal, hogy folytathatják a tevékenységüket, csak nem abban a formában, nem közérdekű alapítványként működve tovább, viszont amit kaptak, azt vissza kell adniuk.
3: Hát ez nagyon helyes. Ugye itt ugye rengeteg olyan, jó pár olyan alapítvány van, MCC ugye leghíresebb, amit a Tombor Andrássék alapítottak annak idején. Azt mondja a magyar állam, hogy figyeljetek ide, visszaveszem ezt a pénzt, hiszen nem közérdekre költöttétek el.
2: Jó, ott is van ma MOL meg Richter részvény.
3: Ott, igen, pontosan. Én visszaveszem ezeket, és nyugodtan tartsátok fenn, de én már a saját zsebre, saját kockázatra. Tehát Az a személyes tét hiánya, ami eddig a kuratóriumi tagok esetében nem volt meg, most meg lesz. Tehát nem tudom, akkor saját vagyont kell betenni, és a saját vagyona nyilván máshogy fognak gazdálkodni, és költsék arra, amire legjobb.
2: Ugye ez válasz lehet arra a kérdésre is, ami gyakran felmerül most, hogy az MCC-ben több ezer fiatal tanul, mert hogy az egy oktatásra létrejött szervezet még 1997 óta, talán ez a Tombora Testvére Alapítás, és hogy velük mi lesz? Hát ha akarják, akkor ők maradhatnak ott, mert ha akarja az MCC, akkor folytathatja az oktatást. Csak nem abból a pénzből.
3: Pontosan. Tehát miért kellene néhány ember privát elképzelésére állami vagyon milliárdokat csoportosítani? Nem is milliárdokat, mert itt most 100 milliárdokról és 1000 milliárdokról volt szó. Mire van szükség például a mezőhegyesi ménes birtoknak kastélyon kívül 10 000 hektár termőföld? Ez teljesen friss juttatások.
2: Mennyi pénzt szed vissza az állami?
3: Mennyi pénzt szed vissza? Szerintem legalább 5000 milliárd forintot. Fog, hogyha visszajönnek az egyetemek is.
2: Az ugye jövő ez egy folyamat. Ez ugye nem mind pénzé tehető vagyon, mert egy kastélyt persze nem kell aznap eladni, hogy visszakerül állami kezelésbe nyilván. Az a vita az lezárul ezzel, ami az Európai Unió és Magyarország között zajlott a kekvák miatt?
3: Szerintem azért, mert a mostani módosítás egy nagyon-nagyon érdekes módosítás, mert ugye azt mondja, hogy a jelenlegi kuratóriumi tagokkal kapcsolatban fölállít három olyan szabályt, ami szerintem az Uniót bőven kikönnyelégítse. Egyrészt 4 évben maximalizálja egy kuratóriumi tag megválaszthatóságát.
2: Ez mostani életük végéig volt?
3: Halálokig. 2 pedig maximum még egyszer lehet újrázni. 3, és azt mondja a törvény, és szerintem ezt lehet, hogy az országgyűlés még felavítani fogja, mert azt mondja, hogy nem lehetnek kuratóriumi tagok, akik eddig azok voltak. Most nagyon azonatást adtam. Tehát nekem a mostani értelmezésben...
2: támadható.
3: Igen, tehát ezt még felavítani fogja, de mostani értelmezésben, ha elfogadnák ezt a módosítást, akkor az a nap megszűnne az összes kuratóriumi tagsági megbízás és az FB tagsági megbízás. Nem tudom, ezt akart-e a magyar állam, de lehet, hogy kicsit túlöltek a célon, majd kiderül a következő hetekben, ahogy elfogadják.
2: Ügyvédül értjük, azt hiszem az egészet. Köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm szépen neki.
2: Marga Tamás volt a vendégünk.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Várhatóan október végéig elfogadják a vagyonadóval kapcsolatos törvényi szabályozást, erről beszélt a miniszterelnök. Hogyha ez megtörténik, akkor 2027. január 1-től alkalmazhatóvá válik, de hogy pontosan milyen vagyonelemekre vonatkozna majd ez, ezt nem tudni. Kettő számot, igen, kettő darab egyest. Azt, hogy 1 milliárdos vagyontól, és a vagyon értékének az 1%-a. De hogy ebben mi fog beletartozni, erről egyelőre még nincs sok fogalmunk. Radnai Károly, az Andersen adótanácsadó ZRT ügyvezető partner a vendégem. Jó reggelt kívánok, köszönöm reggelt szépen, kívánok, hogy eljött hozzánk. Azért remélem, hát ha többet tud, sőt, hát biztos vagyok benne. Én idáig jutottam, ami konkrétunként megfogható.
2: Igen, azért nem előzmények nélkül, tehát hogy nyilván a választási kampányban megtudtuk ezt a két számot, hogy 1 milliárd forint meg 1%, és szakmai berkekben akkor elindult egy háttéregyeztetés, hogy ebben mi fog bele tartozni. Vagyonadót nagyon sokféleképpen be lehet vezetni csak az ingatlanokra, tehát hogy egyes vagyonelemekre, be lehet vezetni ilyen holisztikusan, hogy mindenre vonatkozzon, be lehet vezetni úgy, hogy ilyen kiajánlós módszerre, be lehet vezetni úgy, hogy önbevallásos, tehát hogy rengeteg módja van. Most az látszódik, hogy a teljes vagyonra szeretnék vonatkoztatni, tehát ez ugye benne van ebben a likvid vagyon, tehát ami mondjuk a bankszámla, értékpapírok, értékpapírszámlán lévő pénz, benne vannak az ingatlanok, és benne van, ami a legnagyobb, a neuralgikus pontot jelenti, a céges vagyon is, mert hogy ezt a legnehezebb felmérni, ugye egy cégnek az érték az nagyon dinamikus, az állandóan mozog, egy ingatlannál még helyel közel van valami egész jó megfogható érték, bár az is nagyon bonyolult lehet, de a céges vagyon az, ami a legnagyobb mozgást tudja adni, és egyébként a vagyonnak a legnagyobb részét ez adja.
1: De a céges vagyon az nem feltétlenül azt jelenti, hogy a tulajdonos nagyon gazdag. Persze valószínűleg nem áll olyan nagyon rosszul, vagy mit tudom, de nem fő. Egy kis és középvállalkozásnál a vagyonba beleszámít az, hogy mondjuk mekkora megrendelés állománya van, és abból kivonjuk mondjuk a hiteleit, vagy a vagyonában majd azt fog beleszámolni, hogy ott van az Esterga gép, de egy cégnek, mint működési szempontból, ha nézzük, a vagyon az is, hogy az Esterga gépen folyik-e munka, van-e megrendelése neki. Szóval ez sokkal összetettebb annál, mint hogy én ezt így értsem azonnal.
2: Igen, egy piaci vagyon értékelésben ez beleszámít, az nagyon valószínű, hogy az, ahogy a jogszabály majd a vagyont értékelni akarja, ott viszont ezeket nem fogják beszámítani, tehát egy sokkal egyszerűbb módszert fognak alkalmazni.
1: Ez mi lehet? Ez mi lehet? Megnézik az átcímkéjét az Esterga gépnek?
2: Igen, a tegnapi a miniszterelnök úr által tartott sajtótájékoztatóban elhangzott egy svájci modellre való hivatkozás. Ez a svájci modell, ez lényegében a korábbi évek, az elmúlt 3 évnek a nyereségességét veszi alapul, és ez súlyozza az aktuális vagyon a saját tőke értékéhez képest, de nagyjából a korábbi évek nyereségességéből indul ki, tehát egy múltbeli helyzetet értékel, tehát az, hogy éppen jelenleg milyen a vagyoni helyzete, vagy a megrendelés állománya egy cégnek, ez nem, emiatt nem lesz figyelembe véve. Viszont, hogyha a svájci modellre hivatkozott, akkor a svájci rendszernek pontosan az volt a lényeg, hogy ez egy vélelem. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy így kell fizetni, hanem lehet ellen bizonyítani. Na most itt lesz a kérdés, hogy hogyan állítja be ezeket a paramétereket a jogszabály, hogyha jól állítja be a paramétereket, tehát mondjuk azt mondom, a jót az úgy, hogy kellően alacsony szintre, hogy ez alapvetően mindenkinek kedvező legyen, akkor elég kevesen lesznek abban érdekeltek, hogy ellen bizonyítsanak. Hogyha ez nagyon közelíti azt a, vagy meg is haladja azt a piaci értéket, amit a vállalkozók magukra nézve érvényesnek tekintenek, akkor viszont nagyon sok dolga lesz az adóhatóságnak, és szerintem itt az a pont, ahol nagyon bölcsnek kell majd lenni a jogalkotónak, hogy megtalálja azt az egyensúlyt, hogy mennyire terheli le az adóhatóságot. Valamennyire mindenképpen kell majd ezzel foglalkoznia, mert nyilván a visszaéléseket azt el kell hárítani, de hogy azzal meg az nagyon rossz lenne, hogyha lényegében az adóhatóság teljes állománya a vagyonadóval foglalkozna.
1: Mi van akkor, hogyha az egyébként itt lévő golfklubot valaki ráiratja egy Pakisztánban bejegyzett cégre, ami egy szomáliai alapítvány tulajdonában van?
2: Hát igen, ezek pontosan azok a kérdések, amire jelenleg a jogalkotónak nincsen válasza, de ha valami nagyon jó dolgot ki kell most emelnem, az, hogy a tegnapi sajtótájékoztató az június 11-én volt, Tehát, hogy, és azt jelentették, hogy októberben lesz ebből jogszabály. Tehát van még 4 vagy 5 hónapunk addig, hogy ezeket a szakmai egyeztetéseket lefolytassuk. És
1: elnézést, ez egy olyan szép volt ennek a mondatnak az a része, hogy szakmai egyeztetéseket lefolytassuk egymás között, vagy pedig a minisztériummal van szakmai egyeztetés?
2: Is. Tehát itt a szakmán belül sincsen egyetértés, tehát hogy nem kell azt gondolni, hogy az adótanácsadók azt gondolják, hogy fekete, a pénzügyminisztéri azt gondolja, hogy fehér, és akkor ezt kell ütköztetni, hanem szakmán belül is azért nem.
1: Jó, de akkor ezt a kormányzattal van egyeztetés, hogy van kapcsolatfelvétel az ügyben?
2: Van. Egyébként hát egy sokkal nagyobb nyitottság van most a pénzügyminisztérium részéről, mint korábban. Én azt gondolom, én nagyon optimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy itt a szakma meghallgattatik, és aztán utána hoz a politika majd egy döntést, és nyilván vannak szakmai érvek, meg vannak politikai érvek, tehát én ezt teljesen jól látom, meg értem, hogyha ez egy választási kampány ígéret volt, akkor azért ebből illik betartani az ígéreteket, és megvalósítani. Itt arra kell figyelni, hogy nemzetgazdaságilag ez hosszú távon mi az érdek az országnak, és ezt hogyan valósítják meg, és azon belül, hogy most ez 1 milliárd forint, meg 1%, rengeteg megoldás létezik.
1: Azt mondja, hogy jó megoldást találni. Ez a cél 12 EU-s országban volt, 90 ezek közül már nincs. Igen. Vagyonadó különböző okok miatt. Ezek okok miatt szerepelt az is, hogy a végén az államnak többe került a leves, mint a hús. Annyira komplikált volt, annyira nehezen volt ellenőrizhető, annyi vitát, annyi bürokráciát, annyi bizonyítás, ellenbizonyítás, és a többi, hogy oké, volt belőle bevétel, de hát az egésznek a bonyolítása az el is vitte.
2: Igen, és hát most én nagyon messziről indulunk, tehát hogy Kármán András miniszter úrnak a bizottsági meghallgatásán még 200 milliárd forint hangzott el, aztán ez felment a múlt héten 300 milliárd, de a tegnapi sajtótájékoztató már 600 milliárd forint hangzott el. Tehát hogy én azt látom, hogy itt még azért nagyon, nagyon képlékeny az, hogy mire vonatkozna ez a vagyonadó. A legnagyobb problémát az okozza, hogyha ezt a 20-30 ezer fős adózói réteget nézzük, hogy ez a magyar kis- és középvállalkozás rétegnek a kerince. Tehát nyilván vannak benne nagyvállalkozók is, meg ugye sajnálatos módon sokszor összekeveredik a neres vállalkozókkal, de hát az egy pár tucat vállalkozóról beszélünk, azért itt meg egy 20-30 ezeres adózói rétegről, de nagyon fontos azt látni, hogy ha mondjuk egy olyan jogszabályt hozunk, ami ennek a 20-30 ezer családnak, háztartásnak hosszú távon nem jó, akkor az kontraproduktív lehet. Rövid távon lehet, hogy realizálódik belőle 300-600 milliárd forint bevétel, de lehet, hogy mondjuk egy 5 vagy 10 éves távlatban ennél sokkal többet fogunk veszíteni. Tehát ezek azok a dolgok, amiket nagyon bölcsen kell kezelni a pénzügyminisztériumnak, és nagyon sok véleményt meg kell, hogy hallgassanak. És nem tudom én se, hogy mi az igazság. Azt én látom, hogy ez egy darásfészek. Tehát, hogy ebbe nagyon könnyű rosszul dönteni. Tehát nagyon egyszerűen ki lehet mondani azt, hogy ez a 30 ezer ember, ez fizessen jó sok adót. Ez egy könnyű választási ígéret egyébként abból a szempontból, hogy van 3 millió szavazója a pártnak, akkor ez a 30 ezer, ez nem oszt, nem szoroz. De hosszú távon ez a 30 ezer ember ad munkát nagyon sok embernek, és határozza meg a gazdasági fejlődését. Hogyha a kormánynak az a célja, hogy a kis- és középvállalkozásokra sokkal jobban odafigyeljen, már pedig ez elhangzott, és ez többször elmondott, és szerintem hosszú távon abszolút ez a jó cél, akkor arra is oda kell figyelni, hogy ne hozzon olyan jogszabályt, ami mondjuk ennek a vállalkozói szektornak a teljesítményét az károsan befolyásolja. Mondok egy nagyon egyszerű példát, nem hiszem, hogy ez lesz, de hogy ha mondjuk a súlyozottan, határozottan súlyozottan az eredményesség a korábbi évek profitja alapján fogják meghatározni a céges vagyonnak az értékét, akkor egyes vállalkozók abban lesznek érdekeltek, hogy hát olyan nullszaldós eredményeket hozzanak. Tehát ha nullszaldós eredményeket hoznak, akkor nem fognak fizetni jövedelemadókat. Ha nem fizet jövedelemadókat, akkor nem csak a társasági adó, hanem később az SZIA is kiesik. A személyi jövedelemadót azt azért nagyon nagy részben a felső 10% fizeti. Az egy olyan 5000-6000 milliárd forintos bevétel a személyi jövedelemadó. Az egy nagyságrendel több, mint a vagyonadó. Tehát, hogyha itt valamit rosszul állítunk be, és ez továbbgyűrűző hatásokkal jár, akkor ez az a pont, ahol sokkal többet tud bukni egy költségvetés. És szerintem ezek azok az okok, amiket nagyon jól át kell gondolni. Szerintem az egyáltalán nem baj, hogy a vagyonadó jó sok országban már elbukott, mert ezekből lehet tanulni. Arra kell nagyon odafigyelni.
1: Bocsánat, mit tudunk ebből tanulni? Az, hogy ez egy ilyen műfajában olyan, ami bukni szokott, vagy pedig a bukás okaiból meg tudjuk tanulni, hogy lehet jól csinálni?
2: Igen, ez egy műfajában általában olyan, ami bukni szokott, de hogy arra nagyon oda kell figyelni, hogy nagyon sok vagyonadó a 20 évvel ezelőtti világban bukott meg, amikor nem voltak még olyan gyors és hiteles nyilvántartások, mint amilyenek ma rendelkezésre állnak. Tehát az információ hiány és ebből adódó adóelkerülési praktikák azért az sokkal jobban jelen volt. Tehát lehet, hogy a mai digitális környezetben azért azok a korábbi törekvések már nem buknának el úgy. De tehát, hogy ez a kockázat benne van. Be lehet vezetni a vagyonadót elég egyszerűen, abból nem lesz biztos 600 milliárd forint bevétel, hogyha 600 milliárd forintot ambicionál a kormány ebből a bevételből, akkor az azt jelenti, hogy a céges vagyonokat mindenképpen megadóztatják, akkor azt viszont nagyon ügyesen és óvatosan kell csinálni.
1: Radnai Károlynak, az Andreasen adótanácsadó ZRT ügyvezető partnerének köszönöm a mai beszélgetést is, biztos lesz még erről szó addig, amíg ebből pecsétes törvény lesz. Köszönöm, örülök,
2: hogy... Köszönöm a meghívást.
0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Média piac.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Leszedeti a nemzeti hitvallást a közintézmények faláról a kormány, az ugyanis Magyar Péter szerint a nemzeti együttbűnözés rendszerének egyik szimbóluma. Válaszul Orbán Viktor saját kezűleg szögelte fel irodája falára a dokumentumot. Napra pontosan 2 hónap telt el az Orbán kormány leváltása óta. A tanulságokról Ónodi Molnár Dórával és Pulai Andrással beszélgetünk.
2: Azt kérdem vendégeinktől, hogy beszéljünk a foci VB-ről, az egyikük felsikít, hogy jaj, azt ne, Honodi Molnár Lóra, nagyon nem szereted a focit. Örülök, hogy itt vagy, és a fociról nem beszélünk.
3: Szeretnék róla beszélni.
2: És Pulai András sem nagy szurkoló.
4: Én nem vagyok az a focista, azt be kell, hogy valljam, de még lehetek. Ki hát tudja,
2: akkor,
4: mit hozzá
2: akkor én beszéljek a foci VB-ről nektek?
3: Nem. Vagy mi kérdezünk?
2: Nem, vannak izgalmas dolgok, vannak törvényjavaslatok. Itt van rögtön a közmédia átalakításáról szóló, alapvetően a média törvényt átalakító új törvényjavaslat. Ez ma született meg hivatalos formájában ismertetve, és hát nyilván majd a jövő héten elkezdődik a tárgyalása. Mit szóltok hozzá?
3: Hát örülök neki, hogy elindult erről egy komoly tárgyalás, és hogy tényleg rendezve lesz a közmédia helyzete, hogy az eddigi időszakban egyáltalán nem tudtunk támaszkodni arra, ami a közmédiában folyik. A hírműsorok azok értelmezhetetlenek voltak, és a Fidesznek, mint pártnak volt a politikai szócsöve. Mindenki szerintem, aki a sajtóban dolgozik, és túlélte ezt a 16 évet, és megpróbált kritikusan a hírekkel bánni, az most üdvözli azt, hogy ez megtörtént.
2: Van egy nagyon fontos eleme, hogy külön választja a rádiós, televíziós, közszolgálati műsorszolgáltatást, a hírszolgáltatástól, ugye az MTI a hírszolgáltatásért, a hírügynökségi tevékenységét felelős szervezet visszakapja a függetlenségét. Ami például, hogyha tényleg függetlenül dolgozhat, garancia lehet arra, hogy nincs különösebb befolyás felette.
4: Nyilvánvalóan mindegyik pudingnak a próbálja az evés, tehát lássuk meg, hogy először ugye, mi lesz ebből a beterjesztésből, aztán utána mi lesz a módosítók után, aztán utána hogyan lesz az alkalmazása. De nyilvánvalóan, ami volt, az teljesen egyértelmű, hogy vállalhatatlan volt, és semmilyen szinten sem volt jó. Mindazonáltal hát lássuk meg, hogy ugye, hogy mi lesz belőle. Azt azért el kell mondanom, hogy valójában bármilyen rendszerben lehetett volna jó és korrekt közmédiát csinálni, tehát nem gondolom azt feltétlenül, hogy a törvény teszi azt, hogy egy média jó vagy rossz. Nagyon oldalágon kapcsolódik ide, hogy az elmúlt időszakban engem most már 2-3-szor is hívtak a közmédiába.
2: Most hova jutottak, mondd meg.
4: Így van, úgy miközben 16 éve alatt nem sikerült. Tehát, és most nyilván nem magam akarom lemérni, hogy akkor jó a közmédia, hogyha engem hívnak.
3: Engem még nem hívtak.
4: Akkor még igazán jött, hogy téged is hívnak.
2: András, ha legközelebb mész, akkor járj közben.
4: Ez így lesz. Csak ugye, hogy azért azt gondolom, hogy azon szerkesztői döntéseket meg lehet hozni egy jó törvényi környezetben is, meg egy rossz törvény.
2: Én az MT kapcsán azt mondtam, hogy ha tényleg független lesz.
4: Így van, tehát hogy azon hogy a törvényi garancia, fontos elem. Az csak egy elem ennek a történetnek, a gyakorlat az, ami ennek a másik eleme, mert hogy nyilván is ki lehet alakítani a gyakorlatot egy jó törvényi közegben is, amelyik végül is nem szolgálja a magyaroknak az érdekét. Én nagyon bízom benne, hogy és ennek okán én kevésbé figyelek a törvényi környezetre az igazság, és sokkal jobban fogok figyelni a gyakorlatra. És arra, hogy az ottani vezetők, szerkesztők, műsorvezetők, akárkik, akiknek a felelősség, hogy kialakítsák a működést, azok, hogy milyen működést alakítanak ki, az korrekte, belekerülnek a kormány szempontjából kritikus megszólalások, vagy problémás ügyek is, vagy csak egyenlegbe fog húzni a történet. Szóval erre térjünk vissza egy fél-egy év múlva, amikor ennek már látszik a hatás.
2: Van ebben gesztus értékű, ami nekem például egykori rádiósnak szívmelengető, megint úgy fogják hívni, hogy Magyar Rádió és Televízió. Tehát visszakapja azt a nevét, ami azt gondolom, hogy méltó egy közszolgálati médiához.
3: Mondjuk és van egy... remélem, hogy lesz róla társadalmi vita, mert...
2: Arról, hogy hívják?
3: Nem, arról, hogy mit tekintünk közszolgálatnak, és hogy kell-e ilyen formában közszolgálati intézményeket adó pénzekből fenntartani. Annyira átalakult.
2: Azt másból nem lehet.
3: De annyira átalakultak a médiafogyasztási szokások, és elképzelhetőek olyan megoldások is, hogy kinyitsz egy alapot, és pályáznak rá a független szerkesztőséget.
2: Úgy hívják, sajtó alap benne van a törvénytervezetben, ez lesz az MTV a helyet, de annyit hadd jegyezzek meg, hogyha azt akarod, hogy legyen olyan kultúra, a televíziózásban, rádiózásban, amely kereskedelmi értelemben nem eladható a piacon, akkor az csak a közszolgálati média tudja például megteremteni.
3: Igen, de szerintem az egy társadalmi vitának az eleme kell, hogy legyen, hogy mit tekintünk a közkincs részének, amire adófizetői pénzeket fordítunk, és ezt szerintem így érdemes átbeszélni, ha egy rendszerváltás van, és egyébként van egy új médiatörvény.
4: Nyilván ennek a határai lehet vitatkozni, én is azt gondolom egyébként, hogy egy európai kultúrkörben kötelező, hogy legyen egy közszolgálat, hogy elmondja az országban életnek, hogy mi történik az országban, hogy elmondja, hogy mik a főbb ügyek, hogy olyan kulturális értékeket jelenítsen meg, és tegyen az utókor számára, amelyek most képződnek, vagy a régieket elevenítsen fel, amelyek régen képződtek, illetve mondjuk ott olyan sporteseményeket mutasson meg mindenkinek, amelyek egyébként piac alapon nem feltétlenül érnék meg, hogy bemutatásra kerüljenek, de mégis olyan értéket képviselnek, amely. Hogy, és akkor itt van az, amit te is említesz, hogy oké, ezen persze lehet vitatkozni, hogy hol van ennek a határa, hogy mondjuk a Forma 1, mondjuk a magyar nagydíjat leszámítva beletartozik-e ebbe, én azt gondolom, hogy a magyar nagydíj mindenképpen, de mondjuk nem vagyok benne biztos, hogy a teljes Forma 1-es közvetítés az mondjuk a közmédiára való, hogyha az valamiért más cégeknek üzletileg megéri, akkor szerintem érdemes oda menni és nem túlítani üzleti cégeket. Ugyanígy mondjuk az NB1 vagy más egyéb olyan sportesemények, amelyek üzletileg is talán megélnének, de mondjuk egy öttusa, vagy egy olyan, vagy mondjuk egy biatlon, vagy olyan sportverseny, aminek egyébként van sportértéke, de üzletileg nem biztos, hogy értelmezhető, annak azt gondolom, hogy ott viszont van szerepe.
2: Egyébként egy csomó helyen a közmédia közvetíti az olimpiát, meg a labdarúgó világbajnokságot pont azért, hogy teljes legyen az elérés. Nem feltétlenül döngetsz egyébként csukott ajtókat, mert többen többféleképpen, megígérték azt, hogy lesz társadalmi párbeszéd. Ugye ezt Magyar Pétertől Tar Zoltánig nagyon sokan mondták, hogy nem olyan média törvényt akarnak, nem olyan átalakulást akarnak, amit lediktálnak.
3: A szakmai szervezetek egyébként készen állnak arra, hogy ehhez muníciót adjanak. Ugye a Mérték Média Elemző Műhelynek van szakmai javaslata, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének van szakmai javaslata. Folyamatosak a párbeszédek a szakmán belül arról, hogy egyébként milyen irányba kéne elvinni ezt a történetet. Reménykedjünk benne, hogy ez a diskurzus elindul.
2: Annyira friss a hír, hogy gyakorlatilag 2 perccel ezelőtti, és Szakár Erzsi kolléganőm jelezte nekem is, én is onnan tudom, hogy hivatalossá vált Magyarország és Ukrajna megállapodása a kisebbségvédelem ügyében, és ezzel az egész kör, ami a két ország közti vita halmaz volt, gyakorlatilag megoldottnak tekintető. Ezt Magyar Péter a Facebook oldalán jelezte 2 perccel ezelőtt.
4: Hát ez egy örömteli hír, és azt gondolom, hogy ezek után lekötete lesz akkor egy vezetői találkozó, ugye Volodymyr Zelenszkij, illetve Magyar Péter között a meglehetősen közeli jövőben, és ez rettentő sok olyan kaput bezár, amit az elmúlt kampányidőszakban a Fidesz nagyon extenzíven nyitogatott, és aztán nem találtott semmit. Na most egyértelmű vált, hogy sikerült egy megoldás. Nyilván rettentően kíváncsiuk a részletekre, különösen arra, hogy hogyan sikerült az ukrán félnek azt megoldani, hogy külön választja a magyar, illetve az orosz kisebbségeknek a kérdését, mert nyilván onnét nézve ez volt a fő nehezítő kérdés. Ezt nem mondom, hogy megoldatlan feladatnak, de ugye nagyon sokáig erre hivatkoztak, hogy ezt nem lehet.
2: Most nyilván a mostani helyzetben nagyon nehéz is az orosz érdeket egy ilyen tárgyaláson bárkinek
4: nagyon
2: is képviselni.
4: Nehéz, mert ez most
2: nem az a helyzet.
4: Így van, szóval nyilván valóan rettentő kíváncsi a részletekre, de hogyha ez így van, akkor nagyon örülök, és azt gondolom, hogy ez nem csak Magyarország számára rettentő fontos, hanem Európa számára rettentő fontos, és Ukrajna számára rettentő fontos.
2: Ugye ez azt jelenti, hogy megnyílik a lehetőség a tárgyalásra. Így van.
4: A lehetősége nem is gyorsított ütemben, de a normális ütemben, és az ott esetben valamiféle előcsatlakozásnak az elindítása, ami még nem jár egy teljes jogú tagságot, de mégis mondjuk valamiféle védelemelnyűt biztos.
2: Hadd jegyezzem meg, hogy éveken át azt hallgattuk az előző kormánytól, hogy az ukránokkal nem lehet megállapodni. Ezért, azért és amazért is jött egy másik kormány, és ugyanazokban a pontokban 2 hónap alatt sikerült megegyezni úgy, hogy az a magyar érdeket képviseli, mert hogy a magyarságot képviseli a Kárpátalján.
3: Diplomáciailag azért az egy elég nehezen kezelhető helyzet volt, amit Orbán Viktor előállította a szomszédos Ukrajnával szemben, ahol ugye egy jelentős magyar kisebbség él, hogy tulajdonképpen a kampányának, az országgyűlési kampányának a fő üzenete egy ukrán ellenes gyűlöletkampány volt. Tehát hónapokon keresztül, sőt, hát több éven keresztül hallhatta a magyar választó azt, hogy minden bajok okozója a Ukrajna és az ukrán háború és az ukránok, és az, hogy infláció van, az, hogy nem növekszik a gazdaság, az, hogy a kórházakban nem működnek a télen a fűtőberendezések, nyáron a hűtőberendezések, arról az ukránok tehetnek. Tehát egy olyan gyűlölet céltábla volt az ukrán nép, amelyben az, hogy mondjuk a diplomáciai kapcsolatok befagytak, és Ukrajna és az ukrán vezetés nem igazán tudott mit kezdeni Orbán Viktorral, az mint nem csoda, és az, hogy kormányváltás után ez elindult, az pedig nem meglepő.
2: Nyilván áttörés az, hogyha Zelenszky és Magyar Péter találkoznak, mert az egy olyan készfogás lesz, ami ebben az összefüggésben gyakorlatilag történelmi. Viszont hát nem nagyon száll le a Fidesz a korábbi hangulatkeltésről. Havasi Bertalan, aki most ugye szóvívő ismét, arról beszélt, hogy az ő önkéntesei öngyilkosok lettek ketten, vagy talán többen is, először többen, aztán ketten, mondta a zaklatás miatt, ami a tiszásoktól érte őket. Erre jött a hatóság, amely megjegyezte, hogy semmilyen ügyről nincs bejelentésük, és semmilyen tudomásuk sem.
4: Nyilvánvalóan minden öngyilkosság az rettentő szörnyű, és nem szeretném a kérdéssel bagatellizálni, de
2: azt én remélem, hogy nem is történt ilyen.
4: Pontosan, tehát hogy viszont politikai célra sem szeretném, hogy bárki felhasználja bárkinek a szörnyű helyzetét, és nyilvánvalóan ezt nem tudjuk ellenőrizni, hogy tényleg így volt-e, de nagyon azt láttam én is, amit te mondasz, hogy a Fidesz nem igazán tud a régi reflexeitől szabadulni, és azokat a egyébként számára is önsorsoltó ügyeket, lásd például, hogy a Zelenszky kérdés, meg az egész ukrán kérdés, ami azért nagyon erősen zsákutcásnak tűnt, hiszen mi hamar sikerült megállapodni, vagy mondjuk ilyen sztoriknak a generálása és gyártása, az nem gondolom azt, hogy az a szavazóknak a visszaszerzéséhez, vagy legalább az ő szavazói bázisuknak a stabilizálásához vezetne. Nyilván azt is láttam, hogy a Orbán Viktor ennyit próbálja védeni, ami már annak az elkészültekor is köznevetség tárgya volt, és még emlékszem, tizen sok évvel ezelőtt készített kutatásunkat újra visszanéztem ezzel kapcsolatban, a Fidesz szavazónak a fele is inkább nevetett rajta, sem mint komolynak.
2: Na majd a védvonalon nem fognak.
4: Biztos, hogy fog találni, biztos, hogy ez 2-3 olyan hívás, amelyik ezzel szenved.
2: Ti szóval értitek, bocsáss meg, ti értitek ezt a védvonal dolgot, ha már így eszembe jutott, hogy voltak éppen ez mi?
3: A Fidesz keresi a hangját, tulajdonképpen egy személyre épített uralom, aminek véget ért a 2026-os április 12-i választás.
2: Igen, csak az a hónap nap.
3: Tehát véget vetett ennek, és mivel a biztos lőtávon kívül az április 12-i
2: választás. Igen, csak az a hónap nap.
3: Tehát véget vetett ennek.

0: találtunk a Fidesz frakcióban, hogy az a nagyon fegyelmezett pártkatona, amelyik folyamatosan kapta a propagandán keresztül és az utasításokon keresztül a központi üzeneteket, és ez most egyik pillanatról a másikra megszűnt. Nincs Rogán minisztérium, nincsenek ukázok, és egyszerűen nem tudják, hogy most akkor, ha nem jön a központi utasítás, akkor mi legyen a fő üzenet. Ráadásul ugye a vezér az feltette a kezét, és valahol most így elkódorgott. És
1: hát nem, hát most előkerül majd hétvégén.
0: Hát most így előkerül időnként, majd meglátjuk, hogy mit fog mondani, és azt látjuk, hogy a Fidesznek a központi kampányarcai sincsenek jelen. Tehát Lázár János, Szijjártó Péter, Rogán Antal, nem ugyanem ülnek be a parlamentbe, nem látjuk őket, nincsenek meg azok a utak, amelyeket ki tudnak taposni mondjuk az egyszerű fideszes képviselő előtt.
2: Mondjuk azt szerintem inkább jó a Fidesznek, hogyha azok a képviselők, akik az elmúlt időszakot fémjelezték, olyan aktívan nincsenek jelen.
1: Hát igen, csak de benn vannak, nincsen, ők bozzsákok gyakorlatilag.
0: De hogy mennyire
1: igen,
0: nincsen önreflexiójuk, az pontosan jól mutatja az az ügy, amit az előbb felvezettél ezzel a két aktivistának a öngyilkosságával kapcsolatban, hogy nem telt el egy teljes év, tehát 2025. szeptemberét írunk, amikor megtörtént Hódmezővásárhelyen az a tragédia, ahol az a rendőr ezredes öngyilkosságot követett el, ott a helyiek összefüggésbe hozták azt, hogy Lázár Jánoshoz kapcsolódó újság olyan lejáratú kampányt indított ellene, és olyan zaklatásnak volt kitéve, ami összefüggésbe volt hozható az ő öngyilkosságával. Lázár kiállt meg, a Fidesz végig azt harsogta, hogy mekkora felháborító dolog összefüggésbe hozni az ő öngyilkosságát és a fideszes lejáratú kampányt vele szemben. Egészen konkrétan úgy fogalmazott Lázár János, hogy tragédiából kampányt csinálni gonosz dolog, mondta. Ehhez képest most ugye mit látunk? Kampányt csinálnak két aktivistának a nem tudjuk milyen körülményei okán létrejött tragédiából. Egyszerűen nem értik meg, hogy miből lett az embereknek elegük ebből a gátlástalan kommunikációból, ami folyamatosan ilyen kettős mércére épít.
2: Vagy legalábbis ebből is.
0: Ebből is.
1: De ez egy fontos elem. Pulai András, köszönöm szépen.
0: Köszönöm is.
3: Műsorajánló. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
4: Megállapodás az Európai Unióval, a forrásokról, aztán megállapodás az ukránokkal, az ott élő magyar kisebbségnek a jogairól. Volt itt Varsói út, Bécsi út, Berlini út, Párizsi út, és a V4-eknek az újrakalibrálásáról is szó van. Orbán Anita legutóbb éppenséggel ő és Berlinben beszélt erről, meg hát akár terve bővíthető is volna a V4-ek. Szóval itt vannak komoly külpolitikai ambíciók. Úgy néz ki, mintha megvalósulna egyfajta nyugati nyitás politikája, de nem tudom, hogy ez mi stratégiai szintű, vagy egyszerűen csak próbáljuk a kicsikét az elmúlt éveknek a romjait eltakarítani. Szent Iványi István külpolitikai szakértő a vendégem. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt!
4: Örülök, hogy eljött hozzánk. Ebből már irány látszik, vagy egyszerűen csak visszapozicionáljuk magunkat oda, ahova papíron egyébként is tartoztunk eddig is?
5: Valójában erről van szó, visszatérés, tehát ugye ezt is mondták, hogy visszatérünk Európába, de ez egyúttal egy újrapozicionálás is, hiszen az elmúlt 16 évben, és különösen az elmúlt 10-11 évben a meghatározó irány az a keleti nyitás volt. Tehát ehhez képest ez egy döntő fordulat, és ez egy, én szerintem, egy nagyon helyes fordulat, hiszen mi ide tartozunk, ebben a szövetségi rendszerben, itt vannak a gazdasági partnereink, a magyar gazdaság 75%-a az az